0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 25-én, kedden. Ma éjfélkor hivatalosan is lejár a jelölt listák leadásának határideje az őszi megyei és önkormányzati választásokra. A szlovákiai magyar térfélen azonban egy ideig nem volt teljesen egyértelmű, hogy hogyan áll majd össze a csapat. Eközben az országos politikában a tranzakciós adó eltörlésének kérdése eredményezett komoly bizonytalanságot. Tegnap azonban eldőlt, januártól a vállalatok is megszabadulnak az elhibázott vívmányként számon tartott intézkedés okoztat terhektől. A kormányfő Robert Fico pedig azt is bejelentette, hogy az utóbbi napokban lecsapott pusztító viharok egyértelműen jelezték, eljött az ideje, hogy a kabinetje napirendre tűzze a klímaváltozás kérdését. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kovács János, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico magyarázatot vár a főügyésztől a Covid ügyben. Ukrajna megosztja Nagy-Britanniával a harctéri EMMI adatokat. Változóan felhős idő mellett 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint érthető, hogy ő és a közvélemény is magyarázatot vár Máros Zsilinka főügyésztől a koronavírus járvány idején működő mobil mintavételi pontok az úgynevezett momok ügyében. Az ügyben egy volt egészségügyi minisztériumi alkalmazottat azzal gyanúsítanak, hogy jelentős anyagi kárt okozott az államnak. A nőt azonban már néhány órával az őrizetbevétele után szabadlábra helyezték. Fico szerint ez indokolja, hogy a főügyész nyilvánosan magyarázza el az eljárást. Zsilinka korábban úgy reagált, a büntető eljárás kezdeti, nem nyilvános szakaszában az ügyészsége nem köteles részletesen beszámolni a megtett vagy tervezett lépésekről. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány külpolitikája valamennyi irányban kudarcot vallott és nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa, a párt képviselője szerint Robert Fico oroszországi tárgyalásai, valamint a kínai látogatások sem hoztak jelentős eredményt vagy új beruházásokat. Az SZSZ bírálta a kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját is, és szerintük Szlovákiának helyre kell állítania a bizalmat Európai Uniós és NATO szövetségesei körében. A külügyminisztérium visszautasította az ellenzék állításait és úgy reagált, azok bizonyítékok nélkül keltenek pánikot az orosz fenyegetéssel kapcsolatban. Ukrajna és Nagy-Britannia megállapodást kötött egy több millió harctéri felvételt tartalmazó ukrán mesterséges intelligencia adatbázis megosztásáról. Az Avengers nevű adatbázist jelenleg ukrán drónok fejlesztésére és kiképzésére használják. A brit kormány szerint az adatok segítségével a jövőben a repülőterek, katonai létesítmények, vasutak és más kritikus infrastruktúrák védelmét is javíthatják. Cserébe Ukrajna brit kutatók és egyetemek szakértelméhez jut hozzá. Az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be Irán ellen, amelyek többek között a digitális eszközök, a technológia, az arany, a légi közlekedés és a szállítás területét érintik. Az amerikai pénzügyminisztérium csaknem 60 személyt, vállalatot és hajót is szankcionált. Washington célja, hogy elvágja Teherán bevételi forrásait és megnehezítse a szankciók kijátszását. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter az Iránnal gazdasági kapcsolatban maradó országokat is következményekkel fenyegette. Teherán visszautasította az amerikai kijelentéseket. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt állítja, hogy Irán megpróbálta megölni egyik fiát. A kormányfő nem árult el, hogy két fia közül melyik volt a célpont, és további részleteket sem közölt. A kijelentést az izraeli miniszterelnök egy olyan megállapodás kapcsán tette, amely szerint a Shin Bet izraeli biztonsági szolgálat a következő 5 évben Netanyahu feleségének és fiainak védelmét is biztosítaná, akkor is, ha a miniszterelnök elveszti a választást.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gután Adió utcában körforgalom épül, emiatt szükség szerint egy sávot lezárnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

A pontveszteség nélkül él Lovas Petrzsalka 1-0-ás győzelmet aratott Zólyomban a második labdarúgó liga 5. fordulójának záró mérkőzésén. A nyeretlen hazaiak a 11. percben 11-est hibáztak. A ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, a galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a debreceni EAC vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. További érdekesebb meccsek Dorog Újpest, Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, Baja Kispest, Mezőkövesd MTK és Karcag Győr. A mérkőzéseket szeptember 12-én és 13-án játszák. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Fulham Chelsea 2-3, Bologna Lazio 0-1 és Róma Fiorentina 4-0. A szlovák női röplabda válogatott 3. mérkőzését is elveszítette a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében. Göteborgban 3-2-re kikapott a horvát csapattól, pedig 2-0-ra vezetett. A vereséggel rajtoló magyar együttes a 2. fordulóban 3-0 arányban alul maradt a címvédő társházigazda törökökkel szemben. Ma a magyarok 15 órától a németekkel, a szlovákok pedig 16 órától az olaszokkal játszanak. Az érsekújvári Mészáros Noémi könnyű súlyú egypárban bejutott a holnap délutáni elődöntőbe az amszterdami evezős világbajnokságon. Lévai Csongor arany, Leopold Zoltán pedig bronzérmet harcolt ki a fiúk 50 méter puska, 3 testhelyzetű szóló versenyszámában a Tallinnban zajló U18-as sportlövő Európa-bajnokságon. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti nagy fölénnyel a férfi teniszezők ATP világranglistáját a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián 2 pozíciót, Alex Molcsán 9-et rontva a 63. illetve a 84. A nőknél is maradt az élen a fehér orosz Arina Szabalenka, a kazah Jelena Ribakovna.

Kina a második, az amerikai Jessica Pegula a harmadik, Bondár Anna 6 pozíciót javított, így a 70. Rebeka Sramková pedig a 128. helyről lecsúszott a 151. Rebeka Sramková 6-1-6-4-re kikapott az orosz Alevtina Ibragimovától, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában. Égeső miatt törölték a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta hétfői harmadik útszakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, Walter Attila pedig maradt a 143. A VB címvédő Lando Norris dicséri a nemzetközi sajtó azt követően, hogy a McLaren brit pilótája egymást követő második futamgyőzelmét aratta a Forma 1-ben, vasárnap ugyanis első lett a holland nagydíjon, Zandvoortban. És végül egy érdekesség, 2,5 millió angol fontért kelt el az a futballlabda, amellyel Diego Maradona a sporták történetének talán két legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolok elleni összecsapáson előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be a kapuba. Ezt követően pedig az argentin sztár a saját tér feléről megindulva a fél angol csapatot kicselezve juttatta a labdát a hálóba.

6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Patrícia és Lajos napja van. A Patrícia a Patricius férfi név női megfelelője, jelentése az utónévkönyv szerint nemes, előkelő származású. A Lajos férfi név gyökerei a germán és a francia nyelvekben keresendőek. Női párja a Luisa, a hölgyek azonban az uraktól eltérően március 2-án ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Elemér, a József, valamint a Tamás nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Ludovít napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 21 perc. Új csigafajt fedezett fel egy magyar kutató. Harry Potter rajongók miatt kellett módosítani egy több milliós beruházást, és egyre forróbb a helyzet a Hawaii-szigeteken. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában.
1: Egy amatőr természet megfigyelő fényképe alapján azonosítottak egy eddig ismeretlen csigafajt Kelet-Kínában. A különös állatra Pál Gergely Barna, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont kutatója figyelt fel az iNaturalist természet megfigyelő oldalon, ahol a felhasználók saját fotóikat osztják meg, és próbálják azonosítani a rajtuk látható fajokat. A kutató mintegy egy éve rendszeresen böngészi a csigákról készült felvételeket, hogy esetleg tudományosan még nem ismert fajra bukkanjon. A különleges példát egy Csöcsiang tartományban élő amatőr csigagyűjtő Wang Zhanwen fotózta le. Pál Gergely Barna hamarosan felismerte, hogy új fajról lehet szó, ezért felvette a kapcsolatot a fotó készítőjével, és közösen elkészítették az állat tudományos leírását. Az új fajt Cichradiscus pampanaea névre keresztelték, a kínai gyűjtő felesége után. A csiga fiatal példányainak különleges, lapított szőrei vannak, legfontosabb megkülönböztető bélyege azonban a csigaház belső szerkezetében található. Ezt pusztán fénykép alapján nem lehetett volna megállapítani. A pontos azonosításhoz a héjat is meg kellett vizsgálni. Harry Potter rajongók tiltakozása miatt módosították egy brit-ír tenger alatti villamos energiakábel nyomvonalát, mert az eredeti tervek szerint a vezeték áthaladt volna Dobby, a történet házi manójának sírhelyén. A Greenlink nevű mintegy 430 millió fontos beruházás egy 200 km hosszú kábelrendszer, amely Wales és az írországi Wexford megye között szállít majd villamos energiát. A brit oldalon a kábel a Freshwater West partszakasznál ér partot, ahol a Harry Potter és a halál erekéi első részében eltemették Dobbyt. A filmes helyszín azóta a rajongók zarándok helyévé vált, akik köveket és más emlékeket helyeznek el a sírnál. A beruházó eredetileg nem számított tiltakozásra, de miután több száz telefonhívást kaptak, kiderült, hogy a tervezett vezeték éppen a kultikus helyszínen haladt volna át. A projektet ezért áttervezték, és a kábel most elkerüli Dobby sírját. A Hawaii-szigetek alatt húzódó vulkáni forrópont az elmúlt 47 millió évben mintegy 250 Celsius fokkal vált forróbbá. Erre jutottak a Hawaii Egyetem kutatói. A szigetek egy olyan köpencsóvának köszönhetik létüket, amely a föld mélyéből forró anyagot juttat a felszín közelébe. Miközben a köpencsóva nagyjából egy helyben marad, a csendes óceáni kőzetlemez folyamatosan elmozdul felette, így évmilliók alatt vulkánok és szigetek hosszú láncolata alakult ki. A kutató 16 vulkánból származó bazalt mintákat vizsgáltak, köztük a Mauna Loa és a Mauna Kea kőzeteit. Az olivin kristályok kémiai összetételéből következtetni tudtak arra, milyen hőmérsékletű magma tört a felszínre. Eredményeik szerint a köpencsóva egyes időszakokban elérhette az 1600 Celsius fokos hőmérsékletet. A kutatók szerint a forróbb időszakokban nagyobb mennyiségű magma jutott a felszínre, ami hozzájárulhatott ahhoz is, hogy egyes vulkánok óriásira nőttek.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Egy hét múlva kezdődik az új tanév, amely beköszöntével változások egész sora lép majd életbe. De hogyan készülnek erre a reformokban gazdag esztendőre a tanárok és a diákok? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: A 2026-27-es tanévben több dél-szlovákiai városban is ingyenesen utazhatnak a tanulók az Arriva Érsekújvár járatain. Érsekújvárban a diákok tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között használhatják díjmentesen a buszokat. Léván a város valamennyi helyi járatán ingyenes az utazás a jogosult diákoknak, Párkányban pedig reggel 7 és 8 óra között vehetik igénybe a szolgáltatást. Komáromban már 2020 óta mindenki számára ingyenes a városi tömegközlekedés. 4 gyermek sérült meg szombaton este egy körhinta balesetben a Párkányi Vadasfürdő mellett. 3 kiskorút és egy fiatalkorút kórházba szállítottak, valamennyien könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség közveszélyokozás miatt indított eljárást. A Vadasfürdő közölte, a területet csak bérbe adja. A körhintákat nem a fürdő üzemelteti, ezért a felelősség az üzemeltetőt terheli. A korábbi mintegy 2,7 millió eurós becsléshez képest több mint 3,4 millió euróra nőtt a komáromi Egresi Béni Városi Művelődési Központ felújításának tervezett keretösszege. A közbeszerzés már elindult. A felújítás során megújulna az épület külseje és belső tere, korszerűsítenék a nagy termet és liftet is építenének. Keszeg Béla polgármester szerint ideális esetben 2027. januárjában kezdődhetnek a munkálatok.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gután a Dió utcában körforgalom épül, emiatt szükség szerint egy sávot lezárnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. Egy a középiskolások körében készült felmérés tanulságai szerint a diákok kétharmada nem ért egyet a kötelező matematika érettségi bevezetésével, amelyre 2027-ben kerül sor. A szakértők többségét azonban az iskolakerülés visszaszorítását célzó új jogszabályok aggasztják, amelyek értelmében, ha egy gyerek rendszeresen, indokolatlanul hiányzik, akkor a szülők akár a családi pótlékot is elveszíthetik. De valóban ezek a legégetőbb problémák napjainkban az oktatásügyben? Egyebek mellett erről kérdezte Prékop Máriát, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatóját, Juhász László, a tegnapi reggeliben.
1: Igazgatóként mi jelenti ilyenkor a legnagyobb kihívást néhány nappal a tanévkezdés előtt?
2: Hát azt hiszem, hogy amin már túl vagyunk, vagy a nyári szünetben még ugye a személyi változások, cserék, és ez nem csak a tanárokat, hanem a nem pedagógiai alkalmazottakat is érinti, illetve biztos olyan sok igazgató bajlódik most azzal, hogy 26 augusztusában lejárnak az úgynevezett kreditek, tehát hogy sok mindenki beadja az újat, ugye a százalékokat, amit igényelni fog, úgyhogy egy csomó elszámolás, számolás következik, illetve a legtöbb helyen ilyenkor van a festés, felújítás, így a Duna utcán is nálunk is.
1: A pszichológusok szerint a nyár után a visszatérés az iskolába sok gyereknek megterhelő. Ön eddigi tapasztalatai alapján hogy látja, mennyire nehéz a diákoknak általában visszaállni a korábbi ritmusra?
2: Ez szerintem attól is függ, hogy a nyári szünetet hogyan töltötték. Tehát, hogyha volt abban is rendszer valamilyen, akkor nem olyan nehéz. Azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek örül is. Már nem az iskolának amúgy, hanem az osztálytársaknak, hogy újra találkoznak. Azért, ha visszagondolunk, belünk is így működött. Persze van egy kis nehézség az első hetekben a koránkeléssel.
1: És mit tehet mondjuk az iskola, vagy a tanárok, vagy az igazgatóság annak érdekében, hogy az első napok, hetek ne stresszel teljenek, hanem fokozatos alkalmazkodással?
2: Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ugye az első napokban még nagyon sokat beszélgetünk a nyárról, meg arról, mi zajlott velünk, beszélgetünk, fölvesszük a fonalat. Ugye főleg a kisebbeknél, alapiskolásoknál rácsodálkozunk, ki mennyit nőtt, mennyire lebarnult, vagy hol volt nyaralni, vagy mi történt vele. Ezek nagyon jó dolgok, tehát jobban megismerjük a gyereket. Azt hiszem, ebben jók vagyunk, hogy mindenki hagy erre elég időt az első hetekben.
1: Térjünk rá a matematika érettségére. A középiskolások 65%-a egy felmérés szerint nem ért egyet a kötelező matematika érettségével. Ön igazgatóként érti-e ezt a hozzáállást vagy ellenállást?
2: Igen, értem. Azért azt látjuk abból is, hogy körülbelül 10%-a választotta most is a matematikát, mint érettségi tantárgyat. Ugye ez ideig választható volt ebben az évben is, tehát hogy nem egy népszerű tantárgy. Ennek számos oka van. De azt gondolom, hogy matematikai alapműveltség mindenképpen fontos része az életünknek. Tehát, hogy most ez mennyire érettségű függő, ez más kérdés, de azt gondolom, hogy tényleg fontossá kell tenni ezt a tantárgyat.
1: Tulajdonképpen valami hasonlóval indokolja ezt a lépést a szaktárca is. A kormány érvelése szerint a matematika nem csak egy tantárgy, hanem a logikus gondolkodás alapja, és az ország gazdaságának is szüksége van több jól képzett műszaki természettudományos szakemberre. Ön szerint indokolja ez, hogy bizonyos középiskolákban minden diáknak kötelező legyen matematikából érettségizni?
2: Az a kérdés, hogy milyen lesz az érettségi. Tehát, hogyha algoritmusokat fogunk számoltatni velük, vagy magasabb fokú matematikát, azt gondolom, hogy arra nem, semmiképpen sem. Viszont azért kamatot számolni, vagy bizonyos egyszerű függvényeket olvasni, statisztikákat értelmezni, azért az nem árt mindenkinek. Látjuk az elmúlt években is, hogy hova vezet az, hogyha a számokat félreértjük. Pénzügyi alapismeretek például, ott se állunk túlságosan jól. Azt gondolom, hogy ezekre minden szükség van. A kérdés nem maga az érettségi csupán, hanem hogy mit akarunk ezzel mérni, vagy mi a célunk ezzel. Ha az, hogy folyamatosan javítsuk azt, amit tanítunk, megnézzük, hogy hogyan teljesítenek, illetve a magasabb szintűnél ugye felmerült az is, hogy belépés lehet az egyetemre, azt gondolom, hogy akkor a gyerekek se ellenéznék ennyire.
1: Ön is említette, hogy talán meg tudja érteni azokat, akik óckodnak a matematikától, matematika érettségitől. Talán egy egész beszélgetés témája lehetne az, hogy mi is a gond a matematikával. Tehát, hogy ezek az, hogy valaki nem akar, vagy nem szívesen érettségizik matematikából, annak az eredőjét már az alapiskolás matematika oktatásban kereshetjük?
2: Igen, én nagyon kicsiket tanítottam, és az alsó tagozaton imádják a matematikát a gyerekek, tehát hogy akkora felfedezéseket tesznek, nagyon szeretnek bármit, ami számokkal, ami logikával kapcsolatos, logikai, akár egy ördöglakatot szétszedni, tehát hogy ez mind hozzátartozik. Nagyon szeretik, és valahol a felső tagozatnál romlik el, de azt gondolom, hogy ez is egyrészt a tananyag, ahogy össze van állítva, illetve a tanárhiány, ugye ez mindig fölmerül, de matematika pontosan az a szak, amiben a legnagyobb a tanárhiány, hogy nem igazán tudjuk szakemberekkel ellátni, és ha rosszul tanítják ezt a tantárgyat, tehát a száraz matematikát, függőnyeket bemagoltatunk, azt gondolom, hogy az mindenki megutálja.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e ehhez elegendő matematika tanár, mert ugye hiába változik meg az érettségi, hogyha közben nincs elég szakember, aki a diákokat megfelelően fel tudja készíteni.
2: Nincs, az már most sincsen. Ugye van valami elképzelés arról, hogy olyan továbbképzést fognak tartani a matek tanároknak is, tehát valami 50 órás, ami nem gondolnám, hogy nagyon sokat segít rajtunk. Valamit talán igen. Én azt gondolom, hogy biztosan vannak tanárok, akik eddig is állandóan keresték az új módszereket, lehetőségeket, hogyan lehet ezt élményszerűvé tenni, nem száraz feladatmegoldással. Viszont az, hogy honnan lesz majd elég matek tanárunk, az tényleg nehéz kérdés. Ugye pontosan az, hogyha már érettségizni se érettségizett belőle senki, nem szerettük mi se a matekot, amikor osztályunk sem, lehet, hogy nekünk se tanították jól, nem, akkor nem lettünk matek tanárok, tehát minden egyéb más, és akkor ki fogja tanítani, tehát ez egy komoly probléma lesz, viszont biztos, hogy szüksége van úgy az országra, mint az egyén szempontjából is, ugye amit említettünk már, hogy a pénzügyi alapismeretek, vagy egyszerű kölcsönnél, vagy kamatszámolásnál nagyon látszik az, hogy a pénzügyi ismereteink nagyon gyengék.
1: És én emlékszem, hogy gimnáziumban integrálokat számítottunk, igen, és aztán ez nekem soha többé az életben nem jött jól. Viszont hogyha mondjuk jelzáloghitelkamatokat tanultunk volna, vagy bármilyen ilyen kézzelfogható dolgot, akkor az azért jól jött volna.
2: Szerintem mindent tanultuk, csak nem így hívtuk. Uh-huh. Tehát, hogy pontosan az, hogy nem is hiszük, hogy mennyi mindent tanultunk, amit minden nap használunk. Tehát, hogy nem úgy értelmezzük, le tudtuk fordítani a hétköznap nyelvére. Most mondok egy példát, tehát, hogyha ilyen szőnyeget akarok venni, vagy padlót egy szobára, akkor biztos nem összeadom tehát nem a kerületét fogom kiszámolni. Tehát, hogy tudom, ugye gyakorlatból, de nem így tanították. Azt gondolom, hogyha sokkal több gyakorlati példával, ugye ez is van a szándék között, vagy remélem, hogy ez majd valamennyire bele is kerül a tanterbe, hogy ne száraz képetet tanítsak, hanem pontosan tudjam, hogy ez mire lesz jó nekem, tehát gyakorlati példákon keresztül, ugye, hogy most kerítést építek, vagy padló burkolok, azért nem ugyanazt számolom ki, de ha én állandóan csak azt nézem, hogy A négyzet plusz B négyzet, tehát hogy nem értem, hogy mire jó, akkor biztos, hogy úgy járnak ők is, mint mi, hogy nem szívesen tanuljuk ezt, meg nehéznek tartjuk. De azt gondolom, hogy matematika hihetetlen érdekes tudomány, tehát hogy mindenben benne van, a nyelvtanban és a zenében is, tehát hogy minden matematika, csak valahogy ezt elfelejtettük. És
1: csak azt kell, hogy hihetetlenül érdekesen is tanítsák.
2: Igen, meg ne tudomány tanítsunk, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon sok tantárgy esetében elmentünk, mindent meg akarunk tanítani a gyerekeknek, amit valaha megtanultunk a világról, tehát amit összeszedtünk, nincs rá szükségünk. Ugye egyre inkább látjuk, hogy a számítógéppel, az AI-jal egyszerűen egy csomó dolgot ki tudunk váltani, sokkal nehezebb a logikus gondolkodás, a számok értelmezése, mint megszerzése.
1: Ez a változás elsőként azokat érinti, akik 2027-ben kezdik a középiskolát, vagyis az első új rendszerű érettségik 2031-ben lesznek. Elég hosszú ez az átmeneti idő ahhoz, hogy az iskolák és a tanárok valóban felkészüljenek erre az új rendszerre?
2: Akár még elég is lehet, tehát hogy mostani kilencedikesekről beszélünk, ugye, de azt is tudjuk, hogy a mostani alapiskolások matematikai tudása se túlságosan jó. Az idei 2026-os tesztelésben például a matematikából az tesztelés átlag azt hiszem 55,9% lett, hát azért az nem egy túlságosan jó eredmény, tehát hogy eleve tudjuk, tehát hogyha ezzel dolgozunk és innen indulunk, akkor még van egy évünk, ami nagyon szűkös, ugye mostani kilencedikeseknek lehet, hogy érdemes már úgy iskolát választaniuk, mert hogy nem minden intézmény fogja bevezetni, főleg a gimnáziumok és az ilyen ipari szakközépiskolák és így tovább. Számomra Az a furcsa, ugye, hogy most vezetjük be az alapiskolákban a reformot, tehát elindult, ugye most szeptemberben már kötelezően is, illetve már több iskola csinálja ezt, hogy valahogy soha nem kötjük össze. Mindig külön tárgyalunk az alapiskolákról és a gimnáziumokról, vagy középiskolákról, mintha ez valami két különálló intézmény lenne, mintha nem ugyanaz a gyerek kerülne előbb-utóbb oda. Azt gondolom, hogy az alapiskolával is lehetett volna kezdeni valamit, és aztán a középiskola érettségivel. Hát így jártunk, mint mindig.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió stúdiójában továbbra is Prékop Máriával, a Pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatójával beszélgetek. Ebből a felmérésből, amit említettem, az is kiderül, hogy a diákoknak mindössze körülbelül 12%-a érzi úgy, hogy valóban bevonják őket az iskolai változásokról szóló döntésekbe. Ön szerint komolyabban kellene venni a diákok véleményét az oktatási reformok előkészítése során?
2: Mindenképpen. Nagyon érdekes volt számomra mostan érettségiben is volt egy ilyen téma, hogy valami az iskoláról, tehát hogy mit szeretnének másképpen, hogyan kellene másképpen, és mi sok mindent, a magunk, amit mi meg tudunk oldani, azzal próbálkozunk is. Nagyon érdekes dolgokat írtak a gyerekek. Azt gondolom, hogy tehát, hogy ők ha kérnek segítséget, és megmondják, hogy hol a hiba, akkor miért ne tennénk meg. Ez nagyon tetszik nekem, hogy például Magyarországon most az új oktatásügyi miniszter is, ugye Lanner Judit, nagyon széles körű felmérést végez, és ő is azt mondja, hogy igenis oda kell figyelni. És ez nem csak feltétlenül a középiskolai 15-18 éves korosztály, akár a kisebbek is képesek megfogalmazni azt, hogy miért nem érzik komfortosan magukat, mert hogy a legnagyobb problémánk nem csak a tananyag, hanem ahogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában. Hogy az elsődleges motiváció az, biztonságban legyek, és érdekel, amit tanulok. Tehát, hogy ez a flow élmény. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor minden más egyéb teljesen fölösleges.
1: A felmérés szerint a középiskolások jelentős része stresszről, kevés szabadidőről, sok iskolai feladatról, dolgozatokról és jegyekről számol be. Ön szerint túlterheltek a mai diákok? Illetve, ha igen, akkor nem jelente újabb terhet számukra majd ez a kötelező matematika érettség?
2: Érdekes módon, amit a gyerekek mondtak, nem az én szubjektív véleményem, nem is az volt a gond, hogy miből mennyit tanulnak, hanem hogy egy napon sokféle órájuk van. Nem a 6-7 óra volt a sok, hanem hogy mindegyikre külön kellett készülni. Nagyon sokan beszélgettünk erről, és azt javasolták, hogy azt tartották volna jó megoldásnak, ha mondjuk 2-3 magyar óra, 2-3 matek.
1: Tehát így tömbösítve.
2: Így van, tehát hogy blokkokban, mert akkor neki délután csak azt az egyet kell, illetve el tud mélyülni ebben. Ugye nagyon sok országban van már az, hogy nem 45 perces órák vannak, ugye nálunk is megtehetjük azt. Persze ezek nagyon nehéz szervezési dolgok egy igazgató szempontjából, főleg, hogyha az iskola olyan, mint a miénk, hogy alapiskola és középiskola is, de azt gondolom, ezeket a gyakorlati dolgokat biztos meg lehet oldani.
1: A kötelező matematika érettségi bevezetése jelenthet-e külön kihívást a szlovákiai magyar középiskolák számára? Például, hogy van-e elegendő magyarul oktató matematika tanár, és mennyire tudják majd a magyar nyelvű tankönyvek és tananyagok követni az új követelményeket?
2: Hát ez bizony gond lesz. Azt látjuk a tankönyvekkel mindig, hogy a 2008-as reformnál is, meg a mostaninál is, az új reform szerinti tankönyvek, azok mindig jóval nagyobb késéssel érkeznek a magyar iskolákba, ugye, míg ezek elkészülnek, több időt vesznek igénybe. És a másik az, hogy ugyanaz, tehát hogy ha nincs tanár a szlovák iskolában, a magyar iskolában se lesz. Már ott is érezzük a hiányt. Ez is vidékektől függ, de azt gondolom, hogy ha tekintetbe vesszük azt, hogy az átlag életkor inkább 50 év, tanárok körében, akkor látjuk azt, hogy nem túlságosan biztató a helyzet, hogy egy 10 év múlva még nagyobb gondjaink lesznek, és azt is látjuk, hogy az egyetemekre nem nagyon jelentkeznek tanárnak gyerekek, tehát hogy ez komoly probléma lesz. Ez már mindenképpen rendszer szintű megoldásokat követel. Tehát ez már nem az, hogy én mit tudok biztosítani igazgatóként egy tanárnak, mert hát nincsenek olyan eszközem, motiváljam, hogy pont hozzám jöjjön, persze mindent megteszünk. Szoktam mondani, sütünk palacsintát is reggelente, hogyha olyan szakos tanár kell, de tényleg gond lesz, mert már nem csak ezek ugye a matek, fizika szakos, ezekkel nehéz, ezek a szakos tanárok jegyeznek a legjobban, de most már akár az alsó tagozatos is, amiből mindig sok volt, vagy a magyar nyelv szakosokból is hiány lesz, mert hogy kiöregettünk.
1: Térjünk át az iskolakerülésre. Mi okozza ezt a jelenséget, illetve mi jelenthet valódi megoldást erre a problémára az ön tapasztalatai szerint?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én dolgoztam olyan iskolában, ahol ezzel rengeteget küzdöttünk. sokféleképpen lehet. A minisztériumban én készítettem is egy anyagot, amit próbáltuk követni. A korai iskola hagyás is ugye egyik eredménye ennek, aztán az, hogy nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát nagyon sok mindent kell, hogy tegyünk azért, hogy ne hiányozzanak az iskolából. Amiről beszélgettünk, hogy otthon jól érezzem magát az iskolában. Tehát ha nekem ott jó, akkor szeretek oda járni, ugye ez is egy feltétele. Ha nekem gyenge a tudásom, és minél többet hiányzok, annál rosszabb a tudásom, vagy gyengébb minőségű, annál több kudarc élmény ér, és akkor ez végtelen történet, akkor még inkább. Tehát ez legelején kell megfogni ezt, de ez nem csak iskolai probléma, tehát ez nem kizárólag pedagógiai probléma, ezt mindannyian tudjuk, ez már szociális, egészségügyi, és így tovább, tehát hogy ez egy nagyon összetett gond. Az biztos, hogy nagyon magas nálunk a hiányzás, tehát hogy Szlovákiát értem ez alatt, nálunk a Duna utcán nyilván nem. Ugye most kétféle ilyen módszerben működtetnek az iskolák, ugye van az enyhébb, meg a szigorúbb, mi az enyhébb szerint működünk, mert nálunk nem sok a hiányzás, pláne igazolatlan nincs is, de azért vannak iskolák, ahol ez nagyon-nagyon komoly problémát jelent.
1: Erik Tamás családügyi miniszter szerint, ha egy gyerek nem jár rendszeresen iskolába, az első 3 hónapban nem vonnák meg a családi pótlékot, hanem egy kijelölt személy kapná meg, és ő használná fel a pénzt a család érdekében. Ha ez nem hoz változást, a tervek szerint a 4. hónaptól 3 hónapra megvonható lenne a családi pótlék. Ön szerint ez valóban motiválhatja a családokat a felé, hogy elküldjék iskolába a gyereküket?
2: Egy részüket igen. A nemzetközi felmérések szerint, ugye az OECD szokott támaszkodni mindig egy amerikai, egy Wisconsin mérésre, ahol 3-4% között javulást mutattak, ami nem tűnik soknak, de azért mégiscsak egy jelentős változás, aki ismeri ezeket az adatokat, hogy ez már kimutatható, szignifikáns mértékben növeli azt, hogy járjanak iskolába. Nagyon sok országban van ilyen, és nem csak ez, hogy ugye ez egy családi pótlék megvonás, tehát ez nem büntetés. Van, ahol pénzbírság is jár érte. Én voltam például Londonban, Babingtonban egy iskolában, ahol főleg a mi szlovákiai diákjaink jártak, és az volt az érdekes, hogy ott nem volt igazolatlan hiányzásuk. És akkor próbáltunk utána kérdezni, miért nem, és nem tudom, naponta, nem tudom, 40-50 font büntetés jár azért, hogyha nem jár iskolába a gyerek. Hát kiengedheti meg magának, aki átlagkeresetből él, tehát ott mindenképpen küldték a gyerekeket.
1: De azért a családi pótlék megvonása értelmezhető büntetésként is, legalábbis így élhetik meg bizonyos családok. Tehát, hogy nem az a veszély, hogy a támogatás megvonása éppen a legnehezebb helyzetben lévő családokat sújtja, miközben ugye az iskolakerülés hátterében nem csak a szülő felelőtlensége, hanem szociális problémák, családi problémák, pszichés problémák is állnak.
2: Tapasztalatom szerint a legtöbbször a szülő felelőtlensége. Tehát, hogy nagyon kevés eset volt olyan, amikor tényleg volt olyan, hogy egyszer nem volt pénz az iskolába járásra. Én egy kicsit jobban bíznék a pedagógusokban, meg az igazgatóban, hogy ők döntsék el, hogy melyik az igazatlan hiányzás, ami ebbe a kategóriába tartozik, ami még elnézhető, mit tudom én, kisgyerek született, vagy valami súlyos családi eset van, ahol akár már a 8-10 éves gyereknek is otthon kell maradnia segíteni. Tehát, hogy azért ez nem ritka bizonyos társadalmi háttérben, vagy akár a halmozottan ilyen szegény rétegekben, vagy akár ugye Kelet-Szlovákiáról, ha beszélünk, nekünk nagyon sok olyan diákunk volt, ahol gyakorlatilag ez így működött, és megint másik az, amikor a szülő egyszerűen nem érdekli, nem is értik valójában azt, nem érték a családban azt, hogy valamilyen tudást kapjon a gyerek, vagy valamilyen végzettsége legyen, ugye ott a szülőkkel kell együtt dolgozni, kérdés az, hogy ki fogja ezt csinálni, mert hogy erre a pedagógus egyedül nem képes, tehát mikor a óraközi szünetekben, vagy mikor beszélgessek órákat a szülővel, ez mindig úgy működik, hogy hétvégeken, esténként, családlátogatásokként, és azt gondolom, hogy ennél több terhet már a tanárokra nem rakhatunk.
1: A szabályozás ráadásul nem csak az iskola kerülést érinteni, hanem bizonyos iskolai rendbontásokat is, például ha egy gyerek veszélyezteti a társait, vagy a tanárokat, illetve ha a szülők nem működnek együtt az intézkedésekben. Ön szerint helyes ugyanazzal az eszközzel kezelni, vagy sújtani az iskola kerülést és az agresszív, vagy rendbontó magatartást?
2: Az a baj, hogy nem tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát olyan mértékben most már elrulakodott az iskolába, és nem csak a gyerekek közötti bullying, hanem az, hogy a tanárokat zaklatják, vagy egyáltalán, ahogy viselkednek a gyerekek, hogy nincsenek eszközeink rá. Tehát, hogy pedagógiai eszközökkel nagyon nehéz elérni ott valamilyen javulást, ahol egészen más normák uralkodnak egy családban. Tehát, hogy egy családban, ha landon verekednek és kiabálnak, az, hogy én szépen szólok egy gyerekhez, meg se hallja, te tehát hogy milyen eszközökkel bírom rá, hogy betartsa az iskolai szabályokat, és egyre több olyan esetről hallunk, ahol már rendőrségre van szükség, vagy beavatkozásra, viszont mivel legtöbbször kiskorú, vagy fiatalkorú gyerekekről beszélgetünk, gyakorlatilag semmilyen nevelő hatása nincsenek. De amíg a hiányzásokra is visszatérve, eddig is volt ilyen, tehát hogy a családi pótlékot és elvették, vagy ugye volt az, hogy a önkormányzat kezelte, és akkor az önkormányzat volt, hogy vissza is szólt nekünk, hogy most már annyi ennyi van, hogy külön embert kell fölvenni, és a költségvetéséből nem tudja megoldani. Tehát csak a problémát átruháztuk egy másik szervre, de nem igazán oldottuk meg. Azt gondolom, hogy nagyon mélyen bele kell ebbe merülnünk, nagyon utána kell néznünk. Pontosan, amit mondott, hogy az indokoknak, hogy miért nem jár egyesével, külön-külön, de amit mondtam, ha nincs szociális pedagógus, vagy valamilyen olyan ember, aki összekötő a család és az iskola között, ezt maga az iskola megoldani nem tudja.
1: Végezetül nagyon röviden, milyen tanév vár önre, milyen tanév vár önökre a Duna utcai iskola tanulóira és pedagógusaira?
2: Hát biztosan meglepetésekkel teli, mert az elmúlt év is az volt, ugye gondoljunk vissza csak a elektronikus érettségi ugye bevezetésére, ugye mi is teszteltük, illetve mindenki emlékszik a szerencsétlen felvételi eljárásra. Reméljük ez jobban fog menni, illetve nálunk most folyik már a felújítás is, úgyhogy már ma is cserélik az ablakokat, úgyhogy kicsit ilyen mozgalmasabb lesz. Meg hát ugye itt van az alapiskolás reform, ezzel most már mindenki szembenéz ez éven, nekünk annyival könnyebb, hogy mi harmadik éve. Tehát harmadikosak lesznek a mi reformgyerekeink, úgyhogy nekünk egy kicsit talán könnyebb most már.
1: Az új tanév tehát nem csak a megszokott szeptemberi visszatérést jelenti, hanem több jelentős változás előkészítését is. A matematika érettségi átalakítása, az iskolakerülés visszaszorítását célzó új szabályok és a diákok mentális terhelése egyaránt azt a kérdést veti fel, hogyan lehet magasabb elvárásokat támasztani az iskolákban úgy, hogy közben a diákok, a szülők, a pedagógusok is megkapják ehhez a megfelelő támogatást. Prékop Máriával, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és problémamentes tanévkezdést kívánok.
2: Én is köszönöm, és minden tanárnak, kollégámnak boldog új évet kívánok.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 25-én kedden. Az Egyesült Államokban javában zajlik az a történelmi jelentőségű per, amely alapjaiban változtathatja meg a közösségi oldalakat. De valóban új időszámítás kezdődhet a platformok működésében, hogyha az üzemeltetők veszítenek? A folytatásban erről lesz szó. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico magyarázatot vár a főügyésztől a Covid ügyben. Ukrajna megosztja Nagy-Britanniával a harctéri EMMI adatokat. Változóan felhős idő mellett 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint érthető, hogy ő és a közvélemény is magyarázatot vár Máros Zsilinka főügyésztől a koronavírus járvány idején működő mobil mintavételi pontok az úgynevezett momok ügyében. Az ügyben egy volt egészségügyi minisztériumi alkalmazottat azzal gyanúsítanak, hogy jelentős anyagi kárt okozott az államnak. A nőt azonban már néhány órával az őrizetbe vétele után szabadlábra helyezték. Fico szerint ez indokolja, hogy a főügyész nyilvánosan magyarázza el az eljárást. Zsilinka korábban úgy reagált, a büntető eljárás kezdeti, nem nyilvános szakaszában az ügyészsége nem köteles részletesen beszámolni a megtett vagy tervezett lépésekről. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány külpolitikája valamennyi irányban kudarcot vallott és nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa, a párt képviselője szerint Robert Fico oroszországi tárgyalásai, valamint a kínai látogatások sem hoztak jelentős eredményt vagy új beruházásokat. Az SZSZ bírálta a kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját is, és szerintük Szlovákiának helyre kell állítania a bizalmat Európai Uniós és NATO szövetségesei körében. A külügyminisztérium visszautasította az ellenzék állításait és úgy reagált, azok bizonyítékok nélkül keltenek pánikot az orosz fenyegetéssel kapcsolatban. Ukrajna és Nagy-Britannia megállapodást kötött egy több millió harctéri felvételt tartalmazó ukrán mesterséges intelligencia adatbázis megosztásáról. Az Avengers nevű adatbázist jelenleg ukrán drónok fejlesztésére és kiképzésére használják. A brit kormány szerint az adatok segítségével a jövőben a repülőterek, katonai létesítmények, vasutak és más kritikus infrastruktúrák védelmét is javíthatják. Cserébe Ukrajna brit kutatók és egyetemek szakértelméhez jut hozzá. Az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetett be Irán ellen, amelyek többek között a digitális eszközök, a technológia, az arany, a légi közlekedés és a szállítás területét érintik. Az amerikai pénzügyminisztérium csak nem 60 személyt, vállalatot és hajót is szankcionált. Washington célja, hogy elvágja Teherán bevételi forrásait és megnehezítse a szankciók kijátszását. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter az Iránnal gazdasági kapcsolatban maradó országokat is következményekkel fenyegette. Teherán visszautasította az amerikai kijelentéseket. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azt állítja, hogy Irán megpróbálta megölni egyik fiát. A kormányfő nem árult el, hogy két fia közül melyik volt a célpont, és további részleteket sem közölt. A kijelentést az izraeli miniszterelnök egy olyan megállapodás kapcsán tette, amely szerint a Shin Bet izraeli biztonsági szolgálat a következő 5 évben Netanyahu feleségének és fiainak védelmét is biztosítaná, akkor is, ha a miniszterelnök elveszti a választást.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Dolnozemská úton, a kórháznál a belváros felé, valamint a Vajnorská úton az Aranyhomok irányába. Ógyalláról Komárom felé kihajtva szintén sebességet mérnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A pontveszteség nélkül él Lovas Petrzsalka 1-0-ás győzelmet aratott Zólyomban a második labdarúgó liga 5. fordulójának záró mérkőzésén. A nyeretlen hazaiak a 11. percben 11-est hibáztak. A ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, a galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a debreceni EAC vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. További érdekesebb meccsek Dorog Újpest, Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, Baja Kispest, Mezőkövesd MTK és Karcag Győr. A mérkőzéseket szeptember 12-én és 13-án játszák. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Fulham Chelsea 2-3, Bologna Lazio 0-1 és Róma Fiorentina 4-0. A szlovák női röplabda válogatott 3. mérkőzését is elveszítette. A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében Göteborgban 3-2-re kikapott a horvát csapattól, pedig 2-0-ra vezetett. A vereséggel rajtoló magyar együttes a 2. fordulóban 3-0 arányban alul maradt a címvédő társházigazda törökökkel szemben. Ma a magyarok 15 órától a németekkel, a szlovákok pedig 16 órától az olaszokkal játszanak. Az érsekújvári Mészáros Noémi könnyű súlyú egypárban bejutott a holnap délutáni elődöntőbe az amszterdami evezős világbajnokságon. Lévai Csongor arany, Leopold Zoltán pedig bronzérmet harcolt ki a fiúk 50 méter puska, 3 testhelyzetű szóló versenyszámában a Tallinnban zajló U18-as sportlövő Európa-bajnokságon. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti nagy fölénnyel a férfi teniszezők ATP világranglistáját a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián 2 pozíciót, Alex Molcsán 9-et rontva a 63. illetve a 84. A nőknél is maradt az élen a fehér orosz Arina Szabalenka, a kazah Jelena Rybakina a 2., az amerikai Jessica Pegula a 3., Bondár Anna 6 pozíciót javított, így a 70., Rebeka Sramková pedig a 128. helyről lecsúszott a 151-re. Rebeka Sramková 6-1-6-4-re kikapott az orosz Alevtina Ibragimovától, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában. Égeső miatt törölték a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta hétfői 3. útszakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, Walter Attila pedig maradt a 143. A VB címvédő Lando Norris dicséri a nemzetközi sajtó azt követően, hogy a McLaren brit pilótája egymást követő 2. futamgyőzelmét aratta a Forma 1-ben. Vasárnap ugyanis első lett a holland nagydíjon, Zandvoortban. És végül egy érdekesség, 2,5 millió angol fontért kelt el az a futballlabda, amellyel Diego Maradona a sporták történetének talán 2 legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolok elleni összecsapáson előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be a kapuba. Ezt követően pedig az argentin sztár a saját tér feléről megindulva a fél angol csapatot kicselezve juttatta a labdát a hálóba.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk-hoz.

aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 15 perc. A napokban hivatalosan is megkezdődött az a várhatóan 6 hétig tartó per, amelyben közel 30 amerikai állam igen súlyos vádakat fogalmazott meg a legnagyobb közösségi oldalakat üzemeltető Metával szemben. A cégnek egyebek mellett azt róják fel, hogy a platformokat szándékosan úgy tervezték, hogy azok függőségeket alakítsanak ki, ezeket a fiatalokat érintő kockázatokat pedig eltitkolták, sőt, még adatokat is gyűjtöttek a gyerekekről. A vonalban Lévai Richárd közösségi média szakértő, akivel a következő percekben arról beszélgetünk, hogy miért tekinthető precedens értékűnek ez a tárgyalás sorozat. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nem ez az első hasonló per, amiben a Meta érintett. A napokban kezdődött tárgyalássorozatra mégis példátlanként hivatkoznak. Így kezdjük kérem a legkézenfekvőbb kérdéssel, hogy egészen pontosan miért tekinthető precedens értékűnek ez a mostani per?
1: Azért más ez, mint a korábbi perek, mert nagyon sokáig, amikor itt a nagy online platformokat vizsgálták, akkor az volt a fókuszban, hogy a tartalom, ami a platformokra kikerül, azzal mi a helyzet, hogy kifelel azért, károsak a tartalmak, nem károsak, és nagyon sokáig éveken keresztül elsősorban ezt vizsgálták. Most ez a per, illetve más eljárások, mert itt azért érdemes megemlíteni, hogy nem csak az USA-ban zajlik per, és sok persze ezen kívül is az USA-ban, de az EU is vizsgálódik. Szóval ezek meg azt nézik, hogy maga a platformnak a tervezése az hogyan alakulhatott ki így, hogy maga a platformnak a kialakítása, az a folyamat, amíg eljutottak odáig, hogy ilyen elemek kerültek bele, amit megköszönhetően most úgy működik, ahogy működik, az a tervezés mennyire lehetett káros, akár szándékosan, akár nem szándékosan, de elvezethetette odáig, hogy rossz irányba befolyásolja a felhasználók életét.
0: Az egyik legnagyobb kérdés az, tehát, hogy a platformok részéről mennyire volt tudatos ez a stratégia. Lehet egyértelmű választ adni, hogy a cél tényleg a függőség kialakítása volt?
1: Ez lesz a pernek a nagy kérdése, de vannak olyan jelek, amik azért arra utalnak, hogy valamifajta szándékosság mégiscsak van a dolog mögött, hiszen korábban is már kerültek ki olyan dokumentumok, amik azt igazolták, hogy a Metának vannak belső felmérései arról, hogy bizonyos helyzetekben akár káros is lehet, hogyha valaki a Facebookot meg az Instagramot használja. Vannak olyan kikerült dokumentumok, információk, amik arra utalnak, hogy a Metának volt olyan mérőszáma, ami a tinik által a platformon eltöltött időre optimalizálta a rendszer algoritmusainak és különböző megoldásainak a működését. Ilyen jelek tulajdonképpen vannak, és most azért az elmúlt napokban napvilágot láttak olyan információk is, hogy bár a Meta tényleg hosszú évek óta, több mint 10 éve egyre aktívabban dolgozik a külvilág számára látható módon azon, hogy különböző ilyen biztonsági megoldásokat vezessen a platformban, amivel a tiniket megvédik, de az elmúlt napokban olyan tanúvallomások meg információk kerültek ki például, amik arra utaltak, hogy bár valóban létezett ilyen biztonsági csapat, meg biztonsági eljárási rend, de ez inkább a külvilág számára szólt elsősorban, és nem volt olyan hatékony, mint amilyen lehetett volna.
0: Ezen információk fényében, amik így első hallásra eléggé kompromitálónak tűnhetnek, megjósolható, hogy mi lesz az ügy kimenetele, vagy azért még jöhetnek fordulatok?
1: Számíthatunk még fordulatokra, hiszen még most kezdődött az egész, gyakorlatilag múlt héten, szerdán, illetve a hét elején, de elkezdtek már különböző tanúk nyilatkozni, szakértők nyilatkozni, elsősorban ugye a vád részéről, a Meta ezeket támadja, viszont még a két nagy vezető, akire számítunk, a Mark Zuckerberg és a Adam Mosseri, ők még nem nyilatkoztak, tehát ők még nem tettek tanúvallomást, és ez azért is érdekes, mert több olyan információs napvilágot látottuk az első tanú meghallgatások során, amik arra utalnak, hogy a vezetőknek is kellett valamilyen tudomásra lenni, problémákról, és hogy ennek ellenére sem tettek meg dolgokat. Az egyik tanú azt mondta, hogy ha Mark Zuckerberg valamit eldöntött, akkor pár hónap alatt ott hegyek mozdultak meg a Metánál, és elméletileg volt arról tudomása, ez szerint a tanú szerint legalábbis a Zuckerbergnek, hogy itt a Twinkkel kapcsolatosan aggályok merülnek föl, mégsem hozott olyan döntést, ami alapján biztonságosabbá tehető lett volna a rendszer. Szóval ezek még előttünk vannak. Összességében azért abban az irányba mutat, nem csak ez a per, hanem a korábbi perek is, amik itt lezajlottak az elmúlt hónapokban a Meta ellen, ahol már hasonló ügyekben veszített egyébként, hogy valószínűleg ebben a perben is valószínűleg valamilyen fajta veszteséget kell elpömjelnie.
0: Ami nem lesz véletlen, hiszen ahogy jelezte, az üzemeltetők, illetve a vezetők eléggé súlyos vádakkal néznek szembe, de egész konkrétan melyek azok a mondhatni problémás funkciók, amiket a felperesek kifogásolnak, ugyanakkor akár a kedves hallgatók is ismerhetik őket a mindennapos görgetés alkalmával, ugyanis ismereteket szereztek arról, vagy szerezhetnek arról, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek.
1: Mindannyian naponta találkozunk azokkal a funkciókkal, amivel baja van ennek a pernek, illetve egyébként az EU-nak is, de nem csak a Meta platformjain, ugye a Facebook, az Instagram, ami itt a Meta oldaláról elővettek, de TikTok, YouTube és a többi közösségi média és hasonlóan működik, és ugyanezeket a funkciókat kifogásolják más eljárásokban is egyébként, ezek pedig többek között a végtelen görgetés, ugye, hogyha görgetünk a közösségi platformokon, nem lesz egyszerűen vége, hanem ameddig én addig újabb és újabb videóképek ismétlődnek meg, és mindenféle egyéb információk, ugye sokszor platformfüggő. A másik az automatikusan elinduló videók, hogy nekem nem kell aktívan rákattintani egy kis playgombra, amikor megjelenik előttem egy videó, hanem ezek automatikusan elindulnak. Ugyanilyen problémás az eljárásokban sokszor az ilyen értesítő üzenetek, amik szintén visszahoznak engem a rendszerbe, de az ajánló algoritmusok is, amik képesek arra, hogy a számomra olyan tartalmakat mutassanak meg, amik biztosan érdekelni fognak engem, és így egyre több szálon húz magához az élmény, és nehezebben tudok kiszabadulni. Illetve ami még problémás, az a kiskorúaknak az életkor ellenőrzése, hiszen a platformokon, így a Meta platformján is 13 év az alsó korhatár, de jelek szerint nem tettek eleget annak érdekében a platform üzemeltetők, hogy ezt a 13 éves alsó korhatárt ezt betartsák, és így nagyon könnyen tudtak regisztrálni sokkal fiatalabbak is ezekre a platformokra és az összes platformra is, úgyhogy ilyen és ezekhez hasonló funkciókkal kapcsolatban vannak problémák, és merül fel az a kérdés, hogy vajon ezek csak azért alakultak ki így, hogy az üzleti modellt maximalizálják, és egy mellékhatás az, hogy hát legalábbis a felperesek szerint ilyen addiktív módon hat az emberekre, és egyfajta függőség jellegű állapotot alakít ki, vagy pedig kifejezetten arra tervezték, hogy kialakuljon az a függőségszerű állapot, amitől nem tudunk szabadulni ezektől a platformoktól.
0: Azt tehát tudjuk, hogy melyek azok a funkciók, amik hagynak némi kívánnivalót maguk után, de ezekkel kapcsolatban mit szeretnének elérni a PER kezdeményezői, tehát milyen változásokban reménykednek?
1: Ez a legizgalmasabb kérdés, mert ugye a sajtóban nagyon sokszor csak az jelenik meg, hogy itt hatalmas bírság elé nézhet a Meta. Ugye bár elhangzott itt egy ilyen 1400 milliárdos dolláros összeg is, de azért inkább ilyen 200 milliárd dolláros összeg környéke lehet, aminek valóban van realitása. De nem ez a fő kihívás ebben a perben, hanem az, hogy azt szeretnék elérni a felperesek, hogy a Meta változtassa meg a működését, változtassa meg többek között ezeket a módszereket, amiket említettünk, és így a felhasználóknak könnyebb legyen azt mondani, hogy akkor én most leteszem a telefonomat, és mondjuk akkor a görgetés helyett mondjuk olvasok egyet. De azért problémás, mert tényleg így alakult ki az üzleti modellje az összes közösség média platformnak, tulajdonképpen, hogy meg kell ragadni az embereknek a figyelmét, meg kell tartani, ebből a figyelemből fakadó hirdetési bevételeket, ezeket le kell aratni, és ez az üzleti modell. Na most, hogyha csökkenek ezek, vagy kevesebb olyan módszer lesz, ami hosszabb ideig tartja bent a felhasználókat, akkor gyakorlatilag az fog történni, hogy csökken a platformokon eltöltött idő, így várhatólag csökkenni fog ezeknek a platformoknak, illetve az őket üzemeltető cégeknek is az üzleti bevétele. Tehát egy teljes üzleti modell újraírásnak lehetünk majd szemtanúi, hogyha erre a változásra valóban rá tudják aktívan kényszeríteni a Metát és a többi közösség média platformot is, mert tehát ne legyen bennünk kérdés, hogyha ez a ez sikerrel zárul, akkor jönne sorba majd a többi platformok is, és vagy maguktól fogják ezt megváltoztatni, vagy hasonló perek nézhetnek elébe, és ez mindannyiunk életére hatással lehet. Tényleg a telefonunkon fogjuk érezni azt, hogyha ez a perez sikeres lesz.
0: Ezek szerint egyáltalán nem alaptalanok azok a felvetések, melyek szerint a döntés alapjaiban változtathatja meg a közösségi média működését, és némiképp utalt arra, hogy a hatásokat mindenki megérzi majd. Ezt úgy kell értelmezni, hogy különösen annak fényében, hogy több fronton zajlanak ezek a vizsgálatok, nem csak az Egyesült Államokban lehet hatása az esetleges döntésnek, hanem a következményei akár Európába is átgyűrűzhetnek?
1: Így van, Európában hasonló eljárások folynak ellene, pontosabban nem perek, hanem ugye az EU-nak más a módszertana, úgyhogy ott különböző eljárások indultak a nagy platformok ellen, amik érdekes módon pontosan ugyanezeket, vagy hát nagyjából ugyanezeket a technikákat és módszereket kifogásolják, próbálják vizsgálni, és próbálják rákényszeríteni a nagy platformokat, hogy ezekkel hagyjon fel a fiatalkorúak érdekében is, és általában így a platform működésével kapcsolatban teljesen hasonló módszerekkel vannak problémája az EU-nak is, úgyhogy több fronton zajlik különböző eljárásoknak a sora a nagy platformok ellen, úgyhogy ilyen nagyon érdekes hónapoknak nézünk elébe, mert ezek már különböző fokú előrehaladottság állapotában vannak, és előbb-utóbb sorba szépen véget fognak érni, vélhetőleg valamilyen szándékkal, hogy valóban változtassanak különböző módszerekkel, ugye Európában eljárásokkal, az Egyesült Államokban különböző perekkel ezeknek a platformoknak a működésén.
0: Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy ezeknek a döntéseknek, illetve az általuk előidézett következményeknek feltehetően lesz majd valamilyen átfutási ideje. Így felmerül a kérdés, hogy ha valóban megtörténik ez az átalakítás, akkor azt mikor érezhetik meg majd maguk a felhasználók is? Szűk egy percünk maradt, de talán ez elég idő arra, hogy megbeszéljük ezt.
1: Nehéz ezt megmondani, hiszen azért több mint 10 éve vannak már olyan ügyek, olyan előkerülő problémák, amik arról szólnak, hogy ilyen problémák vannak ezekkel a platformokkal, és csak most jutottunk el odáig, hogy valóban ezeken valamifajta változtatási szándék van, hogy mennyi idő alatt lehet ezeket majd végigfuttatni, hogyha megszületik egy ítélet, illetve az eljárások a végükre érnek, ezt nagyon nehéz megmondani.
0: A nagy közösségi média perrel kapcsolatos fejleményeket Lévai Richárd közösségi média szakértővel tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
2: Utazási kisokos Kisbartalos Évával.
3: Dél-Németország, a Bodeni tó és a Bajoralpok vidéke nyáron a túrázók, kerékpárosok és aktív kikapcsolódásra vágyók kedvelt célpontja. Ha Neuschwanstein kastélyát vagy a Königsee környékét keressük fel, érdemes ismerni a német kerékpáros szabályokat. Biciklizés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni, a készüléket csak tartóban vagy kihangosítva kezelhetjük. Fülhallgató használata megengedett, de csak olyan hangerővel, hogy a környezet hangjait és a közlekedési helyzeteket továbbra is érzékeljük. A szabályok megszegése bírsággal járhat. A gyalogos zónákban mindig figyeljük a táblákat, ahol nincs engedélyezve a kerékpározás, ott le kell szállni a bicikliről. Autóval érkezve ne feledkezzünk meg a környezetvédelmi zónákról sem. Az Umwelt zóna területére csak érvényes zöld matricával lehet behajtani. A helyi előírások eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig tájékozódjunk. A tavaknál pedig ügyeljünk a parkolási szabályokra és a jegyek érvényességére, mert a német hatóságok a szabálytalanságokat szigorúan büntetik.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Ma éjfélkor hivatalosan is lejár a jelölt listák leadásának határideje az őszi megyei és önkormányzati választásokra. A szlovákiai magyar térfélen azonban egy ideig nem volt teljesen egyértelmű, hogy hogyan áll majd össze a csapat. Vajon az elmúlt hetekben minden nyitott kérdés végére sikerült pontot tenni? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban regionális híreink jönnek Mezőszállási Márktól.
2: A 2026-27-es tanévben több dél-szlovákiai városban is ingyenesen utazhatnak a tanulók az Arriva Érsekújvár járatain. Érsekújvárban a diákok tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között használhatják díjmentesen a buszokat. Léván a város valamennyi helyi járatán ingyenes az utazása jogosult diákoknak, Párkányban pedig reggel 7 és 8 óra között vehetik igénybe a szolgáltatást. Komáromban már 2020 óta mindenki számára ingyenes a városi tömegközlekedés. 4 gyermek sérült meg szombaton este egy körhinta balesetben a Párkányi Vadasfürdő mellett. 3 kiskorút és egy fiatalkorút kórházba szállítottak, valamennyien könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség közveszélyokozás miatt indított eljárást. A Vadasfürdő közölte, a területet csak bérbe adja. A körhintákat nem a fürdő üzemelteti, ezért a felelősség az üzemeltetőt terheli. A korábbi mintegy 2,7 millió eurós becsléshez képest több mint 3,4 millió euróra nőtt a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ felújításának tervezett keretösszege. A közbeszerzés már elindult. A felújítás során megújulna az épület külseje és belső tere, korszerűsítenék a nagy termet és liftet is építenének. Keszeg Béla polgármester szerint ideális esetben 2027. januárjában kezdődhetnek a munkálatok.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Pozsonyban a Gagarin út elején a belváros felé baleset történt, egy sávot lezártak. A Prágai úton a belváros irányába, valamint a Vajnorszkán is torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: turned to dust, all that I adored.
1: 7 óra 36 perc. Az őszi politikai szezon kezdetéhez közeledve a pártok többségének figyelmét a vészesen közelgő megyei és önkormányzati választások kötik le, amely kapcsán ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, mivel éjfélkor lejár a jelölt listák leadásának határideje. A Magyar Szövetség először május végéig, később pedig az Országos Tanács júniusi üléséig szerette volna lezárni a voksolással kapcsolatos személyi ügyeket, végül azonban a szóban forgó tanácskozást követően is maradtak nyitott kérdések. De az elmúlt hetekben sikerült mindent tisztázni, vagy az utolsó pillanatban még jöhetnek meglepetések. Erről is beszélgetünk Kubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Legutóbb az országos tanácsülése után beszélgettünk arról, hogy milyen kondícióban fordul rá a párt az őszi megyei és önkormányzati választásokra, akkor pedig, ahogy némiképp már jeleztem, még akadt pár nyitott kérdés. Ezeket mostanra sikerült teljesen lezárni, illetve tisztázni?
2: Lényegében igen, de mielőtt ráfordulnánk így az őszi politikai szezonra, van ma egy másik jeles nap is, nem csak a listák leadásának, illetve a jelölések leadásának határideje, bár jeles nem biztos, hogy a legmegfelelőbb jel.
1: Szomorú évfordulóra gondol elnök úr feltétlenül.
2: De ha már arról beszéltünk, hogy mivel foglalkoznak, vagy mi köti le a pártok figyelmét, akkor a Magyar Szövetség figyelmét nem tudja nem lekötni az, hogy 20 éve történt Marina Hedvig elleni támadás, és gondolkodtam, hogy egyébként ezt fölhozzam-e, nem szeretnék régi sebeket föltépni, és tartok tőle, hogy az érintett se boldog attól, hogy a nevét ragozzák. Ugyanakkor most a napokban volt az akkori belügyminisztertől, most honvédelmi minisztertől egy olyan megint csak méltatlan reakció és interjú, ami arra ébreszt rá, hogy az illetékesek 20 év után se értik, hogy az az államfelfogás, meg az a vak nacionalizmus, amilyen szemellenzős nyilatkozatokra készteti őket, hogy az miért vállalhatatlan, miért volt vállalhatatlan akkor is, és miért vállalhatatlan most is. Tehát, hogy mikor jutnak el már ennek az államnak a vezető képviselői, legyen szó akár miniszterelnökről, akár az ő jobb vagy bal kezéről az egyes miniszteri pozotokban, amikor egy egyszerű bocsánat elrontottuk, és megvan bennünk a készség arra, hogy helyre tegyük, egy ilyen mondat, vagy egy ilyen gondolcsor elhagyja a szájukat. Ennek ellenére ugyanazt látjuk, mint mondjuk a földelkobzások tekintetében, tulajdonképpen alternatív világ fölépítése, valóság tagadás és az áldozatból kreálunk bűnöst. Tehát, hogy bocsánat, hogy ezt most itt reggel a téma vagy a tárgytól kicsit eltérve ezt idehozom, de az a helyzet, hogy pártelnökeként nem tudom ezt a 20. évfordulón nem megtenni.
1: Mielőtt visszakanyarodnánk a fő témára, egy kiegészítő kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban.
2: Összezárjon, és a politikai érdekképviseletünk is méltó helyre kerüljön, hogy az ilyen és hasonló ügyek egyrészt ne fordulhassanak elő, másrészt pedig helyre is tudjuk őket tenni, milyen jogilag, mind erkölcsileg.
1: Ezek szerint az ilyen és hasonló nyilatkozatok megerősítették a párt korábbi döntését, amelyben kizárták a legerősebb kormánypárttal azt márrel való együttműködést, amely képviselőihez az utóbbi napok ominózus nyilatkozatai is kötődnek?
2: Tartjuk magunkat ahhoz a döntésünkhöz, amelyet az országos tanácson elfogadtunk, és amelyet én többször megerősítettem, hogy országos szinten nem tudjuk elképzelni sem a választások előtt, sem a választások után az együttműködést a legnagyobb kormánypárttal.
1: És azt, hogy lesz-e értelme majd a parlamenti választások kapcsán együttműködésről beszélni, feltehetően nagyban meghatározza majd a közelgő megyei és önkormányzati választások eredménye is, tekintve, hogy az már irányadó lesz arra vonatkozóan, hogy milyen kondícióban fordul rá a párt a közelgő parlamenti választásra 2027-re. Ahogy jelezte, minden vitás kérdés, vagy többé-kevésbé ezeket a kérdőjeleket mára már sikerült megválaszolni, de ezt úgy kell érteni, hogy elnök úr az utolsó pillanatban sem kíván élni azzal a mondhatni vétójoggal, amit korábban egy módosítás révén megszerzett, éppen azzal a céllal, hogy nagyobb beleszólással legyen a jelöltállítási folyamatba?
2: Én a tárgyalásokon jóformán mindenhol részt vettem. Tehát a járási szinten egyértelműen, de sok esetben még helyi szinten is. Tehát az elmúlt hetek, hónapok azért arról zajlottak, vagy annak a jegyében zajlottak, hogy a helyi csapatok, legyen az járási csapat, vagy legyen az helyi csapat, milyen összeállításban és milyen jelöltekkel kívánnak belevágni október 24-ébe, és többé-kevésbé egyébként igen, tehát hogy így van, ahogy a szerkesztő azt, hogy mondja, hogy én a helyi autonómiát, vagy lokális autonómiát, hogyha járásokra gondolunk, tiszteletben tartottam. És ezt az országos tanácson még júniusban meg is erősítettük, én ott azt mondtam, hogy ha így áll a csata, így állnak a csatasoraink, hogy látjuk, hogy kik a legmotiváltabb emberek, és kik azok, akik színeinket is felvállalva belevágnak abba, hogy majd magyar embereket képviseljenek továbbra is, akár megyén, akár helyi szinten, akkor nekünk ebben a helyzetben eredménykampányt kell folytatni, hiszen hogyha a regionális politikát nézzük, akkor azért az elmúlt 4 év, de említettem az elmúlt 8 vagy az elmúlt 12-t is, ott azért a helyi csapatok, és úgy összességében a magyar párt egész nyugodtan kihúzhatja magát, mert hogy csak nagyon leegyszerűsítve, mert nincs itt időnk arra, hogy felsoroljuk az eredményeket Kassától egészen Pozsonyig, de az elvet letéve az asztalra annyit tudok mondani, lényegében a magyar frakcióknak sikerült elérni azt, hogy a délre érkező források azok arányban legyenek az északra érkező forrásokkal. Tehát ez sikerült Nyitra megyében is átvinni, ez sikerült Naszombat megyében is átvinni, annak ellenére, hogy ugye ezekben a megyékben, és most még a két legnagyobbról beszéltünk, az egy negyedét se éri el a magyarság a teljes népességnek, és ehhez képest az, hogy van egy erős magyar frakció, azt eredményezi, hogy a források elosztásánál ez gyakorlatilag 50-50. Na ez mutatja azt, hogy mire képes egy magyar frakció, mire képes egy egységes csapat, és hogy mi a parlamenti képviseletnek is majd a tétje jövőre 2027-ben. Tehát lecsupaszítva erre a történetre, a csapataink továbbra is motiválnak és motiváltak és folytatni kívánnak ezt a munkát, akkor ebben a helyzetben ránk számíthat kampány, és ennek a munkának a folytatása a legkézenfekvőbb kampánystratégia és a párt hozzáállása az önkormányzati választásokhoz. Tehát, hogy ezt határoztuk meg 2026. júniusában, és lényegében ma a személyi kérdések most már mindenhol eldőlnek, úgyhogy most már nem kell és nem is lehet spekulálni azon, hogy akkor ki helyett kicsodát, hanem most egyetlen egy dologra kell fókuszálni. Maradt 2 hónap, hogy az eredményeket bemutassuk, a célokat vázoljuk, és elmondhassuk a magyar embereknek, Pozsony megyétől egészen Kassa megyéig, hogy egyetlen egy párt van, amelyre számíthatnak, az Magyar Szövetség.
1: Az önökre számíthatnak kampány és az eredmények mellett azonban volt még egy ígéret, amit korábban tettek, és ezt egyre többször kérik önökön számon és feltehetően joggal, mégpedig a korszakváltás hiányáról van szó, és elképzelhető, hogy azok, akik ezt a korszak jelesül, sokkal inkább generációváltást hiányolják, még számolhattak mondjuk egy olyan eshetőséggel, hogy elnök úr azért a listák leadása előtt eszközöl néhány változást, hogy ezt az ígéretet is sokkal inkább, vagy sokkal jobban tükrözzék a jelölt listák.
2: Én értem ezeket a kritikákat, és sőt, el is fogadom őket. Tehát, hogy a korszakváltás végül is az én szellemi termékem, ha úgy tetszik. Tehát én hirdettem meg. Ugyanakkor, ha mélyre ásunk, és mondjuk azon járások, ahol a legtöbbet ragozták a korszakváltás hiányát, ha megnézzük, akkor ott van a legtöbb új jelölt. Tehát például a galántai járásban 3 új jelölt is van, a csapat 1/3. Sőt, majdnem fele. A Nagyszombat megyében pedig az 1/3. Dunaszerdahelyi járásban azzal, hogy egy helyen, hál' Istennek egyébként is bízom benne, hogy élünk is a lehetőséggel, hogy azáltal 9 képviselőt is beküldjenek a magyar emberek a nagyszombati képviselőtestületbe. Ott ráadásul ez az új lehetőség pont egy fiatal feltörekvő politikust, legalábbis az új generációból, Heringes Waltert illeti meg, pontosabban előtt áll ez a lehetőség. Úgyhogy lehet, persze, és ezt gondolom állandó kifogás is lesz, hogy még többet kéne fiatalítani, mert még több érfrissítés kéne. Mondom, értem a történetet, és pontosan tudom, hogy hogyan lehet szervesen folytatni a korszakváltást, de hogyha mélyre ásunk és megnézzük a tényleges történeteket, akkor nem lehet azt mondani, hogy ne történt volna fiatalítás vagy vérfrissítés. még azokban a járásokban is, ahol ezt a közvélemény a legtöbbet kifogásolta.
1: Ugyanakkor ez nem biztos, hogy jó üzenet volt akár a választók, akár a fiatalabb generáció felé, hogy egyrészt, ha már a nagyszombati megyei listát említette, akkor ennek bemutatásakor egész konkrétan három korábbi pártelnök állt ön mögött, és a szintén említett plusz hely, amit a Dunaszerdahelyi járás utólag kapott meg, azt akár úgy is értékelhetik, hogy a korszakváltó képviselőjelölt csak a póthelyre csúszott be, tekintve, hogy a kezdő nyolcasban egyáltalán nem számoltak vele. Milyen üzenetet közvetít a párt ezzel a fiatalok felé, akik a korszak, illetve generációváltásban bíztak, és mondjuk abban reménykedtek, hogy labdába rúghatnak a párton belül, és talán maguk a választók részéről is volt egy ilyen elvárás, hogy már ne azok az arcok közvetítsék egy új éra üzeneteit, akiket évek, adott esetben évtizedek óta ismernek.
2: Nem szeretnénk leragadni ennél a témánál.
1: Nem fogunk leragadni, ígérem, ez az utolsó kérdés a téma kapcsán.
2: Tehát az, hogy mennyire, vagy ki mennyire kíváncsi új arcokra, azért, tehát hogy annak függvényében vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy egyébként olyan arcokról beszélünk, akiket megválasztottak, tehát akik élvezik az embereknek a bizalmát. Például a Dunaszerdahelyi járás erre a legjobb példa.
1: Nem gondolja, hogy ez a bizalom részben arra, annak szól, hogy nincs más merítés, vagy nincs lehetőségük arra, hogy mondjuk új arcokból válogassanak, vagy nincs olyan mértékben lehetőségük, mivel jelen esetben is főként egy új arcról tudunk beszélni konkrétan a Dunaszerdahelyi járásban, amit nem biztos, hogy mindenki kellően komoly merítésnek értékel.
2: Na, látja, ez sem pontos, mert nem csak egy új arcról, mert hogy Heringes Walter mellett ott van még Pálinkás Évi is.
1: Aki azért évek óta a párt kötelékében forog, és ismerős név lehet.
2: Ez is kifogás volt. Hát igen, de hát az idősnek semmiképpen nem mondható.
1: Nem korról beszéltünk, hanem politikai tapasztalatról.
2: Az is kifogás volt, ugye, hogy nő nem volt eddig, és mégis van. Tehát azért mondom, hogy ennek a függvényében vizsgáljuk, és én megfordítanám a kérdést, mert megközelíthetnénk úgy is, hogy egyébként akkora a konkurencia, és annyi a tetrekész ember, aki vállalkozik a feladatra, hogy bizony Magyar Szövetségen belül nem egyszerű képviselőjelölté válni. Tehát, hogyha innét nézzük, akkor viszont ez pozitív történet, de még egyszer mondom, tisztában vagyok a korszakváltás szükségességével, és ahogy említettem az országos tanácson is júniusban, és ezzel aztán most már részemről inkább lapoznék erről a kérdéskörről. Azt is mondtam, hogy a regionális választások, tehát a mostani és a megyei önkormányzati választások, azok tulajdonképpen az eddigi stabilitásról, a pozíciónk nem csak megőrzéséről, hanem lehetőleg még erősödéséről és az eredmények bemutatásáról szólnak. A jövő évi megmérettetés 2027, mind a szakpolitikákat, mind a dinamikát illetően, na ott fog a valódi korszakváltás megérkezni. Így tudjuk megteremteni az egyensúlyt a politikai világon belül és a pártunkon, a Magyar Szövetségen belül.
1: Ennek kapcsán tehát 2027-ben fogjuk majd szaván az elnök urat, és tekintettel arra, hogy fogy az adásidőnk, eleget teszek azon kérésének, hogy lapozzunk. Tehát tegyünk egy nagy kitérőt, és Nagyszombat megye után érkezzünk meg Kassa megyébe, amelyet sokáig úgy emlegettek, mint az utolsó olyan régiót, ahol még megmutatkozhatott volna az együttműködés szintjén, hogy a Magyar Szövetség közeledni kezdett az ellenzéki pártokhoz, különösen azután, hogy Nyitra megyében mondhatni kicsúsztak az időben. Ennek fényében mennyire volt a párt egyhangú döntése az, hogy a demokratikus ellenzék jelöltje Marián Porvazsnyik helyett a regnáló megye elnököt, Rasztyislav Trunkát támogatja a párt?
2: Hát nem kellett volna egyiket sem, az a helyzet. A párt elnök azon véleményen volt, hogy ugyanúgy, ahogy Nagyszombat és ugyanúgy, ahogy Nyitra megyében, Kassa megyében is egy saját jelöltel kéne belevágni a küzdelembe, mert hogy egyébként ott is elmondhatja a frakciónk, ott is elmondhatja a csapatunk azt, hogy számos dologban segítették a helyi magyarságot, Kassától egészen Bodrogközig. És az ilyen eredmények után egész nyugodtan, meg úgy is, hogy a számarányunk nincs meg hozzá, de megérett a helyzet arra, hogy saját jelöltet indítsunk, és akkor lehet, hogy az ilyen dilemmákról okafogyottá válik a beszélgetés, hogy most akkor a jelenlegi megyeelnököt támogatjuk, vagy ott esetben az ellenzéki kihívóját. De nem akadt vállalkozó erre a történetre, tehát hogy itt az ellenkezője történt annak, mint amiről az elmúlt percekben beszéltem, a túljelentkezés lett volna az egyes feladatokra, úgyhogy maradt a kettő lehetőség. Az egyik, hogy nem mond semmit a párt, a másik pedig azt, hogy a frakció eldönti, hogy helyben mi a legjobb Kassa megyén belül, és hát a frakció úgy szavazott és úgy döntött Kassa megyében, hogy tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyeelnökkel már azért ismerjük egymást, és van valamiféle együttműködés, sőt eredmények is, ezért az ő, vagy ennek a munkának a folytatását érzi most a legjobb megoldásnak.
1: Elnök úr egy furcsa kettősséget vállalt, illetve vázolt, tekintve, hogy arról beszél, hogy a képviselő helyek iránt óriási volt az igény, megyeelnök jelöltek szintjén azonban ez valahogy nem mutatkozik meg, tekintve, hogy akár a már említett Nagyszombat megyében Berényi József jelölések körül is elég nagy gordiuszi csomó alakult ki, most Kassa megyében is úgy tűnt, hogy nem igazán van jelentkező, és Nyitra megyében is voltak olyan hangok, hogy Csenger Tibor jobb híján vállalta a megmérettetést. Mi az oka, hogy ennyire nem attraktív a Magyar Szövetségen belül megyeelnök jelöltnek lenni?
2: Nem, szerintem másképp tenném fel a kérdést, valószínűleg a feladatnak a súlya ekkora.
1: Meg az és ezt hirtelen járó, most kezdte el mindenki érezni, különösen a parlamenti választásokhoz közeledve?
2: Meg az ezzel járó tapasztalat azért az nem csak úgy, nem terem minden fán. Tehát, hogyha valaki egy olyan helyen, ahol a magyarság aránya nem éri el mondjuk a negyedét sem az össznépességnek, akkor azért, ha valaki versenybe akar szállni, ahhoz egyrészt meg kell, hogy legyennek a már az adott testületben kivívott tapasztalatok, másrészt azért tisztában kell lenni azzal, hogy a maradék 75%, tehát a többségi népességből azért komoly vetétársakkal kell majd megmérkőzni ezért a bizalomért, és a matematika nem feltétlenül azt mutatja, hogy ezt megnyerheti. Tehát, hogy ilyen saktáblán kell azért az ilyen vállalásokat látni, tehát, hogy ezt én a feladat súlyának tudom be, nem pedig annak, hogy kevés lenne mondjuk az alkalmas jelölt.
1: De azt azért feltehetően mindenki tudja, hogy ahogy ön is jelezte, a matematika nem enged, így megyeelnök feltehetően egyik szlovákiai magyar politikusból sem lesz, és korábban nem úgy tűnt, hogy különösebb gondokat okoz ez a felvetés. Mi az oka, hogy ez változhatott? A feladat súlyán túl feltehetően valamilyen más okok is megbújnak a háttérben, hiszen a feladat súlya eddig is adott volt.
2: Talán térjünk vissza arra, amiről beszélgettünk, hogy ha látjuk azt, hogy az elmúlt években milyen munkát sikerült letenni az asztalra, akkor igazából az, aki ilyen feladatra vállalkozhat, annak az olyan lehet, aki ennek a munkának szerves alkotója, részese, kivitelezője volt.
1: Több konkrétumot úgy tűnik, hogy nem árul el ezzel kapcsolatban, és tekintve, hogy vészesen fogy az adásidőnk, feltétlenül felesleges arra pozorolni az időt, hogy még kétszer feltegyem ugyanezt a kérdést. És a szavazatokért már csak azért is nagy harc lesz, hiszen a szlovák pártok csapataiban is indulnak magyar jelöltek, de arra is akadt példa, hogy a régiós húzónevek már nem a Magyar Szövetség színeiben mérettetik meg magukat, hanem függetlenként indulnak, mivel nem sikerült megegyezniük a Magyar Szövetséggel. Ilyen körülmény között még összejöhet a 4 évvel ezelőtti siker megismétlése, vagy a kialakult helyzet azért hatással lesz arra, hogy mit értékelnek majd jó eredménynek?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, és az, hogy ki húzónév és ki nem, azt ne mi döntsük el, azt majd eldöntik a választók, és majd október 25-én térjünk vissza arra, hogy kiminősülhetett volna húzónévnek. Tehát ezt azért ne prejudikáljuk.
1: Egyelőre az eddigi statisztikákból indulunk ki, és amiket majd frissíthetünk mondjuk október 24-e után.
2: Igen, hát az eddigi statisztika azt mutatja, hogy a csalló közben a Magyar Szövetség jelöltjei gyakorlatilag 100%-os eredménnyel vannak ott a megyei testületben. Ez természetesen nincs olyan megírva, hogy az örökké így lesz. Tehát, hogy az alázatnak és a tetrekészségnek annak ott kell lenni a minden egyes politikai döntésünkben és lépésünkben. És hát ezt az alázatot és ezt a hozzáállást segíti elő az az országos tanácsi határozat is, amelyet júniusban fogadtunk el, hogy amely helyeken, illetve amely járásokban a pártnak nem sikerült a 4 évvel ezelőtti választói bázist megszólítani, és most nem a mandátumokra gondolok, mert a mandátumokat sok minden befolyásolhatja, Például a szlovák jelöltek összefogása olyan járásokban, ahol többségben van már azért, vagy jócskán többségben van a szlovákság. De az, hogy mi hány ember tudunk elvinni az urnákhoz, és hogy mennyire tudjuk mobilizálni a magyar közösséget a déli járásokban, az senki máson nem múlik, csak is rajtunk és csak is a mi politikai munkánkon. És ahol nem tudunk ugyanannyi embert legalább elvinni, mint 4 évvel ezelőtt, ott bizony tisztújításnak kell bekövetkeznie, mert hogy nem mehetünk olyan kondíciókban a 2027-es parlamenti választásban, ami gyengébb a 4 évvel ezelőttinél. Úgyhogy a tét az ilyen szempontból párton belül is adott mindenki előtt, aki vállalkozott erre a feladatra.
1: Elnök úr arra utal, hogy az elmúlt évekre jellemző következmény nélküliségnek véget kell érnie, és azokban a járásokban, ahol nem lesznek elégedettek az eredménnyel, tisztújítást kell tartani. De figyelembe véve, hogy önnek volt fegyvere, úgymond, hogy elébe menjen egy ilyen esetleges problémának, tehát volt a köznyelvben egyszerűen megfogalmazva vétójoga, ön is kíván majd valamilyen konzekvenciát levonni abból, hogyha esetleg nem úgy sikerülnek a megyei választások, ahogy ezt szerették volna, vagy adott esetben nem sikerül megugrani a 4 évvel ezelőtti számokat?
2: Én azt tudom a felelősségben, természetesen. Tehát, ha nem csak a jelölteké, akik vállalkoznak a megmérettetésen, hanem a pártelnöké is. Mint ahogy egyébként közvetve szinte minden döntés, amit meghozunk, vagy amit meghoznak helyben, végső soron még akkor is, hogy a személyi felelősség nyilván nem tud minden döntésért az enyém lenni, de hát a közösségi, a pártelnöki lét az már csak ilyen, hogy az rám is hárul, természetesen.
1: Azt, hogy osztozik a felelősségben, hogyan kell majd érteni a tettek szintjén?
2: Valószínűleg, vagy bízom benne, hogy úgy, hogy megismételjük, sőt, még rálicitálunk az október 24-e után a 4 évvel ezelőtti eredményekre, és október 26-án, amikor 40 éves leszek, akkor ennek egyében ünnepelhetem a győztes csapatokkal.
1: Ez a nyilvánvaló forgatókönyv, és mi lesz akkor, hogyha kevésbé nyilvánvaló valósul meg?
2: Majd egy kongresszuson a konzekvenciákat és a tanúságokat levonva a kampányból eldöldül a rajtpisztoly a jövő évi parlamenti választásokra, mert ott tulajdonképpen most egy szinte 1 éves ilyen maratoni kampány év áll előttünk.
1: És hogyan befolyásolja majd a maratoni kampányévet az, hogy például akár az említett Kassa megyében, akár Nyitra megyében nem jött össze az együttműködés az ellenzékkel? Lehet ez bármilyen hatással a jövő évi esetleges közeledésre, vagy képesek lesznek elválasztani egymástól a megyei és az országos, tehát a parlamenti választásokat? Szűk egy percünk van, de talán ez elég a válasz.
2: Nekünk elsődlegesen azért nem az ellenzékkel kell együttműködnünk, vagy a kormánypártokkal, vagy bármilyen párttal, hanem a saját közösségünkkel.
1: Igen, csak a matematika nem biztos, hogy enged, elképzelhető, hogy szükség lesz az együttműködésre, hogyha a parlamenti küszöböt meg szeretnék ugrani.
2: A matematika a tekintetben enged, hogy még mindig van elegendő magyar ebben az országban, akinek a szövetségével a magyar érdeképviselet biztosítani lehet, és mondjuk az olyan dolgokat ezáltal ki lehet küszöbölni, illetve meg lehet oldani, amelyekkel ezt a beszélgetést kezdtük.
1: Arról, hogy milyen kondícióban fordul rá a Magyar Szövetség a közelgő megyei és önkormányzati választásokra, Gubik Lászlóval, a párt elnökével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 25-én kedden. A digitalizáció térnyerése révén hazánkban is egyre népszerűbbek az innovatív fizetési megoldások, ugyanakkor továbbra is erős a készpénzhez való ragaszkodásunk. De mi az oka, hogy mostanra a lakosok mellett a vállalkozók is egyre inkább az érmék és a bankjegyek felé fordulnak? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az év végéig meg kell állapodni az EU új hosszú távú költségvetéséről. 23 év börtönre ítélték Isztambul egyik ellenzéki polgármesterét. Változóan felhős, többfelé borult idő várható. Jönnek a részletek. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az uniós tagállamoknak még az év vége előtt meg kell állapodniuk a 2028 és 2034 közötti időszak hosszú távú költségvetéséről. Ellenkező esetben fennakadás lehet a mezőgazdaság, a vállalkozások, a kutatás és az oktatás uniós finanszírozásában. Costa ma Szlovákiában kezdi meg idei körútját az uniós tagállamok fővárosaiban. A tárgyalásokon az uniós védelem erősítéséről, a gazdasági versenyképességről, Ukrajna támogatásáról és az EU bővítéséről is egyeztet. Andy Burnham brit miniszterelnök arra szólította fel Ukrajna szövetségeseit, hogy használják fel a rendelkezésre álló légvédelmi eszközeiket az orosz rakétatámadások kivédésére. Szerinte további szankciókra van szükség az orosz olaj és cseppfolyósított földgáz exporttal szemben is. Burnham szerint Oroszország nem tudja katonai erővel megszerezni Ukrajna teljes területét, ezért a tárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk. Egy friss felmérés szerint a baloldali Jean-Luc Mélenchon lehet Marine Le Pen legnagyobb kihívója a következő francia elnökválasztáson. A kutatás alapján Mélenchon a lehetséges forgatókönyvek többségében bejuthatna a második fordulóba Le Pen mellett. Támogatottsága jelenleg 16-17%, miközben Le Pen 35-38%-on áll. A korábbi miniszterelnök Edouard Philippe támogatottsága 17%-ra csökkent. Az Egyesült Államok törölte Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról. Washington ezzel egyidejűleg a szíriai Hayat Tahrir Assam szervezetet is levette a globális terrorszervezetek jegyzékéről. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés új beruházásokat ösztönözhet, és hozzájárulhat Szíria gazdasági és politikai stabilitásához. Szíria 1979 óta szerepelt az amerikai listán. 23 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték Riza Akpolatot, Isztambul Besiktas kerületének ellenzéki polgármesterét. A török hatóságok vesztegetéssel, pénzmosással és közbeszerzések manipulálásával vádolták. Az ügyben további 4 a legnagyobb török ellenzéki párthoz, a CHP-hez tartozó polgármestert is elítéltek. Az ellenzék szerint az eljárások Recep Tayyip Erdoğan elnök politikai akciójának részét képezik, amelynek célja a megerősödött CHP meggyengítése. A venezuelai hatóságok szerint 6500-ra emelkedett a júniusi földrengés halálos áldozatainak száma. Június 24-én 2 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengés rázta meg az országot, főként La Guaira államban és Caracas környékén okozva súlyos károkat. Több tucat épület omlott össze, ezrek maradtak fedél nélkül, a romok között pedig továbbra is folyik a kutatás.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Gagarin út elején a belváros felé baleset történt, egy sávot lezártak. A Prágai úton a belváros irányába, valamint a Vajnorszkán is torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800-900-800.
3: Reklám.
4: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: A pontveszteség nélkül él Lovas Petrzsalka 1-0-ás győzelmet aratott Zólyomban a második labdarúgó liga 5. fordulójának záró mérkőzésén. A nyeretlen hazaiak a 11. percben 11-est hibáztak. A ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, a galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A címvédő Ferencváros a debreceni EAC vendége lesz, míg a legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg az ugyancsak MB3-as Dunaharasztihoz utazik a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. A párharcok továbbjutói a 32 között folytathatják. További érdekesebb meccsek Dorog Újpest, Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, Baja Kispest, Mezőkövesd MTK és Karcag Győr. A mérkőzéseket szeptember 12-én és 13-án játsszák. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Fulham Chelsea 2-3, Bologna Lazio 0-1 és Róma Fiorentina 4-0. A szlovák női röplabda válogatott 3. mérkőzését is elveszítette. A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében Göteborgban 3-2-re kikapott a horvát csapattól, pedig 2-0-ra vezetett. A vereséggel rajtoló magyar együttes a 2. fordulóban 3-0 arányban alul maradt a címvédő társházigazda törökökkel szemben. Ma a magyarok 15 órától a németekkel.

Marozsán Fábián 2 pozíciót, Alex Molcsán 9-et rontva a 63. illetve a 84. A nőknél is maradt az élen a fehér orosz Arina Szabalenka, a kazah Jelena Rybakina a második, az amerikai Jessica Pegula a harmadik. Bondár Anna 6 pozíciót javított, így a 70. Rebeka Sramková pedig a 128. helyről lecsúszott a 151-re. Rebeka Sramková 6-1-6-4-re kikapott az orosz Alevtina Ibragimovától, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában. Égeső miatt törölték a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta hétfői harmadik útszakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, Walter Attila pedig maradt a 143. A VB címvédő Lando Norris dicséri a nemzetközi sajtó azt követően, hogy a McLaren brit pilótája egymást követő második futamgyőzelmét aratta a Forma 1-ben. Vasárnap ugyanis első lett a holland nagydíjon, Zandvoortban. És végül egy érdekesség, 2,5 millió angol fontért kelt el az a futballlabda, amellyel Diego Maradona a sportág történetének talán 2 legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolok elleni összecsapáson előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be a kapuba. Ezt követően pedig az argentin sztár a saját tér feléről megindulva a fél angol csapatot kicselezve juttatta a labdát a hálóba.

8 óra 13 perc. Bár a kormány hónapok óta az adóbeszedés hatékonyságának javításán, valamint az árnyékgazdaság mozgásterének szűkítésén munkálkodik, a tervek megvalósítása egyelőre nem halad túl jól, mivel továbbra is a készpénz a legnépszerűbb fizetőeszköz. Az érmékhez és a bankjegyekhez való ragaszkodás mostanra nem csupán a lakosokra, az országban működő

0: vállalatokra is jellemző, derül ki az Európai Központi Bank legfrissebb felméréséből, amely tanulságait Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével tekintjük át. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A készpénzhez való ragaszkodás nem egy új jelenség, hiszen a lakosok egy csoportja, főként az idősek, eddig is az érméket és a bankjegyeket részesítette előnyben. De ez mennyire volt jellemző korábban, hogy a vállalatok is inkább a régi, jól bevált módszereket preferálják, mondjuk az innovatív fizetési megoldásokkal szemben?
1: Valóban az a helyzet, hogy nálunk még mindig majd, hogy nem előnyben részesítik a készpénzes kifizetéseket. Elsősorban is azért ezt hangsúlyozni kell, hogy itt a kis és középvállalkozásokra gondolunk, legalábbis az Európai Központi Bank ezt mérte fel, tehát nem a nagy cégekről van szó. Tehát a kimutatás azt tükrözi, hogy a kis és középvállalkozások 47%-a a készpénzes kifizetést részesíti előnyben, hát és ez bőven több, mint a kétszerese az euróövezet 21,5%-os átlagának. Hát ezzel Szlovákia egyértelműen uniós csúcstartónak számít, tehát ez derül ki ebből a felmérésből. A 47% az már tényleg meghatározó arány, hiszen minden második cég jobban kezeli a készpénzt, mint az elektronikus, modernebb átutalást. És azt kell mondanunk, hogy a lakosok esetében bizonyos szempontból még progresszívabbak is az emberek, hiszen ott jobban kedvelik az elektronikus átutalás, a legkülönbözőfélébb formákat választják, tehát nem csak a bankkártyát, hanem a mobiltelefont, okos órát, sőt már vannak okos gyűrűk is. Tehát a lakosság etéren előbbre tart, mint a cégek, de azért érezzük, hogy itt van valami torzító hatás, tehát nem véletlen, hogy a kisebb cégek óckodnak az elektronikus átutalásoktól. Ennek oka hát részben, vagy döntő részben éppenséggel a tranzakciós adóban keresendő. Ugye ezt a közutálatnak örvendő adót 2025 áprilisában vezették be, és ebből tavaly mintegy 350 millió euró folyt be, és hát ez az eurózónában a példátlan adófajta, még a készpénzmentes pénzmozgásokat is megadóztatja 0,4% erejéig. És hát tavaly Robert Fico kormányfő a kamerák előtt megesküdött, hogy ez az adófajta visszavonhatatlan, szó szerint ilyen tagoltan mondta. Nos, ebből adódóan hétfőn bejelentette, hogy 2027. januárjától kivezetik a rendszerből, hát ami híven tükrözi a kormányának a gazdaságpolitikai dilettantizmusát. Tehát ez az adóféleség biztos, hogy torzította a rendszer, mert hát ha az eurózóna többi országát megvizsgáljuk, akkor nálunk kiugróan magas a készpénzes kifizetések aránya, ami elvileg nem volna olyan nagy baj, de olyan szempontból igen, hogy ez az adó elkerülés egyik biztos útja. Márpedig lenne, ha az adót elkerüljük, akkor kevesebb összeg folyik be az államkasszába, ha kevesebb összeg folyik az államkasszába, nő az államháztartási hiány, illetőleg új adókat kell kivetni. Tehát ez egy rendkívül káros megoldás, rendkívül káros út, ezért is volna jó, ha sikerülne úgymond meggyőzni a vállalkozói réteget, hogy kerülje a készpénzes kifizetéseket, mert ezáltal az adóbevételek is, a legális adóbevételek is.
0: Több olyan felvetést is említett, amit érdemes picit közelebbről megvizsgálnunk, és kezdjük mindjárt a kormányfő Robert Fico tegnapi bejelentésével, aki nem csak azt közölte, hogy a tranzakciós adó már nem teljességgel érinthetetlen, hanem azt mondta, hogy egyenesen januártól meg is szűnhet, és ez a bejelentés, ahogy arra némiképp utalt, elsősorban azért érdekes, mert korábban azért tartották eltörölhetetlennek, mivel hogy a kormányfőt idézem, olyan jelentős bevételi forrásról volt szó, amely nélkül elképzelhetetlennek tartották a konszolidációt. Felmerült tehát a kérdés, hogy mi változhatott az utóbbi hónapokban, ami miatt a miniszterelnök már nem ragaszkodik annyira ehhez a korábbi kijelentései szerint kulcsfontosságú bevételeket biztosító intézkedéshez.
1: Hát nem tudom, hogy a horvátországi nyaralásán mi minden futott végig az agyán, de az biztos, hogy látta, hogy Szlovákia gazdasága úgymond egy helyben jár, csak dagonyázik a pocsolyában, gazdasági növekedés gyakorlatilag kimutathatatlan, ez már tavaly is így volt, 0,6-0,7%-os ütemben növekedünk, pöfögünk, ami hát rendkívül alacsony, mondhatni érzékelhetetlen, és mivel jövőre választási év jön, hát nem túl szerencsés ráfordulni az utolsó évre úgy, hogy a növekedés nullával kezdődik, és ahogy Robert Fico mondta, az új adó, illetőleg hát végül is új adó eltörlésének döntően gazdasági folyamánya van. Tehát szerinte a tranzakciós adót elsősorban azért bírálták, mert fékezi a gazdaságot, ezért annak megszüntetését követően rendkívüli gazdasági növekedésnek kellene következnie, ezt állítja ő, de tudjuk jó, hogy Robert Fico sok mindenhez ér, de pont a gazdasághoz nem, tehát ez nem biztos, hogy így van, ugyanis sokkal egyszerűbb lefékezni a gazdasági növekedést, mint újra beindítani a rakétákat. Ahogy az ellenzék is mondta, a kormány ezzel úgymond élő adásban ismerte el a saját kudarcát, és az adó eltörléssel pedig csupán annak a tűznek az eloltása, amelyet maga a kormány gyújtott. Úgyhogy az, hogy eltörlik jövőre ezt az adót, jót tesz a gazdaságnak, nem vitás, de úgymond a gazdasági növekedés motorját egészen biztosan nem rúgja be. Ráadásul most izgatottan várhatjuk, sőt kicsit rémülettel vegyesen, hogy milyen új adókat vet neki, ugyanis ahogy jeleztem, a tranzakciós adóból tavaly mintegy 350 millió euró folyt be, és idén legalábbis az első hónapokban mintegy 165 millió, és hát valami közel 500 millió eurós bevételt váltak a tranzakciós adóból. Nos, ez kiesik jövőre, hogyha eltörlik. Másrészt Szlovákia évek óta hát takarékossági programokon él, ezt hívják ezeknek a konszolidációs csomagoknak, amelyek nem igazán működnek az államháztartás ilyen igazándiból nem sikerült lefaragni, de mégiscsak most bő 500 millió euró kiesik, akkor ezt valahol, valamilyen úton másképpen kell behajtani. Na most itt kell izgulnunk, hogy milyen esetleges őrültségeket találnak ki, hogy pótlólagosan behajtsák ezt, amit egy 500 millió eurós kiesés, mert erről nem szólt a fáma. A hétfői bejelentés csak arról szólt, hogy megszűnik a tranzakciós adó, hogy ezt hogy kompenzálják, már pedig nem kell, hiszen jövőre, ha tényleg csökkenteni szeretnénk a hiányt, hát minimum 1,2-1,3 milliárd eurós megszorítás kell, és erre rakódik rá még ez a mintegy 500 millió eurós kiesés.
0: Nem véletlen tehát, hogy Ladislav Kamenyicki az államkincstár őre tulajdonképpen nehéz év elé, vagy nehéz hónapok elé néz ilyen problémák árnyékában, és az új adók kivetésére nem csak a tranzakciós adó eltörlése miatt lehet szükség, hanem azért is, mert ahogy arra némiképp szintén utalt, az adókerülés egyre komolyabb problémát okoz, hiszen a készpénz felé fordulással sokkal könnyebb eltitkolni a bevételeket, mint hogyha valamilyen innovatív fizetési megoldást alkalmaznának akár a kis- és középvállalkozók, akár maguk a lakosok, és történik mindez úgy, hogy egyébként pont az adókerülés jelentette probléma, illetve a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása miatt eleve bevezetésre került egyfajta felső határ, amiben korlátozni szerették volna a készpénzes fizetést. Ezek a limitek nem elég szigorúak, vagy mi az oka, hogy még így is elég jók vagyunk az adókerülésben?
1: Hát valóban bevezették a limiteket, mert korábban a Covid idején ezt úgymond felszabadították, hiszen akkor minden csak döcögött, és hát 2026-tól vannak ezek a korlátok, ezek értelmében a vállalkozók legfeljebb 5000 eurót, még a magánszemélyek 15000 eurót fizethetnek készpénzben. Hát mondhatnánk, hogy ugyan kifizet ki ekkora összeget készpénzben, de ha bizarr helyzetre kell példa, akkor a saját magának vermetású, majd abban mindig csodálkozó arccal üzembiztosan beleső Matus Utajestok belügyminiszter mindig kéznél van. Nossa, nem éppen Patyula tiszta Dubai útját, éppen ő állt a készpénzben, legalábbis a fáma szerint potom 12.500 euróról van szó, de tehát ilyenre is van példa. Ezek a határok, tehát 5000 euró a cégeknek, a magánszemélyeknek 15000 euró, ez úgymond beleesik az Európai Uniós normába, tehát más országok sem szigorúbbak ennél. Nálunk a valódi probléma az, amit az elején említettük, hogy a kis és középvállalkozások, hát bő 46-47%-a a készpénzes fizetést kedveli, és hát itt folyhat el a pénz, ugyanis amikor azt mondom, hogy kis és középvállalkozások, akkor nem egyszer a vendéglátásra gondolok, szállodai szolgáltatásokra, ahol hát jobban elfolyhat a pénz, tehát az adóhatóságok elől. Maguk az adóhatóságok sem működnek éppenséggel tökéletesen, hiszen maradva ennél a Sutajestok belügyminiszternél, az ő stikkéjeit nem olyan szigorúan büntetik az adóhatóságok, sőt egyáltalán nem, mint például a Pozson környéki lángosozót, ahol elég volt egy lágyjel hiányzott a számláról, és már meg is büntették volna az illetőt. Tehát az adóhatóságok munkáját is növelni kellene. Ez nem tudom mennyire megy, mert sajnos ez a kormánykoalíció nem éppen a szakmaiságot helyezi előtérbe, hiszen ha már említettem Matus Utajestókot, épp hétnek a híre a következő, nyugodtan mondhatom, hogy elképesztő történet, hogy egy kassai kozmetikus került a LASZ nevezetjeként az Energetika Szlovensko felügyelő tanácsába. Egyébként az asszony férje utasította el a büntető feljelentést az Emirátusokba Forma 1-es versenyre utazó Matus Utajestók belügyminiszter ellen. Nos, a kedves kozmetikus nő egy akkora cég felügyelő tanácsában ül, ahol az éves forgalom meghaladja a 1,5 milliárd eurót, és hát az ő szakértelme nem tudom mennyire fog ehhez hozzájárulni. Ez a kis kitérő arra volt jó, hogy nehogy már esetleg az adóhivatalokban is ilyen idézőjeles szakértők legyenek, ugyanis ahol a kormány ilyen urambátyám viszonyokat folytat, ott voltak éppen az összes állami intézmény lerohadt, és csak papíron maradnak meg a szép eredmények. De ténylegesen az adóbevételek így nem fognak nőni, és a készpénzes kifizetéseket is kevésbé tudjuk visszaszorítani, ha ilyen lesz a hozzáállásunk.
0: Az elképesztő híreken túl azonban érkeztek olyan bejelentések is, amik talán a kedves hallgatók vagy a lakosok napját is jobbá tehetik, tekintve, hogy tegnap nem csak az derült ki, hogy a tranzakciós adónak búcsút inthetnek azok, akiknek még fizetnie kellett, hanem az is napvilágot látott, hogy mennyivel emelkedhet jövőre a minimálbér összege. Mennyire lesz markáns ez az emelés, illetve megérzik majd a hatását azok, akiket ez érint?
1: Hát valóban elég erőteljesen nő, de ehhez már hozzászokhattunk. Ugye idén 915 euró, jövőre pedig 972 lesz. Tehát több mint 50 eurós növekedésről beszélhetünk. Például tavaly is mintegy 100 eurós volt a növekedés, tehát egészen elképesztő az ütem, csak hogy egybevessük, 10 évvel ezelőtt, vagyis 2016-ban még csak 405 euróról beszélhetünk. Ez a növelés mintegy 130-140 ezer munkavállalót érint. A mechanizmus lényege egy képlet, mindig a két évvel ezelőtti átlagbér 60% adja a végösszeget, korábban 57% volt ez az igazodási pont, tehát ezt a mostani kabinet merő szívjóságból 60%-ra emelte. Tehát az a lényeg, hogy nem azért nő ilyen ütemben a minimálbér, mert Szlovákia gazdasága is úgymond dagadó vitorlákkal suhan előre, hanem éppen ellenkezőleg idén pecsült vitorlákkal hánykolódunk a világgazdaság óceánján. Tehát egy adminisztratív döntés áll a háttérben, aminek terheit döntően a piaci szereplők állják. Ez egyébként jellemző a Fico kormányokra, mindig szívesen jótékonykodnak más zsebéből, és mint ahogy az is jellemző, hogy a gazdasági realitásokat sem veszik figyelembe. Konkrétan arra gondolok, hogy 2013 és 2023 között a minimálbér több mint 100%-kal nőtt, miközben az átlagbér csupán 75%-kal, és ami még fontosabb, hogy a gazdaság termelékenysége mindössze alig 40%-kal bővült a vizsgált időszakban. Magyarán gazdaságilag megalapozatlan és indokolatlan a minimálbér ilyen gyors ütemű növekedése.
0: És szűk egy percünk maradt, de talán még azt is érdemes megemlíteni, hogy a minimálbér emelése nem csak azokat érinti, akik a legalacsonyabb fizetésért dolgoznak, hanem azokat is, akik hétvégén vagy éjszaka végeznek munkát, tekintve, hogy ezen pótlékok összegét is a minimálbérből számolják ki. Ilyen körülmények között elbírják még a vállalatok ezt a mértékű emelést?
1: Bizonyos ágazatok mondjuk ki, hogy már nem, illetve régiók. Tehát Kelet-Szlovákiában a kevésbé termelékeny cégeknél ez már bizony komoly akadály, és vannak ágazatok, mint a textilipar vagy a cipőgyártás, ahol már szó szerint távoznak innen a cégek, mert itt viszonylag kicsi a haszonkulcs, és nem mindegy, hogy mennyikora összeget kell bérekre fordítani, és inkább távoznak már a balkáni országokba, vagy mennek vissza a távol keletre. Tehát egyes ágazatokat ez már bizony fájdalmasan érint, és hogy jeleztem, természetesen kell növelni mindig a minimálbért, de ennek a növekedési üteme az utóbbi néhány évben olyan gyors, hogy ez már gazdaságilag indokolatlan, és egyes ágazatokat meglehetősen fájdalmasan éri.
0: 2027-ben egy újabb nagy lépéssel közelebb kerülünk hozzá, hogy a minimálbér összege átlépje az 1000 eurós álomhatárt. Jövőre azonban nem csak a legalacsonyabb fizetésért dolgozók gazdálkodnak majd több pénzből, hanem a vállalatok is, mivel a kormány belátta, hogy eljött a tranzakciós adó eltörlésének ideje. A legfrissebb fejleményekről Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm én is.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az utóbbi napokban Szlovákia szerte pusztító viharok csaptak le, amik komoly károkat okoztak, így már a miniszterelnök Robert Fico is elismerte, eljött az ideje, hogy az általa vezetett kabinet napirendre tűzze a klímaváltozás kérdését. De mit tehet a kormány azért, hogy mérsékelje a megváltozott éghajlati viszonyok okoztak kellemetlenségeket? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Mezőszállási Márké a szó.
2: A 2026-27-es tanévben több dél-szlovákiai városban is ingyenesen utazhatnak a tanulók az Arriva Érsekújvár járatain. Érsekújvárban a diákok tanítási napokon reggel 6 és 8 óra között használhatják díjmentesen a buszokat. Léván a város valamennyi helyi járatán ingyenes az utazás a jogosult diákoknak, Párkányban pedig reggel 7 és 8 óra között vehetik igénybe a szolgáltatást. Komáromban már 2020 óta mindenki számára ingyenes a városi tömegközlekedés. 4 gyermek sérült meg szombaton este egy körhinta balesetben a Párkányi Vadasfürdő mellett. 3 kiskorút és egy fiatalkorút kórházba szállítottak, valamennyien könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség közveszélyokozás miatt indított eljárást. A Vadasfürdő közölte, a területet csak bérbe adja. A körhintákat nem a fürdő üzemelteti, ezért a felelősség az üzemeltetőt terheli. A korábbi mintegy 2,7 millió eurós becsléshez képest több mint 3,4 millió euróra nőtt a komáromi Egresi Béni Városi Művelődési Központ felújításának tervezett keretösszege. A közbeszerzés már elindult. A felújítás során megújulna az épület külseje és belső tere, korszerűsítenék a nagy termet és liftet is építenének. Keszeg Béla polgármester szerint ideális esetben 2027. januárjában kezdődhetnek a munkálatok.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Pozsonyban az Aranyhomoknál a Hiper-Tesco környékén a belváros felé baleset történt, körülbelül 10 perces vesztegeléssel számoljanak. Radarmérő sebességet Pozsonyban az Ivánszká úton a repülőtér felé, valamint Komárom bejáratánál Nagymegyer felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. A hőhullámok, az aszály, valamint a folyók alacsony vízszintje mind olyan kihívások, amelyek a klímaváltozás következtében rendszeresen visszatérő jelenséggé váltak, így a legtöbb európai országnak napjainkra már nem csak azt kell kitalálnia, hogy miből finanszírozza a szélsőséges időjárási jelenségek okozta károk helyreállítását, hanem az államok teljes gazdasági struktúráját egy gyorsan melegedő kontinens igényeihez kell igazítania. De milyen döntéseket kellene mielőbb meghoznia a politikusoknak ahhoz, hogy képesek legyünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez? A következő percekben erről is beszélgetünk Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást a közvélemény hajlamos kizárólag zöld politikai kérdésként kezelni, a probléma azonban ennél jóval összetettebb, hiszen a hőség nem csupán a lakosokat, hanem a gazdaságot is folytogatja. De hogyan, illetve mely területeken fizeti meg leginkább Európa a klímaváltozás árát?
1: Valóban így van, hogy a klímaváltozáshoz messze nem pusztán egy súlyos környezetvédelmi kérdés, hanem egy mindenre kiterjedő gazdasági probléma is. És ezt látjuk most Európában, Európán kívül is, szélsőséges időjárási eseményeken keresztül, de azon túl is, hogy tulajdonképpen a gazdaság egyik ágazata sem tudja magát kivonni a klímaváltozás hatásai alól. Itt gondolhatunk például az agráriumra. Számos európai ország, azon belül Magyarország is egy nagyon-nagyon súlyos, történelmileg is a legsúlyosabbnak tekinthető asszállyal küzd, egész egyszerűen nincs elég csapadék, nincs elég víz a talajban, de az agráriumon túl is gondolhatunk például a szállításra, közlekedésre, az alacsony vízszín miatt például rengeteg hajó nem tud közlekedni, energiaellátási problémák vannak. Például több országban, megint Magyarországon is az atomerőművek működését is tompítani, illetve akár részben leállítani kellett, mert például nem lehet hűteni az atomreaktorokat, és nyilván az energiaellátáson keresztül tulajdonképpen szinte minden vállalat és háztartás érinte van. És tudnám sorolni is, vagy folytatni ezt a felsorolást, tulajdonképpen az a legfontosabb, amit látnunk kell, hogy az egész gazdaságot érinti a klímaváltozás, és ez igaz tulajdonképpen egész Európára és Európán túli országokra is.
0: Ahogy arra utalt, a klímaváltozás tulajdonképpen egyfajta dominó effektust indíthat el a gazdaságban, hiszen minden összefügg mindennel, és több olyan jelenséget említett, ami nem csak európai országokra vagy Magyarországra, hanem Szlovákiára is jellemző, hiszen mi is aszállyal, alacsony vízszinttel küzdünk, bár az atomerőműveink működése nincs veszélyben, de azért a problémák többsége idehaza is megjelenik. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy mennyire van egy ilyen negatív forgatókönyv megvalósulására felkészülve térségünk, tehát a kelet-közép-európai régió?
1: Hát azt gondolom, hogy a felkészülés részben megtörtént, részben folyamatban van. Ugye tulajdonképpen minden egyes európai ország már évek óta különböző klímaváltozási forgatókönyveket, terveket, átállási stratégiákat készített. Csak azt gondolom, hogy az valamilyen szinten egy új helyzet, hogy ennyire gyors és ennyire drasztikusak a változások, és még azért nem igazán értjük teljes mértékben a továbbgyűrűző gazdasági hatásokat. Nagyon fontos azt is látni ugye itt, hogy két dologról beszélünk legalább. Az egyik, ezek az úgynevezett extrém időjárási események. Ugye itt nemrég például Franciaországban tornádók voltak, Spanyolország, Portugália, Görögország, nagyon súlyos erdőtüzek, villámárvizek, jégesők, ugye ezeket tekintjük extrém időjárási eseményeknek, és ugye ez nagyon könnyű úgymond észrevenni, a károkat kiszámolni, előrejelezni már annál nehezebb, de valamilyen szinten ez mégiscsak könnyebben megragadható. Viszont ezenken túl vannak egyéb gazdasági hatások is, ezek kicsit úgy mondanám olyan lappangóak, rosszabb a termelékenység, rosszabbul dolgoznak a dolgozók a hőhullám idején, ugye a mezőgazdaság teljesítményéről beszéltünk, de rengeteg ilyen lappangó gazdasági hatás van, ami nehezebben feltárható, nehezebben kiszámolható és modellezhető. Mindazonáltal azért léteznek már számítások arra is, hogy jelenleg például euróban kifejezve hány milliárd eurót veszteséget szenvedünk el a klímaváltozás miatt, és legalább ilyen fontos, hogy mi várható, és hát sajnos jelenleg inkább súlyos bodó következményekre számítunk. Hogyha éves gazdasági teljesítmény a GDP tekintetében nézzük, akkor évente akár 1-2%-kal is kisebb lehet például a gazdasági növekedés Európában, ezek miatt az egyre súlyos bodó gazdasági hatásai miatt a klímaváltozásnak.
0: Ahogy jelezte, az államok többsége, például régiónkban is, egyebek mellett a magas államháztartási hiány miatt egyelőre leginkább a károk utólagos megtérítésére koncentrál, ami az adott pillanatban talán valamivel kevesebbe kerül, mint az, hogy jóval nagyobb pénzösszegeket fordítsanak az alkalmazkodás finanszírozására. De meddig tartható fent ez az állapot, illetve hosszabb távon melyik stratégia lenne a kifizetődőbb?
1: Hát azt gondolom, hogy hosszabb távon kétféle intézkedésből kell egy jó stratégiát összerakni az európai országoknak, tehát az Európán kívüli országoknak is. Ugye ön is említette már az adaptációt, az alkalmazkodást, tehát egész egyszerűen be kell látni a gazdaságpolitikának is, a gazdasági szereplőknek, a vállalatoknak, de a háztartásoknak is, hogy a klímaváltozás már velünk van, tulajdonképpen nem tudjuk ezt visszafordítani, és alkalmazkodnunk kell. Ez azt jelenti, hogy rengeteget kell a gazdaságunknak abba beruháznia, hogy válságállóbbak, ellenállóbbak legyenek az országok. Ez azt jelenti, hogy például védekeznünk kell az árvizek ellen, különösen a városokban várhatóak villámárvizek. A vállalatoknak például szükséges arra is felkészülni, mi van, hogyha nincs elég víz, amely például akár a gyártótevékenységhez szükséges, mi van akkor, hogyha a szállítási útvonalak esetleg problémákkal szembesülnek, az épületeinket szigetelni kell, meg kell oldani a klimatizálást, ezek ugye mind alkalmazkodási beruházások, egész egyszerűen fel kell készülnünk arra, hogy ellenállóba tegyük a gazdaságot a klímaváltozás ellen. De legalább ilyen fintas továbbra is az úgynevezett mitigáció, a klímaváltozás mérséklése, tehát hogy ne rontsuk a problémát, ne legyen még súlyosabb, ami ugye azt jelenti, hogy a gazdaságok még minél kevesebb üvegházhatású gázt kibocsátással működjenek. Ugye erről szólna az európai klímasemlegességi törekvések 2050-ig, amely nyilván akkor lenne igazán sikeres, hogyha európai országokhoz hasonlóan ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Japán, Korea, India és a sok más nagy gazdaság szintén hasonlóan ambiciózusan csökkenteni a kibocsátásait, ugyanis hosszú távon azt fog számítani, hogy mennyire melegszik a klíma, meg mennyire súlyos a klímaváltozás, ezért csökkenteni tudja a károkat is, illetve csökkenteni tudja az adaptációra, az alkalmazkodásra fordítandó pénzösszegnek a nagyságát is.
0: Az elmondottak fényében milyen döntéseket kellene mielőbb meghoznia az egyes nemzeti kormányoknak, hogyha azt szeretnék, hogy ezt a két nagy kihívás csoportot, amit említett, az ország gazdasága sikeresen vegye, és az állam tulajdonképpen alkalmazkodjon egy folyamatosan melegedő kontinens igényeihez?
1: Hát én itt arra gondolnék, hogy legalább megint csak két szinten fontos a lépéseket megtervezni. Egyrészt nagyon fontos tényleg, úgymond az államháztartásban megtervezni, hogy milyen klímaváltozási adaptáció és alkalmazkodási, illetve klímaváltozás mérséklésére irányuló költségeket kell beterveznünk. Ez tulajdonképpen egy költségvetési politikai kérdés. Ugye ön is utalta arra, hogy azért sok európai országban magas az államháztartási hiány, az államadósság, tehát ilyen értelemben sajnos egy szűk költségvetési keretek között gondolkodunk, de mégis meg kell tervezni, hogy évről évre a következő évtizedeken keresztül hogyan tudunk egyre többet fordítani a klímaváltozás elleni harcra. Ugye ez nem egy kidobott pénz, ez sokkal inkább befektetés, és ezáltal élhetőbb lesz a társadalomnak az élete, a gazdaság is esetleg jobban tud növekedni. Tehát mindenképpen a gondolkodás egyik része ez a fajta költségvetési politika. Hogyan tudjuk jól elkölteni az állami forrásokat, ugye támogatási programok, ösztönzők a vállalkozásoknak, Európai Uniós pénzeknek a még hatékonyabb felhasználása a klímavédelem jegyében. De legalább ilyen fontos, azt gondolom, a gazdaságpolitikának egy másik része, amikor nem arról döntünk, hogy mire költjük a közpénzeket, hanem arra, hogy a vállalatok, bankok, pénzügyi intézmények, a reálgazdasági szereplők működését hogyan tudjuk ösztönözni, hiszen ezeket a klímakockázatokat nekik is nagyon fontos, hogy beépítsék a saját üzleti tervezésükbe, stratégiájukba. Például Magyarországon is előkészülés alatt áll egy új klímatörvény, ehhez civil szervezetek nagyon sok gondolatot, javaslatot összegyűjtöttek. Ez egyik ilyen fontos javaslata a civil szervezetek, a szakmáknak az, hogy a vállalatok számára például írjuk elő, hogy saját maguk is egyfajta klímatervekkel rendelkezzenek, legalább a nagyvállalatok egy köre nagyon alaposan gondolja végig, hogy rá hogyan hat a klímaváltozás, és fektesse és hogyan tudja átalakítani a működését, hogy egy ilyen klímareziliensebb és környezetkímélő módon tudja működni, hiszen ez tulajdonképpen, ez a fajta gondolkodás, ez nagyon fontos, hogy a vállalatok szintjén is minél hamarabb megtörténjen, hiszen számolni kell a klímaváltozások a következményeivel, és még nem késő átalakítani akár egy-egy vállalat működését, akár a gazdaságnak az egészének a működését.
0: És ugyancsak fontos kérdés az átláthatóság is, tekintve, hogy egyes országokban sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy ki és mennyit költött a klímapolitikai célok megvalósítására az arra szánt kiadási keretből vagy költségkeretből, de hogyan lehetne transzparensebbé tenni ezt a rendszert? Vannak esetleg olyan például uniós szabályok vagy iránymutatások, amik segíthetnek ebben az egyes tagállamoknak?
1: Igen, abszolút. Több európai országban már néhány éve készítenek úgynevezett zöld költségvetéseket, zöld költségvetési átvilágításokat, tehát számszerűsítik, hogy az éves költségvetésből tulajdonképpen mennyi ráfordítás volt, ami például klímavédelmi célokat szolgál, de azt is ki lehet számolni, illetve azonosítani lehet, hogy melyek voltak esetleg azok a tételek, amik pont, hogy nem segítették a klímaváltozás elleni harcot, például, hogyha mondjuk fosszilis energiahordozók felhasználását ösztönözte valamiféle, akár valamilyen állami dotációval egy-egy kormányzat. Egyébként Magyarországon is már tulajdonképpen történtek lépések, és a 2025. évi költségvetéshez részben már készül egy olyan melléklet, ami számszerűsítette zöld szempontból a költségvetést, és hát előre tekintve egyre inkább fontos lesz, hogy lássuk, hogy ténylegesen kellő mértékben költünk-e erre nagyon fontos célra, hiszen 2050-ig folyamatosan úgymond befektetnünk kell a jövőnk védelmébe, és nagyon fontos, hogy ne valamilyen éppen aktuálisan sürgetőbbnek, népszerűbbnek tűnő célok elvigyék a figyelmet a klímavédelemmel szemben, hiszen hosszú távon tulajdonképpen ezt fogja meghatározni. Tulajdonképpen már saját magunknak is, de a gyermekeinek, unoknak még inkább az élhetőségét, a körülményeit, mennyire élhető lesz az a világ, amiben élünk, és ugyanúgy a gazdasági teljesítményet is, mennyire lesz versenyképes Európa és Európán belül, akár Magyarország, akár Szlovákia, vagy a felvidék gazdasága.
0: Ha már a figyelem megosztását említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a klímaváltozás ügye a politikusok körében általában nem egy népszerű téma, hiszen az eredmények nem láthatóak azonnal, sőt, mondhatni kevésbé kézzel foghatóak mondjuk más témákhoz képest, de az idei extrém nyár és azon következmények után, amit mostanra mindenki a saját bőrén érez, még halogathatják a nemzeti kormányok egy átfogó klímatörvény, vagy legalábbis egy klímastratégia kidolgozását?
1: Hát azt gondolom, hogy nem, és valóban én is úgy látom, hogy annyira sajnos ezek a nagyon-nagyon fájdalmas, és ugye sok országban emberéleteket is követelő események, amiket látunk, vagy egész egyszerűen például az, hogy a hőhullámok idején szinte elviselhetetlen sok-sok háztartásban a meleg, vagy hogy például mennyire drágulnak az élelmiszerek az asszály miatt. Ezek olyan fájdalmas következmények, ami miatt talán most már tényleg elódáltatatlan, hogy lépjen a politika. Nyilván a döntések egy része, persze, hogyha mondjuk arról van szó, hogy valamilyen fogyasztást vissza kell fogni, ami környezetkárosító. Tehát néha ezek ugye népszerűtlenek, ezek a fajta politikai döntések. Itt nagyon fontos, hogy talán ami miatt a társadalom nagyobb része látja már, hogy mennyire súlyos a probléma, akár a népszerűtlen döntések is vállalhatóak. És nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy pont a társadalmat arról tájékoztassuk, és minél inkább nőjön a tudatosság, hogy valójában ez egy befektetés a társadalom számára. A zöld gazdaság az tulajdonképpen egy új lehetőséget, új munkahelyeket tud teremteni. Hosszú távon ez mindenképpen megéri, és gondolatunk arra is, hogy itt a versenyképesség is szóba jön, tehát nem csak az élhetőségét tudjuk biztosítani a társadalmoknak, de például, hogyha mondjuk az autóiparban versenyre tudunk szállni mondjuk a kínai vagy amerikai elektromos autógyártókkal, akkor ez tulajdonképpen akár munkahelyteremtési szempontjából is egy nagyon fontos lehetőség az európai gazdaságok számára, és hát ugye az autóipar jelentőségét az, mint Szlovákia, mint Magyarország szempontjából felesleges is lenne hangsúlyozni, hiszen egyik legfontosabb ágazat.
0: És bár az államok többségének esetében valahol a fiókban biztosan vannak előkészített tervek, amikhez hozzá lehet nyúlni, azért mégiscsak érvényes az, hogy egy átfogó klímatörvény vagy adott esetben stratégia kidolgozása az nem zajlik le egyik percről a másikra, tehát időbe telik, míg ezek a konkrét tervek elkészülnek majd. Addig, amíg ez megtörténik, és maga a végrehajtás is megkezdődik, hiszen ezt egy törvényhozási folyamat is meg kell, hogy előzze feltehetően, mit tehetnek saját hatáskörben az egyes tagállamok, hogy addig is mérsékeljék ezeket a negatív következményeket, illetve az anyagi károkat?
1: Hát, hogyha egyedi háztartások, vállalatok szintjén gondolkodunk, akkor egy nagyon gyorsan és megtehető és hasznos lépés átgond egyáltalán, mire van biztosítási fedezetünk. Az is egy fájdalmas felismerés volt Európában, hogy jelenleg nagyjából a klímakárnak körülbelül egy 20%-a van biztosítva Európában. Tehát rengeteg olyan kár már most is bekövetkezik, amire nincs biztosítása akár egy családnak, vagy nem kellő mértékű biztosítása van, vagy egyáltalán nincsen biztosítása, de ugyanúgy a vállalatoknak is sok eszköze alul biztosított. Tehát ez egy nagyon könnyű és gyorsan megléphető lépés, hogy legalább a biztosítási fedezetek rendelkezésre álljanak a klímakárokkal szemben, és ehhez képest, amikor arról beszélgetünk mondjuk egy vállalat szintjén, vagy egy ország szintjén, hogy hogyan tudunk valóban mind a klímaváltozás mérséklésére, az adaptációval jobban foglalkozni, az valóban egy hosszabb előkészítő munkát igényel, viszont nagyon fontos, hogy szerintem ez minden európai országban már nagyon régóta folyik, egyetemek, civil szervezetek, kutatók, hatáselemzések készültek, tehát tulajdonképpen rengeteg elemzés, számítás rendelkezésre áll, ezeknek tulajdonképpen az összesítése, szintetizálása és a szabályozásba való becsorgatása szerintem, amit megtehetünk. Részben említettük, de Magyarországon egy nagyon széles civil szervezeti együttműködés keretében már 2025 óta gyűlik egy nagyon komoly javaslatcsomag, amiben tényleg a tudományos élet szereplőitől kezdve zöld szervezeteken keresztül minden fontos javaslatot összegyűjtöttek. Ezt adták át egyébként a élőkörzetért felelős minisztériumnak, és tulajdonképpen ezt felhasználva tudja most Magyarországon és majd a minisztérium gondozásában előkészíteni, és egy társadalmi konzultáció után a országgyűlés elé tárni az új klímatörvény javaslatát. Mondom, ehhez úgymond az előtanulmányok, azok szerintem minden európai országban megvannak. Sok országnak most is egyébként erős klímatörvénye van már, de hát valószínűleg a legtöbb ország tud még ezen erősíteni, fejleszteni a mostani tapasztalatok fényében különösen.
0: És ahhoz, hogy ez ténylegesen végbe menjen, az állam feltehetően egyedül kevés lesz, tehát a megvalósításban úgymond egy intézményrendszerre, egy szélesebb körű kooperációra is kell majd számítani. Tehát a magyar példából például ez rajzolódik ki, ami akár Szlovákia számára is egy hasznos megoldás lehet.
1: Így van, itt nagyon fontos valóban itt a szabályozók, a gazdasági szereplők, a pénzügyi rendszer, a civil szervezetek és a tudomány, és ugyanúgy egyébként a média, a tájékoztatás, ismeretterjesztés szereplőinek az együttműködésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Mi is egyébként a szervezetünk bankok, befektetési alapkezelők, biztosítónak a szövetség, akik fölismerték azt, hogy közösen kell tennünk a klímaváltozás ellen. Ez egy közös érdek, hiszen mindenki szenved, hogyha a gazdaságot, illetve a társadalmat a klímaváltozás sújtja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos elve kell, hogy legyen az új klímaszabályozásoknak, és például a már említett civil klíma koncepcióban, amit Magyarországon nemrég kapott meg a minisztérium, abban is egy például egy olyan tanács felállítására is javaslatot tettek a civil szervezetek, amelyben szerepelnének a minisztériumok, de ugyanúgy tudományos élet, releváns képviselői civil szervezetek, illetve például a reálgazdaság, illetve a pénzügyi szektor szereplői egy klímafinanszírozási tanácsban is rendszeresen tudnának tanácskozni annak érdekében, hogy ne csak egy egyszeri szabályozási lépés történjen, hanem időről időre áttekintsük, hogy jó úton haladunk-e, vagy pedig további intézkedésekre, irányváltozásokra van szükség, hogy ebben a hosszú távú, inkább maratonhoz hasonlítható küzdelemben felvegyük a versenyt a klímaváltozással.
0: Az utóbbi napokban országszerte pusztító viharok csaptak le, így a miniszterelnök Robert Fico bejelentette, hogy az általa vezetett kabinet hamarosan rendkívüli ülést tart a klímaváltozás miatt. Arról, hogy milyen intézkedéseket kellene foganatosítania a döntéshozóknak, hogyha azt szeretnék, hogy a költségvetés is elbírja a klímakárokat, Gyura Gábort, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: És 8 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 25-én kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja önöket. A hangmérnök Kovács János és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Augusztus 25-én kedden kellemes délelőtöt kívánok Önöknek. Jó választás a délelőttöt a nappaliban tölteni, különösen a nyári szünet utolsó keddi napján. Persze sokaknak augusztus vége is ugyanolyan, mint bármelyik másik időszak az évben, de aki még élvezi az utolsó nyári napokat, annak azt mondom, hogy használja ki. Nem sokára érkezem magazinunk mai témáival, előtte azonban a hírstúdió felé vesszük az irányt. Mezőszállási Márk a mikrofonnál.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az év végéig meg kell állapodni az EU új hosszú távú költségvetéséről. 23 év börtönre ítélték Isztambul egyik ellenzéki polgármesterét. Változóan felhős, többfelé borult idő várható. Jönnek a részletek. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az uniós tagállamoknak még az év vége előtt meg kell állapodniuk a 2028 és 2034 közötti időszak hosszú távú költségvetéséről. Ellenkező esetben fennakadás lehet a mezőgazdaság, a vállalkozások, a kutatás és az oktatás uniós finanszírozásában. Costa ma Szlovákiában kezdi meg idei körútját az uniós tagállamok fővárosaiban. A tárgyalásokon az uniós védelem erősítéséről, a gazdasági versenyképességről, Ukrajna támogatásáról és az EU bővítéséről is egyeztet. Andy Burnham brit miniszterelnök arra szólította fel Ukrajna szövetségeseit, hogy használják fel a rendelkezésre álló légvédelmi eszközeiket az orosz rakétatámadások kivédésére. Szerinte további szankciókra van szükség az orosz olaj és cseppfolyósított földgáz exporttal szemben is. Burnham szerint Oroszország nem tudja katonai erővel megszerezni Ukrajna teljes területét, ezért a tárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk. Egy friss felmérés szerint a baloldali Jean-Luc Mélenchon lehet Marine Le Pen legnagyobb kihívója a következő francia elnök választáson. A kutatás alapján Mélenchon a lehetséges forgatókönyvek többségében bejuthatna a második fordulóba Le Pen mellett. Támogatottsága jelenleg 16-17%, miközben Le Pen 35-38%-on áll. A korábbi miniszterelnök Edouard Philippe támogatottsága 17%-ra csökkent. Az Egyesült Államok törölte Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról. Washington ezzel egyidejűleg a szíriai Hayat Tahrir al-Assam szervezetet is levette a globális terrorszervezetek jegyzékéről. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés új beruházásokat ösztönözhet és hozzájárulhat Szíria gazdasági és politikai stabilitásához. Szíria 1979 óta szerepelt az amerikai listán. 23 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték Riza Akpolatot, Isztambul Besiktas kerületének ellenzéki polgármesterét. A török hatóságok vesztegetéssel, pénzmosással és közbeszerzések manipulálásával vádolták. Az ügyben további 4 a legnagyobb török ellenzéki párthoz, a CHP-hez tartozó polgármestert is elítéltek. Az ellenzék szerint az eljárások Recep Tayyip Erdoğan elnök politikai akciójának részét képezik, amelynek célja a megerősödött CHP meggyengítése. A venezuelai hatóságok szerint 6500-ra emelkedett a júniusi földrengés halálos áldozatainak száma. Június 24-én 2 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengés rázta meg az országot, főként La Guaira államban és Caracas környékén okozva súlyos károkat. Több tucat épület omlott össze, ezrek maradtak fedél nélkül, a romok között pedig továbbra is folyik a kutatás. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének hétfői játéknapján Horvátország-Szlovákia 3-2 és Törökország-Magyarország 3-0. Rebeka Sramková vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában és kiesett.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult idő várható, helyenként záporral vagy esővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban az Aranyhomoknál a Hipertesco környékén a belváros felé baleset történt. Körülbelül 10 perces vesztegeléssel számoljanak. Radarmérő sebességet Pozsonyban az Ivánszká úton a repülőtér felé, valamint Komárom bejáratánál Nagymegyer felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

9 óra 9 perc van, köszöntöm azokat, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Ez itt a Nappali, és én már mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, a velünk töltik a délelőttöt. Az első órában bizony már arról beszélgetünk, hogy mit tartogat számunkra az oktatási reform, hamarosan itt a szeptember 1-e, és hogy ez milyen mértékben jelent változást, erről fogunk beszélgetni nagyjából 9:30-tól. Masszi Jánossal, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi választmányának elnökével és a Bánbéri Ármin alapiskola igazgatójával. Mit vesznek majd észre a reformból a pedagógusok, a szülők és a gyerekek? Megnézzük a tantárgyak integrációjának, a blokkosításnak az előnyeit, lehetséges nehézségeket, valamint azt is, hogy milyen módszertani változásokat és mekkora szabadságot hozhat az iskolák számára az új rendszer. A célunk most az, hogy a reformat ne csak szakmai fogalomként lássuk, hanem lefordítsuk arra, mi történik majd szeptemberben az osztálytermekben. Egy film elkészülte után kezdődik csak igazán az út. Fesztiválok, díjak, közönségtalálkozók és az a bizonyos várakozás, hogy vajon hogyan fogadják majd mások azt, amin hosszú ideig dolgoztak. Tóth Márk és Sátor Benjamin érkezik hozzám. A Káosz igény című nagyjátékfilm pedig a romániai kelet-európai filmfesztiválon Special Award elismerést kapott. Megnézzük, hogy hogyan működik egy filmes csapat a kulisszák mögött, és már egyébként arról is hallhatunk, hogy milyen terveik vannak. Tudomásom szerint egy újabb filmen dolgoznak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a részletekre. 10 óra után tehát a filmek felé vesszük az irányt. A Nappali záró órájában pedig az ingatlan piac kerül fókuszba, de nem pusztán árakról és négyzetméterekről beszélgetünk. Megnézzük, hogy mi történik akkor, amikor egy család például kinövi a lakását, vagy túl nagy lesz a ház, vagy egyszerűen megváltozik az élethelyzet, és új otthonra van szükség. Szó lesz arról is, hogy valóban gyorsabban drágultak-e a használt ingatlanok, mint az új építésűek, és mit jelent mindez annak, aki most vásárolna. Mazács Ádámmal pedig azt is körbejárjuk, hogy milyen akadályokkal találkozik ma egy átlagos vásárló, és mire érdemes felkészülnie. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Kellemes délelőttöt kívánok a Nappali mai csapata nevében. Hangmérnök Kovács János, a szerkesztő műsorvezető Gasparik Maja.

4:10 múlt egy perccel, és augusztus 25-e van. Ma többek között a Lajosok és a Patríciák ünnepelnek, de köszöntjük természetesen a Józsefeket, Tamásokat és Eleméreket is. Legyen szó akár egy csendesebb otthoni ünneplésről, akár egy nagyobb társaságról, ma minden névnaposnak jár egy kis figyelem, szerintem ebben egyetértünk. A Lajos germán eredetű név, jelentése nagyjából híres harcos, a Patrícia pedig latin eredetű, a patrícius, vagyis előkelő nemesi származású jelentésből ered, de ma talán nem is a név jelentés a legfontosabb, hanem az, hogy van valaki, aki ezen a napon gondol önökre. Úgyhogy Lajos, Patrícia, József, Tamás és Elemér, ha önök közül bárki hallgat bennünket, nagyon boldog névnapot kívánunk, és természetesen a névnaposok mellett köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Nekik küldjük a következő dalt.

Ma, augusztus 25-én az esemény naptárban egyetlen történelmi eseményt emelek ki, pontosabban egy embert, akinek az útja alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan Európa a világra tekintett. Ben a hagyomány szerint augusztus 25-én született Kolumbusz Kristóf, azaz Cristoforo Colombo, a genovai tengerész, aki később a spanyol korona szolgálatában indult nyugat felé. A születési dátuma egyébként nem teljesen biztos. A történészek 1451-et valószínűsítik, de a pontos nap és hónap vitatott. Kolumbusz eredeti célja nem az volt, hogy addig ismeretlen kontinenst fedezzen fel. Nyugat felé hajózva Indiába, pontosabban Ázsia gazdag vidékeire szeretett volna eljutni, és 1492-ben ehhez végül megszerezte a spanyol uralkodó pár támogatását is. A megállapodást 1492. április 17-én írták alá, majd augusztusban indult el három hajóval, a Santa Mariával, a Niñával és a Pintával. És itt jön az egyik legérdekesebb része a történetnek. Kolumbusz nem tudta, hogy egy új kontinens felé tart. Amikor 1492. októberében elérte a Karib térséget, továbbra is azt hitte, hogy Ázsia közelében jár. Élete végéig úgy gondolta, hogy Indiába jutott el. Ráadásul Kolumbusz előtt már évszázadokkal jártak európaiak az amerikai kontinensen, a vikingek, köztük a hagyomány szerint Leif Erikson, már a 11. században elérték Észak-Amerikát. Kolumbusz jelentősége mégis óriási lett, mert útjai után Európa és Amerika között tartós kapcsolat alakult ki, és expedíciók sora indult az új világ felé. És hogy miért fontos mindez? Mert Kolumbusz útja nem egyszerűen egy földrajzi felfedezés története. A világ kép átalakulásával együtt elindult az amerikai kontinens európai feltérképezése és gyarmatosítása is. Olyan folyamatok, amelyeknek súlyos következményei voltak az őslakos népekre nézve. Éppen ezért Kolumbusz alakját ma már nem lehet csak a bátor felfedező történeteként értelmezni. Egyszerre része a nagy földrajzi felfedezések történetének és a gyarmatosítás sötétebb örökségének. Egy ember, aki elindult nyugat felé, mert azt hitte, tudja, hova érkezik, és végül egy olyan történelmi folyamatot indított el, amely örökre megváltoztatta a világot. Az esemény naptár mai története után pedig jöjjön egy dal, amelynek már a címe is egy távoli, titokzatos helyet idéz. Neoton Família és a Santa Maria itt a Pátria Rádióban.

0: Terítéken az oktatási reform, ami akkor válik igazán érdekessé, amikor már nem csak a jogszabályok és az intézményi dokumentumok szintjén beszélünk róla, hanem arról, hogy mi is történik majd hétfő reggeltől az osztálytermekben. Mit vesz észre ebből a gyerek, mit a szülő, és mire készülhetnek a pedagógusok. Masszi János, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi választmányának elnöke, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola igazgató már a vonalban, akivel most a reform gyakorlati oldalát próbáljuk majd körbejárni. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm.
1: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és köszönöm a felkérést, a beszélgetésre. Üdvözlöm önt is.
0: Köszönöm szépen. Maja. Kezdjük a legfontosabbal. Mi változik szeptember 1-től? Tehát mit vesz észre ebből konkrétan az iskola?
1: Hát az iskola főként adminisztráció területén vesz észre dolgokat, hiszen a legtöbb szlovákiai magyar alapiskola erre már évek óta készül. Tisztában vannak a tartalmi követelményekkel, a szerkezeti követelményrendszerekkel, és számos képzésen, fórumon, beszélgetésen vettek részt, tapasztalatokat gyűjtöttek, és hangolódtak arra, ami kötelezően vár az iskolákra szeptemberettől, de ez a kötelező tartalom valójában ott lappangott évek óta az iskolák munkájában, hiszen sok iskolában ezekből nagyon sok mindent alkalmaztak, csak nem nevezték nevükön a dolgokat.
0: Megakadt a fülem, hogy azt mondta, hogy adminisztráció. Talán az új reform azt is ígéri, hogy kevesebb adminisztráció hárol majd a pedagógusokra, és ha már így ön is említette az adminisztrációt, mondjuk a gyakorlatban ez mennyire lesz igaz?
1: Hát a gyakorlatban ez mindig szépen hangzik, hogy adminisztrációt kicsit visszaszorítani, szűkíteni, de gyakorlatban végeznek adminisztrációt a pedagógusok is, az iskola is. Nagyon sok mindent, nagyon sok helyen nyomtatva, aláírt formában kell, akár a minisztérium irányába, akár a megyére, akár más fórumokra. Nekünk előkészített kellékeknek kell lenni. Természetesen ez elég, ha megvan digitális formában is, de ha van egy ellenőrzés, vagy van egy találkozó, akkor természetesen nyomtatásra készen és nyomtatott formában kell ezt. Tehát ott van az adminisztráció, ezt nem lehet visszaszűkíteni. És most ugye az oktatási programokat, és ugye az új keretrendszer és tartalmi követelményrendszer szerint át kell dolgozni. Emiatt az is egy nagyon komoly tartalmi egység. A mi esetünkben ez, konkrétan a Vámbéri iskola esetében ez egy 95 oldalas megszűrt dokumentum, ami több száz oldalból lett összehozva, hiszen minden szakterület nagyon nagy anyagmennyiséget bocsájtott rendelkezésünkre, és ebből kellett az új oktatási programot összehozni, ami teljes mértékben szinkronban van az eddigi munkánkkal, tehát az előző évek munkáját nem dobjuk sútba, hanem arra építünk és azt folytatjuk.
0: A szlovákiai magyar iskolák mennyire vannak specifikus helyzetben, tehát az oktatási reform mondjuk kitére külön a szlovákiai magyar iskolák helyzetére is?
1: Igen, hát most már ez elég nagy hozadéka ennek az új törvényi keretrendszernek, hogy végre most már mi is létezünk a törvényi szabályozás értelmében, és ott vagyunk, tehát foglalkozik a kisebbségi oktatással, és természetesen az is egy komoly mérföldkő, hogy ugyebár a szlovák oktatást is második idegen nyelvként is fogalmazzák és visszaléptek, hiszen több mint másfél évtizede ezek elég nagy gondot okoztak, vagy két évtizeddel ezelőtt, és elég nagy feszültségpontok voltak az oktatás politikában, de most már én úgy látom, hogy teljes mértékben egyenrangú félként vagyunk kezelve, a háttér intézmények is rendelkezésre állnak. Az más kérdés, hogy még a szerkezeti egységek azért ott fejlesztési pontokat igényelnek, és ott előre kell mozdulni, mert igaz, hogy az ország le van fedve, de mivel nagy igény van a munkájukra és a támaszaikra, ezért picit szaporodhatnának ezek a háttérintézmények, hogy eljussanak akár a legkisebb iskoláik, mert a legnagyobb segítségre a legkisebb intézményeknek van szükségük, hogy a továbbiakban is fennmaradjanak.
0: Hogyha például így konkrétan említette az imént a szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatását, nézzük meg kicsit jobban ezt a témát, hogy szülők számára is érthető legyen. Nem tudom, hogy didaktikai eszközökben, segédanyagokban, tankönyvekben mennyire sikerült már felzárkózni, és mi az, amire ténylegesen számíthatnak majd gyakorlatban akár a gyerekek, a szülők. Tehát ha most már így ki van mondva az, hogy igen, a szlovák nyelvet idegen nyelvként, vagy második nyelv, idegen nyelvként lehet oktatni és tanulni, de hogy ugye gondolom, hogy szükségesek, illetve szükséges mindehhez az, hogy legyen megfelelő segédanyag, segédeszköz. Hogy állunk ezen a téren?
1: Jól állunk, de ez emberfüggő. Ez pedagógus függő. Tehát most egy dolgot tisztázni kell, hogy szeptember 1-től itt nem varázsütésre változik meg a helyzet, és most következik időjelzőben Kánaán, és minden máshogy fog működni. Valójában ez egy folyamatnak a következménye, egy mérföldköve, egy állomása, honnét picit más megvilágításba, de azok az intézmények, akik ezeket a kérdésköröket nagyon komolyan vették az előző években is, ezek közé tartozunk, úgy gondolom, mi is, a Vámbéri Ármin Alapiskola, azok valójában a megkezdett munkát fogják folytatni. Tehát mi a szlovák nyelvre ugyanígy fókuszáltunk az alsó tagozaton és a felső tagozaton is, annélkül is, hogy ez nem volt törvényileg kimondva. És az, hogy milyen segédeszközök állnak rendelkezésre segédeszközök, de mint az elején mondtam, ez pedagógus és intézmény függő. Tehát egy segédeszköz vagy egy segédeszköz állomány nem lehet akadálya annak, hogy minőségi oktatást végezzenek az adott intézményben, mert azt, ha kell, akkor teremtsük elő mi. Teremtse elő a módszertani csoport, az alsós pedagógusok, a felsős pedagógusok, készítsék elő azt, amilyen kérdésekkel és kérésekkel jönnek az intézmény vezetése irányába, ők azt támogassák, álljanak mögé. Tehát én ezt sosem tartottam helyévalónak, hogy kellékekre, segédeszközállományokra hivatkoznak, az legyen már az adott felelős felnőttnek a kötelessége és feladata, hogy azt előteremtse, mert az adott tankönyv, ez nem egy szentírás, az csak egy rész segédeszköze a tanítási folyamatnak. A tanítási folyamatban a pedagógus az irányító, és a pedagógus vonja be a diákokat, és velük együtt közösen dolgozik. És annak csak egy kelléke az a tankönyv, az a munkafüzet, az a feladatlap, a kivetítő tábla, az érintőképernyős tábla, akár a tablet. Nem ezek a fontos dolgok, és ezeknek a hiányát nekünk kell pótolnunk, arra nem lehet hivatkozni, hogy nincs megfelelő tankönyv. Akkor módosítsunk rá, és használjuk másképp. Sosem szabad ezeket szentírásként kezelni, a szó legjobb értelmében és idézőjelben gondolom, hanem rugalmasan és a korhoz mérten és a jelenkor követelményei szerint kell ezt applikálni az adott tanórán, az adott tanóra keretein belül.
0: Továbbra is Masszi Jánossal beszélgetek az oktatási reformról. Mennyire szól itt közbe például egy pedagógus kreativitása? Mennyire ad teret például az oktatási reform, hogyha nem is arra fókuszálunk, igen, hogy legyenek megfelelő segédeszközök, didaktikai módszerek állnak rendelkezésükre, de hogy hol kapcsolódik be például itt a pedagógus, a tanár szabadsága és kreativitása?
1: Hát a tanár szabadság és kreativitás az egyik legfontosabb tényező abban, hogy sikeres munka folyjon az adott csoportban, osztályban, tanteremben, évfolyamban, hiszen a kreatív igazgatója, irányítója annak a tanórának a pedagógus, a felnőtt tanár, úgyhogy nagy mértékben ezek a meghatározó tényezők. A másik dolog, hogy ugye mindig emlegetjük, és ez már évek óta beszélünk az oktatási reformról, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon sok intézményben ezek a jó elemek és kreatív hozzáállások jelen voltak ez idáig is a szlovákiai magyar iskolákban, tehát a megkezdett munkát az építkezve folytatják, úgyhogy nem egy csapáson most egy új irányt kaptak, és egy új irányba fognak haladni, és teljesen új mindenki számára minden, hanem most már szemezgetni lehet nagyon sok mindenből, és össze kell csipedni az adott csapat számára a legmegfelelőbbet, hiszen ami az egyik legfontosabb dolog ebben az új irányban, az alkalmazkodni a közösség igényeihez, és a közösségen belül az egyéni igényekhez. Tehát aki gyengébb képességű, őt felzárkóztatni. Aki tehetséges, őt plusz feladatokkal, versenyekre felkészítéssel továbbfejleszteni. Akinek speciális igényei vannak, rászabott. Tehát itt valójában ezek a munkaigényes feladatok inkább, amelyek most nagyobb teret kapnak, és amelyre most már a törvényi keretezés is hátteret nyújt, hogy szépen lehessen végezni a dolgunkat, az, ami idáig is a feladatunk volt. És ami még fontosabb, hogy itt a lexikális tudásról a fókuszt picit levenni, és áttenni arra, hogy hogyan alkalmazni azt a tudást, tehát az adott ismeretet a tanórán, gyakorlatba, applikációba átirányítani és alkalmazni. Ha egy informatikóról beszélünk, akkor hogyan használjuk akár a mesterséges intelligenciát? Nem szabad megbízni az adott válaszokban. Hogyan tudjuk ezt leellenőrizni? Tehát felkészíteni arra, hogy diákjaink, tanulóink, gyermekeink mindig a megfelelő irányba haladjanak és tudjanak dönteni afelől, hogy a megfelelő információt jól használják.
0: Tehát a kritikus gondolkodás az előtérbe kerül. Nem tudom, hogy a szülők mennyire érdeklődnek, jó, még azért mondhatjuk, hogy még javában tart a nyári szünet, de ugye szeptember 1-től azért a gyakorlatban feltételezem, hogy lehet, hogy lesznek, akik érdeklődni fognak. Nem tudom, mennyire nehéz pontokba foglalni, vagy néhány részét kiemelni. Ténylegesen a reformak, hiszen ahogy ön is említette, ez már ott volt a levegőben. Sok iskola már alkalmazta ezeket a változásokat, változtatásokat, csak most már papír formájában is lehet róla olvasni, hogy ténylegesen mely területeket is érinti. De gyakorlatban fognak-e valamit a diákok, gyerekek, konkrétan akár nem tudom, osztályok érezni ebből a változásból, és mondjuk mi vonatkozik mindebből a szülőre?
1: Hát a szülőnek az oktatásban a feladata egyetlen egy dolog, támogatni a gyermekét, amelyik intézményre viszonnak az iskolának a munkáját, és együttműködni vele, hiszen az oktatás feladata ebben az intézményben a szakképzett pedagógusok feladata, tehát itt feladat nem hárul rá, amit elvárunk feladatként az a szoros napi, de legalább a heti együttműködés a felsőbb tagozatosoknál. Ugye alsó tagozaton mindig ez nagyon természetesen és jól működik, de későbbiekben ez picit már ritkábbá válik, hát itt jön a fő feladata az adott osztályfőnöknek, vagy a szakos pedagógusnak, hogy bizony ahol kell, akkor ott kommunikálni kell a szülővel, segítséget kapjunk, hogy ott bizony több gyakorlás kellene tanulni, odafigyelnie, az órán másképp. De hát ez a fő feladat, ami kell, úgyhogy itt sem lesz újabb változás, és azok a tartalmi és szakmai specifikus vonatkozások, amelyek a reformból ránk vonatkoznak, azok az anyagok megszülettek, arra a kollégáink fel vannak készülve, az a mi feladatunk, úgyhogy itt újabb feladatot és nagy változásokat a másik fél, vagyis a szülői társadalom nem fog látni az intézmények részéről, talán új dokumentumokat fog látni, talán azt fogja tapasztalni, hogy egy kellemes órában volt a gyermekének része, talán azt fogja tapasztalni, hogy érdekesek a blokkosított órák, vagy a összevont és a tantárközi kapcsolatokat érintő összevont tanítási órák, úgyhogy lehet, hogy ilyen színfontokkal haza fog menni, de más visszacsatolás nem. Nagyon fog jelentkezni. Ami esetleg még érdekes lehet, hogy a tantárspecifikus óráknál, a speciális igényű tanulóknál talán jobban fog jelentkezni az eredmény, de mondom, akik ezt becsülettel és szépen csinálták eddig, és akkor ott egyáltalán nem végzik tovább ezt a munkát, még jobban, még újabb módszerekkel, még hatékonyabban. Akik pedig ezeket a területeket elhanyagolták, én nem ismerek ilyen magyar iskolát, de valószínű vannak, ők pedig most rá vannak irányítva arra az útra, hogy bizony tegyenek érte, képezzék magukat, új módszereket vessenek be, és ez a frontális oktatási forma azért már megszűnő félben adja át a helyét a csoportos munkáknak, a kreatív fejlesztéses módszereknek, a tanulók megnyilvánulásának, amikor ők kapnak területet, őket készítessük arra, hogy visszacsatolják azt, amit mi át szeretnénk adni, és velük együtt közösen biztos, hogy hatékonyabban lesz az ismeretátadás, mint ha frontális módon csak elmondjuk és előadunk, és majd várjuk azt, hogy megtanulják és visszaadják, úgyhogy főként ezek, de számos pontban lehetne foglalni, számos anyag született ezekről a reformi követelményrendszerekről, úgyhogy bárki az interneten beleolvashat, prezentációk vannak, anyagok vannak, törvényi hátterezések, leszűrt tartalmak, úgyhogy ezeknek mind után lehet nézni, de ezt így pontokba összefoglalni nem lehet, mert minden iskola más. És ami még fontosabb, hogy minden iskolában más diák jár. Tehát ami a legfontosabb követelmény ennek a rendszernek az, hogy alkalmazkodjunk az adott csapathoz, az adott egyénhez, az adott diákhoz, tehát az individuális igényekhez, a csoportos igényekhez, és így leszünk sikeresek.
0: A vonalban továbbra is Maszri János, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi válaszmájának elnöke, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola igazgatója. Ha egy kicsit most konkrétan a Vámbéri Ármin alapiskolát vesszük alapul, akkor mondjuk mely területen mondhatja, illetve jelenthetik ki azt, hogy igen, mi ezt már alkalmaztuk régóta az iskolában, és jól működik, és egyébként pedig a reformnak most a része, most már papír formájában is. Tehát, hogy mi az, ami most már jó néhány éve működik?
1: Hát mi nagyon sok elemet ebből becsempésztünk, eleve azok a módszer, a kooperatív módszerek, csoportos, individuális módszerek jelen voltak az oktatásainkon. Ha kellett, blokkosítottuk, sőt az elmúlt években voltak is tantárgyak, ahol ezeket így oldottuk meg. Mindig igazodunk a speciális igényekhez, a speciális nevelés igényű tanulókhoz, rájuk szabott tantervek voltak az elmúlt években is, és ezt a munkát ugyanúgy folytatjuk. Akár az új útmutatók, vagy az új specifikus tanmenetek szerint ugyanúgy fejlesztettük a tehetséges diákjainkat, tehát ez a munka az elmúlt években a Vámbériben hasonlóan folytatódott. Most pedig nevén nevezzük a gyermeket sok esetben, de természetesen mi is tanulunk a nagyon sok képzésből, nagyon sok tartalmi vonatkozású anyagból, amelyet az érintett szakosnak meg kell, hogy ismerjen, át kell, hogy vegyen. De jelen volt iskolánkban az elmúlt években is ez, és a lehető legjobban és a legtöbbet ki szeretnénk hozni belőle a következő években is, és ez egy napra kész és információban pedig napra kész pedagógusra van szükség. Intézményünk számos képzést lehozott az iskolába, saját pedagógusunk számára, a pedagógus szövetségünk pedig úgy szintén járás pedagógusainak több mint 20 képzés volt csak az elmúlt évben jelen, és ezek a képzések általában legalább 50 órásak voltak egyént illetően. Úgyhogy megteszünk mindent arra, hogy annak érdekében, hogy pedagógusaink felkészültek legyenek, és megújult erővel, nagyon sok ismerettel az órából a legtöbbet hozzák ki, és egyénre szabott diákokkal pedig foglalkozzanak.
0: Igen, ha most olyan szülő hallgat bennünket, akinek most kezdi az első osztályt a gyermeke, vagy akár a felső tagozat, az ötödik osztályt, akkor mi az, amit üzenne ezeknek a szülőknek?
1: Hát a legfontosabb az, hogy ha mi iskolánkat érinti a kérdés.
0: Úgy általánosan, de akár lebonthatjuk igen az önök iskolájára is. De úgy általánosan is, hogyha hát egyébként
1: eltérő válasz. Vagy ha egy szlovákiai-magyar alapiskolára beszélünk, akkor először is amilyen intézményt választottak, bizalmat kell adni annak az intézmények, és megnyugvással kell az első napoktól járni abba az iskolába, hiszen a felelősséget az adott iskola vállalja. És az én véleményem szerint a legtöbb szlovákia-magyar iskola lehetősége szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb munkát végezze. Úgyhogy a kételyeket és a szkepticizmust azokat félre kell tenni a nyugalomra, hiszen a nyugalmi háttér biztosítása a gyermekének is sokkal jobb. És az első napok után teljes mértékben megfognak arról győződni, hogy a lehető legjobb helyen vannak. Ezt több évtizedes tapasztalatom is mondatja velem, hiszen nagyon sok aggódó szülőt láttam ötödikbe évfolyamba, hiszen a felső tagozat ugye még a régi rendszerben úgy épült fel, és még jelen pillanatban is úgy épül, most párhuzamosan fognak haladni ezek a reformi követelmények a régi rendszerrel egy ideig. És az első évfolyama ugyanezt az aggodalmat pár esetben láttuk, és jó volt tapasztalni pár nap után, vagy egy hét után azt a megnyugvást, hogy minden rendben, szívesen járnak gyermekeik. És még jó olyat is hallani, akár a második, harmadikos évfolyamosok folyosóján, hogy pénteken megkérdezik, hogy igazgató bácsi, holnap tényleg nem jöttünk már iskolába, akkor valószínű szeretnek is, és ez nem egy-két diák, és nem csak a legügyesebbek szokták, mert az, hogy itt munka van, az egy dolog. De munka mellett vélemény szerint legalább olyan fontos dolog az is, hogy jól érezzék magukat gyermekeink az adott osztályban, az adott intézményen, az adott közösségben, és ha vannak hiányosságok ilyen téren, azokat mi hamarabb próbáljuk kiküszöbölni osztályfőnökök, pedagógusok, pszichológusok segítségével, mert a kellemes és nyugodt légkör megfelelő alapot biztosít a jó munkára, így lehet haladni, így lehet dolgozni, így lehet jól tanulni.
0: Nem maradt más hátra, csak az, hogy sikeres tanévkezdést, de nem csak tanévkezdést, hanem sikeres tanévet is kívánjak önöknek, minden kicsinek, nagynak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt. Szeptember 1-én újra megnyitják az iskolák a kapuit, és bizony várják szeretettel a diákokat, és nagyon szépen köszönöm Masszi Jánosnak, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi választmánya elnökének, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármén alapiskola igazgatójának, hogy összefoglalhattuk a reformot és beszélgethettünk róla. Köszönöm szépen, és sikeres tanévkezdést!
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden kollégának úgyszintén sikeres tanévet kívánok, és sok türelmet és jó munkát. Szép napot a hallgatóknak!
0: Szép napot, köszönjük, hogy itt volt velünk!

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Micsoda Bonnie & Mix-el zártuk az első órát. Kellemes délelőtöt kívánok, folytatódik továbbra is a nappali. A nyári szünetből ugyan már tényleg nem sok van hátra, de talán éppen ezért egy kicsit még megállni, beszélgetni, érdekes történeteket hallani és hallgatni, mielőtt mindenki újra visszarázódik a szeptemberi hétköznapokba. A következő órában egy olyan történettel ismerkedünk meg, amelyben a munka, alkotás, siker és egy frissen díjazott film is találkozik, de előtte jöjjenek a legfrissebb hírek. Mezőszállási Márk következik a hírstúdióból.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a kuciak gyilkosság tárgyalása. Az USA akár 200 ezer vízumot is visszavonhat. Változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. A Ján Kuciak újságíró és mennyasszonya Mártina Kusnyírová meggyilkolásának ügyében ma is folytatódik a tárgyalás Bazinban, a specializált büntetőbíróságon. A bíróság ezúttal iratokat olvas fel. A négy vádlott közül egyik sincs jelen a tárgyalóteremben. A gyilkosság megrendelésével Marian K. és Alena J. áll bíróság előtt. Az ügyben korábban két ítéletet is hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság, ezért az eljárás immár harmadszor került vissza a specializált büntetőbíróság elé. Az ügy egyben ügyészek tervezett meggyilkolásának előkészületeiről is szól. Rekordszámú, csak nem 196,4 millió utast szállított a személyszállítás Szlovákiában 2026 második negyedévében. A statisztikai hivatal szerint az éves összevetésben 3,5%-os növekedést jelent. A legnagyobb részt a városi tömegközlekedés adta, amely 130,7 millió utast szállított. 4%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vasúti közlekedésben 19,7 millió utast regisztráltak, ami 4,5%-os növekedés. A teherfuvarozás ugyanakkor visszaesett. A belföldön szállított áru mennyisége 3,2%-kal csökkent. Az amerikai kormányzat akár 200 ezer külföldi turista és üzleti vízumát is visszavonhatja, ha azok birtokosai menedékjogot kértek, vagy jelenleg menedékjogi eljárásban vannak az Egyesült Államokban. Az AP hírügynökség szerint ez lehetne az amerikai történelem legnagyobb egyszeri vízum visszavonási akciója. Az intézkedés a 2016 és 26 között kiadott B1-es és B2-es vízumokat érintheti. A vízum visszavonása önmagában nem jelent automatikus kitoloncolást, az érintettek azonban elveszíthetik turistaként vagy üzleti céllal történő utazási státuszukat. Ukrán dróntámadás után tűz ütött ki egy olajfinomítóban az oroszországi Krasznodari területen. A helyi kormányzó szerint a lehulló dróndarabok egy Afipszki vasútállomásnál csapottak be, ahol két ember meghalt, kettő pedig megsebesült. Legalább 10 ház is megrongálódott. Az Afipszki olajfinomítóban a mentőegységek jelenleg is a tűzzel küzdenek. Oroszország szerint az éjszaka folyamán majdnem 150 ukrán drón semmisítettek meg. Ukrajna közben azt közölte, hogy Oroszország további 150 drónt és több rakétát indított ukrán célpontok ellen. Legalább 5 ember, köztük 2 gyermek halt meg izraeli támadásokban a gázai övezetben, közölték helyi hatóságok. A beszámolók szerint az áldozatok között egy 10 éves és egy 4 éves gyermek is van. Több ember megsebesült, egy támadás pedig egy lakóépületet rongált meg. A Hamász által működtetett gázai hatóságok szerint egy izraeli légicsapás egy víztisztító létesítményt is eltalált. Az izraeli hadsereg ezt cáfolta, és azt közölte, hogy a célpont egy közeli fegyverraktár volt. Az októberi tűzszünet ellenére továbbra is történnek halálos incidensek a térségben. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének hétfői játéknapján Horvátország-Szlovákia 3-2 és Törökország-Magyarország 3-0. Rebeka Sramková vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában és kiesett.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult időnk van, helyenként záporral vagy esővel. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Több helyen is torlódás alakult ki. Pozsonyban a Prágai úton a belváros felé az útkarbantartóknál, ugyancsak Pozsonyban a Vajnorská utcán a város felé szintén az útkarbantartóknál, Kisutcaújhely előtt Csaca felől érkezve, valamint Kassán a VSS hídon az Optima felé menet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Benjamin és Tóth Márk, és azt is megtudhattam, hogy Benni egyébként kézilabdázik is, pedig nem is ez lesz a fő témánk, de hát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan is kapcsolódik össze a művészet és a sport, hát megígértük, hogy erről nem fogunk beszélgetni, és közben lehet, hogy mégis majd ez is szóba kerül, de mindenképpen ami a témánk lesz, az a Káosz igény című nagyjátékfilm, amely a romániai kelet-európai filmfesztiválon Special Award elismerést kapott, és megnézzük, hogy hogyan is működik a csapat a kulisszák mögött, mert hogy már újabb filmen dolgoznak, nem tudom, hogy mennyit árulhatnak majd el róla, de azért majd igyekszem fogadni a fiúkat ebben az órában. 11 óra után pedig az ingatlan piac kerül fókuszba, de nem pusztán árakról és négyzetméterekről beszélgetünk. Megnézzük majd, hogy mi történik akkor, amikor egy család kinövi a lakását, túl nagy lesz a ház, vagy egyszerűen megváltozik az élethelyzet, és új otthonra van szükség. Szó lesz majd arról is, hogy valóban gyorsabban drágultak-e a használt ingatlanok, mint az új építésűek, és mit jelent mindez annak, aki most vásárolna. Mazács Ádám ingatlan közvetítővel azt is körbejárjuk, milyen akadályokkal találkozik ma egy átlag vásárló, és mire érdemes felkészülnie. Bízom benne, hogy velünk tartanak, én egészen déli 12 óráig számítok a figyelmükre, ez még mindig a Nappali.

0: Egy film elkészülte önmagában is komoly munka, de talán kevesebbet beszélünk arról, hogy mi történik utána. Eljut-e fesztiválokra, hogyan fogadja a közönség, milyen visszajelzések érkeznek, és mit jelent az alkotóknak, amikor egy film, amin hosszú ideig dolgoztak, végre önálló életre kell. Tóth Márk, a Káosz igény című nagyjátékfilm írója és rendezője érkezett hozzám, valamint a csapatból Sátor Benjamin, aki egyebek mellett a kamera munkáért és az utómunkáért volt felelős ebben a projektben. Egy aktuális sikert is magukénak tudhatnak, ugyanis a romániai Kelet-Európai Filmfesztiválon Special Award elismerést kapott, miközben már új filmes projektek is készülnek, és arról is beszélgetünk majd, hogy milyen érzés elengedni egy filmet, mi történik akkor, amikor az alkotó már a következő történeten dolgozik. De először is nagy szeretettel köszöntöm a csapat egy részét, mondhatjuk így. Szia Márk és szia Benni, sziasztok!
1: Szia Maja, köszönjük, hogy itt lehetünk.
0: Azt látom rajtatok, hogy ilyen teljes nyugalomban, azt is mondhatnám, hogy kipihenve, de mennyire vagytok kipihenve most, hiszen dolgoztok is, közben pedig egy ekkora elismerést tudhattok magatokének, szépen gratulálok. Hogy vagytok? Meséljetek!
1: Először is köszönjük szépen, és hát ami a kialvást illeti, nem mondanám, hogy most épp annyira kial lennénk aludva.
0: Nem látszik
1: én
0: rajtatok.
1: Én legalábbis biztos, hogy nem. Akkor már a testünk hozzá van szokva ezek szerint, de hát én a 4 órás alvással vagyok itt szerint.
0: Benni, licit?
2: Én körülbelül 2-vel.
0: Jó, hát ez nem látszik rajtatok, de erre azért is voltam kíváncsi, mert hát tudom, hogyha valaki alkotói munkát végez, benne van valamiben, akkor ott összemosódik az éj a nappallal, tehát ti most kemény munkában vagytok benne, mondhatjuk ezt is? Tehát, hogy az alkotói folyamat az így éjjel zajlik nálatok?
1: Igen, de amúgy én tegnap elmentem korábban aludni, csak mivel annyira hozzá van szokva a testem ahhoz, hogy későn járok aludni, így nem tudtam elaludni valami 2 óránál, csak forogtam az ágyban, sajnos úgy, hogy ez volt a valódi gond. A Beninél azt tudom, hogy úgy működik, hogy ő éjjel dolgozik mindig. Ilyen, kapok ilyen üzenetet éjjel 2-kor, hogy el tudnád még legyszi küldeni ezt a fájlt.
0: Tehát ugye állandó munka van, ezt így elmondhatjuk. És például már ilyenkor, amikor nem tudsz aludni, mert hozzá vagy szokva ahhoz, hogy fent vagy, ilyenkor indul be a nem tudom, a gondolkodás, a fantázia, a kreatív én. Mi kapcsol
1: igen,
0: be
1: éjjel,
0: ilyenkor?
1: Éjjel sokkal aktívabb szokott lenni, ez ilyen probléma. Főleg amúgy fekve, nem is az, hogy éjjel, egyrészt éjjel, de az is, hogyha lefekszem, akkor sokkal könnyebben be tud indulni. Amúgy ezt is itt tapasztaltam, például ezt a Káosz igényt még nem fekve írtam, de a következőt már fekve írtam, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a különbség a 2 között.
0: Na hát.
1: Ülve jobb, vagy fekve jobb.
0: Mennyire kell hozzá ébernek lenni, ugye, hogy ez így megvalósuljon. De hát ugye most, ami biztos, az, hogy egy óriási sikert tudhattok magatokének. Hogyan jutottatok el Romániába, vagy hogyan jutott el a Káosz igény egészen Romániáig? Márk.
1: Hát, amúgy ezt én is szeretném tudni, hogy ez hogy történt meg, de hát...
0: Mert hogy ez benevezéses alapon?
1: Benevezéses alapon volt igazából, csak néztem pár fesztivált, aminek így épp nyitott volt a lehetőség, hogy benevezzek rá, és ez a Románia is egyike ilyeneknek volt, és hát főleg én úgy akartam indulni, hogy a környék béli országok van először, és aztán, ha itt mondjuk sikeres a film, akkor esetleg jobban kimenni nyugatra, ugye. Úgyhogy ez ilyen pozitív dolognak számított, hogy Romániában siker. Ugyanakkor például Szlovákiában itt a Cinematicra is beköltem, de hát oda sajnos nem válogatták be, úgyhogy valamit valamiért.
0: De Romániában viszont...
1: Romániában meg beválogatták.
0: Ezüstdíjat kaptatok. Mit szóltatok ehhez az elismeréshez? Benni például számodra mit jelentett ez a siker?
2: Én kifejezetten örültem neki, meg is lepődtem. Már nem tudom, hogy ezt így mennyire tudom elmondani, de amikor készült a film, akkor én egy kicsit szkeptikus voltam.
0: Mi miatt?
2: Leginkább az, hogy így nem láttam összeállni a fejembe a filmet, de Márk sokkal, de sokkal jobban kezelte a helyzetet, mint én, és végül szerintem egy kifejezetten ügyesen összevágta, és jó lett a film így. Úgyhogy amikor legelőször láttam moziba, már teljes kész filmet, akkor én ott ültem a székben nyitott szájú, és ránéztem a Markra. Mark, le a kalappal, nem tudom, mit csinált, ahogy csináltad, de büszke vagyok rád.
0: Mark, ez téged egyébként így hajtott, amikor, mert hogy ugye itt az őszinte együttműködés az nagyon fontos, mert tehát Benny azért időben szólt, hogy ő egy kicsit szkeptikus, de hogy ez téged az alkotási folyamatban, ez hogy érint, ez hajt, hogy igen, akkor tényleg a csapaton belül is meg kell felelnem, és igen, és csinálni, hogy tényleg nekik is tetszen, vagy pedig mi az, ami ilyenkor benned bekapcsol?
1: Tud hajtani az, hogyha így nincsenek elvárások, mert ilyenkor ember csak meglephet. Ugye? Tehát itt, itt van, hogy itt nincs igazából bukása lehetőség. Úgyhogy tud hajtani, meg alapjáraton én egész életben olyan voltam, hogy rám, hogy valaki rám néz, akkor én nem gondol semmit. Szerintem legalábbis. Én azt tapasztaltam, hogy én az a fajta ember vagyok, aki ha bemegy valahova, akkor így nem kever nagy vizet. Tehát, hogy úgy elveszek a tömegbe, és hogyha valaki rám néz, vagy így beszélt velem, így mindig azt érzékeltem, hogy ők nem nézik ki azt, hogy én így valami így van bennem, úgymond. És ez így a suli alatt is már így működött, úgyhogy ez úgy mellettem játszik, meg nem olyan, hogy is mondjam, úgy szórakoztat az, hogy úgy valaki nem néz ki belőled valamit, és aztán mész és meglepsz.
0: Tehát akkor szeretsz elveszni?
1: Szeretek elveszni, igen, amúgy kifejezetten.
0: De csak mások szemében, mert te pontosan tudod, hogy mi az, amit csinálsz, és mi az, amit szeretnél.
1: Pontosan, így.
0: És visszatérve a díjhoz, ugye Benit kérdete, őt meglepte ez a díj és a díjazás, ezüst díjasok lettetek. Ez számodra mit jelentett?
1: Engem is meglepett, még az, hogy kiotottunk, az még oké, hogy levetítik ott, de az, hogy még ezüst díjat is kapott, az tényleg nagyon meglepett engemet is. Főleg, mivel mondom, ilyen tapasztalatom van eddig, hogy egy, amire ki se jutottunk, meg egy, amire nem csak, hogy kijutottunk, de még díjat is nyert, úgyhogy ez úgy eddig azt hiszem talán bizonyítja ezt, amit én még a elején mondtam ennek a filmnek, hogy ez egy nagyon megosztó film lesz, ami vagy nagyon tetszeni fog valakinek, vagy nagyon nem fog tetszeni valakinek, és úgy látszik, hogy ezek a fesztivál szereplések is eddig ezt bizonyítják, hogy vagy nagyon tetszett valakinek, vagy nagyon nem.
0: Mi az, amit lehet tudni egy ilyen filmfesztiválról? Mennyire tartozik hozzá a díjhoz, az elismeréshez például maga a kritika, a bírálat, hogyan értékelte a zsűri, kik voltak egyáltalán a zsűriben, mi az, amit róluk lehet tudni? Mi az, amit ők értékeltek igazán a káosz igényben?
1: Ez a nagy baj ezekkel a fesztiválokkal, hogy nem kapsz visszajelzést arról, hogy miért igen és miért nem. Tehát, hogy a Cinematicról kaptam egy üzenetet, hogy hát sajnos nem válogattuk be, és ennyi, innen kaptam egy üzenetet, hogy gratulálunk, megnyerted a ezüstérmet. Küldtek egy ilyen, ezt a Laurelt, tudod, a Special Award-os felirattal, de így nem küldenek neked kritikát, hogy ez volt nagyon jó benne, ez meg nem volt jó benne. Tudom, hogy volt egy ismerősöm, aki beszélt az egyik kritikussal, aki felel a Cinematicért, és ott az a kritikus azt mondta neki, hogy neki ott az volt a gond, hogy kevés szereplő egy helyszín, és inkább amatőr filmnek mondaná. Ezzel úgy annyira úgy nem tudtam egyetérteni, tudván, hogy vannak kevés szereplős, limitált helyszínű nagyjátékfilmek, amik nagyon jók, tehát ez az egyetlen visszajelzés, amit onnan tudok, azért mert a ismerősömön keresztül ezt hallottam. Ami meg a pozitívat illeti, hát szerintem valószínűleg a színészek azok, amik így, de ez nem fesztiválon keresztül kaptam ezt a visszajelzést, hanem így emberek, akik mondják, hogy legtöbben a színészeket emelik ki, meg a sztorit amúgy.
0: Ha már sztori, gyorsan csak így elevenítsük fel, hiszen ugye Serivel, Ser Gáborral jártatok itt, és bemutattuk nagyjából a filmet, spoiler nélkül természetesen. Tegyük meg most is egy-két mondatban csak, hogyha valaki még nem látta, hogy mi az, amit érdemes a káosz igényről tudni.
1: Hát ebben a filmben Ser Gábor egy ilyen lecsúszott podcast műsorvezetőt játszik, aki hajdanán egy nagy sztár volt, most már nem az, és egy ilyen B-kategóriás, ilyen elég provokatív, kontroverz podcastot vezet, és hát egy nap kap egy ilyen fura hívást be a stúdiójába egy embertől, akit annak idején megbántott, és ez az ember ez most azzal fenyegeti őt, hogy el fogja rabolni a barátnőit, hogyha nem teszi azt, amit mond neki.
0: És hát a fogadtatásról is már talán, ha jól emlékszem, beszélgettünk. Mindenképpen a romániai fogadtatást azt pozitívan értékeljük. Mi a helyzet a környező országokkal? Hova mindenhova sikerült, vagy van kilátásban eljuttatni hát a filmet?
1: Én még beküldtem Budapestre, Prágába, Rómába, meg Amerikába egy Fargo Film Festival nevű cuccra.
0: Messze ebből római vakáció, mit lehet tudni?
1: Róma van legtávolabban, mondjuk. Itt így fejből megjegyeztem, hogy július 27-2027 a mi is az a notification date, mi is az magyarul a
2: értesítési
1: idő, tehát ezekre nagyon sokat fog kellni még várni, de remélem, hogy azért legalább egy-kettőre, ha nem is nyerünk díjakat, de legalább kijutunk. Most nekem az a fő amúgy, hogy a film így eljusson ide-oda, de az, hogy díjakat is nyerjünk, az már csak ilyen bónusz.
0: Igen, tehát a filmed, tulajdonképpen egy filmetek, az most már saját lábakon áll, és járja az országokat. Ami például a nézőkkel való egyrészt kapcsolattartás, vagy a nézőkhöz való eljuttatást illeti, mert ugye egy dolog benevezni fesztiválra, de ugye ez megint egy másik dolog, és egy másik munkafolyamat eljuttatni a nézőkhöz. Hol láthatják jelenleg, ha egyáltalán láthatják az érdeklődők a filmet? Van-e esetleg kilátásban, akár online streaming, vagy bármi, ahol elérhető?
1: Én próbáltam ilyen rövid utat ebben az egészben, hogy egyből disztribútorok, tehát forgalmazókhoz menni, de eddig az a tapasztalatom, hogy 6 forgalmazónak küldtem el, ebből egy volt, aki megnyitotta az üzenetet, amit küldtem. Az meg azt írta, hogy ők csak saját gyártásokkal foglalkoznak, tehát ha már legyártott filmet, nem. Úgyhogy maradt ez, hogy fesztivál, és akkor majd azokon keresztül valaki remélhetőleg felfedezi valami ügynök, és akkor ez úgy általában úgy szokott forgalmazókhoz eljutni. Tehát, hogy ez a rövid út, hogy egyből forgalmazóhoz menni, ez eddig nem járt sikerrel nálam.
0: Tóth Márk és Sátor Benjamin továbbra is a Nappaliban a Káosz igény című nagyjátékfilm Romániában Special Award elismerésben részesült, illetve hát az ezüst díjat hozhatták haza a csapat tagjai. Ha már itt tartunk, hogy filmet eljuttatni a közönséghez, mennyire nehéz pályakezdőként, kinek mi a tapasztalata, illetve hol van a határ pályakezdő és tapasztalt filmes között? Erről mit gondoltok? Beni?
2: Szerintem erre nincs egy ilyen exakt válasz, hogy mikortól nevezhető valaki teljesen amatőrnek, haladónak vagy profinak szerintem. Mert biztos, hogy vannak olyanok, akik elvégzik a sulit, már rögtön belekerülnek a filmes világba, és akkor már van egy bizonyos tapasztalatjuk, de vannak olyan emberek, akik soha nem jártok semmiféle suliba, csak egyszerűen...
3: Valóban nincsenek kőbevésett határok, hiszen...
0: Ott közben ugye a technika is közbeszól, mert hogy Beni mellett a telefonja is most becsatlakozott, benyomódott egy gomb, és a telefon is megszólalt. Lehet igen, ez az élő adáshoz hozzátartozik, de visszatérve igen hozzá, tehát hogy ő is szeretne hozzászólni ahhoz, hogy hol a határ, az tényleg az amatőr, a haladó, a profi filmes, igen, tehát hogy hol húzzuk meg itt a vonalat.
2: És aztán ugye vannak azok a amatőrök, akik soha nem jártak semmi suliba, csak egyszerűen passion projektként kezelték ezt, és akkor minden egyes órát, amit tudtak, rászánták magukat, hogy jobbak és jobbak legyenek, és én azt nevezem profinak, aki már teljes mértékben csak ebből él.
0: És ha már történt egy ilyen véletlen itt a stúdióban, így élőben, hogy így a telefon gombja így benyomódott, és megszólalt a hang a telefonból, már egyébként ebből még lehet film is, csak megjegyszem, de hogy most, amikor már például egyre több olyan tartalmat látunk, akár a közösségi médiában, amik ilyen, akár kis rövid filmek, videók, mesterséges intelligenciával készült videók, szinte már filmek, sorozatokat is látunk ilyeneket. Most ez például mennyi mennyire nehezíti a húsvér alkotók munkáját, akik tényleg odaállnak, színészek, rendezők, akár a kamerások, tehát hogy mennyiben nehezíti akár a mesterséges intelligencia a munkátokat jelenleg?
1: Nekem eddig az a tapasztalatom, hogy ami így a grafikát, meg a vizuális effekteket illeti olyan téren, a AI szerintem nagyon-nagyon magasan van, és láttam már olyan AI videót, ahol a vizuális effektek jobban voltak megcsinálva, mint a legtöbb ilyen ember által csinált hollywoodi filmen. Ugyanakkor, ami ezt a irodalmi részét illeti az egésznek, tehát ha most a színészekre gondolunk, ugye a színészek arcmimikáját még mindig nem tudja olyan élethűen leutánozni.
0: Még. Ugye itt a hangsúlya mégen van.
1: Meg forgatókönyvet se tud még olyan szinten írni. Tehát ezek azok, ahol még jelentős különbséget látok ember és AI között, viszont ami ezeket a grafikai meg vizuálisabb részeit illeti a dolgoknak, hát ha grafikus lennék, akkor bajban érezném magamat, ez biztos.
0: Beni, téged mondjuk fotósként most is a kezedben a kamerád itt van és hoztad, ha jól láttam, mert Márkot sikerült is lencse végre kapnod. Tehát, hogy igen, itt van az, amikor a húsvérember jelenben alkot, fotóz, készít, a művészet jelen van az életében. Téged mondjuk mennyire érint a mesterséges intelligencia kérdés, azon túl, hogy most megszólalt a zsebedben?
2: Szerintem a AI az egy jó eszköz, mert meg tudja könnyíteni a dolgát embereknek, de egy teljes értékű projektet csak AI használatával azt nem tudom elképzelni, hogy az ott tényleg jól működjön. Nekem is a fotózásban, amiben nagyon megkönnyíti a dolgomat, az az, hogyha valamit ki szeretnék jelölni, hogy csak egy bizonyos részét a képnek fényelném, akkor régen a Photoshopban ez tartott akár 2-3 óráig, most hála AI-nak 30 másodperc alatt ki van jelölve az, és aztán szépen tudom csak azt a részét a képnek. Én ebben a részben csak itt használok úgy kifejezetten AI-t, de maga, hogy valamit úgy hozzáadni a képhez, azt nem.
1: Én meg a feliratozásban használtam AI-t, a fordításban, angol meg a szlovák. Aztán persze azon még javítottam, de hogy még se kell egyenként áttérni szóról szóra mindent, angolra vagy szlovákra, akkor ott használtam úgy AI-t, hogy bedobtam a szövegkönyvet, vagy a magyar szövegkönyvet, hogy fordítsd le, és akkor angolra meg szlovákra is lefordította, és aztán én csak átjavítottam az egészet.
2: Én szerintem a AI az már most mindenképp maradni fog emberek köztudatában, meg biztos, hogy már mostantól lesz ez mindig használva, de ilyen kifejezett boomja szerintem csak most van, hogy kvázi még így újnak nevezhető, és egy idő után szerintem emberek ugyanúgy vissza fognak térni erre a kicsit igényesebben megcsinált emberi. AI-ból hiányzik egyszerűen az emberi hiba, mondjuk így.
1: Amúgy én
0: a lélek?
2: Igen.
1: Igen, de én el tudom képzelni, hogy a reklámok például AI-ok lesznek, csak AI-ok lesznek a jövőben.
0: Igen, mert most is láthatunk ilyen.
1: Igen, mert a reklám az amúgy se többnyire nem azért készül, hogy valami művészi értéket képviseljen, és így el tudom képzelni, hogy azzal, hogy spóroljanak rajta, azzal dobnak egy AI reklámot, és annyi.
0: De amikor akár így az elején így használtátok, hogy mondjuk ezt a szférát érintette olyan szempontból, hogy úgy még nem merte valaki kimondani, hogy használom, vagy én is használom az AI-t, hogy volt-e ilyen félelem bennetek? Mert hogy igen, amit Beni is mond, hogy ugye most van így a nagy boomja, de még mindig azt látom, hogy valaki így felmeri vállalni, hogy hát én használom, de lehet, hogy ilyen óvatosan, mert attól tart, hogy mi lesz a reakció, és van, aki azt mondja, hogy igen, hát ez most már az életünk része lett, a technológia része, a fejlődéshez tartozik, és ezt már nem lehet megkerülni.
1: Vannak, vannak emberek, akik ezt így lenézik, de ez most ugyanaz, mint a internet vagy a McDonald's, hogy
0: csak márka nevek nélkül. Igen.
1: Bocsánat, hogy mértékkel nincs vele gond, hogyha mértékkel használod, szerintem.
0: És innen fogjuk folytatni a stúdióban, továbbra is Tóth Márk, valamint Sátor Benjamin, most zenélünk egy kicsit, utána pedig jövünk vissza, és beszélgetünk a jövőről és a folytatásról.

0: Milyen utóélete van egy filmnek? A Káosz igény című nagyjáték film Romániában ezüst díjat nyert, a stúdióban pedig itt van velem továbbra is Tóth Márk, valamint Sátor Benjamin, és hát nagyon izgalmas volt, ugye beszélgettünk egyebek mellett például a mesterséges intelligenciáról, és percekkel előtte Beni zsebében a telefonja az így megszólalt, tehát a mesterséges intelligencia becsatlakozott a beszélgetésünkbe, pedig nem is hívtuk őt meg vendégnek, de hogy azt a kérdést tettem fel előtte, hogy hol van a határ az amatőr, filmes, a haladó, a profi között, tehát hogy akár nézői szempontból, és én ezt nem is hallottam, hanem így Márk, te a zene alatt
1: mondtad. Én valami olyasmit hallottam, hogy azt válaszolt, hogy nincsenek határok.
0: Nincsenek határok, tehát még tőle is kaptunk választ, de hogy vissza most ide hozzátok, tehát ott tartottunk a beszélgetésünkben, hogy mi történik most a folytatásban. Ugye most egy új projekten dolgoztok, de ha jól tudom, akkor ez nem egy saját készítésű projektfilm, nem tudom, minek nevezhetjük, mert most még elég ködösen kell fogalmazni, azt tudom.
1: Hát a Beninek inkább saját készítésű, mint nekem, mivel ő volt a mi is az a DOP?
2: Director of Photography.
1: Igen, de mi az magyarul? Na mindegy, ő volt, aki a képért felelt. Nem operatőr, de majdnem operatőr.
2: Hát én is kameráztam igazából, de...
1: Akkor mondd el, te szerintem.
2: Nekem az volt a feladatom a filmben, hogy minden, amit a néző fog látni, azt nekem kell kitalálni technikailag, hogy milyen mozgások legyenek a kamerának, hogy nézzen ez ki egész, milyen szögekből vegyük föl. Úgyhogy ez volt a én szerepem ebbe.
0: Ez mennyire volt új terep számodra?
2: Igazából semennyire. Már, hát így, hogy technikailag csak ezzel kellett foglalkoznom egy filmen, ilyen szempontból új volt, mert általában, hogyha valamilyen videót, vagy kis filmet, vagy ugye a Káosz igényt, ott több mindent csináltam. Nem csak az volt, hogy most ezt ki kell találnom, vagy így elmondani embereknek, hogy mit, hova, hogyan. Itt csak ez volt. Úgyhogy ezt sokkal jobbnak éreztem így.
0: Tehát, hogy tudtál egy dologra koncentrálni. Igen. Márk, neked mi volt a szereped? Vagy mi a szereped? Nem tudom, hogy most még folyamatában van a gyártás, a készítés, vagy ez most már lezárult. Hol tart most ez a projekt?
1: Utómunkánál van amúgy ez a projekt. De nekem a forgatáson igazából én csak oda mentem kisegíteni. Ennyi volt az egész. Tehát nekem úgy kreatív beleszólásom ebben a projektben nem volt.
0: Mit ad neked már, hogyha részt veszel, akár a kreatív alkotóként, akár háttérmunkában, hogyha egy filmen dolgozhatsz? Hát milyen tapasztalatokat tudsz szerezni egy ilyen projekt során?
1: Nagyon más így dolgozni egy filmen, hogy nincs beleszólásom, úgymond jobban élvezem amúgy ezt, amikor van beleszólásom, de ad ilyen átlagos átlátás szerintem minden ilyen department, és az magyarul.
2: Részlegek.
1: Minden részlegéről a filmezésnek, igen, hogy a kosztümös is, hogy hogyan működik, így jobban beleláthat az ember így, meg a, nem tudom, a cateringtől kezdve a gyártás, meg mi egymás. Tehát amúgy érdekes ilyen szempontból meg látni azt, hogy mi történik addig, amíg a rendező el van foglalva az adott felvétellel, meg a színészekkel, hogy addig mit csinál a többi ember, aki olyankor nem kell, úgymond.
0: Mi az, amit a ti közös együttműködésetekről lehet tudni? Azért most már jó ideje nyomon követjük a ti munkásságotokat. Azért nagyon összerázódott, nagyon jól együttműködő csapatról beszélhetünk. Hol tart most a ti munkakapcsolatotok, ha ezt így vehetjük? Mert gondolom, hogy azért a több éves együttműködésnek a hozadéka az, hogy már néha egy a másik pillantásából tudjátok, hogy most mi fog következni, vagy mi lesz a következő lépés?
1: Hát nem tudom, hogy egymás fejében olvasunk-e még annyira, de egy nagyjából kiismerte mindenki mindenkinek a stílusát. Igen.
0: És így egyszerűbb a csapat munka, Beni?
2: Mindenképp. De Mindenképp.
0: Igen, igen, de okay, érdekel. Most azért hallgattam el, hogy mit a de, mert közben én ugye azon gondolkodtam, hogyha van egy projekt, ahol lehet, hogy úgy dolgoznak együtt az emberek, hogy nem is ismerik a másikat, hanem mindenki a saját feladatára fókuszál, hogy akkor ez ilyenkor egyébként előny vagy hátránynak számít.
1: Itt egy nagyon jó csapat volt ezen a balatonos filmben, úgyhogy szerintem itt ilyen téren nem volt semmi gond. Hát amikor ember új közegbe kerül, akkor persze megvan annak a veszély, hogy valaki olyan is ott lesz, aki abszolút nem fogja jól csinálni a munkáját, vagy ha jól is fogja csinálni, akkor arrogáns lesz, stb. De ez egy nagyon jó csapat volt, amit a Levék összeraktak, úgyhogy...
2: Kifejezetten baráti közegnek érez, mi való volt.
1: Ha meg vannak ilyen kreatív nézeteltérések, azok meg amúgy szerintem minden filmen vannak, és azokat nem lehet szerintem elkerülni.
0: Mi az, ami vár most rátok így a következő időszakban? Tehát, hogy mennyire kell a jövőben járnotok fejben? Vagy még a káosz igényre fókuszáltok most?
1: Hát én már próbálok nem annyira ráfókuszálni. Szerintem, hát ugye a Benny főleg el van merülve most ebben a balatonos filmben, hiszen együtt vágjátok a Levivel?
2: Vágást az csak a Levi csinálja, én igazából csak ott vagyok mellette, hogyha valami meglátásom van.
0: Német Leventéről van szó, igen.
2: Igen, akkor azt azért elmondom neki, ha meghallgassa, meghallgassa, ha nem, nem. De igazából én a színezés, a filmnek a színezését fogom még oldani.
1: Igen, nekem meg amúgy úgy nincs munkám már a káosz igény körül, nekem a munkám az körülötte, hogy még ide-oda elküldjem, vagy ha kell róla beszélni, akkor beszéljek róla, esetleg valahogy reklámozzam. Ugye most például lesz szeptember 26-án amúgy a vásárban, a Csallóközi vásárban, Dunaszerdahelyen.
0: Igen, áruljunk el akkor részleteket még.
1: Hát ez főleg a Varga Viktor, ugye az Oszveta igazgatója volt, aki feldobta ezt a labdát, hogy legyen ez a film ott vetítve, úgyhogy főleg nekik köszönhető. Van ott ez a filmes sátor, amúgy én csak múlt évben hallottam először arról, hogy van ilyen filmes sátor a vásárban, nem tudom, hogy előtte létezett-e ott ilyen. Úgyhogy ott lesz szeptember 26-án 13:30-tól vetítve a film, és aztán lesz majd egy beszélgetés is az alkotókkal, amikor ennek a filmnek vége lesz, és amúgy a Szegfőnajlék is ott lesznek még rajtunk kívül azon a napon.
0: Ilyenkor mennyire van bennetek izgalom, hogy a hazai terepen mutatjátok meg a filmet? Mit fogtok nézni? Mert feltételezem, hogy ti is ott lesztek. A fejetek az inkább a közönség irányába lesz fordulva, vagy pedig a filmet nézitek ilyenkor újra. Mennyire lehet hátradőlni és élvezni a pillanatot?
1: Hát nekem valószínűleg már inkább a közönség fele lesz, mert én ezt a filmet már annyiszor láttam.
0: Hányszor látod már?
1: Hát mivel én is vágtam így, szerintem 50-szer nem láttam, akkor egyszer se.
0: Az még nem is olyan nagy szám,
1: hát
0: nem?
1: A Forrest Gump egyik kedvenc film, de még azt se tudnám 50-szer megnézni. Úgyhogy nem tudom. Azért van az a felső határ, amikor már annyira, tehát hogy már szó szerint fejből tudom a szövegkönyvét az egész filmnek, úgyhogy 90 oldal dialógusból áll az egész, úgyhogy igen. De hát kíváncsi leszek rá, hogy mit fognak szólni.
0: Benny, te mit vársz majd a nézőktől? Meg ugye van egy izgalmas, hát azt is mondhatjuk, egy tér, mert nem egy klasszikus értelemben vett moziban, nem otthon a kanapén, hanem egy vásárban, egy sátorban kerül sor a vetítésre. És mondjuk egy kora délutáni órában
1: egyébként. 2, igen.
0: Igen, tehát hogy ez mit jelent számodra akár?
2: Nekem igazából hogy nincsenek elvárásaim, max annyi, hogy örülnék, hogyha minél több ember meg tudná nézni ezt a filmet, mert szerintem, mondom, amikor én először láttam, én nyitott szájú voltam, és tényleg le a kalapa, hogy ezt így megoldotta a Márk. És hát én a sátorba valószínűleg dokumentálni fogom ezt a egészet, pár képet fogok csinálni, és fogom élvezni azt, hogy embereknek milyen reakcióik lesznek.
1: Hát jó, amúgy érdekes lesz egy vásárban látni egy ilyen sötét hangulatú nyomasztó filmet, emberek beérnek boldogan a popcornnal, meg a sörrel, meg nem tudom, sült kolbásszal kezükbe, és
0: meg a hinták után, hintázás igen, után
1: igen,
0: például.
1: És egy ilyen élményt kapnak, úgyhogy hát érdekes lesz ilyen szempontból, meglátjuk.
0: Ha egy év múlva fogunk beszélgetni, de azért szerintem majd még megelőzzük ezt a beszélgetés időpontját, de ha egy év múlva ugyanis említetted, hogy például a Római Filmfesztiválon 2027-ben van a visszajelzés időpontja, hogy akkor hogyan is értékelték a Káoszigény című nagyjátékfilmet. Mi az, amiről szeretnétek, hogy beszámoljunk majd egy év múlva? Hova szeretnétek még eljuttatni?
1: Hát azért remélem, hogy egy év múlva már ott leszünk, hogy lesz valami forgalmazója a filmnek, és valami felületen már nézhető lesz. És hát remélhetőleg a jövőre ilyenkor már inkább a következő filmen fog dolgozni, és azzal leszek elfoglalva.
0: Műfaját tekintve, mert már, ahogy azért most már ismerlek téged, meg ami az előzetes információim megvannak ezzel kapcsolatban, lehet, hogy egy kicsit lesz műfai eltérés. Mi az, amit lehet tudni? Már így, ami természetesen publikus akár a jövő filmjével
1: hát
0: kapcsolatban.
1: A Káoszigény az ugye egy ilyen sötét pszichológiai thriller volt, ez meg egy ilyen dramedy lesz. Ez is vannak nyomasztó részei, de alapjáraton ez egy dramedy lesz, úgyhogy ez így bennem is volt az, hogy ha most csináltam egy ilyen kicsit erőszakosabb, vulgára filmet, akkor a következő az legyen valami nagyon más, ugye? És ebben nincs semmi vér, meg nincs semmi vulgarizmus, meg semmilyen, úgyhogy ez most mindenképp eltérés lesz.
0: De most még fókuszban a Káoszigény című nagyjátékfilm, amely Romániában nagyon szép elismerést és nagyon szép díjat hozott haza, méghozzá ezüst díjas lett, és ehhez még egyszer gratulálok így a beszélgetés végén.
1: Nagyon
0: és azt
1: szépen,
0: is köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgethettünk. Hát kívánom, hogy az, amit most így az éterbe így elmondtunk, az itt teljesüljön.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszöntük, hogy itt lehettünk.
0: Tóth Márk és Sátor Benyamin volt vendégem.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok nem csak a nappali záró órájához, hanem lassan a nyár utolsó napjaihoz érünk, és szeptemberre nem csak az iskolatáskák kerülnek elő, hanem egy új tanév, új kihívások és változások is várnak ránk. Erről is szó volt ma, most pedig magazinunk záró órájában az ingatlanok és az aktuális piaci helyzet kerül terítékre, de előtte természetesen megnézzük, hogy milyen hírek érkeztek. Mezőszállási Márk következik a hírstúdióból.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a kuciak gyilkosság tárgyalása. Az USA akár 200 ezer vízumot is visszavonhat. Változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. A Ján Kuciak újságíró és menyasszonya Mártina Kusnyirová meggyilkolásának ügyében ma is folytatódik a tárgyalás Bazinban, a specializált büntetőbíróságon. A bíróság ezúttal iratokat olvas fel. A négy vádlott közül egyik sincs jelen a tárgyalóteremben. A gyilkosság megrendelésével Marianne K. és Alena J. áll bíróság előtt. Az ügyben korábban két ítéletet is hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság, ezért az eljárás immár harmadszor került vissza a specializált büntetőbíróság elé. Az ügy egyben ügyészek tervezett meggyilkolásának előkészületeiről is szól. Rekordszámú, csaknem 196,4 millió utast szállított a személyszállítás Szlovákiában 2026 második negyedévében. A statisztikai hivatal szerint az éves összevetésben 3,5%-os növekedést jelent. A legnagyobb részt a városi tömegközlekedés adta, amely 130,7 millió utast szállított. 4%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vasúti közlekedésben 19,7 millió utast regisztráltak, ami 4,5%-os növekedés. A teherfuvarozás ugyanakkor visszaesett. A belföldön szállított áru mennyisége 3,2%-kal csökkent. Az amerikai kormányzat akár 200 ezer külföldi turista és üzleti vízumát is visszavonhatja, ha azok birtokosai menedékjogot kértek, vagy jelenleg menedékjogi eljárásban vannak az Egyesült Államokban. Az AP hírügynökség szerint ez lehetne az amerikai történelem legnagyobb egyszeri vízum visszavonási akciója. Az intézkedés a 2016 és 26 között kiadott B1-es és B2-es vízumokat érintheti. A vízum visszavonása önmagában nem jelent automatikus kitoloncolást, az érintettek azonban elveszíthetik turistaként vagy üzleti céllal történő utazási státuszokat. Ukrán dróntámadás után tűzütött ki egy olajfinomítóban az oroszországi Krasznodari területen. A helyi kormányzó szerint a lehulló dróndarabok egy Afipszki vasútállomásnál csapottak be, ahol két ember meghalt, kettő pedig megsebesült. Legalább 10 ház is megrongálódott. Az Afipszki olajfinomítóban a mentőegységek jelenleg is a tűzzel küzdenek. Oroszország szerint az éjszaka folyamán majdnem 150 ukrán drón semmisítettek meg. Ukrajna közben azt közölte, hogy Oroszország további 150 drónt és több rakétát indított ukrán célpontok ellen. Legalább 5 ember, köztük 2 gyermek halt meg izraeli támadásokban a gázai övezetben, közölték helyi hatóságok. A beszámolók szerint az áldozatok között egy 10 éves és egy 4 éves gyermek is van. Több ember megsebesült, egy támadás pedig egy lakóépületet rongált meg. A Hamász által működtetett gázai hatóságok szerint egy izraeli légicsapás egy víztisztító létesítményt is eltalált. Az izraeli hadsereg ezt cáfolta, és azt közölte, hogy a célpont egy közeli fegyverraktár volt. Az októberi tűzszünet ellenére továbbra is történnek halálos incidensek a térségben. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének hétfői játéknapján Horvátország-Szlovákia 3-2 és Törökország-Magyarország 3-0. Rebeka Sramková vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének nyitófordulójában és kiesett.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé borult időnk van, helyenként záporral vagy esővel. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D1-es autópályán a repülőtéri lehajtó után Prievoz irányába trafipaxra számíthatnak az autósok. Kramáre város részben Patronka felé az útépítők miatt mintegy 10 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Egyre többet érnek az ingatlanok, miközben sokak számára éppen az a kérdés, hogyan tudnának egyáltalán saját otthonhoz jutni. De nem csak azok kerülnek új helyzetbe, akik most vásárolnának. Változik az életünk, kinőjük a lakást, túl nagy lesz a ház, költözünk, vagy éppen eladnánk azt az ingatlant, amelyhez évek, évtizedek emlékei kötnek. Vajon hogyan változott az elmúlt időszakban a szlovákiai ingatlanpiac, és mit tapasztal ebből közvetlenül egy ingatlan közvetítő? Mazács Ádám. Most a számok mögé nézünk, és azt is megnézzük, hogy milyen élethelyzetek miatt cserélnek otthont az emberek, és mennyire nehéz ma belevágni egy ingatlan vásárlásba. Ádám, nagy szeretettel köszöntelek a Nappaliban.
1: Köszönöm.
0: Kezdjük azzal, amit szerintem mindenki érez, az ingatlan árakkal. Ha valaki ma bemegy hozzád, hogy lakás vagy házat szeretne vásárolni, akkor mi az, amit tapasztalsz másként, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt?
1: Valójában a legtöbb, ami változott, szerintem az, hogy mivel újból elindultak növekedésnek az ingatlanárak, így egyre nagyobb hangsúly van azon, hogy felmérjük az ügyfeleknek nem csak az igényeit, hanem a lehetőségeit is. Tehát amíg például pár évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt hitelhez jutni, tehát olyan szempontból, hogy a fizetéseik alapján sokkal könnyebben kijöttek a hitelek, most ez sokkal nehezebb. Pozitív boom egyébként az, hogy egyre többen jönnek be hozzánk, és szeretnének előre tájékozódni. Hát ez pozitívum, viszont mi is tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb, főleg a fiataloknak ingatlanhoz jutni.
0: Aha, tehát hogyha jól sejtem és jól értelmezem, akkor nem csak és kizárólag már akkor érkeznek ingatlan közvetítőhöz, amikor már konkrétan tudják, hogy most szeretnénk, hanem mondjuk megpróbálnak egy kicsit előre tervezni, mondjuk nem tudom, hónapokkal, vagy jövő, vagy akár nem tudom, egy-két évet is nézhetünk? Tehát mennyire akarnak előre a jövőbe látni, idézőjelbe mondom.
1: Ez változó, de hál' Istennek pozitív tapasztalat az, hogy most már néhány hónap előre terveznek, tehát egyre többen jönnek akkor, amikor még csak kilátásban vagy a következő egy-két hónapban. Ez egyébként azért is jó, mert mi előre tudjuk már általában, hogy milyen változások várhatóak akár a hitelek területén, akár az ingatlan piacon, és így mi is tudunk tanácsot adni, hogy mikor érdemes belevágniuk.
0: Igen, ti, akik ebben a szférában dolgoztok, ezt napi szinten követitek. Igen. Mi az, amit tapasztalsz, hogy az érdeklődők mennyire napra készek ilyen szempontból? Tehát az, aki ingatlan szeretne vásárolni vagy eladni, mennyire érkezik napra kész információkkal ezen a területen?
1: Az ingatlan árakról, vagy az ingatlan kínálatról az internetnek köszönhetően most már szinte ők is, nem mondom, hogy felveszik velünk a versenyt, de elég jól képbe vannak, hiszen most már ők is, van, aki napi szinten figyeli az ingatlan kínálatot, viszont ami nekünk előnyünk, hogy mielőtt megkezdél a vásárlás, mi fel tudjuk mérni, hogy milyen a hitelképessége, vagy például az, hogy milyen változások jönnek. Tehát most októbertől is jönnek pozitív változások a fiatalok számára 35 éves korig, és ezekkel általában nincsenek még tisztában.
0: Ha már említetted így a változásokat, és örülök, hogy pozitív változással kezdted, milyen változások

0: várhatók, mondjuk akkor, ha így konkretizáljuk az előttünk álló időszakban, még ugye a 2026-os évből még van néhány hónap, tehát ezek szerint várhatunk változásokat még idén.
1: Igen, tehát még tavasszal, vagy nyáron bejelentettek egy változást, hogy októbertől a fiataloknak, tehát a 35 éves korig, és az első ingatlan vásárlás esetén most már az önrész nem kell, hogy 20% legyen, hanem 10%-a csökkentette. Fogják csökkenteni a bankok, ami nagy segítség lehet a fiataloknak.
0: Ha a realitást nézzük, az egyre magasodó árak mellett, tehát hogy mennyire nehéz volt mondjuk ezt a 20%-ot teljesíteni, igen, most ugyanannyira nehéz ezt a 10%-ot, vagy ez jelent némi könnyebbséget?
1: Ez olyan szempontból jelent könnyebbséget, hogy ugye megnőttek az ingatlan árak, és a 20% ön előteremtése az nagyon sok esetben szinte már lehetetlennek tűnt. Így valójában ezt most lefelezték, tehát mondjuk úgy, hogy amikor ingatlant vásárolnak az ügyfelek, és elkezdnek el spórolni, akkor valójában már félúton tudnak hitelt kérvényezni, tehát sokkal előbb tudnak ingatlanhoz jutni.
0: A felgyorsult világunkban most, amiben élünk, napról napra történnek változások. Nem tudom, hogy ami az ingatlan piacot illeti, ott is ennyire érvényben van az, hogy napról napra történhetnek változások, hiszen egy építkezés során is most azt tapasztalhatjuk, hogy napról napra változnak akár az alapanyag árak is.
1: Igen, előfordulhat, hogy történnek változások, és általában ez nagyon meg is nehezíti. Például, amit említettél az ingatlanoknál, alapanyagár változások, ugye. Tehát ez a kiszámíthatóságot is nagyon befolyásolja. Tehát egyhogy maguk építkeznek is, tehát a tervezés nagyon megnehezíti nekik, vagy éppen azok, akik építik az ingatlanokat eladásra, nekik is nagyon megnehezíti a tervezést, hogy akkor mégis hogyan állzák be az ingatlan, hiszen ugye az lenne, sokkal jobb lenne, hogyha tudnák nagyjából azért, hogy ha most elkezdünk építkezni, hogy az egy olyan 2 éves folyamat legalább, hogy azért hova is fogunk kijönni. És ami a legnagyobb baj szerintem, hogy nem pozitív irányba fejlődnek. Tehát azért, ha lemennek a ingatlan, a építőanyag árak, annak mindenki jönne, de nagyon sokszor az van, hogy megugornak egyes alapanyag árak.
0: És ugye egyáltalán nem könnyű a döntést meghozni, mert hogy jó esetben vagy hosszú távra tervezi valaki az ingatlan vásárlást, hanem egy életre akár, viszont mennyire jellemző az, hogy mondjuk ha találkoznak egy jó ajánlattal, akkor viszont nincs csak idő arra, hogy hezitáljanak, tehát mennyire kell gyorsan lecsapni mondjuk a jó ajánlatra, és ugye ez is kérdés, hogy mi számít ma jó ajánlatnak az ingatlan piacon.
1: Hát, hogy mi számít jó ajánlatnak, azt szoktam mondani, ez általában élethelyzet függő, tehát azért is vagyunk mi könnyű helyzetben, mert ugye mi csak azokkal kell foglalkozni, akik ingatlant akarnak vásárolni, vagy akik szeretnének eladni. Most, mint ingatlan vásárló szempontjából, a jó ajánlat, azt szoktam mondani, első az, hogy megfeleljen nekünk az az ingatlan, tehát nem is az ára kezdeném, hanem azzal, hogy olyan lokációban van-e, és olyan paraméterekkel rendelkezik-e, tehát megfelelő szobaszám, megfelelő felújítottságú az az ingatlan, és persze tényleg tehát olyan helyen legyen, ami nekünk megfelelő. Ez valakinek ugye Pozsony jobban megfelel, mert ott van a munkahelye, de van, akinek könnyebb az ingázás is.
0: Nehéz kompromisszumokat kötni? Mi az, amit tapasztalsz? Mennyire kötnek kompromisszumot, vagy mennyire könnyű kompromisszumot kötni, hiszen ugye óriási nagy befektetésekről beszélünk.
1: Szerintem a kompromisszum mindig nehéz egy ilyen döntésnél, ugye, mert ez nem olyan, hogy ha ma rosszul döntök, akkor az kihat évekre, tehát nem olyan könnyű lecserélni egy ingatlant. Ezért nehéz kompromisszumot kötni. Mi azt látjuk, hogy az első, ami a legfontosabb, és abban nem nagyon kötnek kompromisszumot az emberek, az a lokáció, tehát hogy mégis olajeszkedik el az az ingatlan. Ezen kívül pedig, amiben viszont talán könnyebben kötnek kompromisszumot, az a ingatlan állapota. Tehát ha nincs is mindenféle például felújítva, hogy most nem új építésűekről beszélünk, akkor könnyebben engednek bizonyos standardokból az emberek, mert azt idővel még lehet korrigálni.
0: Mi az, amit most jobban keresnek? Tehát mit mutat a piac? Miközben azt láthatjuk, hogy szinte a földből nőnek ki az új építésű házak. Mennyire tudják felvenni a versenyt a nem új építésű házak az új építésűekkel?
1: Mi azt látjuk, hogy igen, nagy kereslet van egyébként most mindkettő részére, tehát mind a panellakások, vagy mind az új építések felé. Igen, tényleg gyors ütemben épülnek az ingatlanok, viszont azt látjuk, hogy már nincs akkora túl kínálat, mint volt az elmúlt egy-két évben. Tehát például, ha a lakáspiacot nézzük, tehát kimondottan a lakásokat, akkor nincs már olyan sok új építésű, mint volt pár évvel ezelőtt. Tehát azokból eladódott, viszont nem győztek még annyi újat építeni, kisebb a választék belőlük. Ezokból viszont nagyon sokan a panellakások felé tolódnak el, mert aki meg gyorsan akar vásárolni, nincs ideje megvárni például az, hogy majd egy év múlva elkészüljön egy ingatlan.
0: Vendégem a Nappaliban továbbra is Mazács Ádám ingatlan közvetítő. A friss adatok szerint 2026 első negyedévében Szlovákiában éves szinten több mint 14%-kal emelkedtek a lakó ingatlanárak. Te ezt a saját munkád során ennyire erősen érzékeled? Tehát, hogy ez a mennyire fedi a gyakorlati tapasztalatot?
1: Ennyire pontos számadatokkal mi nem mindig tudunk adni, mert ugye regionálisan, de mi is érzékeljük, hogy igen, megugrottak az árak, és azt szoktam mondani, ezzel nem is lenne gond, ha a fizetések is ugyanilyen mértékben vagy nagyobb mértékben növekedtek volna. Tehát az a tapasztalatunk, hogy maga az ingatlanhoz jutás nehezedett meg ezáltal.
0: Igen, tehát nem tudom, mennyire tudunk egy áttekintést nyújtani, hogy Pozsony környékén, most két távolabbi részt veszek, tehát Pozsony és Kassa környékén mondjuk mennyiben tér el a helyzet vajon, tehát hogy ilyen szempontból mennyire van nehéz vagy könnyű helyzetben az, aki a fővároshoz közel lakik, vagy aki az ország keleti vagy akár délkeleti részén él. Hát a középrégióról nem is beszéltem,
1: Igen. Tehát Pozsony az mindig gyorsabban fejlődik az összes régióhoz képest, tehát ez azt jelenti, hogy ott sokkal gyorsabban dágulna, sőt, amikor pár éve visszaesések voltak egyes piacokon, Pozsony még akkor is tartotta magát, tehát ott nem tapasztaltunk visszaeséseket, és onnét kezdtek ugye újból nőni. A többi régióban lassabban nőnek az ingatlan árak, tehát ez egy kicsit segítheti a távolabbi régió. Csak amit mondtam, hogy a lokáció viszont az elsődleges szempont a vevőknél, tehát hiába nő lassabban Közép-Szlovákiában vagy Kassán az ingatlan ár, ha a munkahelyünk például Pozsonyban van, vagy annak környékén.
0: Mi miatt szeretnének új ingatlant vásárolni általában az érdeklődők vagy a vevők? Szükségszerű, vagy pedig ez ma már egyfajta komfort is, hogy könnyebben cseréljük le az otthonunkat?
1: Én azt látom, hogy a vevőket nagyjából két fele tudnánk osztani. Van, akiknél szükségszerű, tehát olyan szempontból, hogy ugye mindenkinek van egy életciklus, tehát a megszületésünktől fogva, amikor elérjük a felnőtt kort, mindenki szeretne külön költözni. Az most vagy egy albérletbe, vagy saját ingatlanba, tehát mindenkinek élethelyzettől meg a anyagiak függvényében. Eleinte elég akár egy kisebb lakás is, tehát amíg egyedül vagyunk, vagy egy pár költözik külön, addig elég akár egy szobás lakás is, maximum kettő. Utána, ahogy jönnek a gyerekek, saját példából kiindulva, nálunk is amikor egy szobásban laktunk, tökéletesen elfértünk. Amikor jött a első lányunk, akkor akárhogy néztem, a bölcső nem fért volna el a szobában. Így kénytelenek voltunk egy nagyobb lakásba költözni. Utána, aki még a lakásból esetleg tovább tud költözni, szeretne családi házat, ugye, hiszen a gyerekeknek legyen. Utána, amikor ezek a gyerekek is felnőnek, akkor idősek szembesülnek azzal, hogy túl nagy lett a ház. Tehát mivel gyerekek kiköltöztek, oké, hogy unokák itt ott eljönnek, de és főleg akkor, amikor nagy isten haláleset történik a családban, tehát akkor ugye egyedül maradnak és már gond a házat fenntartani, olyankor választnak általában kisebb lakást.
0: Igen, tehát, hogy itt is láthatunk egy nagy változást az elmúlt évtizedekhez képest, hogy lehet, hogyha már akár egy nagyszülő időskorában egyedül is marad, de hogy akkor is, hogy ragaszkodott, hogy sokkal jobban ragaszkodtunk mondjuk évtizedekkel ezelőtt az ilyen mértékű értékeinkhez, mint mondjuk manapság, tehát, hogy rugalmasabbak vagyunk, hogyha eladásról és vételről van szó, kevésbé vagyunk ragaszkodóak?
1: Én azt veszem észre, hogy igen. Tehát, hogy kevésbé ragaszkodó, egyik a szerint, hogy kevésbé ragaszkodóak vagyunk, a másik, hogy az élethelyzetek hozzák. Tehát, hogy mivel ugye a nyugdíjasoknak sokszor egyedül kell a nyugdíjból fenntartani egy olyan ingatlant, ami valójában egy családra van tervezve, ahol akár két alkalmazott vagy dolgozó ember is van. Tehát van, akit a kényszer viszel, valakit pedig az, hogy igen, nem ragaszkodnak most már annyi az ingatlan. Meg azt vettem észre, hogy az idősebbek is egyre könnyebben elfogadják azt, hogy nem biztos, hogy annyival kevésbé komfortosabb egy lakás, mint egy családi ház, főleg amikor meg idősebbek, ugye, tehát már nem bírnak annyit dolgozni.
0: És nagyon érdekes azt látni, hogy nem vészel, csak átalakul, tehát hogy ilyen esetben is láthatjuk azt, hogyha mondjuk valakinek például már nagy egy ház, és akkor tovább adja mondjuk egy olyan családnak, aki, ahova, illetve ahol még szükség van arra a nagy térre. Tehát, hogy ilyen szempontból nem látunk ilyen romokban álló épületeket, mert hogy körforgásban maradnak tulajdonképpen, mondjuk a régebbi építésű ingatlanok is.
1: Igen.
0: És mi a vonzóbb ma? Egy régi építésűt felújítani, vagy pedig az új építésűben gondolkodni. Most, ha csak észben tartom a közösségi médiában akár a trendeket, hogy mennyi olyan videóval találkozunk, amikor szinte már-már ilyen romokban álló régi építésű házakat újítanak fel, állnak neki teljes renovációnak. Tehát, hogy ez mondjuk anyagilag mennyire, vagy mennyivel nagyobb kihívás, ezzel mennyire kell számolni mondjuk egy régi építésű ingatlan megvásárlásánál? Vagy ez inkább lehetőség?
1: Ami érdemes számításba venni. Ugye egy új építésnél tudjuk, hogy mennyit vásároljuk meg, esetleg még mennyit be kell azt berendezni, vagy befejezni. Egy idősebb ingatlannál sajnos nehezebb kiszámítani, mert jöhetnek nem várt költségek, tehát ott nem látunk bele a falakba. Másik oldalon, amit tapasztaltunk, hogy hál' Istennek a életvitel annyira sokat nem változott. Tehát az idősebb ingatlanok is megfelelnek a mai standardoknak felújítás után. Tehát, hogy most már nem az van, hogy megnézzük például a régebbi 100 éves házakat, vagy 89 éves, azok nagyon sokszor már nem felelnek meg a mai életvitelünknek. Viszont a 70-es, 80-as években épültek, egy felújítás után, tehát egy korszerűsítés után még mindig megfelelnek annak az életvitelnek, amit egy mostani ember visz.
0: Tehát ugyanúgy élhető ma is, mondjuk egy több évtizeddel ezelőtt épült ház. Vendégem továbbra is Mazács Ádám, ingatlan közvetítő. Ugye említetted, hogy várható októberben pozitív változás, majd egyébként kíváncsi vagyok a negatív hozadékára is, vagy a negatív változásokra is, ha lesz ilyen. Tehát a fiatalok számára pozitívum, hogy az a bizonyos 20%, 10%-ra csökkent ingatlan vásárlásnál, tehát ami az önrészt illeti. Igen. Mennyire nehéz ma egy pályakezdőnek? Egy pályakezdő ma mennyire gondolhat arra, hogy akár legyen saját ingatlanja, vagy akár külön költözhessen? Ez mennyire a mai korunknak a nagy kihívása és kérdése szerinted?
1: Én azt látom, hogy még mindig nagy kihívás, és mindig nagy kihívás is volt, tehát, hogy azért a régebbi generációknak se volt könnyű, és szerintem ez mindig kihívás is fog maradni, sajnos.
0: Akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy mondjuk miben más kihívás ma egy, akár egy pályakezdőnek, egy fiatalnak, akár egyedülállóként külön költözni, mint mondjuk, nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt?
1: Annyiból talán nehezebb, hogy ugye az ingatlan árak sokkal magasabbak. És a másik, hogy a hitelkamatok sincsenek már ott, ami mint 22 előtt, vagy akár 22-ig. Tehát magasabb ingatlan árak, magasabb kamatszintekkel, és ezt egyre nehezebb összegyűjteni. Viszont amit kérdeztél, hogy mennyire számíthat, vagy én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy aki tudja, az mindenki számoljon, és próbálja meg megvenni minél előbb az első ingatlanát. Mert egyenlően azt látjuk, hogy az ingatlanok mindig is növekedni fognak, és az a jó, ha valaki minél előbb a saját ingatlanba tud költözni, hiszen amikor majd nagyobba kell költöznie, tehát a élethelyzet úgy hozza, tehát talál egy párt, vagy gyereke születik, akkor ő már jelen van az ingatlan piacon, és nyertese tud lenni annak az ingatlan ár növekedésnek. Míg az, aki nem kell be ugye időbe az ingatlan piaca, annak egyre nehezebb lesz majd a nagyobb ingatlan is összegyűjteni az önerőt.
0: Ugye ez is nagy kérdés, hogy ugye mit jelent a minél hamarabb, minél korábban. Most ha veszünk egy átlag egyetemistát, aki mondjuk 25 éves korában befejezi az egyetemet, még nincs munkatapasztalata, még nincs ott, nem tartott, hogy legyen egy stabil munkája, tehát hogy ő ne is számoljon azzal, hogy rövid időn belül mondjuk bekerülhet az ingatlan piacra, vagy ha bekerülhet, akkor milyen feltételekkel vajon?
1: Hát így mondom, amennyiben nincs stabil munkája, tehát vagy nincs megfelelő kereset, azt szoktam, akkor legjobb, hogyha ha megteheti, akkor szülőknél, majd a szülőknél, és megpróbál minél előbb stabil munkát találni, mivel ugye a bankok is csak akkor hajlandóak őt hitelezni, ha van egy stabil munkája. Ezen kívül pedig azt szoktam, hogy a legkönnyebb spórolni mindig akkor, addig, amíg otthon lakunk, amíg ebben megteheti. Úgyhogy, tehát, és kihasználni ezt a helyzetet, hogy minél több be tudjon megspórolni, és utána az a 10%-a belépni, akár egy szobás vagy két szobás lakással is.
0: Mi az, ami a legnagyobb, hát nem is tudom, hiba faktor, vagy ahol a legkönnyebb akadályba ütközni, hiszen álmodni lehet nagyon nagyot, és szerintem nagyon sokan vágynak saját otthonra, de hol van a legnagyobb, vagy a leggyakoribb buktató, amivel te találkozol a praxisod során, amiben az emberek így ütköznek?
1: Főleg a fiatalabb generációnál látom, de akár idősebbeknél is az, hogy amikor már beszéltünk, hogy ugye vannak új építésűek, meg használt ingatlanok is, egyértelmű, hogy mindenkinek a szíve vagy, vagy a legtöbbnek az egy új építésű, persze tudom, hogy vannak kivételek, ez ugyanúgy, mint az autóvásárláson, és mindenki egy szalomból kihozott új luxus autót szeretne, viszont a középkategóriás autók is el tudnak minket vinni A pontból B-be, és tökéletesen megfelel. Ugye ez igaz az ingatlanoknál is, hogy tudom, hogy egy új építésű ház fejlődő környéken lenne mindenkinek a vágya, de egyébként egy felújítandó ház vagy lakás is megfelelhet ugyanannak a célnak. Igen, idővel kell elkölteni, és kicsinyenként fel kell újítani, de legalább az embernek már van hol laknia.
0: Mennyire igaz, ha most egy kicsit a tévhitek Persze. irányába megyünk, hogy mondjuk egy városban drágább az ingatlan, mint Igen. mondjuk egy, hát biztos, hogy vannak városkörnyéki, idézőjelben mondom, felkapott falvak, ahol mondjuk ugyanolyan magasak már az árak, mint egy városban. Tehát, hogy mennyire igaz az ma még, hogy a városban drágább lakást vásárolni, ingatlant vásárolni, mint mondjuk egy faluban?
1: A lakásoknál még igaz, hogy a városban drágábbak, a családi házaknál pedig ez nagyon város specifikus, de a közvetlen legközelebbi falvakban akár szinte el is érheti a városi ingatlanoknak az értékét. Tehát, hogy ott már nem muszáj, hogy nagyon nagy különbség legyen.
0: Ez minek köszönhető, hogy újra szeretnénk természetközelibb életet élni, vagy jött egy ilyen tendencia, hogy a nagyváros zajától szeretnének minél többen távolabb kerülni, tehát, hogy beszélhetünk ilyen jellegű trendekről? Vagy ez minek köszönhető?
1: Van egy ilyen is, hogy igen, hogy eljöttünk arra, hogy ha kiköltözünk a legközelebbi falvakba is, most már, ha veszünk egy közepes, akár Dunaszerdejt is, tehát nem kell nagy városokba gondolkodni. Igazából az, hogy Dunaszerdej szélén lakunk, vagy a legközelebbi faluban ugyanannyi autó. Tehát egyhogy kell autó, mert már olyan távolságokról beszélünk.
0: Mert hogy mobilisabbak is lettünk,
1: ugye. És onnét már szinte mindegy, hogy a faluból jövök be, vagy a város széléről, hogyha bármit el szeretnék intézni a városban. Ez az egyik oka. A másik az, hogy azt látjuk, hogy maguk a falun az ingatlanok egy időben olcsóbbak voltak. Ez köszönhető a város és falu fejlesztési politikáknak is, hogy például a fejlesztési illetékek falun olcsóbbak szoktak lenni. Ezért alacsonyabb volt az ingatlanár, viszont annyira megnőtt a kereslet, hogy ez meg felhúzta ugye az ingatlanárakat.
0: Nem tudom, mennyire lehet előre látni, hogy mit tartogat számunkra az ingatlan piac a közeljövőt illetően, mennyire tudtok ingatlan közvetítők előre látni, hogy mi várható majd, akár 2026 végén, 2027-ben?
1: Mi minden esetre, amit tudunk, hogy ha nem jön valamilyen nagy negatív változás, ami volt a elmúlt mondjuk, hogy 5-10 évben nem is kevés.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha egy ilyen nagy hordájú negatív esemény nem jön, akkor az ingatlan ár növekedés az szinte biztos. Tehát, hogy az sajnos nem fog megállni. Meg főleg emiatt is, hogy ugye fiataloknak kedvezőbb lesz az ingatlan vásárlás, ez tovább tolhassa felfelé az ingatlan árakat is. A másik, ami még felfele tolja az árakat, ami az idősebb generációt illeti, hogy most már az idősebb generáció nagyon sok, az, aki viszont ingatlanba fekteti a pénzét, amennyiben megengedheti.
0: Ugye említettük a pozitív hozadékot, tehát októbertől lép érvénybe. Van esetleg negatívum, ami kifejezetten negatívumként éri azokat, akik az ingatlan piacon mozognak, akár eladóként, vevőként?
1: Én bízom benne, hogy a saját ingatlan vásárlókat ez segíteni fogja. Persze ezt majd a statisztikák mutassák meg. Ami negatívum, az talán az ingatlan befektetőknek negatívum, hogy ezáltal ők kicsit hátányba kerülnek a fiatalabb generációval szembe, viszont szerintem ez egészséges is a gazdasága nézve, hogy mert sajnos ezeket a árnövekedést az is okozta, hogy nagyon sok ingatlant vásároltak meg befektetési céllal, és a fiatalok kiszorultak ez miatt a ingatlan piacon.
0: Hogyha valaki ingatlan szeretne vásárolni, és vagy akár eladni is, és ingatlan közvetítő segítségét is igényli, mi az, amit szoktál tanácsolni? Tehát, hogy szerelem első látásra, mi az, amit érdemes megnézni, mennyire fontos az első benyomás? Ugye manapság akár a mesterséges intelligenciának, a fejlett technológiának köszönhetően bebarangolhatjuk már online is, mondjuk az a nekünk tetsző ingatlant házad, de ugye nagyon fontos az, hogy személyesen is bebarangoljuk. Mi az, amit ilyenkor javasolni szoktál, mielőtt mondjuk valaki meghozza a végső döntést?
1: Tehát azt szoktam mondani, miután már tudjuk, hogy mi az, ameddig nyújtózkodhatunk, utána, ha kiválasztottuk az ingatlan, érdemes egyszer körbe járni, és olyankor azt szoktam mondani, hogy első benyomás a legfontosabb. Tehát, ha jól érezzük magunkat abban a ingatlanban, akkor érdemes tovább menni, ha nem éreztük jól magunkat, vagy baj nem tetszett, akkor érdemes esetleg elvetni azokat az ingatlanokat. Viszont amit mindig tanácsolok a ügyfeleimnek, egy dolog az első benyomás, tehát az nagyon jó, hogy kiszűrjük az, hogy melyik ingatlanok jöhetnek nekünk szóba. Viszont érdemes még egyszer egy szemlét kérni az ingatlanra, ahol már technikai paramétereit is átnézzük. Tehát, és ott már tüzetesebben átvizsgáljuk.
0: Te, aki nap mint nap találkozol adással, vétellel, olyanokkal, akik szeretnék az álomotthonjukat, álomotthonhoz jutni, vagy akár eladni, mi az a legfontosabb lépés, amit szerinted elengedhetetlen meglépni ahhoz, hogy valaki jól működjön ezen az ingatlan piacon, akár 2026-ban?
1: Szerintem egyik legfontosabb, hogy azt szoktam mondani, hogy a kockás füzet, de most már ugye tudom Excel táblázatot, hogy először is írjuk össze, hogy mi az, amire mit szeretnénk, tehát tudjuk hideg fejjel átgondolni azt, hogy mik azok a prioritások, ami nekünk fontos például egy ingatlan vásárlásnál. És ha ezek megvannak, és ugyanígy egy ingatlannal is, hogy akár tudjuk összeírni, hogy elmondani, hogy mik a negatív és pozitívunk, miután megnéztünk egy ingatlan. Ezen kívül, mert egy dolog ugye érzelem alapján dönteni, a másik viszont, hogy azért fontosak a tények is. A másik, amit tanácsolni szoktam, hogy mindenképp kérjek is szakember segítségét, mivel mai világban annyit bonyolódtak ugye a maguk a hitelfelvételek, vagy maga az ingatlan vásárlás menete. Így én mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb azért egy szakember véleményét is kikérni.
0: Ádám, én nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést nyerhettünk általad a 2026-os ingatlan piaci, hát magára az ingatlan piacra is megnézhettük azt, hogy mi most a helyzet. Az ingatlan piacon mi várható, és hát jó hír az, hogy a fiatalok számára jön egy kis pozitívum, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mazács Ádám ingatlan közvetítő volt a Nappaliban a vendégem.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: nekem.
1: Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Kupec Zsolt, néptáncos, videós újságíró. Amikor tanítok, mindig hangsúlyozom, hogy ésszel kell táncolni. Hogy mit is jelent ez, és hány csoportban oktat jelenleg, vagy mi az álma, Kuklis Katalin interjújából ez is kiderül. Pontosan 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget. A nacionalista indítatású bűncselekmény áldozata azóta Magyarországon él. Egykori ügyvédjét, Roman Kvasznicát most arról kérdeztük, hogyan látja az esetet 2 évtized távlatából. Egy Rimaszombat melletti pici faluban fajátékok készülnek, olyanok, amelyek a Montessori pedagógiai elvekhez igazodnak. Csirmaz Miklóssal és Dominikával családi vállalkozásukról Szászi Fanni beszélgetett. Világszenzációként indult, most azonban egyre ellentétesebb megítélésű. Hol tart a Harry Potter könyvek, illetve filmek kultusza, és mit szól ehhez a szerző? A témát Kulcsár Gábor foglalta össze. Ezeken kívül jelentkezik a Koperta rovat, de találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, útinaplót a Balkánról, riportot a Káli medencéből, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: A SIM-kártyák a legelső mobiltelefonok óta szerves részei a készüléknek. Az elmúlt években csak a méretük változott, leszámítva az eSIM-et, amely egy digitális csipbe zsúfolja a fizikai kártyák funkcióit. A szakemberek szerint azonban a SIM-kártyák ismeretlen biztonsági kockázatot jelenthetnek a mobilkészülékekre nézve, sőt minden olyan eszközre, amelyben benne vannak. Egy Baltimore-ban tartott konferencián a Birmingham-i Egyetem és a Fuzware kiberbiztonsági cég kutatói ugyanis felfedezték, hogy fertőzött vagy feltört SIM-kártyákkal átvehető az irányítás az olyan eszközök felett, amelyek mobiladat kapcsolatot tartanak fenn. A problémás úgynevezett AT parancsokat még az 1980-as években hozták létre a betárcsázós modemek vezérlésére, és azóta is megmaradtak. A modem minden esetben engedelmeskedik az innen érkező utasításoknak. A kutatók egy Katana nevű eszköz segítségével 26 eszközt teszteltek, okostelefonokat, valamint olyan IoT modulokat is, amelyeket elektromos autó töltőkben, hálózatra kapcsolt járművekben vagy ipari berendezésekben használnak. A szakemberek kódot futtathattak és érzékeny adatokat lophattak el a készülékekről, sőt kártékony hivatkozások megnyitására is rá tudták venni az eszközöket. Különösen problémás, hogy a sérülékenység ipari eszközöket is érinthet. Jó hír, hogy miután a kutatók nyilvánosságra hozták a megállapításaikat, az illeti csip és eszközgyártók is nekiláttak a javításoknak. Figyelmeztetést tett közzé az FBI, vagyis az Amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda azon esetek miatt, melyek részeként a kiberbűnözők feltörik felnőttek és gyermekek közösség média fiókjait, hogy ellopják intim jellegű képeiket és videóikat. A tájékoztatás szerint az elkövetők nagyrészt úgynevezett social engineering manipulációs taktikákra támaszkodnak, és az áldozatokat azzal zsarolják, hogy vagy fizetnek, vagy az ellopott tartalmakat közzéteszik az online térben. Az ilyen típusú bűncselekmények évek óta ismertek, azonban az FBI riasztása arra utal, hogy megszaporodtak az ehhez hasonló incidensek, állítja Rachel Tobak, a Social Proof Security kiberbiztonsági tudatosítása foglalkozó cég vezérigazgatója. Az FBI arra kéri az embereket, hogy kerüljék az intim képek online fiókokban való tárolását. Emellett felhívták a figyelmet arra, hogy aki tud, használjon egyedi jelszókezelőben tárolt jelszavakat, és győződjön meg arról, hogy a kétfaktoros hitelesítés be van kapcsolva. Mindenki számára elérhető mesterséges szuperintelligenciát akar létrehozni Mark Zuckerberg, derül ki abból a több mint 6000 szavas esszéből, amelyet augusztus 10-én tett közzé a Jövő mindenkié címmel. A Meta elnök vezérigazgatója szerint ez lesz az emberiség történetének egyik legfontosabb találmánya. Amint a Guardian megjegyzi, az üzletember esszéjét a Meta új, nyílt forráskódú mesterséges intelligencia modelljével egy időben tették közzé. A Muse Glimmer nevű fejlesztéssel a cég az OpenAI és az Anthropic termékeivel száll versenybe, miközben azokétól teljesen eltérő álláspontra helyezkedik. A másik két vállalat szerint ugyanis a nyílt forráskódú MI termékek veszélyesek, és a legfejlettebb modelleket az azokat fejlesztő cégeknek szigorúan kontrollálniuk kell. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályokat, mint például a munkahelyek megszűnése, a teljesen önműködő fegyverek, illetve a kiberbiztonság a milliárdos többnyire lesöpörte az asztalról.

Köszönöm, hogy velünk töltötték a délelőtöt augusztus utolsó keddi napján legközelebb, még hihetetlen kimondani, de már szeptemberben találkozunk. Élvezzék ki az augusztus utolsó napjait, hiszen hamarosan véget ér a nyár, de aggodalomra semmi ok. Bízom benne, hogy jó szeptemberi hónap vár majd ránk, de hamarosan újra találkozunk. Köszönöm addig is a figyelmüket. A legközelebbi viszont hallásra búcsúzik a nappali mai csapattal hangmérnök Kovács János, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Folytatódik a Kuciak gyilkosság tárgyalása. Az USA akár 200 ezer vízumot is visszavonhat. Változóan felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A Ján Kuciak újságíró és mennyasszonya Mártina Kusnyírová meggyilkolásának ügyében ma is folytatódik a tárgyalás Bazinban, a specializált büntetőbíróságon. A bíróság ezúttal iratokat olvas fel. A négy vádlott közül egyik sincs jelen a tárgyalóteremben. A gyilkosság megrendelésével Marianne K. és Alena J. áll bíróság előtt. Az ügyben korábban két ítéletet is hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság, ezért az eljárás immár harmadszor került vissza a specializált büntetőbíróság elé. Az ügy egyben ügyészek tervezett meggyilkolásának előkészületeiről is szól. Rekordszámú, csak nem 196,4 millió utast szállított a személyszállítás Szlovákiában 2026 második negyedévében. A statisztikai hivatal szerint az éves összevetésben 3,5%-os növekedést jelent. A legnagyobb részt a városi tömegközlekedés adta, amely 130,7 millió utast szállított. 4%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vasúti közlekedésben 19,7 millió utast regisztráltak, ami 4,5%-os növekedés. A teherfuvarozás ugyanakkor visszaesett. A belföldön szállított áru mennyisége 3,2%-kal csökkent. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az uniós tagállamoknak még az év vége előtt meg kell állapodniuk a 2028 és 2034 közötti időszak hosszú távú költségvetéséről. Ellenkező esetben fennakadás lehet a mezőgazdaság, a vállalkozások, a kutatás és az oktatás uniós finanszírozásában. Costa ma Szlovákiában kezdi meg idei körútját az uniós tagállamok fővárosaiban. A tárgyalásokon az uniós védelem erősítéséről, a gazdasági versenyképességről, Ukrajna támogatásáról és az EU bővítéséről is egyeztet. Andy Burnham brit miniszterelnök arra szólította fel Ukrajna szövetségeseit, hogy használják fel a rendelkezésre álló légvédelmi eszközeiket az orosz rakétatámadások kivédésére. Szerinte további szankciókra van szükség az orosz olaj és cseppfolyósított földgáz exporttal szemben is. Burnham szerint Oroszország nem tudja katonai erővel megszerezni Ukrajna teljes területét, ezért a tárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk. Ukrán dróntámadás után tűz ütött ki egy olajfinomítóban az oroszországi Krasznodari területen. A helyi kormányzó szerint a lehulló dróndarabok egy Afipszki vasútállomásnál csapottak be, ahol két ember meghalt, kettő pedig megsebesült. Legalább 10 ház is megrongálódott. Az Afipszki olajfinomítóban a mentőegységek jelenleg is a tűzzel küzdenek. Oroszország szerint az éjszaka folyamán majdnem 150 ukrán drón semmisítettek meg. Ukrajna közben azt közölte, hogy Oroszország további 150 drónt és több rakétát indított ukrán célpontok ellen. Egy friss felmérés szerint a baloldali Jean-Luc Mélenchon lehet Marine Le Pen legnagyobb kihívója a következő francia elnökválasztáson. A kutatás alapján Mélenchon a lehetséges forgatókönyvek többségében bejuthatna a második fordulóba Le Pen mellett. Támogatottsága jelenleg 16-17%, miközben Le Pen 35-38%-on áll. A korábbi miniszterelnök Edouard Philippe támogatottsága 17%-ra csökkent. Az amerikai kormányzat akár 200 ezer külföldi turista és üzleti vízumát is visszavonhatja, ha azok birtokosai menedékjogot kértek, vagy jelenleg menedékjogi eljárásban vannak az Egyesült Államokban. Az AP hírügynökség szerint ez lehetne az amerikai történelem legnagyobb egyszeri vízum visszavonási akciója. Az intézkedés a 2016 és 26 között kiadott B1-es és B2-es vízumokat érintheti. A vízum visszavonása önmagában nem jelent automatikus kitoloncolást, az érintettek azonban elveszíthetik turistaként vagy üzleti céllal történő utazási státuszukat. Az Egyesült Államok újabb, mint egy 7,5%-os vámot vethet ki kínai termékekre, írja az AP3, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. A Trump adminisztráció azzal indokolná az intézkedést, hogy Kína alacsony áron árasztja el a világpiacot áruival. Washington szerint a kínai túltermelés többek között az autóipart, a napelemgyártást, az acél és cementipart is érinti. Az új vám várhatóan nem veszélyeztetni az Egyesült Államok és Kína közötti éves kereskedelmi fegyverszünetet, illetve Donald Trump és Xi Jinping tervezett szeptemberi találkozóját. Az Egyesült Államok újabb másodlagos szankciókat készít elő azokkal az országokkal szemben, amelyek továbbra is kereskednek Iránnal, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. Washington célja, hogy elvágja Teheránt a nemzetközi kereskedelemtől és tovább gyengítse az iráni gazdaságot. Irán legfontosabb kereskedelmi partnere Kína. Az amerikai pénzügyminiszter azonban nem nevezte meg, melyik országokat érintheti az intézkedés. Rendkívüli megbeszéléseket tartanak a Volkswagen németországi üzemeiben a dolgozók és a vállalat vezetői. A munkástanács azt várja a menedzsmenttől, hogy részletesen ismertesse a tervezett takarékossági programot. A program akár 50 ezer munkahely megszüntetésével is járhat, és 4 németországi üzem jövőjét is veszélyezteti. Oliver Blum, a vezérigazgató szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek a vállalat versenyképességének helyreállításához. A helyzetet pedig több mint kritikusnak nevezte. Az Egyesült Államok törölte Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról. Washington ezzel egyidejűleg a szíriai Hayat Tahrir al-Assam szervezetet is levette a globális terrorszervezetek jegyzékéről. Az amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés új beruházásokat ösztönözhet és hozzájárulhat Szíria gazdasági és politikai stabilitásához. Szíria 1979 óta szerepelt az amerikai listán. Legalább 5 ember, köztük 2 gyermek halt meg izraeli támadásokban a gázai övezetben, közölték helyi hatóságok. A beszámolók szerint az áldozatok között egy 10 éves és egy 4 éves gyermek is van. Több ember megsebesült, egy támadás pedig egy lakóépületet rongált meg. A Hamas által működtetett gázai hatóságok szerint egy izraeli légicsapás egy víztisztító létesítményt is eltalált. Az izraeli hadsereg ezt cáfolta, és azt közölte, hogy a célpont egy közeli fegyverraktár volt. Az októberi tűzszünet ellenére továbbra is történnek halálos incidensek a térségben. 23 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték Rize Akpolatot, Isztambul Besiktas kerületének ellenzéki polgármesterét. A török hatóságok vesztegetéssel, pénzmosással és közbeszerzések manipulálásával vádolták. Az ügyben további 4 a legnagyobb török ellenzéki párthoz, a CHP-hez tartozó polgármestert is elítéltek. Az ellenzék szerint az eljárások Recep Tayyip Erdoğan elnök politikai akciójának részét képezik, amelynek célja a megerősödött CHP meggyengítése. A venezuelai hatóságok szerint 6500-ra emelkedett a júniusi földrengés halálos áldozatainak száma. Június 24-én 2 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengés rázta meg az országot, főként La Guaira államban és Caracas környékén okozva súlyos károkat. Több tucat épület omlott össze, ezrek maradtak fedél nélkül, a romok között pedig továbbra is folyik a kutatás.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Bronzérmet harcolt ki a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán Kuijangban. A szlovák női röplabda válogatott harmadik mérkőzését is elveszítette. A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében Göteborgban 3-2-re kikapott a horvát csapattól, pedig 2-0-ra vezetett. A vereséggel rajtoló magyar együttes a második fordulóban 3-0 arányban alul maradt a címvédő társházigazda törökökkel szemben. Ma a magyarok 15 órától a németekkel, a szlovákok pedig 16 órától az olaszokkal játszanak. Az érsekújvári Mészáros Noémi könnyű súlyú egypárban bejutott a holnap délutáni elődöntőbe az amszterdami evezős világbajnokságon. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai páros 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett a Xui Fan, Maya Joint, kínai-ausztrál kettőstől a monterrei tenisztorna nyitófordulójában.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, többfelé borult időnk van, helyenként záporral vagy esővel. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D1-es autópályán a repülőtéri lehajtó után Prievoz irányába trafipaxra számíthatnak az autósok. Kramáre város részben Patronka felé az útépítők miatt mintegy 10 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió.

0: Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.
1: Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
2: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mondd ekkora gátlás, hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok, az utálkozás úgy a jó, ha abba hagyod. Szabad préda, szabad szerelem, látni se akarom, el szalad a szemem, mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos! Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme, apja anyja legyen a gyereknek, és ne öröm.

0: Pentaton az idei nyár slágereivel.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ma van az utolsó nap a választásokra állított jelölt listák leadására. A Progresszív Szlovákia feljelentést tett az orosz közlekedési kamerák ügyében. Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A mai nap, augusztus 25-e az utolsó nap a jelölt listák leadására az október 24-i önkormányzati és megyei választásokra. A függetlenként induló jelölteknek a támogató aláírásokat is le kell adniuk, tájékoztatott a honlapján a belügyminisztérium. A megyeelnök jelölteknek legalább 1000 támogatói aláírást kell összegyűjteniük, figyelmeztetett a honlapján a tárca. Az 50 lakosnál kisebb falvakban 10 aláírást kell összegyűjteni. Ezzel szemben Pozsonyban és Kassán a polgármester és képviselőjelölteknek 1000 támogatót kell felmutatniuk. Szintén legalább 1000 aláírásra van szükségük a független megyeelnök jelölteknek. A Progresszív Szlovákia feljelentést tett az orosz közlekedési kamerák ügyében. Az ellenzéki párt szerint az eset kapcsán több bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerül, ezért újra kell értékelni a kamerák jelentette biztonsági kockázatokat. Peter Bátor, a párt elnökségi tagja szerint komoly a gyanú, hogy a belügyminiszter nem intézkedett akkor, amikor kellett volna, és a tárca nem tett eleget a szlovák állampolgárok védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek. A Progresszív Szlovákia emellett a kamerák árképzését és a minisztériumnak eladott berendezések vételárát is kifogásolja. Továbbra is rendkívüli szárazság van Eperjes és Kassa megye nagy részén, elvétve a Duna és a Nyitra folyó mentén. A mélyebb talajrétegekben az ország kétharmadán megmaradt a rendkívüli szárazság. A helyzet főleg nyugaton és az ország középső részén javult a múlt heti esők után, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Szinte az egész országban továbbra is kisebb-nagyobb mértékű szárazság van. Javulás főként a talaj legfelső rétegében tapasztalható. A mélyebb rétegekben viszont az ország területének kétharmadán megmaradt a rendkívüli talajszárazság, tette hozzá az intézet. Radoslav Sikorski, lengyel miniszterelnök helyettes és külügyminiszter szerint, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök a télen nem tudja megtörni Ukrajna ellenállását, megnyílhat az út a tűzszünet előtt. Sikorski úgy fogalmazott, hogy a háborút nem Ukrajna, hanem csak Oroszország tudja befejezni, azzal, ha leállítja a támadásokat. Szerinte Putyin esetleg újabb mozgósítást fontolgat, ez azonban kockázatos lenne Oroszország számára, vagy a kemény térre és az ukrán energetikai infrastruktúra megrongálására épít. A dél-franciaországi Pomát települést hétfőn elérő tornádóban 39 ember sérült meg, közülük ketten válságos állapotban vannak. A vihar mintegy 300 házat rongált meg. A mentőcsapatok továbbra is átvizsgálják a törmeléket, eltűntekről azonban egyelőre nincs tudomás. A hatóságok szerint 15 sérültet kórházba szállítottak. Egy férfi arról számolt be, hogy felesége akkor sérült meg, amikor a tornádó által megrongált ház összeomlott.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk, éjszaka átmenetileg csökkenhet a felhőzet, főként Nyugat- és Közép-Szlovákiában esőre is számíthatunk. Holnap napközben is többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet, elszórtan zápor, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Besztercebánya felől Donovali irányában még az éjszaka folyamán felborult egy kamion az emelkedőn, a jármű részben blokkolja az egyik sávot. Sebességet mérnek a rendőrök Tornóc előtt, Szelőce felől, valamint az R1-es gyorsforgalmi úton Aranyosmarót előtt Zsarnóca felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Szabadszóműves páholy Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év május 24-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben arról hallhatnak, hogyan vált az egykori Nyitra vármegyei szlovák fiúból, a későbbi szarvasi kisdiákból a csehszlovák állam egyik megalapítója. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Alapvetően az érdekelt, hogy mi van a bronzszobor mögött. Hogy van egy nagyon statikus figura, akiről tudunk egy nagyon határozott alapállítást, hogy ő szlovák nemzeti hős, a legnagyobb szlovák, és hogy hogyan jutott el, milyen folyamaton keresztül jutott el odáig, hogy ő ez ikonná váljon. Ez a tahiti időszak azért is érdekes magyar szempontból, mert hogy mennyire véglegesen gondolt ezt a szakítást, hogy még az is előbb felmerült, hogy Tahitin alapítson családot, Tahitin alapítson egy szlovák kolóniát, mint hogy visszajön Magyarországra, és itt próbáljon megélni. Hiába küzdött csehszlovák létrejöttéért, 9 hónap után jött haza, tehát, vagy érkezett meg az országba, tehát igazából valószínűleg nem volt elégedett mindennel, ami kialakulóban volt, és akkor innentől kezdve már tényleg csak találgatni lehet, hogy mennyire tudott volna az általa nehezményezett jelenségekkel szemben ellentartani. Alapvetően nyilván sok minden más, hogy alakulhatott volna, de ezt már nem fogok megtudni.
0: Stefánik története magyarul elbeszélve sem egy idegen történet. Ugyanazokban a padokban ült, ugyanazt a krétaport szívta be, ugyanazokon az utcákon sétált, ugyanazok alatt a fák alatt tanult vagy ábrándozott, mint magyar kortársai. Írja a legújabb könyvében Demmel József, a magyar-szlovák közös múlt eltökélt kutatója, a szlovák történelem egyik kulcsfigurája Milan Rastislav Stefánik szarvasi gimnáziumi éveiről. Azért érdekes ez a fiatalkori életszakasz, fejti ki művében a szerző, mert alkalmat ad arra, hogy feltegyünk olyan kérdéseket, amelyek mindeddig az egymás mellett elbeszélő szlovák és magyar Stefánik értelmezések vakfoltjában maradtak. Engem ugyanis a Stefánikról szóló hőstörténet, illetve hazaárulásának a története helyett sokkal inkább egy harmadik történet foglalkoztatott. Egy szegény, Magyarország határvidékén élő, evangélikus lelkész családjába születő szlovák fiú sorsa, akinek szülőfalujából kikerülve alkalmazkodnia kellett a dualista Magyarország világához. De nem csak önmagáért érdekelt ez a történet, fűzi hozzá Demmel József, hanem elsősorban azért, mert feltevésem szerint Milan Rastislav Stefánik életének első Magyarországon leélt 18 éve kiemelkedően jelentős a későbbi életpálya, és így a magyar és a szlovák történelem, a szlovák-magyar közös múlt és részben Közép-Európa története szempontjából is. Csehszlovákia fiatalon repülőgép balesetben elhunyt szlovák alapító atyáról szóló, nemrégiben megjelent, kérdőjellel a végén Légy szláv, mint halálig című kötetéért a történész magyarországi alkotóként elsőként vehette át a rangos szlovák Dominik Tatárka díjat. Ennek kapcsán beszélgettem vele. A vendégszékben Demmel József történész, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: A fiatal Stefánikról írott művért nemrégiben átvehette a rangos szlovák Dominik Tatárka díjat. Úgy tudom, hogy magyarországiként első, aki ezt az elismerést átvehette, vagy aki részesült ebben az elismerésben. Milyen érzésekkel vette át ezt a díjat?
1: Hát alapvetően hatalmas megtiszteltetés volt ez a díj, és teljesen váratlanul ért, de mondom, egy óriási megtiszteltetés volt számos okból kifolyólag, egyrészt a díjat odaítélő zsűri miatt, akik közül többeket ismerek személyesen, és Peter Zajacot, vagy René Biliket, akiknek a munkásságát nagyon régóta ismerem és követem, és nagyon nagyra tartom, de a korábbi díjazottak miatt is egy óriási megtiszteltetés volt, közül kettőt emelnék ki, hogyha lehet. Az egyik klub, amit lépták, aki 25 évvel ezelőtt kapta meg ezt a díjat a 100 évnél hosszabb évszázad című könyvéért, ami az első könyv volt, amit elolvastam szlovák történésztől, akkor még magyar fordításban. A másik pedig Vadkerti Katalin, aki utána pár évvel kapta meg ezt a díjat a lakosságcsere kapcsán írt művéért, ami szintén egy óriási dolog, hogy az ő nyomdokaiban járhatok el tekintetben.
0: Mielőtt érdemben belekezdenénk a beszélgetésbe, engedje meg, hogy bemutassam röviden hallgatóinknak. Demmel József történész a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének és a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének kutatója, Budapesten született 1982-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

0: tudatossággal kell végezni, ez vezethet olyan végeredményhez, amely van annyira objektív, hogy szlovák és magyar oldalról is elfogadható legyen. Nos, budapestiként, magyarországiként megtanult szlovákul, hogyan történt ez, mennyire ment könnyen vagy nehezen ez a folyamat?
1: Alapvetően semmilyen szlovák kötődésem nem volt korábban, mielőtt egyetemre kerültem volna, viszont történelem szakon az első évben találkoztam Kisdjé Csaba tanárúrral, és ő javasolta, hogy érdemes errefele az irány felé elindulni, és így kezdtem el szlovákul tanulni, illetve a szlovák történelemmel foglalkozni. Ennek már jó 20-25 éve, és hát azóta is itt maradtam.
0: Konkrétan mi keltette fel az érdeklődését a szlovák történelem iránt?
1: Alapvetően ugye egy olyan területről van szó Magyarországon és a magyar történetírásban, ami sok szempontból ismeretlen, vagy csak felületesen ismert, esetleg régi sztereotípiák által van övezve, és izgalmas feladatnak tűnt kicsit megvizsgálni alaposabban is a szlovák-magyar kapcsolatokat, különösen a legnehezebb, legproblémásabb részt, a 19-20. századi kapcsolatokat.
0: És ami a szlovák nyelvet illeti, mennyire volt könnyű vagy nehéz megtanulni, vagy elsajátítani olyan szinten, hogy szlovák történeti forrásokat is képes legyen kutatni?
1: Amikor a történelmi szakot elkezdtem, utána felvettem mellé a szlovák szakot is, és ott kezdtem el először szlovákul tanulni, és utána pedig a kutatáshoz voltam úgymond kénytelen először nyilván szótár segítségével elolvasni a szlovák szakirodalmat, illetve a forrásokat, és gyakorlatilag ennek révén kezdtem el megtanulni szlovákul. Ezért van az, hogy a régebbi szövegeket általában jobban értem, mint az aktuális szlovák beszédet, jobban eligazodom a stúri nyelvben és az akkori szövegekben, mint a mostani.
0: Ez érdekes. Sokan éppen fordítva lehetnek ezzel, sőt, biztosan. Légy szláv, mint halálig, ezzel a címmel jelent meg magyarul ez a bizonyos kötet, amelyben a fiatal Milan Rastislav Stefánikkal foglalkozik, pontosabban a diák éveivel a dualizmus kori Magyarországon, és az ön által már említett René Bílik, aki a zsűri elnöke volt egyébként, úgy fogalmazott, hogy egy olyan műről van szó, amely megfosztja ezt a személyiséget a hamis nacionalista pátosztól, és az én kérdésem az, hogy van-e a pátosznak egészséges, vagy hogy is mondjam, szükséges mértéke, illetve megfosztható-e egyáltalán a történet stúdium ettől a bizonyos pátosztól?
1: Alapvetően én úgy gondolom, hogy ez a történettudománytól független dolog párhuzamosan élhet egymás mellett, tehát a történésznek az a feladata, úgy gondolom, hogy nyilván ezeket a dolgokat helyre tegye, amik esetleg olyan adatokon, olyan következtetéseken alapulnak ezek a pátosszal kapcsolatos megállapítások, amik tévedések, vagy nem feltétlenül jó következtetések, de különösebb dolga nincs a történésznek azon, hogy elmondja a saját verzióját.
0: De valamiért mégiscsak azt tartják, hogy a történelem az a hazafias nevelés segédtudománya.
1: Én úgy gondolom, hogy a történelem ennél sokkal izgalmasabb, legalábbis én mindig vagy legalábbis egy jó ideje már az emberi történeteket keresem inkább, és Stefánikról is alapvetően így próbáltam írni. Ugye nagyon nehéz lett volna nemzeti szempontból írni róla, hiszen akkor egyetem oldalt kell választani, hogy most akkor hazaárulónak, Magyarország szempontjából egy árulónak tartom, vagy szlovák szempontból írom meg az élet útját, és egy államalapítóként ábrázolom, ugye a két szerep az nem összeegyeztethető. Egymással ezért döntöttem egy harmadik út mellett, egyszerűen az érdekelt, hogy milyen ember volt ő, milyen környezetbe született, milyen hatások formálták, és hogyan vált azzá az emberi, akit aztán hol hazárolónak, hol államalapítónak ismerünk.
0: Beren Nóra, a cambridge-i történész professzor, akivel volt szerencsém beszélgetni, fogalmazott egy alkalommal úgy, hogy jobb nem nemzeten belülről, hanem kívülről írni történelmet, és hát ön egyszerre van ezen kívül is, meg belül is, mert ugye a történelmi Magyarország része a Stefánik féle történet is, de hát mégsem magyar ember története, és hát ön is beszél szlovákul, él szlovákul, de mégis magyarországi, Magyarországon szocializálódott, ez érdekes, mátrizba helyezi önt. Gondolkodott már ezen?

0: Igazából, ahogy az előbb is elmondtam, ez igazából kívül esik mind azon hogy én történészként hogyan gondolok magamra, mind pedig az általam vizsgált dolgokra. Lehet úgy is egy történelmi személyiségnek az életéről beszélni, hogy akár még egy megosztó, egy nemzeti szempontból egyértelműen az egyik oldalon negatív, másik oldalon egyértelműen pozitív szeméről is beszélni, hogy ne kelljen ezt a kérdést feltenni. Nem megkerülve a lényegi és neurologikus pontokat, de egy teljesen más szemszögből ránézve, ahol egyszerűen nem merülnek fel ezek a az ellentétek.
1: Mindjárt elengedem ezt a vonalat, de még annyit, hogy sokszor lehet az embernek olyan érzése, hogy az úgynevezett nemzeti ikonok esetében nem akarunk tudomást venni az ő húsvér emberi valójukról, mert hogy azt nem gondoljuk a történelem részének, de az ő munkássága meg pont azt igazolja, hogy ez is a történelem része, hogy milyen konkrét élethelyzetekben hogyan reagáltak ezek a bizonyos nagy történelmi szereplők.
0: Igen, azt gondolom, hogy egy történelmi személyiség, ahogy gondolkodunk róla, ahogy ismerjük, szükségszerűen, nem feltétlenül negatívan mondom, de szükségszerűen egy leegyszerűsített formában jelenik meg előttünk. Van egy történet, amit valaki leírt róla, ezek bekerülnek a tankönyvekbe, és ezt ismerjük, de ez mindenképpen egy jóval szűkebb ablakot nyit erre a személyre, vagy erre a személyiségre, és nagyon sok minden egyszerűen nem látható ebben a képben, még akkor sem, hogyha történetesen mondjuk ez a kép, amit róla mindenki ismer, ez egyébként igaz. Akkor is egy csomó minden kimarad, és nem teljes a kép.
1: És kell tudni ezt, hogy is mondjam, ez a történelem iránt érdeklődőkre tartozik, hogy az ember magánéletében mi történt?
0: Ezen sokat gondolkozok, hogy mennyire van jogunk akár egy elhunyt személy kapcsán, egy történelmi személy kapcsán ilyen mélyen személyes dolgokba bele pillantani, túl azon, hogy ezt a források egyébként lehetővé teszik, tehát hogy sem olyat nem teszünk, amit a szabály szerint egyébként ne lehetne megtenni. De úgy gondolom, hogy ez az adott történelmi személyiségnek is, vagy az ő szempontjából is fontos lehet, hiszen sokkal jobban érthető általában az adott személyiségnek a jelentősége, a munkássága, hogyha a maga teljességében látjuk, és nem csak egy statikus bronzszobrot látunk a helyen, hanem tudjuk, hogy azokat a dolgokat, amiket ő véghez vitt, milyen háttérből, milyen nehézségek, vagy milyen újítások révén tudta ezt megtenni, és mitől különleges ő. Ez a teljes kép sokkal hasznosabb ebből a szempontból.
1: Akkor azt mondja, hogy Stefánik esetében is érdemes benézni az uniform is mögé.
0: Így van, és az ő esetében még az is fontos szempont volt, hogy Magyarországon teljesen ismeretlen, tehát nem egy olyan szituáció volt, hogy ki kellett egyeníteni a magyar és a szlovák képet, hanem hogy egyáltalán nincsen magyar kép róla. Ugye ez elsősorban amiatt van, mert hogy 1919-ben meghalt, és előtte ellenséges katonaként nem igazából lehetett róla hallani Magyarországon, amikor pedig először lehetett róla hallani, akkor már a csehszlovák kultuszával egy időben érkezett meg az ő híre Magyarországra, és ezért például a két világháború között, és gyakran azóta is nem is regisztrálja a magyar sajtó, hogy ő szlovák ember volt, magyarországi szlovák születésű, hanem általában cseh tábornoknak jellemzik.
1: Részben már megválaszolta, de hogy mégis mi keltette fel az érdeklődését, nem csak hogy Stefánik iránt, de hogy a fiatal Stefánik iránt. Mi érdekeset talált a történetében?
0: Alapvetően az érdekelt, hogy mi van a bronzszobor mögött. Hogy van egy nagyon statikus figura, akiről tudunk egy nagyon határozott alapállítást, hogy ő szlovák nemzeti hős, a legnagyobb szlovák, és hogy hogyan jutott el, milyen folyamaton keresztül jutott el odáig, hogy ő ezért az ikonná váljon.
1: És ráadásul ugye a fiatal éveit nem is nagyon kutatták, de még mintha szlovák kollégák körében sem lett volna ez dedikáltan kutatástárgya.
0: Igen, alapvetően ez volt a másik indok, hogy tényleg 100 évvel ezelőtt, lassan tényleg kereken 100 évvel ezelőtt, 1929-ben jelent meg utoljára Stefánikról, a fiatal Stefánikról monográfia, és ugye az is érdekes, hogy itt fontos elmondani, hogy egyébként a korban megfelelő szakmérséggel dolgozott, hogy ezt írta, viszont a források, amiből kiindult, azok Stefánik rokonainak, barátainak az elbeszélései voltak, hiszen nem nagyon lehetett más. Megkérdezte az édesanyját, a testvéreket, hogy milyen volt a kis Milán fiatalon, és ez alapján nyilván a történeti szűrőn keresztül írta meg az életrajzot.
1: Nézzük, hát mennyire volt gazdag eseményekben, illetve fordulatokban, sorsfordulókban ez a gyermekkor, mennyire voltak jelenformálók ezek az évek. Mi volt, ami végül is nagyban meghatározta későbbi közéleti szerepvállalását, magatartását, gondolkodását a világról? Már eleve ugye családi traumákat örökölt, az is gondolom jelentősen befolyásolta későbbi világlátását.
0: Így van, mint ahogy a modern pszichológia tudomány ezt mostában szereti hangsúlyozni joggal, az őseink által átélt élmények azok nagyon gyakran hatással vannak a mi életünkre is, és ez maximálisan igaz Stefánik esetében. Itt ugye valóban komoly traumákról van szó, de nem csak traumákról, hanem erőforrásokról, sőt olyan traumákról, amelyek erőforrásokká váltak. Egy példát mondjak, a nagymamájának két testvére is meghalt, méghozzá szlovák mártírként halt meg 1848-ban, a magyar hatóságok végezték ki az egyiküket, a másikuk pedig börtönben halt meg, és ez a történet az édesapjának, a nagybátyjának a története a családi legendáriumként, a nagyomájának a meséjeként érte őt gyerekként, amit egyébként lehet tudni, hogy a maga szintjén fel is dolgozott a testvéreivel, eljátszotta azt, hogy ők legyőzik a ilyen katonást itt játszottak, és hogy ők legyőzik a magyar csendőröket, és hogy újraírják ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon erősen működött például az ő egész életében, és nagy befolyással volt a döntéseire.
1: Milyen családba született? Ugye egy evangélikus lelkész gyermeke volt.
0: Igen, számomra egy nagyon nagy felfedezés volt ez az egész régió a Morva magyar határ mentén. Egy nagyon erős, talán még jelenleg is a Szlovákiában is az egyik legevangélikusabb régióról van szó, ami a környéki településekről, ami egyébként abban a szempontból is nagyon izgalmas volt, hogy egy olyan különleges terület volt, ami sokkal jobban kötődött a határon túli Morva régiókhoz, nagyon sok szempontból, nyelvi szempontból, gazdasági, vallási szempontból, mint Magyarországhoz, és például Görgei Artúr 1848-ban, amikor ezen a környéken járt, ki is jelentette, hogy ha rajta múlna, akkor le is mondaná erről a területről, mert hogy annyira kívül esik az országon.
1: Eleve geográfiailag is, ugye a Kiskárpátok miatt.
0: Így van, egy sík területről van szó, amit viszont a Kárpátok gyakorlatilag leválaszt Magyarországról.
1: Én meglepődtem, bevallom, nem tudtam, az ön írásából értesültem róla, hogy Petőfi nagyapja is erről a környékről származott.
0: Igen, így van, és ezt egyébként
1: apai nagyapja
0: volt. Az apai nagyapja, így van, a Petrovics Mészáros, Petrovics Tamás Mészáros dinasztia. Ugye ez abból szempontból érdekes, hogy ezzel a területen egyébként is az állattartás, a mészárosok általában tehetős vállalkozók voltak, és most, ha jól emlékszem, nem akarok mutaságot mondani, de ha jól emlékszem, akkor Petőfi nagyapja és Stefániknak a felmenői két szomszéd faluban éltek, tehát ennyire közel van egymáshoz ez a két történet.
1: Ugye onnan származott el a Petrovics család.
0: Igen, igen.
1: Igen, állomásokkal.
0: Először Aszódra mentek, és aztán onnan.
1: Igen, de most ugye visszakanyarodva a Stefánik családhoz, ugye tudott magyarul, ezt tudjuk róla, hisz Magyarországra járt, Szarvason végezte el az evangélikus gimnáziumot, de volt Pozsonyban és Sopronban is, ugye?
0: Így van, és az előtte még Somorján volt egy évig, mert hogy a Kossuth-Diszkói Népiskolában nem tanult meg magyarul, egyébként érdekes, vagy inkább érdemes erről is beszélni, hogy a tanítója, aki ugye az alapvető ismeretekre megtanította, ő annyira nem tudott magyarul, hogy 1907-ben a Legszaponyi törvények kapcsán el is bocsájtották, miután nem tudta a diákjait a törvény előírásai szerint magyarul megtanítani.
1: A Kosztelni tanár.
0: Martin Kosztelni, így van, és ezért kellett Stefánitnak Somorjára menni egy évre, ahol megtanult magyarul. Ez egyébként egy családi tradíció volt, a testvérei is itt tanultak, pont ennél a Somorjai családnál magyarul, illetve az édesanyja is Somorján tanult meg magyarul egy generációval korábban.
1: Mit tudunk erről a Somorjai szárról, illetve azokról, ahol járt, róluk sikerült bármit
0: felderíteni? Szóval nem sokat sikerült kideríteni. Ugye a korai életrajzoknak van ez az érdekességként tehát adata, hogy leginkább ennek a családnak a kakasával került konfliktusba Stefánik, és állandóan üldözte az állat, de egyéb történet nem maradt meg erről az időszakról.
1: Milyen szinten tudott magyarul?
0: Hát alapvetően nagyon jól kell tudni a magyarul, hiszen magyarul járt gimnáziumba, és magyarból jelesre is érettségizett.
1: És ez volt a Szarvasi Evangélikus Líceum gimnázium.
0: Így van. Szarvasra Sopronból került, illetve előtte 3 éven keresztül még Pozsonyba is járt. Ezekről a gimnáziumi éveiről ugye 8 éven keresztül járt gimnáziumba, tehát az első négy gimnáziumi éve ez 10 és 14 éves kora közé lehet tenni, tehát itt meg valóban kisdiák volt, és kamaszként került ugye Szarvasra. Kifejezett nemzetiségi konfliktusról igazából vele kapcsolatban Pozsony meg Sopron kapcsán nem igazából lehet tudni, túl azon, hogy szintén magyarul tanult Pozsonyban is, de önkéntesen járt szlovák nyelvórára is, ahol viszont csak 4-est kapott Jánk Vacsala professzortól.
1: Mi minden történt vele a gyermekkorában, és honnan lehet ezeket tudni? Milyen visszaemlékezésekből?
0: Hát alapvetően sajnos nincs sokkal több forrásunk, mint a 100 évvel ezelőtt életrajz íróknak, tehát abból tudunk kiindulni, amit az édesanyja, illetve az ismerősei elmondtak annak idején. És ehhez lehet hozzátenni olyan forrásokat, amik nem kifejezetten róla szólnak, de az ő világát azért nagyon alaposan bemutatják, például a szarvasi diákoknak a visszaemlékezéseit, akik ugyanabban az időben jártak a gimnáziumban, mint ő. Nyilván ugyanaz lehetett az élmény anyaguk, ugyanaz lehetett a tapasztalatuk. Érdekes, hogy Elena Maruti Solti Szová írónőnek is a fia Stefánikkal együtt járt a Szarvasi gimnáziumban, együtt is érettségiztek, tehát például az ő leírása nagyon hasznos ebből a szempontból, de rengeteg magyar forrás is van, ami bemutatja ezt a világot. Ami még érdekes, hogy megmaradtak a Szarvasi gimnáziumnak a tanárülési jegyzőkönyvei, és a tanítói értekezletnek a jegyzőkönyvei, amiből szintén a diák életről rengeteget meg lehet tudni, nyilván a fegyelmezéseken keresztül, de ez is nagyon fontos információ volt, hogy mit csináltak a diákok, mit volt szabad, mit nem volt szabad csinálni, és ebből is egy viszonylag pontos képet lehetett kapni róla.
1: Ugye általában a közvélekedés úgy tartja, vagy úgy tudja, vagy úgy tudta eddig, hogy ugye 18 évesen hagyta el a szülőföldjét, akkor
0: igen,
1: indult el Prágába, ott tanult tovább, ugye talán építészetet, de erről még majd beszéljünk később.
0: Igen.
1: Hogy a erőteljes magyarizáció volt az, ami őt végül is elüldözte a szülőföldjéről, vagy ami miatt úgy döntött, hogy távozik. De ön figyelmeztet ebben a könyvében, hogy szubjektív, egészen eltérő okok is meghúzódhattak a háttérben, és tudunk egy szerelemről, ami 17 évesen érte őt egy magyar lányhoz, Fűzték Gyöngét Szálak. Mit tudunk erről a kapcsolatról, és valóban mi bizonyítja, hogy ennek lehetett olyan hatása, hogy ennek következtében hagyta el az otthonát?
0: Alapvetően, hogy beszéltünk erről, nagyon meghatározó volt számára az a családi örökség, amit a szüleitől, meg a nagyszüleitől kapott, tehát alapvetően ez határozta meg azt, hogy ő nem akart Magyarországon tanulni. Személyesen viszonylag kevés negatív élmény érte, vagy ilyen kirívó negatív élmény érte a magyar környezete részéről. Egy konfliktusról tudunk, és épp ezért érdekes lehet elgondolkozni azon, hogyha ez a bizonyos szerelem, amit ön is említett, máshogy alakult volna, akkor is olyan elhagyta volna az országot. Ugye itt Hovan Emiliáról van szó, aki egy évvel volt idősebb Stefánitnál, és egyrészt az egyik kedves tanárának, Hovan Károlynak volt az unokahúga, másrészt pedig szegről végről rokona is volt, nagyon távoli rokona, de nem vérrokona volt a lány. A nagynénye férjének, a testvérének volt valamilyen távoli rokona, ami ebből a szempontból érdekes ezzel a családdal kapcsolatban, hogy feltehetően már erről nincsen forrás. Ebben a családban is élt Stefánik Szarvason, legalábbis az egyik családtagjához olyan leveleket írt, amelyek azt tanúsítják, hogy olyan szoros érzelmi kapcsolatban volt ezzel a családdal. És innen származott ez a bizonyos Hován Emilia is, akiről egyébként azt lehet tudni, hogy valószínűleg sosem adott pozitív visszajelzést Stefániknak, tehát ez egy
1: viszonzatlan szerelem volt.
0: Tehát ez egyoldalú viszonzatlan szerelem volt. És ugye azért is érdekes ez a szerelmi kapcsolat, mert hogy ugye Stefánikról nagyon gyakran beszélünk úgy, hogy egy gavallér volt, hogy egy olyan férfi volt, akit nagyon szerettek a nők, és kap egy ilyen picit romantikus mászt ez az életének ez a vonulata, és ez a sztori éppen azt mutatja meg, hogy azért eléggé komolyan sérült, akár ebben a kapcsolatban, akár más esetben, és a kapcsolódási mintázatai nagyon szépen kirajzolódnak ebben a bizonyos szerelemben, és ugye a későbbiekben visszatért meg Hován Emiliához, már prágai egyetemistaként, illetve utána pedig a világ minden tájáról küldözgetett neki levelező lapokat, anélkül, hogy választ kapott volna ezekre a lapokra, tehát egy ilyen nagyon furcsa viszony kezdett kialakulni, ami aztán akkor zárult le, amikor Stefánik végleg megszakította a kapcsolatot Magyarországgal egy másik konfliktus kapcsán.
1: És ugye érdekes, hogy utal rá, hogy évek múltán is írt levelet vagy képeslapokat Hován Emiliához.
0: Így van, és ugye nyílt levelező lapokról volt szó, tehát hát gyakorlatilag az egész közösség tudhatta a postamesteren keresztül, hogy milyen hódolója van a lánynak, ami ugye a házasodási esélyét ez azért nem segítette, és ír is konkrétan olyan helyzetről a leveleiben, hogy tönkrement egy eljegyzése.
1: Azért, mert hogy Stefánik irogatott neki?
0: Nem feltétlenül azért, de valahogy ebben az összefüggésben irogatnak egymásnak. Ami még érdekes, és számomra először nagyon megdöbbentő volt, hogy leírja, hová nem írja egy álmát Stefániknak, ami arról szól 1905-ben, tehát a halála előtt 15 évvel, 14 évvel.
1: De már jóval a megismerkedésük után.
0: De már jóval azután, hogy megismerkedtek, hogy azt támadta, hogy egy hatalmas nagy márványtáblát olvasgat szlovákul, aminek a tetején Milan Rasszisla Stefánik neve van, és arról szól ez a szöveg, hogy valami hatalmas tettet vitt véghez, és meghalt. És ugye 15 évvel később valóban egy ilyen végkifejlete lett az ő életének, ami nyilván felveti a kérdést, hogy hogyan tudta megjósolni az álmában ezt a végkifejletet a lány, ami az én megfejtésemben valahogy úgy mondható el, hogy egyébként is sokat gondolt Stefánikra, a tönkrement jegyessége is önvizsgálatra készítette, és ami nappal racionálisan egymás mellé rendezhető adatok voltak, azok éjszaka így álltak össze egy álomban, ami véletlenül aztán tényleg megvalósult.
1: Részletkérdésnek tűnik, de végül is miért írt Stefániknak, akinek a közeledését elutasította, és a képeslapokra sem válaszolt korábban?
0: Nem részletkérdés, ugyanis Stefánik, amikor talán utoljára járt Szarvason, meglátogatta Hován Emiliát is, és elvitt magával két fényképet. Ami megint részletkérdésnek tűnik, de nem az, mert hogy a korban a fiatalok között a másik fényképének, a arcképének a birtoklása
1: az egy komoly viszonyra utalt.
0: Azért egy elköteleződésre utalt. Igazából ennek kapcsán ismerhetjük meg a viszonyokat, hiszen ennek kapcsán leveleztek. Hová nem így próbálta visszakérni ezeket, oda nem adott, de Stefánik által mégis elvitt fényképeket. Amit Stefánik pedig inkább kihasználta arra, hogy fenntartsa ezt a viszonyt, és végül talán nem is küldte vissza soha a fényképeket.
1: Milyen nyelven leveleztek?
0: magyarul leveleztek, Stefánik pedig néha jelezte, hogy ő már nem gyakorlott a magyar nyelvben, ezért elnézést kért, hogy ha hibát ejtett, de egyébként ő valójában tökéletes magyarsággal írta ezeket a leveleket is, annak ellenére, hogy ugye már 10 éve nem élt magyar nyelvi környezetben.
1: De hogy Hovan Emília nagy hatást gyakorolt rá, az is bizonyítja, amit önnél olvastam, hogy évekkel később a naplójába beír magyarul, nem is kuplé szöveget, de valamilyen nóta szöveget? Mit is?
0: Igen, három a korban nagyon népszerű népdalt, vagy műnépdalt írt le, ami abban a szempontból teljesen értetetlen, hogy egyébként rengeteg ilyen napló füzete van meg, ilyen nem feltétlenül napló, de ilyen feljegyzések vannak benne a napi gondolatairól, és sehol máshol nincs magyar nyelvű szöveg, csak ez a három dal van benne magyarul, amik arról szólnak, hogy a szerelmes ifjú csalódott a lányban, a szerelmében, és ezért el kell hagynia az országot, ahol a lány él, hiszen csak itt tudja a fájdalmát valamennyire enyhíteni.
1: Hovan Emíliával mi lett? Róla mit tudunk?
0: Ő később sem ment férjhez, és miután a korban ez komoly problémát jelentett, hiszen nem volt, aki eltartsa, ezért saját foglalkozást választott, postamester lett, és Szarvas, illetve később Tóth Komos környékén Mezőkovácsházán volt postamester, és az 1960-as évek végén halt meg. Ami még érdekes és elmondható róla, hogy a második világháború után a lakosságcsere kapcsán, amikor az alföldi szlovák településeken Stefánik neve újra gyakrabban felmerült, akkor őt az egyik ilyen ünnepségen, mint Stefánik első szerelmét, vagy szerelmének a tárgyát mutatták be, akkor már nyugdíjas otthonosi postamesternő volt egyébként.
1: Ilyen naplót vagy emlékiratot nem hagyott hátra esetleg? Hogyan gondolt vissza a fiatal Stefánikra időskorában?
0: Nem hagyott hátra emlékiratot. Ugye azt lehet tudni, hogy a képeslapjait, azokat a Stefánik által küldött képeslapokat, azokat a Szlovák Nemzeti Múzeumnak adta, tehát hogy lemondott ezekről a személyes értékekről, amiről én azt gondolom, hogy azt lehet feltételezni, hogy talán nem annyira volt erős a személyes kötődése ezekhez a tárgyakhoz, viszont a könyv megjelenése után felkeresett egy úr, a Hovan Emíliának a rokona, aki elmesélte az ő emlékeit az akkor már idős hölgyről, aki azért emlegette időnként Stefánikot.
1: Ön számára mi utal arra, hogy ez a szerelem ilyen meghatározó volt Stefánik életében? Mert utalt arra is, vagy tett róla említést, hogy hát Kavallér hírében állt, akiről az ember nem gondolná, hogy érzelmire olyannyira megérinti egy-egy reláció.
0: Hát alapvetően ugye az első komoly szerelemről van szó, az teljesen egyértelmű, tehát erről
1: 17 éves volt ekkor Stefánik.
0: Van, így van, vannak források, írt szerelmes verseket Emíliához, ez is fennmaradt. De igazából a napló bejegyzései...
1: Szlovákul írta a verset?
0: A szlovákul írta a verset, és a napló bejegyzései, amik árulkodók ebből a szempontból, hogy 10 évvel szakítás után is még olyan indulat munkát benne pont ennek kapcsán, a konfliktusnak kapcsán, amikor Emília próbálta visszakérni a fényképeit, ami egyértelműen azt mutatja, hogy 10 év után se tudta elengedni, és nem tudott érzelmi eltávolodni ettől a traumától, ettől a fájdalomtól. És a kollégám Mihály Sinyan kutatásaiból tudjuk, hogy a későbbiekben is alapvetően inkább a laza viszonyokat részesített előnyben, és a kettőt úgy gondolom, hogy össze lehet kapcsolni, de nyilván nem vagyok pszichológus, tehát ez inkább csak feltételezés, mint állítás.
1: Ugye 18 évesen ment Prágába építészetet tanulni, és 39 évesen 1919-ben zuhant le a repülőjével Pozsony mellett, hogy járt-e ott szülőföldjén a két időpont között?
0: Alapvetően azért látogatta a szüleit. Szarvasra is a rokonokhoz visszajárt néhányszor. Tudjuk, hogy ennek a hölgynek, aki valószínűleg lakott Szarvasa, megígérte, hogy 3 évente elmegy hozzá, meglátogatja. Viszont amikor már csillagász volt 1907-ben, és Oroszországban járt egy bizonyos munkakapcsán, és hazafele Párizsba tartott, átutazott Magyarországon, és ő meglátogatta a szüleit, és itt viszont kialakult egy olyan konfliktusa, ami után én már nem találtam nyomat arra, hogy ő nagyon szeretett volna Magyarországra visszajönni, vagy bármilyen módon kötődni az országhoz. Egy vasúti fülkében összeszólalkozott egy magyarországgyűlési képviselővel, aki ráadásul kifejezetten egy fizikai erőfejében is volt, egy 2 méternél magasabb emberről van szó, aki néhány éve több száz párbajt is vívott ezekben az időben.
1: És tegyük hozzá, Stefánik elég kistermetű
0: volt. Stefánik pedig kistermetű volt, állítólag fegyveres volt ennél a bizonyos képviselőnél, tehát egy elég egyoldalú küzdelmet volna. Ezek után ezt az esetet megírta Stefánik olvasólevélként, egyébként magyarul magyar lapoknak, így lett belőle ügy, viszont nem csak ügy lett belőle, nem csak nyilvános botrány lett belőle, hanem sajtóper is. Részletkérdés, hogy miért, de kialakult egy sajtóper ennek kapcsán, és onnan tudjuk, hogy igazából itt vágta el a Magyarországhoz fűződő szálakat, nem volt hajlandó visszajönni a saját igazát alátámasztani ennek a pernek a kapcsán. Tudott róla, hogy keresik, de nem volt hajlandó a magyar igazságszolgáltatást elé állni. Ezzel kapcsolatban úgy gondolta, hogy ennek kapcsán már nincs mondani valója.
1: Megint csak visszakanyarodnék oda, amivel kezdtük, hogy egyrészt a nemzeti ikonok történelemkönyvben szereplő ábrázolása mennyire, ha nem is egységú, de mennyire leegyszerűsíti a valós képet, mert ugye szokás azt mondani, vagy ahogy utaltunk is rá, hogy a magyarosítás volt az, ami igazából őt útra késztette, ugye, de hát ha hozzáveszünk azt, hogy volt egy szerelem, plusz még egy dulakodás, egy vonat, egy vasúti fülkében, akkor ezek is kiteljesítik azt a képet, ami megmagyarázza, hogy voltak éppen ez a sértődés, ez a harag, igen, miből táplálkozott, vagy ez a
0: alapvetően az elvándorlás. Én azt gondolom, hogy ez már egy lezárt benne, egy eldöntött tény volt az, hogy volt egy konfliktus ezzel a bizonyos képviselővel, ez csak maga számára indokolta meg, hogy miért zárt le minden kapcsolatot. Nagyon érdekes volt, hogy Párizsban egy magyar lapot járatott, hogy tájékozódjon az otthoni dolgokról, és azt gondoltam volna, hogy ez a magyar lap, ez valamilyen olyan újság lesz, ami nem feltétlenül a kormány álláspontját képviseli, hanem valamilyen ellenzéki, szocialista, vagy bármilyen lap, ami mégiscsak közelebb állhat az ő álláspontjához. Ezzel szemben a legelvakultabb nacionalista lapot járatta. Valószínűleg azért, hogy azzal szembesüljön, hogy ezekkel a magyarokkal már tényleg nem lehet megegyezni, kereste a konfliktus, kereste azt, ami elválaszt.
1: Ugye építészetet tanul, de mégis csillagászként hivatkozunk rá. Ez is érdekes fordulat a pályáján, hogy a csillagászat iránt elkezdett érdeklődni.
0: Alapvetően valószínűleg apai nyomásra iratkozott be az építészeti karra. Ő egész végig csillagász szeretett volna lenni. A Szarvasi gimnáziumnak az iratanyagában a legnagyobb hatású igazgatónak, Benka Gyulának van egy kis füzete, ami beleírja az összes diákjának az érettségi idején, hogy milyen életpályát képzelt el magának. Én lehet tudni, hogy 18 évesen Stefánik már csillagász szeretett volna lenni. Nyilván korábban is érdeklődött, de amikor leérettségizett gimnazistaként, már ez a pálya volt előtte, tehát az építészet inkább kitérően tekinthető az atyai nyomásra.
1: És végül is aztán csillagászként jutott el, csillagászként is eljutott a világ egész távoli zugaiba. Tahiti nélt jó majdnem egy évig.
0: Így van, így van. Ugye, hogy ez a tahiti időszak azért is érdekes magyar szempontból, mert hogy mennyire véglegesen gondolt ezt a szakítást, hogy még az is előbb felmerült, hogy Tahitin alapítson családot, Tahitin alapítson egy szlovák kolóniát, mint hogy visszajön Magyarországra, és itt próbáljon megélni.
1: És akkor már 13-at, 12-t írunk, ugye?
0: Így van, ez valahogy már a világháború előtti években van.
1: Ezt komolyan gondolhatta egyébként, hogy ott letelepszik?
0: Hát alapvetően inkább az édesapjának az ötletéről vagy a nyomásáról volt szó, azért beszélgettek erről a levélben, erről a tahiti letelepedés kérdéséről, mert hogy az apja ugye 30 fölött járt már a fia, az édesapa leginkább arra fele próbálta tolni Stefánikot, hogy házasodjon már meg, és akkor ha már ott van Tahitin, akkor házasodjon meg Tahitin, csak állapodjon meg végre. Tehát inkább innen jött ez az ötlet, semmint hogy komolyan gondolta volna a tahiti szlovák kolóniát.
1: Ugye nem lakály szellemiség hajtja az embert, amikor próbálja kifürkészni a nagy történelmi szereplők magánéletének a titkait, de hát ahogy utaltunk rá, sokszor ez a mikrotörténet, ez nagyon érdekes tud lenne egy történelmi tabló vagy portré felrajzolásakor vagy felvázolásakor. Ezért merem megkérdezni, hogy tudunk arról, hogy maradtak hátra utódai?
0: Nem tudom, megmondom őszintén, hogy ezzel a korszakában annyira nem foglalkoztam, tehát amit erről lehet tudni, azt inkább Mihály Sinyánnak a könyvéből lehet tudni. Nem tudok erre válaszolni.
1: Azért is kérdezem, mert hogy az amerikai republikánus oldalon feltűnt egy Elsa Stefanik nevű kongresszusi képviselő, és az ember ugye elkezdett rajta gondolkodni, hogy hát, ha valami leszármazott, de bevallom, hogy nem olvastam erre vonatkozólag semmit. Ez szintisztán az én találgatásom.
0: Hát nem tudom.
1: Nem lehet tudni.
0: Nem tudom.
1: Ugye,
0: semmiképpen sem zárnám ki. Valamit ismerve az ő habitusát.
1: Ez a kötet, ami kapcsán beszélgetünk, Stefanik fiatal korát taglalja, hát lezárul végül is 18 éves korában az addig történteknél, de azért az ő sorsa azt követően is rendkívül izgalmas volt. Ugye eljutott Franciaországba, és ott egészen a legmagasabb körökig bejárást élvezett, vagy a legmagasabb körökben is befogadták őt, hogy ezt mivel érte el, hogyan, mitől nyíltak meg a szalonok előtte, későbbiekben pedig hogyan jutott el a döntéshozókig?
0: Megmondom őszintén, ez egy óriási rejtély a Stefanik utazás számára is. Megint csak a kollégámra, Mihály Sinyánra hivatkozom. Ő írta le először, hogy valószínűleg itt is egy olyan dologról van szó, ami negatívumként jelent meg először Stefanik életében, de erőforrásként tudta működtetni. Ez a magyar nemesi viselkedés, amit itthon elsajátított, és ezt tudta a gentistílust, az úrias viselkedés működtetni. Más nem nagyon képzelhető el, hiszen egy kifejezetten szegény, még a szegény evangélikus papság köreiben is nagyon-nagyon szegény, sokgyerekes családba származott. Műveltséget szerzett, de azt, hogy magasabb, gazdagabb körökben hogy kell viselkedni, azt egészen biztosan nem tanulhatta meg a családján belül, hiszen tényleg rendkívül szegény papról volt szó az édesapja esetében. Ugye nagyon röviden egy éppen frissen alapított egyházközségnek volt a papja, tehát éppen hogy ki tudták a fizetését gazdálkodni, nagyon-nagyon kevés erőforrás állt a rendelkezésére. Valószínűleg a magyar nemesi viselkedés az, ami a francia elit számára az ő, nem is tudom, az ő általa működtetett formájában vonzó lehetett, illetve hát a személyiségének az olyan jegyei, amik a történeti dokumentumokban egyáltalán nem látszanak.
1: Ugye végül is a francia kormány őt bízta meg, hogy Ekvádorban telepíthessen távíróhálózatot, és akkor ő Igen. volt az, aki kijárta ezt Ekvádorban, szóval nem akármilyen megbízatásoknak tett eleget.
0: Így van. Ugye ő akkor már francia állampolgár volt, ami abban a szempontból érdekes, hogy Ekvádorban talán pont 13 szilveszterén, tehát az utolsó teljes békeévben ő írta le a naplójában, hogy nincsen hazája, hogy bolyong csak a világban, de az ő szlovákiája, a szlovászkó szót használja, az ő szlovákiája számára mégis talán így lesz a leghasznosabb, és hát ez is valamiféle jóslatnak bizonyult a későbbiekben.
1: Ha már ezt szóba hozta, hogy minek is vallotta magát, külön érdekes, ön hívta rá fel az legalábbis az én figyelmemet, hogy amikor utazott Tahitire, akkor a hajó utaz...
0: Igen, a hajójegynek akkor még volt ilyen rovata, hogy állampolgárság, illetve nemzetiség, és mind a kettőbe franciát írt be. Ez 12-ben az állampolgárság stimmel, hiszen valóban akkor már francia állampolgár volt, de írhatott volna be más nemzetiséget is, mégis a franciát írta be. Ennek különösebben nagy jelentőséget azért nem tulajdonítanék az ő identitására nézve, valószínűleg csak egy egyszerű praktikus döntés volt, hogy egyszerűbb beírni a franciát, mint hogy magyarázni, hogy van egy kelet-európai ország, Magyarország, ahol élnek olyanok, akik nem magyarok, és akkor azt a nemzetiséget beírni. Valószínűleg ez egy gyors, egyszerű megoldás volt inkább, mint egy ilyen önvallomás.
1: Mindenképpen csehszlovák önmagára, mint csehszlovákra gondolt, erős szlovák identitással kiegészülve talán?
0: Alapvetően ez egy jó kérdés, mert hogy maga ez a terület, ahol ő született, nagyon közel volt a Morva határhoz, tehát ebből a szempontból is érdekes, hogy hogy volt-e olyan identitás eleme, ami a határ túloldalára Csehországhoz köthette, ami viszont biztos, hogy úgy gondolta, hogy a szlovák nemzet önmagában nem olyan erős, hogy ő egy önálló államot tudjon alkotni, ezért van szükség a csehszlovák együttműködésre, mert hogy önmagában a szlovák társadalom nem tartott olyan erősnek, hogy államot tudjon alapítani. Viszont ezzel ő maga sem volt talán kibékülve, ezért is nem, többek között ezért is nem tért haza rögtön az új államba 1918-ban, és ezért húzódott az talán majdnem egy évig, mire először elindult az újonnan megalkult Csehszlovákiába, ahova aztán soha nem tudta betenni a lábát egy ilyen mózesi hasonlattal.
1: De ez 19 májusa ez 19, is valóban, 19, akkor már létezik
0: 19
1: az ország.
0: Májusa, de ő nem tért még hónapokon keresztül haza. Valószínűleg ezért, mert nem volt rendezett maga számára sem ez a kérdés, hogy hogyan is alakuljon meg a szlovákok állama úgy, hogy a csehekkel közösen keresztül megalkotni.
1: És akkor indul el repülővel, többet magával Olaszországból.
0: Így van,
1: meg
0: hárman,
1: is érkezik.
0: Hárman.
1: De a leszálláskor lezuhan.
0: Leszálláskor egy 70 méteres magasságból zuhan le. Meglehetősen zavarosak az akkori és elmondásosak az akkori vizsgálatnak az eredményei, úgyhogy egészen pontosat nem lehet tudni.
1: Olvasni, hogy tett egy próbát leszállásra, de nem sikerült, visszaemelkedett, és akkor történt a baj, de azt is van. Olvasni, hogy csak simán lezuhant.
0: Így van, erről mi már nem fogom tudni dönteni. Igazából van olyan forrás is, ami azt állítja, hogy állítólag tudott róla a pozsonyi légvédelem, hogy érkezik, és mégis rájöttek a repülőgépre.
1: Mert hogy piros-fehér-zöld volt az olasz színek miatt, ezt is lehet olvasni, de nem tudom, hogy ez mennyire
0: hiteles információ. Hogy én ebben nem látok tisztán, és talán nem is lehet ennek kapcsán tisztán látni.
1: Így van, ne terjesszünk dezinfót, de minden esetre lehet ilyet is olvasni. Pedig ugye sokan látták, én úgy tudom, a balesetet, mert hogy várták.
0: Igen, sokan várták. Alapvetően az egyik közeli barátja, Babros Robár, aki ugye ekkor Szlovákiáért felelős miniszter volt, egy picit okolja is magát ennek kapcsán, hogy végül ő vette rá Stefánikot, hogy hazatérjen, hiszen ekkor már készülődött a Magyar Tanácsköztársaságnak is a támadása, és hogy szükség volt egy tapasztalt katonára. És ennek kapcsán hívta haza, és emiatt egy picit magát is okolta a halála miatt, de mondom, igazából, hogy pontosan mi történt, azzal kapcsolatban nem tudunk tisztán látni, és valószínűleg nem is fogunk.
1: A történészek, tudom, nem szeretik a mi lett volna ha típusú kérdéseket, de mégis megmerem kérdezni, mert szlovák történész is foglalkozott már ezzel, hogy mi lett volna, ha nem zuhan le az a bizonyos repülő, és nem hal meg 39 évesen Stefánik. Ön eljátszott már ezzel a gondolattal, illetve nem tudom, hogy komolyan vehető ez a kérdés, de ha mégis megkérném, akkor ön mit gondolna, hogy mi lett volna a sorsa?
0: Ez egy jó kérdés, mert én azt gondolom, az választod erre, hogy hiába küzdött Csehszlovákia létrejöttéért, 9 hónap után jött haza, tehát, vagy érkezett meg az országba, tehát igazából valószínűleg nem volt elégedett mindennel, ami kialakulóban volt, és akkor innentől kezdve már tényleg csak találgatni lehet, hogy mennyire tudott volna az általa nehezményezett jelenségekkel szemben ellentartani. Alapvetően nyilván sok minden más, hogy alakulhatott volna, de ezt már nem fogok megtudni.
1: Demmel Józseffel beszélgettem az elmúlt szűk egy órában, aki a fiatal Stefánikról írt könyvet. Milyen a kötet fogadtatás a szlovák, illetve a magyar oldalon?
0: Hát óriási szerencsém van a fogadtatással kapcsolatban, hiszen nagyon sok pozitív visszajelzést kapok szlovák oldalról, magyarul még csak nem jelent meg, nem is volt még bemutatója, tehát ezzel kapcsolatban még nem tudok semmit mondani, de nagyon-nagyon hálás vagyok a szlovák közönségnek és a szlovák olvasóinak, hogy ennyire reagáltak a könyvre.
1: Demmel József történésznek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év május 24-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Demmel József történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének és a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének kutatója volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Kubányi Péter és Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Pőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia számára a kohézió és a mezőgazdaság lesz az uniós költségvetés legfontosabb prioritása. Ukrajna az Egyesült Államokkal és Európával közösen dolgozott ki dokumentumot a háború lezárására. A felhők lesznek túlsúlyban, estig 26 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia támogatja az Európai Unió erős kohéziós politikáját, amely a régiók közötti különbségek csökkentését szolgálja, valamint a közös agrárpolitika megerősítését is. Ezek lesznek Szlovákia legfontosabb szempontjai az Európai Unió 2028 és 2034 közötti következő 7 éves költségvetésének kialakításakor. Robert Fico ezért nem támogatja az Európai Bizottság által javasolt forrás csökkentéseket ezeken a területeken. A kormányfő mindenről António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott pozsonyi megbeszélése után beszélt. Ha most tartanák a parlamenti választást Szlovákiában, a Progresszív Szlovákia 18,1, a Smer pedig 17,9%-ot szerezne, derült ki az Ipsos ügynökség Gyennyik N számára készített legfrissebb választási felméréséből. Harmadik a Republika 10,9%-kal. Bejutna még a parlamentbe a Szlovensko mozgalom 8,4, az SAS és a HLAS egyaránt 8,2, valamint a KDH 7,3%-kal. A Demokrati 4,7, a Magyar Szövetség 3,4, az SNS pedig 3%-on áll az Ipsos szerint, így ezek a pártok a törvényhozáson kívül maradnának. A Magyar Külügyminisztérium feljelentést tett a koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A tárca mintegy 300 milliárd forint értékű 2020 tavaszán Szijjártó Péter akkori külügyminiszter vezetése alatt lebonyolított beszerzéseket vizsgált át. A minisztérium szerint az átvilágítás során olyan információkat találtak, amelyek felvetik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját, valamint a korábbi felső vezetés felelősségét. A beszerzések többségét közbeszerzés nélkül elsősorban lélegeztetőgépek vásárlására fordították. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai partnereivel közösen készített javaslatcsomagot az Oroszországgal fennálló háború lezárására, amelyet Moszkvának is bemutatnak. Zelenszkij úgy véli, hogy 2027 nyaráig az Egyesült Államoknak van a legnagyobb esélye arra, hogy közvetítőként segítsen az ukrán-orosz béke megteremtésében. Az egyoldalas dokumentum több javaslatot tartalmaz, köztük a tűzszünetet és azt a korábban is tárgyalt amerikai elképzelést, hogy a kelet-ukrajnai Donbászban egy harmadik fél által igazgatott szabad gazdasági övezetet hozzanak létre. A görög parti őrség ma 85 migránst mentett ki két gumicsónakból, amelyek bajba kerültek Kréta partjainál. Az elmúlt napokban már több száz Európába tartó embert emeltek ki a tengerből a sziget közelében. A két csónakot egy drón észlelte, ezt követően a parti őrség hajója a helyszínre sietett, majd a migránsokat a Kréta déli részén található Kali Limenes kikötőjébe szállították, ahol nyilvántartásba veszik őket.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk, éjszaka átmenetileg csökkenhet a felhőzet, főként Nyugat- és Közép-Szlovákiában esőre is számíthatunk. Holnap napközben is többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet, elszórtan zápor, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton, a helyszínen lassul a haladás. Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfrankóni híd előtt horvát járfalu felől haladva útmunkálatok miatt lassul a forgalom, mintegy 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Kamocsa után Érsekújvár felé. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Idén augusztus 7-én ünnepeltük a Sör világnapját, amely jó alkalmat kínál arra, hogy közelebbről is megismerjük az emberiség egyik legrégebbi és talán egyik legkedveltebb italát, hiszen már évezredekkel ezelőtt is készítették, és azóta szinte minden korszak és minden ország kialakította a saját maga sör kultúráját. Na de hogyan jutottunk el az ókori gabona italtól a pilzené, a búza, a barna, vagy éppen a kézműves sörök mai választékájáig, és mi a különbség például az ale és a lager között, miért lett ennyire népszerű az IPA például, és milyen új irányzatok hódítanak, és hogyan válaszunk például sört egy étel mellé. Mire, hogyan használhatjuk a sört mind a mellett a konyhában? Mai gasztro rovatunkban állandó vendégünkkel, Kosár Lajossal járjuk körbe a sör történetét, fajtáit és gasztronómiai felhasználását. Üdvözlöm a stúdióban, Luigi, szia!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval mit tudunk a sör történetéről?
1: Majdnem ugyanolyan öreg története van, illetve annyira visszavezethető, majdnem mint a bornak. Tehát valóban ez a két érdekes, hogy az emberek kevésbé ismerik. A bort ugye mégiscsak, de a sör azt hiszik, hogy valami újdonság, mostanság, de már a Mezopotámiában is ismerték, sőt a sumérok nagy sörfőzők voltak, tehát időszámításunk előtt 4500 körül már valóban tönkebúzából vagy árpából, tehát ez az alapja a sörnek, ugye, hogy vagy árpa, vagy pedig valami búza, természetesen víz, és akkor erjesztés van, de ezt majd elmondom. Ők akkor még kétszer sütött kenyérrel erjesztették, tehát az élesztőt nem ismerték. Ilyenkor kaptak egy ilyen sűrű, gabonás, hogy mondjam, kifort levet, amit később szalmaszálon keresztül szívtak, hogy leüllepedjen, tehát ne kerüljön a gabona, mert ők nem szűrték ezt a sört. De így használták, sőt,
0: és ez mennyiben különbözhetett ízileg, meg állagában a mai sörtől?
1: Hát azt hiszem, hogy sehogy. Tehát nálunk ugyanez a folyamat készül, csak több technológián keresztül szűrik, sok esetben nem szűrik már a sört, tehát valóban vannak, ahogy úgy mondjam, zavaros sörök, leüllepedett sörök, vagy pedig letisztított sörök, de ezt majd

0: élesztőről, mármint nem olyan élesztőről, tehát valami erjedő italról beszélünk. Később a középkorban kezdték a kolostorokban, hogy mondjam, úgy újítani, illetve jobban elkészíteni a sört, mégpedig azért is, mert a bőti időbe a sör helyettesítette sok esetben a kenyeret. Ezért is hívják, hogy a sör folyékony kenyér.
1: Igen.
0: Ugyanis sok B-vitamin tartalmaz valóban alapjába véve nagyon hatásos több betegségre is, tehát valóban tisztítja a vesét és a többi dolgot, és majd később a 9. században kezdtek hozzáadni komlót. A komlónak az a lényege a sörbe, hogy enyhén kesernyést ízt ad ennek a, hogy mondjam, erjesztett búza, illetve árpa italnak.
1: Tehát csak az íze miatt kerül bele?
0: Csak az íze miatt kerül bele, ott nem történik semmi folyamat. Sok esetben néhány sörnél már az erjedés során beletesznek, de mindig még utólag is komlósítják a kesernyés íz miatt. És érdekes, hogy sok sör, amiről már beszélünk, épp a komlónak a kesernyés ízét próbálják meg később, hogy mondjam, hatékonytalanná tenni, tehát mégis, hogy benne is van a komló, de ne legyen olyan keserű a sör. Na most visszatérve még a történetéhez, valóban meg kell említenünk például a 16. század, tudjuk, hogy a legnagyobb sör nemzet állítólag a bajorok, tehát Bajorországban ugyanis ott van ugye a nagy sör, tehát akár a berlini, akár a müncheni sörfesztivál, mint olyan. Ugyanis 4. Vilmos 1516-ban kiadta a rendeletét, azt a bajor sörtisztasági törvényt, így hívják, amikor a rendelete szerint a sör csak vizet, árpát és komlót tartalmazhat, tehát ebből a háromból.
1: Törvényileg lefektették, hogy miből kell készíteni,
0: és ez valóban olyan szintre emelte az akkori söröket, hogy valóban, hogy mondjam, birodalom, sörbirodalom már vált. Ez megváltozott kicsit a 19. században, amikor Louis Pasteur feltalálta, illetve elkezdte használni a pasztörizálás folyamatát, előkerült ugye az élesztőnek a használata, ezzel megindult a meggyorsítottabb erjedés, valamint a hűtő technológia kezdett fejlődni, amivel ugye szükség van sok esetben a sört egy bizonyos fokra lehűteni a erjedése során, ami valóban, ugyanis sokszor a sör csak télen készített. Tehát amikor valóban nem voltak olyan nagy melegek, a pince, vagy pedig pincébe. Tehát ott kell egy hőkülönbségnek lennie, tehát nem éppen nyári, hogy mondjam, sörfőző valami, tehát ahol még a hűtő technológiát lehet használni. Ez beindult a 19. század után, tehát már bármikor lehetett sört készíteni, és ekkor indultak be, ugye, hogy említetted, a sokféle fajta sörök, mint olyanok. Itt megemlíthetjük, hogy akkor volt ugye akkor indult be a láger sör, tehát alsó erjesztésű, aranyszínű csehországi Pilsen Urquell, ami alsó erjesztésű. Természetesen van felső erjesztésű sör is. Azt majd később elmondhatnánk. Természetesen említetted, hogy még most elmondhatjuk, hogy vannak ugye a kézműves sörök, ennek is megvan a maga története, utána pedig a magyaroknak a sörkészítése. A magyarok szintén már a honfoglaló magyarok ismerték a sörkészítését, mint olyan. Sok esetben ilyen árpa, ahogy említettem, ilyen árpa sör volt, de ők is kevertek bele mézet, és akkor ilyenkor lett a méz sör. Ezt is a sorozat, illetve később elmondom, hogy mi a különbség a mézsör, a mézes sör és a méh bor között, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy a medovina alatt, ami egy nemzet, ugye Európában ismert, hogy az mézsör, hát az nem mézsör, az méh bor, tehát mint olyan, de néha mézsörre is azt mondják, hogy a sör, tehát a medovina is sör, de hát az nem olyan.
1: Na de úgy alapvetően a mai modern sör legyen az például egy iparilag gyártott, gyárban készített, vagy kézműves sör. Hogyan készül? Van-e különbség például a nagy gyárakban készült sör és a kézműves sörök gyártási folyamata között, és mennyiben különbözik például a régi technológiától?
0: Hát a kézműves sörök nem is arról van szó, hogy nagygyári vagy kisgyári, ugyanaz a technológia megy végbe menne. Tehát általában, sőt már voltak, mi például 5 évvel ezelőtt otthon is, hogy úgy mondjam, sört főztünk, mert ugye a törvények megengedték, hogy azt hiszem 40 liter sört maga is, ilyenkor divatba jöttek a házi

0: kézműves, tehát ez a pár üveges, tehát a 40 literből alapjában 80 üveg sört tudsz készíteni. Lehetett hozzá kapni, tehát eleve már maláta masszát, mint olyat vízzel, de szintén be kellett indítani a felső erjesztést, tehát valóban oda kellett figyelni. Úgy majd elmondom most mindjárt, hogy hogy készül a sör, hogy tudjuk, hogy mi a különbség közte is. De a kézműves sör, ahogy erre kérdésre válaszoljak, ugyanúgy készül alapjában, vagy csak kis mértékben.
1: A
0: lényege az, hogy az alapanyagokhoz igen, hogy mást adnak. Ez a divatos, főleg Amerikából indultak be ezek a craft beer-ek, mint igen. olyanok, az úgynevezett IPA, a stout, a sour, ami az ízben különbözik. Attól függ, hogy mit adnak hozzá, és de ezek általában felső erjesztésű sörök. Úgyhogy...
1: Tehát igazából ezek a sörfajták, amik vannak, az már az ízesítés, de a gyártási folyamatában nincsen különbség?
0: Hát azon kívül ugye, hogy ahogy említettem, hogy felső erjesztésű, alsó erjesztésű, a felső erjesztésnél van az, most már akkor valami
1: elmondhatjuk, hogy készül. Akkor nézzük meg, hogy hogyan készül a sör, menjük végig
0: a
1: folyamaton.
0: Tehát először van a malátázás, tehát az árpát vízbe kell áztatni és csíráztatni kell. Utána egy kicsit le kell szárítani, tehát hogy a keményítő kiinduljon belőle, és a keményítő 60-70 fokos vízben cukorra alakul, mint olyan, és utána szárítják ezt a árpát, és pörkölés. Itt a pörkölésnél jön az, hogy mennyire pörkölik meg. És itt készülnek ugye a félvilágos sörök, vagy pedig a barna sörök. Tehát ez a különbség, hogy mennyire pörköli meg. Utána készül a cefrézés és a szűrés. Ez olyan rész, amikor a sörlé, mármint ebben a sörlébe elkezdik szűrni, a gabona maradványokat eltávolítják belőle, és alapjába véve ekkor teszik hozzá a komlót. Ide kerül a komlóforralás. Az azt jelenti, hogy 60-90 percig forralják a komlóval együtt ezt a sörlevet, és a végén, ahogy mondtam, adhatnak még hozzá friss komlót az íz miatt. Utána jön az erjesztés, mint olyan, tehát lehűtik ezt az egész levet, és élesztőt adnak hozzá, amikor is ugye a cukor alkohollá alakul, és széndioxid is keletkezik. És itt a különbség, hogy mikor felső erjesztés, és mikor alsó erjesztés. A felső, a ale, az olyan, ehhez tartozik ugye a IPA és a stout, hogy 15-25 fokon van, tehát ez, míg az alsó erjesztés sokkal kevesebb, 7 és 12, ez a lágersor.
1: Ez a láger, ugye?
0: Ez a lágersor. Utána pedig az utolsó folyamat pedig, ahogy mondtam, vagy leszűrik, vagy nem, akkor attól függ, hogy most zavaros lesz, vagy nem. Ez az ászakolás, és palackozzák a sört, utána hagyják még érni az üvegben, tehát pár hetet, amíg összeérnek az ízek, és utána már alapjába véve, ahogy mondani szokás, kész is a sör.
1: Az elmúlt években pedig még divatba jöttek az ilyen gyümölcsös, meg savanyú, meg élet, láttam már csokoládés sört is, ezek már miben különböznek, vagy ez már a kézműves divat és különcködésnek a jelképe?
0: Megint visszatérünk oda, hogy mostanság divatba jöttek az úgynevezett a radlerok, mint olyanok, igen. A radler. A radler, ennek is van egy története, hogy alapjában véve a radler az egy limonádéval ízesített sör. Tehát valóban ezt 1920-ban állítólag egy müncheni fogadós készítette, amikor abban az időben csodálkoztam is, hogy valami verseny volt, és nagyon-nagyon sok biciklista jött, és elfogyott a söre, és már nem tudott mit adni, összekeverte 50-50%-ban a sört a citromos limonádéval. Ez bejött valahogy, amúgy Kuglernek hívták, Franz Xaver Kuglernek hívták, tehát a láger sört, tehát a alsó erjesztésű sört összekeverte. Ez az alapvető radler. Ennek az a lényege, hogy nem olyan magas az alkoholtartalma, 1,5-2% alkohol van benne, de az utóbbi időben készülnek alkoholmentes sörök is, tudjuk, tehát valóban divatba jött most ez. Viszont a radlerek, amit Shandinak is hívják angolul, az annyira befutott, hogy különböző ízesítést kap, tehát a citromon kívül most már valóban minden, tehát a megy íz, főleg a grapefruit íz, tehát olyan citromon citromos, citruszos ízeket adnak, bár én már ittam olyan, hogy menta körte, utána már van levandulával ízesített.
1: Úgyhogy... De ez van a nem Radlernál is, hanem a sima sörnél is az ilyen
0: az egy kicsit más, igen. Ilyen például a belga kösör, a meccsör. Ez a különbség, hogy a gyümölcsös söröket, mint olyanokat, a főzés során ízesítik gyümölcsvelővel. Tehát amikor a komló kerül bele, akkor belekerül ez a gyümölcsízés. Ekkor beszélünk alapjában gyümölcsös sörről, tehát nem Radlerről, mint olyanról, mert ez, na és ilyen a legismertebb a belga Krieg, ha jól tudom, igen, Krieg, ami megy sörnek van, de az összes többi. Viszont a Radlereknél, ahogy mondtam, már van alkoholmentes is, és ez hogy készül, mert az alkoholmentes sörök alapjában nagyon sok esetben nagyon drágák, és ez pedig azért drága, mert a technológia is drága, tehát alapjában ki kell venni a sörből az alkoholt. Ezt több eljárással lehet elkészíteni, ilyen például fizikai eljárással a vákuum desztilláció, amikor 30-40 foknál beindul ugye a fordított omnózis, és egyszerűen eltűnik az alkohol a sörből, mint olyan. Utána van a membrános szűrés, ami préseléssel készül, tehát amikor a vízből kivonják az alkoholt, és a víz is elmegy, és utána újra vízzel higítják, hogy megmaradjon csak a sörízze, de az alkoholtartalma ne legyen. Vannak természetesen biológiai lebontások is, ilyen, hogy mikor megállítják az erjesztés egy bizonyos esetben, egy bizonyos fokon, hirtelen lehűtéssel, akkor nem indul be az alkoholnak az átalakulása, vagy pedig az utóbbi időben vannak speciális élesztő törzsek, amelyek nem rendes élesztővel készülnek, hanem olyanokkal, amelyek megakadályozzák a cukornak a lebomlását alkohollá. Tehát mondom, sokfajta féle technológia van, ez elég drága, ezért is sok esetben kérdezik, hát, hogy az alkoholmentes sor, hogy miért drágább, mint a rendes sör sok esetben.
1: Mert hát a gyártási ezért, folyamat. A gyártási folyamat. De az még... utóbbi években viszont a sörkultúra és a sörfogyasztási kultúra azért eléggé megváltozott, hiszen azelőtt nem voltak jelen a kézműves sörök, és az utóbbi időszakban vesszük észre azt, és inkább kérdezem, hogy valóban így van-e, hogy a borhoz hasonlóan most már a sörnek a fogyasztása, az előkészítése, az már mindegy, gyakorlatilag egy művészetté fejlődött, mint például a borgyár. Tehát azelőtt a borra igen, volt ez igen. Jellemző, de most már a kóstolása is és a fogyasztása is most már hát egy külön kultúra.
0: Igen, hát sok esetben mondták, hogy a magyar az borivó, és ugye sokáig az osztrák, hogy mondjam, hatást elutasítva, főleg az aradi vértanúkat, erre ismerjük, ugye, hogy már lehet kocintani a sörrel állítólag, mert már eltelt nem tudom 150 év, vagy mennyi. Úgyhogy valóban a sörök most előtérbe kerültek, mint olyanok, mert a bor... A fiatalok, hogy mondjam, borhoz nem érnek még fel. Tehát van egy korszak, egy generáció, tehát olyan 30 év után kezdik értékelni a bornak az ízét. A sör az egy általános ital, ami valóban mindenhez mehet, úgyhogy most még lassan beszélhetünk a gasztronómiáról, de még egy pillanatra visszatérnék, hogy valóban a gasztronómiánál is az ételekhez inkább sört rendelünk sok esetben, mármint az emésztés.
1: De milyen ételhez milyen sört
0: rendelhetünk? Na, hát ezt is el lehet mondani. Meg, hogy miért jó a sör a gasztronómiában. Hát már azért is, ahogy említettem, hogy kesernyés íze van, ami egy egészen tipikus ízt ad, és a savassága miatt a húsok nagyon jól porhanyosíthatók ezzel. Tehát a pácokba ne ecetet és mustárt tegyünk, hanem a pajában vagy barna sört, vagy fehér sört, mint olyat, tehát lágersört. Ilyenkor valóban a hús sokkal omlósabb lesz, finomabb. A másik dolog például azzal, hogy van benne élesztő, tehát ropogósá teszi a sörtésztát, mint olyat. Ismerjük a sörtésztát, ebbe ugye húst is forgatjuk, a leghíresebb ugye a fish and chips, ami szintén sörtésztába készül, de sűríthetjük például a barna és a stout és a porter sörökkel a mártásokat, a vathúsokhoz a mártásokat, úgyhogy nem borral, sok esetben borral is lehet, de lehet sörrel is készíteni. Érdekes, hogy sajtleveseket is, leveseket is készíthetünk sörből, búzás sörből, fehér sörből, mint olyanból, utána pedig megvan adva, hogy általában mihez mit lehet adni, tehát szárnyasokhoz például, utána halakhoz, általában lágert vagy pirzeni sört tudunk adni, búzasöröket például inkább a kecskesajtnál, salátákkal, szárnyas húshoz lehet tálalni, mint olyan. Az IPA, ami mivel nehezebb, az inkább a zsíros, fűszeres burgerekhez például adható, míg a porter és a stout valóban vathúsokhoz, kéksajtokhoz, pörköltekhez idomul nagyon jól. Úgyhogy mondom, sokban fel lehet használni, szintén van már egy ilyen, ahogy látod, mint a borok, tehát lehet párosítani az ételeket nem csak a borokkal, hanem már a sörökkel is, tehát hogy mit, mikor iszunk. Például én is nagyon szeretem például a pilzeni, a pilzeniről állítólag állítják, hogy még a celiátikusok, tehát a gabona érzékenyek is ihatják. Részben igaz, sok esetben a kisebb, hogy mondjam, betegség esetén ez be is jön. Még visszatérnék pár pillanatra, még van időnk, még elmondani valóban a mézsört, és a, mert ilyen is van.
1: Igen, erre már méze,
0: mert vannak mézes elején. Borok is, meg mézborok is, meg most már van mézes sör is, tehát van, mint olyan. Tehát a mézsört magát bragotnak hívják az angolok. Ez malátát és mézet tartalmaz. Tehát a cukornál segítik, még hozzáadnak a főzés során 30-50% mézet. Tehát valóban abban az folyamatban. Ez komplexebbé, lágyabbá, kicsit testesebbé teszi a sört, de nagyon finom, alapjában hasonló ez a sör mondjuk rá a boroknál, ha összevetem a tokai borhoz, tehát mint olyanhoz. Míg valóban, ahogy mondtam, hogy van a méhbor, tehát ez nem mézbor, hanem méhbornak hívják, meadnak, tehát mead, ami csak mézből, vízből és élesztőből készül. Tehát abban nem kerül bele se árpa, se komló. Tehát ez egy egészen másfajta. Utána pedig van a mézes sör, mint olyan, ami a lágersörökben, tehát az aleba, méz arómát, vagy magát a mézet teszik bele a sörbe. Tehát ebből lesz mézes sör, de ez már nem lesz méz sör, mint olyan. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok fajta sör van, én már ittam mondjuk rá valóban mindenféle, most ilyen, hogy mondjam, valóban kultúra van a sörnek most, mert már a csomagolásnál is például dizájntervezők készítenek címkéket, dobozokat. Érdekes, hogy utóbbi időben említhetnénk ugye Magyarországon a sörökről, ha beszélünk ugye a Dreher sörök, a kőbányai sörök, a különböző ászok készülnek, tehát Magyarország is készít, Szlovákiában is készít. Igen, az más egy kicsit. No, a magyar söröknél az van, és ezt kevesen tudják, hogy kukorica is kerül bele. Tehát kukoricát is használnak hozzá, ha az összetevőket nézzük a keményítő miatt, tehát valóban általában a dobozos sörök, a Magyarországon készült dobozos sörök tartalmaznak kukoricát is, a cukor és az alkohol, tehát az élesz keményítő miatt. Úgyhogy van, aki szereti, van, aki nem. Én az az igazság, én szeretem a cseh söröket, én például Szlovákiában nagyon kevés sört iszok, annak ellenére, hogy van nagyon sok kézműves sör, stb. Én nem vagyok sörös.
1: Alapvetően ezt akartam kérdezni, te inkább boros vagy cseh?
0: Boros vagyok, de az van, hogy abban a pillanatban, amikor én átlépem a cseh, nem is a cseh határ, hanem a cseh-morva határt, van egy ilyen cseh-morva határ is, ugye már Morvaország az bortermővidék. Tehát amikor én Prágába jutok, vagy valahova, akkor csak sört iszom. Tehát én Prágában nagyon ritkán iszom bort, mint olyat. Nem azért, mint a prágaiaknak nem volna bora, de...
1: Hát de ha inkább Prágában behozat. Van, akkor
0: igen,
1: sörözze.
0: Tehát ott valóban az allesöröket, de bármilyen sör, tehát valóban ott olyan választék van és minőség. Sok számít ugyanúgy, mint a viszkinél, a víznek a minőségétől. Tehát valóban a Pilsner Urquell, mint olyan, az forrást jelent, ugye, hogy a pilzeni forrás. Tehát valóban a sör, a víznek az állaga, a keménysége is adja a sörnek az ízét. Tehát valóban a világos söröknél ezt nagyon érezni. A kézműves söröknél, meg ahogy mondtad, valóban attól függ, hogy mi kerül bele, tehát meddig főzik, hogy pörkölik, mit tesznek hozzá, tehát felső eresztés meddig tart. Valóban nagyon sok fajta van, és alapjában drágák is, mint olyan.
1: A jobbak az, jobb az mindig drágább. Főzés során szoktál használni sört?
0: Igen, igen, főleg hát barna sört, mindig a disznócsülökre az a legjobb, tehát valóban abba kell negetni, hiszen a barna sörben, ahogy mondtam, benne a cukor, benne segít a porhanyósításban nagyon sokszor a disznóhúst pácolom sörpácba, tehát sörözspácba, utána én a gulyásba is például sok esetben még a, hogy mondjam, a bor mellett és a, hogy mondjam, a ez likőrök, tehát a gyógynövén likőrök mellett még sört is teszek hozzá, tehát én hármast szoktam belerakni, mindenki néz rám, hogy mit rakok én a gulyásba, utána mindenkinek ízlik. Úgyhogy valóban én használom a sört, de sörtészta is nagyon egyszerű, tehát én szeretem a sörtésztát is, mint olyat húsokhoz, vagy pedig csak alapjában a zöldséget is abba pácolni, de inkább húsokat, tehát a halakat is lehet például a sörtésztába. Tehát szerintem a sört fel lehet használni sok esetben, sőt a sütésnél, tehát tésztákban, mint olyan édes tésztákban is. Nem kell karakteresebb söröket használni, hanem a, hogy mondjam, a láger söröket kell, de sok esetben inkább a barna sört, tehát valóban a barna sört alkalmazni, használni a vathúsokhoz, húsokhoz.
1: Nos, tehát a konyhában is felhasználható a sör, és amikor fogyasztjuk, akkor természetesen fontos elmondani, hogy fogyasszuk felelősséggel.
0: És leütve.
1: És sose üljünk volá mögé, hiszen az egy sör is sör, úgyhogy ezekre ügyelni kell. Kossár Lajos gasztrobloggernek köszönöm a beszélgetést, ezúttal a Sörvilágnapi alkalmából a sörről beszélgettünk.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

Zsér, ide a Zsér.

0: A válás senki számára sem könnyű döntés, amellett, hogy érzelmileg is megterhelő időszak, számos jogi kérdést is felvet. Mennyi ideig tart a folyamat, mennyibe kerül, mikor érdemes ügyvédhez fordulni, és mi történik akkor, ha a házastársak nem tudnak megegyezni? Mai jogi rovatunkban a válás legfontosabb tudnivalóiról beszélgetünk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon örültem ennek a felkonfnak egyébként, mert én is azzal a gondolattal kezdeném, hogy a válás nem csupán egy érzelmi döntés, hanem egy komoly jogi folyamat. Nem lehet úgy a házasságunktól megszabadulni, hogy az egyik pillanatról a másik pillanatra meggondoljuk magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy mától nem vagyunk házasok. Sokan úgy gondolják, hogy ugye elegendő beadni egy válási keresetet a bíróságra, és hogy a házasság az automatikusan, gyorsan, problémamentesen megszűnik, de ez nem így van, valójában ez ennél sokkal összetettebb folyamat. A válás menete, időtartama és költsége is nagy mértékben függnek attól, hogy a házastársak milyen mértékben tudnak egymással még mindig kommunikálni. Ez a legnehezebb része szerintem az egész folyamatnak, ugyanis általában nem jó kedvükből válnak az emberek, illetve hogy képesek-e legalább a legfontosabb kérdésekben leülni egy asztalhoz és ezeket megbeszélni, vagy megegyezni bennük, illetve hogy van-e közös kiskorú gyermek, mert az nagy mértékben megbonyolítja a helyzetet. Bevezetőként lehet, hogy érdemes lenne rögtön egy gyakori tévhittel kezdeni, hogy a válás Szlovákiában nem pusztán bejelentés kérdése, a házasságot kizárólag bírósági úton tudjuk rendezni, illetve felbontani, még akkor is, ha mindkét fél egyetért a válás tényével. Nincs olyan lehetőség arra, hogy mondjuk közös megegyezéssel válnánk. Mindig az egyik fél az, aki a megromlott kapcsolatot iniciálja a bíróságon, hogy felbomoljon, és a másik fél beleegyezhet ugyan a eljárás során, de a bíróságnak minden egyes esetben vizsgálnia kell, hogy a házasság, illetve a házastársi együttélés helyreállítása joggal elvárható-e vagy sem. Tehát, hogyha azok az attribútumok, amiket a törvény elvár egy házasságtól még adottak, akár az akaratuk ellenére is házastársként tarthatóak az emberek, tehát a házastársak.
0: Ez egyébként miért van így? Tehát, hogyha az egyik fél, vagy mindkét fél el akar válni, akkor miért kötelezheti őket a bíróság, hogy maradjanak együtt, vagy miért akadályozhatja meg a válást?
1: Sokkal inkább a jognak, illetve a jog alapjainak alapján rendelkezik így a törvény, ugyanis az, hogy házasságban élünk, és egyszer már tettünk egy ilyen fontos kijelentést a kedvesünknek, akkor még jobban voltunk, az egy életre kellene, hogy szóljon, és egy elköteleződésnek kell ilyen, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen. És maga a jogrendszerünk is a jóhiszeműségen és a családi értékeknek a megtartásán alapszik, így alapvetően azt gondolom, hogy ebből indul ki. Tehát ahogy már mondtam is, a bíróság nem köteles automatikusan felbontani a házasságot pusztán azért, mert az egyik fél nem ezt kéri, tehát nem szeretne tovább házasságban élni, és ezért a válás az indokolt esetekben lehetséges. Fontos, hogy a házasságkötéskor vizsgáljuk azokat a feltételeket, ami egy házasságot házassággá tesz, és hogy ezt be tudjuk tartani, vagy az értékrendünkkel megfelelően van-e, vagy összhangban van-e. A bíróság a házasságot valamelyik házastárs, tehát és ugye, ahogy mondtam, itt a másik tévhit, hogy a válást alapvetően közösen is be lehet adni, kérelmére bonthatja csak fel. Hogyha a házastársak közötti kapcsolat már olyan súlyosan és tartósan megromlott, hogy a házasság már nem képes betölteni a rendeltetését, célját, és nem is várható el a felektől, hogy a jövőben helyreállítsák ezt a házastársi kölcsönös tiszteletet, együttműködést, közös háztartást, érzelmi vagy gyakorlati kapcsolatot. A bíróság a házasság megromlásának okait is vizsgálni hivatott, például különélést, a hűtlenséget, a tartós konfliktust, a kommunikáció teljes hiányát, vagy akár ugye az intim életnek a meglétét. Nálam volt olyan eset, amikor voltak olyan körülmények, amit azt javasoltam az ügyfélnek, hogy nem igazán kellene bevallanunk a válás során, mert esélyes, hogy a válás ténye nem fog fönnállni, és a bíró nem fogja őket szétválasztani. Gondolok itt most arra, hogy hát mindig van ilyen kis kellemetlen kérdésem a konzultáció alatt, hogy az intim élet az hogyan működik, meddig működött, milyen minőségben működött, és hogy esetlegesen fennáll-e. És az úriember bevallotta nekem egy csütörtöki konzultáció alatt, hogy hát alapvetően eddig funkcionáltak, egymás támaszai voltak, beszélgettek, de az utóbbi időben már csak a telefonjukat nyomkodják este a tévé előtt, és kérdeztem tőle, hogy hát és az intim élet az hogyan működik? Hát ez kedden még volt. Hát eléggé megfagyott a levegő, és mondtam neki, hogy lehet, hogy ezt nem kellene bevallani, mert lehet, hogy egy tanácsadáson kötünk ki, és nem lesz az a cél elérve, amit ő szeretett volna, hogy elérve legyen. Tehát, hogy ezeket a körülményeket vizsgálja a bíróság a döntéshozatal apropóján, amennyiben vannak, akkor kiemelt jelentőséget tulajdonít a kiskorú gyermekeknek a érdekeinek. Tehát, hogy egyértelmű és érthető legyek, a bíróság nem azt keresi az eljárás során, hogy ki a hibás, hanem azt, hogy a házasság tényleges működőképtelenné vált-e. Természetesen a megromlásnak, vagy a házasság megromlásának az okai, azok fontosak lehetnek. Nem feltétlenül egyébként a válás tényének felállítására, hogy miért jutottunk el erre a pontra, de akár a vagyonosztással kapcsolatban a későbbiekben ez hozzájárulhat az elbíráláshoz, hogy miért is és hogyan történt ez a dolog. Alapvetően a bíróság nem ítélkezik a cselekedeteink fölül, de mondjuk, hogyha van egy családon belüli erőszak, az nagy hatással lehet a vagyonosztásra.
0: És mi történik akkor, hogyha az egyik fél nem akar válni?
1: Hát ez egy nagyon gyakori kérdés, mármint, hogy megakadályozhatja az egyik házastárs, hogy a válás az megtörténjen, azzal, hogy nem egyezik bele. Ha távolról akarnám nézni ezt a kérdést, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában ez nem elég. Ahogy azt mondtam, a válást az egyik fél kérvényezi, és a másik fél pedig nem kell, hogy beleegyezzen. De ha nincs ebben egyetértés, akkor ugye az eljárás általában hosszabb, feszültebb, és bizonyítási szempontból is sokkal bonyolultabb lesz. Ilyenkor a bíróság meghallgatja mindkét felet, részletesebben vizsgálja, hogy tartósan megromlott-e a kapcsolat, és amennyiben olyan információkhoz jut, ami ezt megalapozza, akkor elválaszza annak ellenére a feleket, hogy akár az egyikük legtöbbször egyébként anyagi szempontból nem szeretne elválni a másik féltől. A vállókereset benyújtása után a másik félnek egyébként van joga hozzászólni a vállókeresethez. Ha ezt nem teszi meg, akkor írásos formában gondolom nem teszi meg, akkor a tárgyaláson tüzetesen kihallgatja őt a bíró. Egyébként a tárgyalás maga egy ilyen békítő tárgyalással kezdődik, ahol a bíró megpróbálja a feleket megbékíteni, és házasságban maradásra bírni. Ez viszont csak egy formális része az eljárásnak, nem nagyon találkoztam vele, hogy eredménnyel lett volna ez a része az eljárásnak. Sokkal inkább abban merül ki, hogy a bíró az megkérdezi egyik és a másik felet, hogy szeretnének-e válni, és amennyiben az egyikük nemmel válaszol, akkor kicsit tüzetesebben hallgatja ki őket, mint hogyha mindkét oldalon igen lenne a válasz. Ha nem sikerült ugye megbékíteni őket, akkor mindkét felet így is úgy is kihallgatja. Ennek a kihallgatásnak az a célja, hogy a bíró megállapíthatja, hogy azok az attribútumok, amik a törvény által elő vannak írva, fennállnak-e, illetve hogy ez a házasság az ő szempontjából megmenthető-e. Egyébként, ha így visszagondolok a praxisomra, akkor egyetlen egy alkalommal történt meg, hogy az egyik fél beadta a válást, és a nap végén egy 6-7 tárgyalás után nem voltak elválasztva, tehát elutasította a kérelmet a bíró. Közrejátszott egy komoly betegség, aminek a bíró azt tulajdonította, hogy ez az oka, ami véget nem éppen önszántából adja be az úriember a válási keresetét, és a feleség pedig váltig állította, hogy számára ez a házasság holtamiglan, és nem segített ezen még az sem, hogy az úriember azt mondta, hogy neki egyetlen kívánsága van halála előtt, egyébként negyedik stádiumú rákbeteg volt, hogy ő nem szeretne a feleségének a férje lenni halála napjakor. Ennek ellenére sajnos a bíró rosszul ítélte meg a dolgot, és nem választotta el őket.
0: Mi van akkor, hogy a közös kiskorú gyermeke van a házaspárnak? Mennyire bonyolítja meg ez az ügyet, vagy a folyamatot?
1: Tekintve azt a tényt, hogy amennyiben kiskorú is szerepet játszik a válás körül, és ugye a vállótársaknak közös gyermekük van, nem csak arról az egy kérdésről kell dönteni a bíróságnak, hogy elválnak-e vagy sem, ezért nyilván bonyolodik az eljárás, ugyanis következő három kérdésről is döntenie kell a bíróságnak, ami kötelezően összekötött a válás tényével. Méghozzá, hogy a gyermek melyik szülőnél legyen elhelyezve, a másik pedig hogyan láthassa, illetve milyen formában támogassa anyagilag tartásdíjjal a gyermeket. Attól függően, hogy hogyan helyezik el a gyermeket, attól függően tudja megválaszolni a bíróság a másik két kérdést is, tehát szerintem kardinális jelentőség az első kérdésnek van, hogy kinél vagy kiknél helyezik el a gyermeket. Gyermekkel kapcsolatos döntéseknél pedig mindig a gyermek érdeke az elsődleges, ami azt jelenti, hogy a bíróság nem a szülők kényelmét, sértettségét vagy az egymással szembeni igényeit helyezi előtérbe, hanem azt, hogy mi biztosítja a gyermeket meg számára a legstabilabb és legbiztonságosabb környezetet.
0: A gyermek elhelyezésről egyébként majd még a következő rovatunkban beszélgetni fogunk bővebben, de most menjünk tovább a következő fontos pontra, ami a vagyont illeti. Ugye sokan azt hiszik, hogy vagy úgy gondolják, hogy automatikusan a vagyon feleződik, így van-e? Vagy vannak más lehetőségek is? Mi az ön tapasztalata a vagyon megosztással kapcsolatban?
1: Óriási tévhitként él egyébként sok ember tudatában, hogy a válloperrel automatikusan megtörténik a házastársi közös vagyonnak a megosztása is. Ez ugyanis nem így van. A válloperben a bíróság kimondottan csak a házasság felbomlásáról és annak körülményeiről, illetve hogyha kiskorú is van a történetben, akkor a kiskorúnak a elhelyezéséről és eltartásáról dönt. Az oszthatatlan házastársi közös vagyon rendezésére külön időszak van meghatározva, amely a válásnak a jogerősségétől számított 3 éven belül esedékes, legalábbis a jelenlegi joggyakorlat szerint, mert azért hallani olyan hangokat az új polgári törvénykönyvvel kapcsolatban, amiről nagyon szívesen beszélnék, hogy milyen hangok, csak az a baj, hogy még olyan képlékenyek, hogy lehet, hogy nem éldomos róla beszélni. Tehát, hogy jelen állás szerint, a jelenlegi jogi gyakorlat szerint ez a 3 év szolgál arra, hogy a közös vagyoni helyzetünket rendezzük. Méghozzá ez a 3 év, ez gyakorlatilag a megállapodásra ad lehetőséget, vagy arra, hogy elkezdjük a bírósági tárgyalást ezzel kapcsolatban, ha nem sikerül megegyeznünk, már pedig elég gyakran nem sikerül megegyezni. Amennyiben ezt nem tesszük meg 3 éven belül, akkor polgári törvénykönyv vélelmeket, tehát fikciókat állít elő. Az azt jelenti, hogy ha egy bizonyos időtartamon belül, ami ez a meghatározott 3 év, nem tudnánk megegyezni, illetve nem adnánk bíróságra a dolgot, akkor gyakorlatilag az ingatlanjainkkal kapcsolatban fele-fele arányban fogjuk elosztani a vagyont, illetve a törvényi fele-fele arányban ossza el a vagyont, az ingóságokkal kapcsolatban pedig úgy, ahogy használjuk őket.
0: Érdemes-e, vagy megéri-e ilyenkor a vagyonmegosztással kapcsolatban perre menni? Mert hogy az is költséggel jár, gyakran találkozni azzal, hogy inkább azért nem viszik perre az ügyet, mert hát az a vagyon, ami miatt pereskednek, az nem ér meg annyit, mint amennyibe kerülne a perköltség.
1: Ez valamilyen szinten a szerencsénk is egyébként, mert egyrészt nagyon nehézkes perekről beszélünk, másrészt meg nagyon magas a bírósági költsége ezeknek a pereknek, és ezek sarkalják az embereket arra, hogy megegyezzenek, és fölöslegesen a bíróságot ne terheljék ezekkel az ügyekkel, amiket alapvetően szerintem egy kis emberi hozzáállással meg lehet oldani, viszont nálam is sokszor főként az a fél, aki profitál a válás után akár az ingatlan vagyomból, tehát használja azt az ingatlant, és nem érdekel érte fizetni, az szereti elhúzni az időt, és ilyenkor gyakran aztán eljutok egy olyan pontra, amikor azt mondom, hogy nem kellene a másiknak az idegrendszerével szórakozni, és beadjuk bíróságra, mert alapvetően az, hogy egy vagyonelosztás a bíróságra kerül, még nem azt jelenti, hogy a folyamat az végig is fut. Az a tapasztalat, hogy nagyon kevés esetben dönt a bíróság a nap végén. Az a tapasztalat tehát, hogy amikor már benn is van a bíróságon az eljárás, akkor azért könnyebben leülünk egy asztalhoz és megegyezünk. Tekintve azt is, hogy a bírósági illeték az a teljes vagyonnak a 6%-át érinti, amit felesbe kellene a nap végén befizetni a feleknek, úgyhogy ha van mondjuk egy ingatlanunk, aminek az értéke 200-300 ezer euró, azért az a 6% az megnyomja a dolgokat.
0: Ettől függetlenül egyébként mennyibe kerül egy válás, és mennyi ideig tart, hogyha minden rendben megy?
1: A válási keresed benyújtásának bírósági illetéke van, ez 100 euró, amennyiben elektronikusan adjuk be, akkor ez feleződik, tehát hogy azért olcsóbb is tud lenni. Ehhez kell hozzáadnunk még az ügyvédi költségeket, amennyiben ügyvéddel szeretnénk válni, és az a tapasztalat, hogy azért az elmúlt időben olyan érdekes gondolatok fogalmazódtak meg az emberek fejében, hogy az ügyvéd az elengedhetetlen. Én mindig elmondom az ügyfeleimnek, hogy a válláshoz, ha két egészségesen gondolkodó emberről beszélünk, akkor nincs szükség ügyvédre. Egyébként az ügyvédi költség az a dolognak az összetettségétől függ, tehát nem tudnák mondani egy konkrét összeget sem, hogy mennyiért vállalnák el egy ügyet, kell hallanom az ügyfelemnek, illetve az ügynek a tényállását. Determinálja ezt a vitás kérdések száma, általában azért a vitás kérdések száma ugye egy lehet, amennyiben nincs kiskorú, viszont következő három lehet, hogyha kiskorúról is beszélünk, és általában olyan esetekben van nagyobb szükség egyébként az ügyvédre. Ettől függetlenül viszont azt gondolom, hogy minden esetben, főként, hogyha kiskorúról is beszélünk, érdemes kikérni az ügyvédnek a véleményét arról, hogy akármilyen tartásdíjjal számolhatunk, és mi az adott korú gyermeknek az érdeke, akár láthatást tekintve. Ha nem működik jól a rendszer, és hogyha a szülők nem váltott vagy közös felügyeletben gondolkodnak. Ami a válás időtartamát illeti, ez szintén egy eléggé képlékeny kérdés. Ha a felek együttműködnek, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre szolgáltatnak, illetve nincs vita a gyerekek kérdésében sem, akkor akár néhány hónapon belül felbontható egy házasság. Az én rekordom az 5 nap volt, de ez egy extrém, úgy még saját magamnak sem sikerült válni olyan gyorsan, de volt ilyen is, tény és való, és amennyiben a felek pedig konfliktus van, akkor ugye elhúzódó tárgyalásra számíthatunk, ami lehet több hónap is, akár év, több tárgyalás, szakértői vélemény, hasonló érdekességek, de alapvetően én azt gondolom, hogy egy ilyen klasszikus válási folyamat, még hogyha egy kis konfliktus is van benne, egy fél éven belül lefolytatódik, de ez nagyon, illetve merőben függ attól is, hogy melyik bíróságról beszélünk, mert vannak olyan bíróságok, amik sokkal jobban le vannak terhelve, mint mások.
0: Külön ügyvédet kell fogadniuk, vagy lehet-e úgy, hogy közösen egy ügyvédhez fordulnak?
1: Alapvetően nem. A gyakorlatban előfordul természetesen. Egyébként azok a legkelemetlebb konzultációk, amikor a vállótársak együtt jönnek konzultálni. Nem is nagyon szoktunk ilyet csinálni, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt rá példa, hogy mindkét felet meghallgattam. Természetesen együtt jöttek, és ők ezt így szerették volna, és hát mondjuk segítettem megírni a véleményezést a beadványhoz.
0: És úgy általában mikor érdemes egyébként ügyvédhez fordulni? Mikor jön el az a pont, amikor önállóan ügyvéd nélkül már nem lehet megoldani, és érdemes a jogi segítséget igénybe venni?
1: Ahogy ezt már mondtam is, az ügyvédi képviselet a vállóperben nem kötelező, tehát a felek elviekben saját maguk is képviselhetik magukat. Egy egyszerűbb megegyezéses válásnál, ami ugye nem létezik olyan, hogy megegyezéses válás, de mégiscsak, hogyha mindkét fél egyetért és oda mennek, és nincs gyerek mondjuk a képletben, akkor ez működhet is. Ugyanakkor, ha egy rosszul megfogalmazott kereset van benyújtva, vagy hiányoznak bizonyos dokumentumok egy gyermek elhelyezéses tárgyalás kapcsán, vagy eljárási hibák történnek, akkor ez hónapokkal meghosszabbíthatja az ügyet. Ami engem illet, én különösen ajánlom ügyvéd segítségét felkérni, a kiskorú gyerek van, ha tartásdíjról, illetve konfliktusos kapcsolattartásról beszélünk, vagy akár, ha már látszódik a válástényed, de még nem lefixált a dolog, és esetlegesen előre szeretnénk látni a vagyonmegosztást kérdést is. Alapjáraton egy ilyen perben a válni kívánó fél, ha érzi magában magát a képességet, vagy a potenciált, vagy ami még fontosabb, a lelki erőt arra, hogy a tárgyaláson részt tud venni, akkor én azt gondolom, hogy nincs szükség ügyvéd bevonására. De a válás, és ezt kell tudatosítani, a válás akkor a legkevésbé fájdalmas jogi értelemben, hogyha a felek nem a perben akarják megbüntetni egymást, hanem legalább és főként akkor, hogyha közös gyermekük is van, akkor a gyermeknek az alapvető gyakorlati kérdéseiben meg tudnak egyezni. Viszont egy jól előkészített válás nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem a későbbiekben a családban is csökkentheti a feszültséget.
0: Mai jogi rovatunkban a válással kapcsolatos kérdésekre dr. Ulekla Ildikó válaszolt nekünk. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia számára a kohézió és a mezőgazdaság lesz az uniós költségvetés legfontosabb prioritása. Ukrajna az Egyesült Államokkal és az Európával közösen dolgozott ki dokumentumot a háború lezárására. A felhők lesznek túlsúlyban, estig 26 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia támogatja az Európai Unió erős kohéziós politikáját, amely a régiók közötti különbségek csökkentését szolgálja, valamint a közös agrárpolitika megerősítését is. Ezek lesznek Szlovákia legfontosabb szempontjai az Európai Unió 2028 és 2034 közötti következő 7 éves költségvetésének kialakításakor. Robert Fico ezért nem támogatja az Európai Bizottság által javasolt forrás csökkentéseket ezeken a területeken. A kormányfő mindenről António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott pozsonyi megbeszélése után beszélt. Ha most tartanák a parlamenti választást Szlovákiában, a Progresszív Szlovákia 18,1, a Smer pedig 17,9%-ot szerezne, derül ki az Ipsos ügynökség Gyennyik N számára készített legfrissebb választási felméréséből. Harmadik a Republika 10,9%-kal, bejutna még a parlamentbe a Szlovensko mozgalom 8,4, az SAS és a Hlas egyaránt 8,2, valamint a KDH 7,3%-kal. A Demokrati 4,7, a Magyar Szövetség 3,4, az SNS pedig 3%-on áll az Ipsos szerint, így ezek a pártok a törvényhozáson kívül maradnának. A Magyar Külügyminisztérium feljelentést tett a koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A tárca mintegy 300 milliárd forint értékű 2020 tavaszán Szijjártó Péter akkori külügyminiszter vezetése alatt lebonyolított beszerzéseket vizsgált át. A minisztérium szerint az átvilágítás során olyan információkat találtak, amelyek felvetik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját, valamint a korábbi felső vezetés felelősségét. A beszerzések többségét közbeszerzés nélkül elsősorban lélegeztetőgépek vásárlására fordították. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai partnereivel közösen készített javaslatcsomagot az Oroszországgal fennálló háború lezárására, amelyet Moszkvának is bemutatnak. Zelenszkij úgy véli, hogy 2027 nyaráig az Egyesült Államoknak van a legnagyobb esélye arra, hogy közvetítőként segítsen az ukrán-orosz béke megteremtésében. Az egyoldalas dokumentum több javaslat tartalmaz, köztük a tűzszünetet és azt a korábban is tárgyalt amerikai elképzelést, hogy a kelet-ukrajnai Donbászban egy harmadik fél által igazgatott szabad gazdasági övezetet hozzanak létre. A görög parti őrség ma 85 migránst mentett ki két gumicsónakból, amelyek bajba kerültek Kréta partjainál. Az elmúlt napokban már több száz Európába tartó embert emeltek ki a tengerből a sziget közelében. A két csónakot egy drón észlelte, ezt követően a parti őrség hajója a helyszínre sietett, majd a migránsokat a Kréta déli részén található Kalilimenes kikötőjébe szállították, ahol nyilvántartásba veszik őket.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg csökkenhet a felhőzet. Főként Nyugat- és Közép-Szlovákiában esőre is számíthatunk. Holnap napközben is többnyire felhős, borult idő várható. Később helyenként felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan zápor, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton, a helyszínen lassul a haladás. Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfrankóni híd előtt Horváth járfalu felől haladva útmunkálatok miatt lassul a forgalom, mintegy 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Kamocsa után Érsekújvár felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Napfény, zene, szamba és örök mosolygás. Az embernek ez jut először eszébe Brazíliáról és a brazil emberekről. Mai műsorunk vendége a tardoskeddi származású Farkas Péter, aki digitális nomádként bárhol a világon dolgozhat, ő pedig éppen Brazíliát választotta, és már közel 9 éve Florianópolis városában él. De hogyan jutott el a világ másik felére, milyen ott az élet, mit érdemes tudni az országról, és hová menjen például egy utazó, ha érdekli Dél-Amerika, kiderül a vele készült beszélgetésből. Beszélgető partneremmel képzeletben körbe barangoltuk a csodálatos dél-amerikai kontinenst, Brazíliától Perun át egészen Argentináig. Itt ülünk Érsekújvárban egy kávézóban Farkas Péterrel, aki éppen hát idehaza tölti a szabadságát, vagy a nyári idejét, ugyanis Brazíliában lakik, de egyébként Tardoskedről származik, és most éppen otthon van. Hát először beszélgessünk arról, hogy mikor jöttetek haza a mennyasszonyoddal, miért jöttetek haza, meddig vattok otthon, és hol töltitek nyáron az időt idehaza.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Mi június végén jöttünk haza a mennyasszonyommal, aki brazil és Rio de Janeiroból származik, ugyanis babánk született február 6-án, és eljöttünk egy nyári szünetet tölteni itt az édesanyámékkal, és elintézni az összes iratot, ami szükséges, hogy a baba egy európai állampolgár legyen.
1: A szüleid élvezik most a nagyszülői szerepet? Most találkoztak először a babával?
2: Igen, a szüleim nagyon élvezik. Ők először találkoztak vele élőben. Ugye már azelőtt látták kamerán, WhatsAppon keresztül küldtünk videókat, amikor megszületett, és rendszeres hívásokat tartunk, és nagyon élvezik, ugyanis a negyedik unokájuk, és azt kell mondani, hogy nem mindenkinek van unokája, aki a világ másik oldalról származik, és egy brazil.
1: Akkor most brazil állampolgár, vagy kettős állampolgár?
2: Ő hivatalosan, ahogy megszületett, brazil állampolgár lett, de ahogy én a szülője vagyok, az édesapja szlovák, így automatikusan megkapta a szlovák állampolgárságot, és ezt egy hivatalos papírmunkán keresztül utána útlevélhez tudunk jutni, vagyis már a útlevél már készül a újvári rendőrkapitányságon.
1: De előbb mondtál egy érdekes dolgot egyébként, amire pont rá akartam kérdezni, hogy hát ugye nincs közel Brazília, tényleg a világ másik fele, sokan élnek külföldön azért, de általában Európán belül, Angliában, Németországban, ahonnan haza lehet járni, és a nagyszülők is meg tudják látogatni az unokákat, vagy éppen haza tudnak jönni az unokákkal. De hát Brazíliából nem olyan könnyű hazajönni. Milyen hosszú az út, és milyen gyakran jártok haza?

0: belül van, a Santa Catarina állam fővárosa. Ez ilyen 500 000 lakos plusz-mínusz, és a Metropolitan Area, ami a többi város összetéve ilyen 1 millió lakos plusz-mínusz, és Florianópolis 1500 kilométerre van Rio de Janeiro-tól délre. Ez az ország déli része, úgynevezett legfejlettebb része Brazíliának, ami a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná és São Paulo, ez a négy állam a legfejlettebb Brazíliában ekonomikailag. A déli rész az sokkal fejlettebb, mivel nagyon nagy részét a brazil GDP-nek hozza São Paulo állam. És még ilyen információ a Santa Catarina államról, hogy a Santa Catarina állam egy plusz-mínusz Magyarország nagyságú, ilyen 100 000 négyzetkilométer, és a lakosság száma közel van azt hiszem 8 millióhoz.
1: És ez csak egy állam a Nagy-Brazílián belül, de egyébként, ha jól láttam a térképen, akkor ez egy sziget?
0: Igen, Florianópolis magában egy város, ami egy szigeten van. Pár város része a kontinensen is található, de a város többsége szigeten van, a Santa Catarina nevű szigeten, ami, ha jól emlékszem, 300 négyzetkilométer nagyságú, és nagyon szép a környéke, nagyon szép. A Florianópolis szigeten néha úgy nevezik, hogy Florianópolis sziget, de hivatalosan Santa Catarina sziget. Ezen a szigeten, ha jól emlékszem, akkor 32 strand van, 32 beach van, és plusz még több mindenféle kisebb sziget található. Ami a legismertebb, a Ilha do Campeche, és ez a Ilha do Campeche, ez ilyen nemzeti parknak tekinthető dolog, és ott ilyen karib tenger kék vízei találhatóak.
1: Hát olyan feeling van, mint a karib tengernél. Járnak oda egyébként turisták, vagy jellemzően brazilok vannak ott, vagy hazai turisták járnak oda?
0: Most utóbbi időben ilyen digital nomad boom kezdődött Covid után. Nagyon sok külföldi kezdett eljönni Brazíliába, főleg Rio de Janeiro-ba, de már minél többen jönnek Florianópolisba is, csak a turisták többsége jelenleg argentin, mert ugye argentin peso most nagyon megerősödött a többi pénzhez képest, úgyhogy nagyon sok argentin turista van, de európai gringók is vannak, hogy ők a Brazíliában ugye a külföldieket lehet az bárhonnan gringónak nevezik, de ilyen jó módúan. Szóval a gringók azért már minél több gringó van Florianópolisban, mint sokkal több, mint azelőtt, amikor először mentem ki 2017-ben.
1: A digital nomádok ugye azt jelentik, hogy nem csak turisták, hanem oda költöznek és onnan dolgoznak, igazából onnan végzik a munkájukat, ott élnek további vagy hosszú távú tervek nélkül. Tehát egyre többen vannak. Te is úgy élsz ott, hogy közben ugye nem brazil cégnek dolgozol, hanem egy itteni szlovák, illetve egy amerikai tulajdonú szlovák cégnek, jól tudom?
0: Igen, egy amerikai gyógyszerfejlesztő cégnek dolgozom, és digital nomádként élek kint 2017 óta.
1: Ez azt jelenti, hogy teljesen más időzónában vagy, ilyenkor hogy történik a munkavégzés?
0: 4 óra különbség van, néha korábban kell felkelni, úgyhogy ha vannak hívások reggel 8-kor európai idő szerint, akkor néha 4-kor is fent vagyok, de még nem olyan veszélyes. Én azt mondom, ilyen 6 óra különbség meg kezelhető, oké, de utána már problémásabb lehet, de Brazília meg mindig oké, 4 óra különbség az nem annyira veszélyes.
1: Meséld el, hogy hogyan kerültél el Brazíliába, Tardoskedről, de hát hogyha hosszú utat kéne megjárni, mert ugye már 41 éves vagy, és nem Brazíliába vezetett az első utad Tardoskedről, éltél te már Angliában, Ausztráliában, ha jól tudom, Amerikában, és aztán Brazíliába kerültél, tehát igazából hosszú volt ez az út. Kezdjük akkor azzal, hogy hol mindenhol jártál még Brazília előtt, és aztán utána majd rátérünk arra, hogy hogyan kerültél Brazíliába.
0: Brazília előtt én sok helyen megfordultam, eleinte Budapesten tanultam egy jó ideig, utána Prágába, Csehországban is tevékenykedtem sokáig, Szlovákiába, említve volt Ausztrália, Egyesült Államokban nagyon sok időt töltöttem.
1: Ausztráliában is több hónapot voltál. Hol éltél?
0: Igen, Ausztráliában egy 3-4 évet húztam le Sydneyben, és egy magyar költöztető cégben dolgoztam, egy lakásokat költöztettünk.
1: És aztán jött Amerika?
0: Igen, igen.

0: Azután Amerika, meg azelőtt is, úgyhogy én azért nekem ilyen jöttem-mentem a helyekről. Egyetemen tanultam Amerikában, Los Angelesben. Egy tanfolyamon 3 hónapot töltöttem, és ott volt egy pár brazil osztálytársam, akik ajánlották ezt a Florianópolis nevű helyet, Dél-Brazíliát is, hogy nagyon jó, mert ugyebár én azelőtt egyszer voltam Brazíliában 2015-ben, északkeleten, de az nem jött be annyira.
1: Ott még turistaként voltál?
0: Igen, ott még turistaként kitesurf táborban jártam, egy két és fél hetet húztam le egy kitesurf táborban. Szép volt, jó volt, de nem nagyon jött be nekem ez a hely.
1: Hát arról már meséltél itt a beszélgetés előtt, hogy az egy teljesen más régió, az északi régió, amire már utaltál, hogy az elmaradottabb a déli régiónál, de egy eléggé eldugott helyen voltál. Hogyan kerültél oda? Szinte teljesen ismeretlen területre, és miért mentél oda? Nem éppen egy olyan helyre, ahova mondjuk egy átlag utazó vagy turista elmenne, még Brazílián belül is.
0: Sztori az, hogy én akartam egy kitesurf táborba menni, és volt két lehetőség, egyik lehetőség Dél-Afrika volt, Fokváros, a másik meg Észak-Kelet Brazília. Fokvárosban nem akartam menni, mert cápák vannak, meg hideg a víz. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek Brazíliába, és egy Jericoacoara nevű városban, város mellett voltam, Tatajuba nevű a falunak, és ez ilyen 7 óra busszal a legnagyobb várostól, a Ceará államban található Fortalezától, ami 2,5 millió ember. És elég érdekes tapasztalat volt, mivel ugye azt tudni kell, hogy Brazíliában nem nagyon beszélnek angolul, úgyhogy ott csak portugálul lehet beszélni, és az ember nem tud portugálul, akkor problémás lehet a helyzet, mert egy translatort kell használni, ami 2015-ben nem volt annyira egyszerű, mert azért más világ volt 2015-ben az IT szempontjából. Leszálltam a repülőről, én már Szlovákiában megrendeltem a buszjegyet, és felszálltam egy nagyon szép autóbuszra, azt azért meg kell hagyni, hogy Brazíliában nagyon jók az autóbuszok, és autóbusza után a 7 órát utaztam egy városkába, ahol véget ért az aszfaltút, és onnan egy ilyen 1950-es, 60-as évekbeli Mercedes teherautón egy rakótó telep hátulján vittek tovább egy kis városba, amit úgy hívnak, hogy Jericoacoara. Ma már ez egy nagy város lett, 10-11 év után, ahol repülőtér is van. Akkoriban még nem volt, úgyhogy ott busszal kellett közlekedni, és utána még egy ilyen Szent Bagival mentem tovább egy fél órát a Tatajuba városba, ahol csak annyi volt, hogy mindenhol szendünék voltak, pálmafák és egy nagyon szép óceán.
1: Milyenek voltak ott az életviszonyok, amikor oda megérkeztél, mivel találkoztál? Milyenek voltak az emberek?
0: Hát az életviszonyok olyanok voltak, hogy egy extrém szegénység. Európai, közép-európai szemmel nézve ez egy extrém szegénységnek lehet nevezni, mert a házak olyanok voltak, hogy én először azt hittem, hogy az csak egy ilyen istálló az állatoknak, most elnézést a kifejezésén, mert tényleg úgy néztek ki, és az állatok is az utcán járkáltak, ugye a malacok, meg a tehenek, tyúkok, ott járkáltak az utcán, még azt hittem, hogy ezek ilyen istálló féleségek, mert ablakok se voltak, nem voltak beüvegezve a nyílások, és én azt hittem, hogy ez ilyen istálló, de utána végül is az lett, hogy az emberek ott laknak, és mindenki kedves volt, étel szuper volt, mi egy ilyen pózádába laktunk. A pózáda az ilyen panziónak lehet nevezni európai nyelven, és pózádából az tényleg szépen fel volt szerelve úszómedencével, kis bangalókkal, nagyon jó kaják voltak. A pózáda tulajdonos egy holland pár volt, úgyhogy ők azért európai szinten tartották a helyet.
1: És miért pont ott volt ez a kitesurf tábor?
0: Dél-Kelet Brazília az arról ismert, hogy nagyon erős szelek fújnak, és nagyon stabil szelek, úgyhogy ezért ez egyik világ egyik legjobb hely kitesurfözésre, és villamos áramgyártására is a szélmalmokkal.
1: Hogy jött a kitesurfözés az életedbe?
0: Van egy haverom, akivel Ausztráliában voltam, és ő nagyon nagy fanatik volt, nagyon szerette ezt a sportot, csinálta is, és nekem így megtetszett, és gondolkodtam, hogy jó lenne elkezdeni.
1: Na és ott akkor ebben a kitesurf táborban te hogy érezted magad akkor? Akkor úgy gondoltad, hogy visszatérsz még Brazíliába? Megérte oda menni? Vagy akkor még hogyan gondolkoztál Brazíliáról?
0: Nekem úgy volt a kitesurf camp, hogy megtanultam kitesurfözni, és annyi volt. Nem igazán gondolkodtam arra, hogy valamikor visszamennék még jövőbe Brazíliában, mert úgy volt, hogy mentem oda azért, amit akartam, és valahogy még volt bennem olyan érzés, hogy lehet, hogy még valamikor Rio de Janeiro-ba jól lenne elmenni, de igazából nem terveztem már így, hogy ilyesmit.
1: Viszont akkor, ahogy előbb mesélted, Amerikában, aztán a tanulmányi utad alatt találkoztál brazil osztálytársakkal, akik viszont azt ajánlották neked, hogy menjél el Dél-Brazíliába. Mégis mi vett rá arra, hogy hát úgymond higgy nekik, és hogy mégis megnézd Dél-Brazíliát?
0: Igen, az úgy volt, hogy én visszajöttem októberbe Európába, és itt már kezdődött így a ködös időszak, és így ültem a kocsiba egyik nap, és így visszaemlékeztem, hogy ők mondták nekem, hogy milyen jó ez a Dél-Brazília, jó, mindenképpen más, mint Észak-Kelet, hogy menj el oda. Ültem itt a ködben a kocsiban, és így na jó, akkor már elmegyek oda, ugye én home office-os vagyok, digital nomad lettem, úgyhogy mondom, jó, elmegyek. És így mondom, körbenézek.
1: Te nem bírsz egy helyen maradni, vagy nem bírtál egy helyen maradni, hát most már néhány éve most már egy helyen élsz, de úgy mindig benned volt, hogy el kell menned valahova innen, vagy mindig máshol legyél, vagy hogy lásd a világot, vagy mi vonz abban, hogy állandóan a világ másik felére, hát mindig a legtávolabbi pontokra utaztál, Amerika, Ausztrália, Brazília, szóval mi vonzott leginkább abban, hogy elutaz?
0: Hál' az Istennek van olyan lehetőségem, hogy bárhonnan a világon dolgozhatok, és ki is használtam ezt a lehetőséget, mert nem sok embernek van ilyen helyzet az életében, hogy mehet bárhová. Nekem abban az időszakban így volt, hogy én úgy döntöttem, hogy holnap megyek Hawaii-ra, mentem. Így kihasználtam a lehetőséget. Meg akartam ismerni az országot jobban. Voltak jó referenciák a helyre, megnéztem interneten, Florianópolis, Dél-Brazília, szépet írtak róla. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek és körbenézek, és mindig is volt ilyen álmom, hogy jó lenne néha az óceánpartján élni. Uh-huh. Szóval
1: sokan viszont ilyen Karib-szigetekre mennek el, vagy Tájföldre, neked mégis az érdeklődésedet Brazília keltette föl, vagy Florianópolis?
0: Igen, mert tudni kell, hogy brazil emberek nagyon, nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, és ez így nekem tetszett az életmód, amit ők élnek, hogy mindenre pozitívan néznek, bár annak ellenére, hogy azért Brazília nem ekonomikailag egy nagyon nagyon erős ország, nagyon nagy a szegénység, sokan nehéz körülmények között élnek, de annak ellenére is nagyon pozitív hozzáállások van az élethez, és persze a tengerpart csodálatos, a kaja tényleg az is úgy, hogy
1: ott ragadtál lassan 9 éve. Hogy lehet az, hogy onnan mégsem mentél tovább, és ott maradtál, és ez lett az a hely, ahol stabilan élsz?
0: Ott maradtam azért, mert nekem volt több barátnőm az utóbbi években, és valahogy mindig otthon éreztem magam.
1: Hát a lányok miatt maradtál ott?
0: Azok miatt is, és az otthon érzet miatt is, és a lehetőségeket, amit kínál a hely. Egyszerűen sport lehetőségek, utazási lehetőségek. Bár egy európai szemmel nézve Brazília nem tartozik az olcsó országok közé. Például sokan mennek Tájföldre, vagy más helyekre, mert olcsó, mint Európa, Brazília nem olcsó. Európai szemmel nézve elég drága. És nekem otthon érzet miatt szerintem azért maradtam ott ennyi ideig.
1: Téged európaiként ott hogyan fogadtak?
0: Nagyon jó fogadnak, mint európaiként. Mindenki szeret, mindenki út európai, vagy mindenki kérdezi, hogy honnan vagy, Szlovákia, nem tudják, hogy hol van Szlovákia. Az emberek többsége nem tudja, hol van. Egyszerűen ők ilyen olyan kis ország vagyunk számukra, hogy ők nem ismernek. Ők ismerik Rómát, Párizs, London, de ilyen, hogy Szlovákia, azt tényleg csak az kell mondjam, hogy ilyen geográfiai szakemberek ismerik. Régebbi generáció, öreg generáció, ők ezzel ismerik a Csehszlovákiát, azt így ismerik, Prágát, de Szlovákiát nem. És így általában a külföldieket nagyon szeretik, nagyon kíváncsiak, nagyon kedvesek.
1: De te már jól beszélsz portugálul?
0: Én már folyékonyan beszélek portugálul. Falo portugués fluenci.
1: Munkád alatt is használod a nyelvet?
0: Igen. Én használom a portugált is, mivel sok brazil kórházával kapcsolatban a munka során, és minden napi mindennapi szinten. A mennyasszonyom is csak portugálul beszél, úgyhogy nincs más lehetőségünk. Az is, hogy Brazíliában nem nagyon beszélnek más nyelven.
1: A mennyasszonyodat is ott ismerted meg?
0: Igen, a mennyasszonyomat is Florianópolisban ismertem meg, egy biciklizés, voltam biciklizni a strandon, és így összefutottunk, elkezdtünk beszélni, és így ebből egy pár kapcsolat lett, és egy 6 hónapos baba.
1: Ugye beszéltünk a kitesurfingről, kitesurfözöl még?
0: Utóbbi 3 éve már nem nagyon, valahogy nem volt időm. Még kedvem se, valahogy nem nagyon már. De már el akarom kezdeni újból.
1: De ott is van lehetőség Florianópolisban.
0: Van Florianópolisban van lehetőség, csak nagyon a szezonhoz van kapcsolódva. Szóval vannak olyan hónapok, amikor nem nagyon jó kitesurfezni a Florianópolisban. Fél évet évente nem nincsenek jó körülmények kitesurfezésre.
1: A kitesurf az pontosan melyik fajta szörf? Az hogy működik? Ezt meséld el a hallgatók.
0: A kitesurf az olyan sport, ahol egy szörfdeszkán áll az ember, és felette húzza egy ilyen kite, ilyen sárkánynak nevező dolog.
1: Tehát a szél húzza gyakorlatilag a szörföt. Hullámok akkor nem kellenek hozzá, inkább szél?
0: Hullámok nem kellenek hozzá, de vannak ilyen extrémisták, van egy ismerősöm, aki ilyen több az instruktorom volt Florianópolisban, aki ilyen többszeres világbajnok a wave kitesurfingen. Ők a hullámokon kitesurfőznek, ami azért elég kemény dolognak számít.
1: És ilyenkor a szél fel is húz néha a magasba?
0: Igen, szél fel tud húzni több méteres magasságba is akár.
1: Ilyenkor akár mutatványokat is lehet csinálni?
0: Lehet, de én többnyire csak a vízen maradok.
1: Na jó, és van még egy másik nagy sport szenvedélyed, amit fontos megemlíteni, mi az életed elég fontos része. Pontosan mit művelsz, milyen szinten űzöd ezt a sportot? Mesélj róla egy picit.
0: Hát én annó még, amikor elkezdtem dolgozni home office-ból, 2012-ben elkezdtem egy kickbox féle sportot űzni, amatőr módon elkezdtem edzeni többször hetente.
1: Ezt még ide haza?
0: Igen, ez itt Érsekújvárban kezdtem el csinálni, és utána, amikor kijutottam Brazíliába, én ezt folytattam, csak ugye ott nem találtam edzőteremet erre a sportra, vagy nem voltak szimpatikusok a helyek, úgyhogy átmentem egy másik Thai box sportra. És erre itt nagyon nagy szerencsém volt, mert mivel egy Hanzsra Farias nevű edzőnél edzem már egy 2018 óta, és ő a világ egyik legjobb edzője.
1: Ezen kívül más sportot űzöl még?
0: Utóbbi időben elkezdtem biciklizni, úgyhogy bebicikliztem az egész Santa Catarina szigetet, és azt kell ajánlanom, hogy a biciklizés egy csodálatos sport. Az ember igazán más perspektívából lássa a helyeket. Uh-huh. Ezt szoktam még ilyen biciklitúrákat tenni, ilyen 50-80 kilométereseket.
1: Uh-huh. És Brazílián belül gondolom azért szoktál utazgatni. Milyen érdekes helyek vannak még?
0: Brazílián belül beutaztam egy jó részét Brazíliának. Dél-Brazíliát is jó módon beutaztam. Érdekes helyek Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, ez a Iguaçu vízesés, a legnagyobb vízesés a világon. Oda mindenképpen érdemes elmenni, ott egy autós utazást tettünk Florianópolisból, egy 19 órás út kocsival. Nagyon szép. Ez ilyen hármas határ van, Paraguay, Argentína és Brazília, és oda megéri elmenni, mert az ember így megnézheti mind három országot egy nap alatt. És Brazília fővárosában is voltam többször. Brazília főváros nagyon, nagyon érdekes. 2 év alatt építették ki, 1960-tól 62-ig, hanem ha jól emlékszem, 2 év alatt építettek egy várost, ahol most nem tudom, 4,5 millió ember lakik, plusz-mínusz. Az, aki azt szereti az architektúrát, az mindenképpen menjen el, mert érdemes. Rio de Janeiro, ott sokszor voltam. Párszor leutaztam Rio de Janeiroba a tengerparton egészen Florianópolisig. Ez egy csodálatos utazás.
1: Hát az nem egy rövid táv.
0: Nem, az ilyen 1400 kilométer kocsival, ha jól emlékszem. Van ott egy több kisebb város, amit érdemes megnézni, például Paracsi, ami nagyon szép város, van ott egy jó pár sziget, Ilha Grande a legismertebb, és...
1: Mitől különlegesek ezek a szigetek?
0: trópusi erdők, az úgynevezett atlanti erdő, Atlantic Forest. Most nem tudom, hogy jól lefordítom az angolról magyarra, de atlanti erdő, ami egy ilyen maradvány, az őserdő féleség, úgyhogy tele van állattal, és trópusi, nagyon szép.
1: Ugye Brazíliáról egyrészt ugye az embereknek a tánc, és a zene, és a jókedv jut eszébe. Ez akkor igaz az ottani emberekre, illetve az ottani életmódra?
0: Igen, ez igaz. Ez mindenképpen igaz. Ezt kétszer alá lehet húzni tollal, ezt az életkedvet, meg a életstílust, de ugye Brazílián belül is vannak különbség az emberek között. Észak-keleten, ahol a szegényebb rész az országnak, az emberek vidámabbak, jobb kedvűebbek. A délen, ahol európai származásúak, például ott Florianópolis, vagy délebre Rio Grande do Sul államban, ott inkább ilyen hidegebbnek számító hozzáállása, de az a hidegebb számító hozzáállás még jóval melegebb, mint a mi európai.
1: És milyen helyzet a bűnözéssel? Ugye sokszor hallani azt, hogy elmész Rio de Janeiroba, akkor ott magas a bűnözés, vagy netán a kisebb településeken is, ami messze a periférián található. Tehát ez a bűnözés, ez egy kikerülhető, vagy ez egy mindennapos dolog? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
0: Ez egy jó kérdés, mivel erről a témáról lehetne beszélni órákat, de összességben Dél-Brazília biztonságos. Európai szinten is biztonságosnak számít. Rio de Janeiro, ahol mindig írják a médiában, lövöldözések voltak, meg a gengek, meg a favellák, ott vannak olyan helyek, ahová az embernek nem kéne menni. Sokan járnak erre a favela turizmusra, ami nagyon populáris lett a külföldiek között. Én meg azt mondom, hogy én nem mennék semmiképpen, mert ez egy ilyen disrespektnek számít.
1: Tiszteletlenség.
0: Pofátlanságnak számít. Én azt mondom, pofátlanságnak számít az emberekkel szemben, mivel ők ilyen körülmények között élnek, és az emberek oda járnak európaiak nézni őket, mint egy állatkertben. Elnézést. És amúgy nagyvárosokban mindig oda kell figyelni ilyen dolgokra, mert ezek brazil nagyvárosoknak számítanak. A Rio de Janeiro 14 millió ember. Most ez háromszor egy Szlovákia. És ha az ember Rio de Janeiroba megy külföldi, akkor zóna szóban szokott tartózkodni, ami a legbiztonságosabb része, ahol a Copacabana, Ipanema, Leblon negyedek találhatóak, úgyhogy ott nincsen probléma, de azért oda kell figyelni, nem kéne kint járni drága órával, drága gyűrűkkel, telefont kihúzni.
1: Brazíliában, hogyha valaki még sosem volt, és szeretne elutazni, akkor mit javasolnál? Hova menjen először? Gondolom több helyre érdemes, vagy többször érdemes visszatérni Brazíliába, de hova utazzon el először egy olyan turista, aki még nem járt ott?
0: Én azt mondom, Rio de Janeiroba kell elmenni először, mert ez Brazília egyenlő Rio de Janeiro. Az európai szemmel nézve mindenképpen. Utána preferencia szerint kell dönteni, hogy mit akar látni az ember, mert van egy csomó hely. Ha az ember utazni a folyót akar látni, akkor felhajózik az Amazonas folyón egész Peruig. Ha óceánpartjához akar menni, akkor lemegy délre, vagy ha históriát akar ismerni, akkor elmegy a Minas Gerais állami Ouro Preto, ami Ouro Preto a szlovák Selmec bányának a megfelelője, olyan városnak tekinthető. Minden attól függ, hogy mit akar látni az ember. Azt kell tudni, hogy Brazília nagyobb, mint kontinentális Egyesült Államok. Szóval óriási területről van szó, és mindenki megtalálja magáét.
1: Te hol érzed magad most már otthon?
0: Én mindenhol otthon érzem magam, ahol jó emberek vesznek körbe. Szóval most így Szlovákiában is otthon vagyok, meg Brazíliában is. És egyelőre nincs olyan hely, ahol jobban otthon érezném magam. Ugyanúgy otthon érzem magam Prágában, Budapesten is. Szóval most egyelőre nem tudom azt mondani, hogy ez az egyetlen otthonom.
1: Milyen érdekes hely volt még a világban, ahol jártál? Mi volt a legérdekesebb hely mondjuk Brazílián kívül, ahol jártál, vagy amit láttál?
0: Brazílián kívül érdekes hely, amiről nem volt sok elvárásom, Hawaii. Oda tényleg úgy mentem, hogy már látom trópus helyeket, de meglepődtem. És még Patagónia. Dél-Argentína, Dél-Chile. Úgyhogy én beutaztam egy 3 hetes túrámon egy egész Dél-Chilét, Dél-Argentínát. Lementem egész Ushuaiáig, ahonnan az már majdnem a világ vége, azután van még egy chilei falu. Az is nagyon szép hely volt, és még Peru, Machu Picchu. És tavaly még sikerült így poénból eljutnom egy ilyen helyre, amit úgy hívnak, hogy San Pedro de Atacama. Ez fent van Atacama sivatagban, Chilében, és az egy csodálatos hely. A maga az Atacama sivatag 2500 méter magasban van, és körbeveszik ilyen 5500-6000 méter magas csúcsok, hegycsúcsok, vulkánok, és nagyon, el kell oda menni, meg kell nézni, nem nehéz elmagyarázni. Végül is a NASA-nak is az űrteleszkópai ott helyezkednek el, úgyhogy a ilyen csillagnézésre is nagyon-nagyon jó hely, sok termál, fürdős lehetőség van, nagyon-nagyon-nagyon szép. Buenos Aires. Buenos Airesről azt kell mondanom, hogy szerintem a világ egyik legszebb városa. Csodálatos. Az architektúra milyen tiszta, annak ellenére, hogy Argentina ugye nagy ekonomiai problémákkal küszködik, annak ellenére csodálatos, tiszta a hely, szép.
1: Buenos Airest Dél-Amerika Párizsának is hívják, nem? A szépsége meg az európai stílusa miatt, az igaz?
0: Igen, igaz, és szerintem a Buenos Aires meg európaiabb, mint bármelyik európai város. Igazából szerintem még szebb, mint Párizs. Nagyon meglepődtem.
1: Van még olyan hely, ami rajta van a bakancs listádon, ahova szeretnél elmenni? Akár mondjuk Dél-Amerikán belül, vagy bárhol máshol a világon, ahol még nem jártál, és nagyon szeretnél?
0: Még beszeretném utazni Argentínát, a Salta provinciót, és meg Antarktiszbe el szeretnék jutni. Gondolkodtam valamikor erről, hogy csinálni egy ilyen hajóutazást Ushuaiából, vagy Peru, Chileből egy hajóutazást Antarktiszbe.
1: Az alapján, amit elmondtál, már elég sokat kalandoztál a világban körbe-körbe. Most akkor még néhány hetet még itthon töltötök, és aztán mentek haza, hogyha lehet így fogalmazni. Mik a tervek még a további időszakra, és aztán mikor mentek vissza Brazíliába?
0: További időszakra meg itt ugye jön a búcsú Tardos Kedden, szóval azt most a hétvégén fogjuk tölteni az édesanyámékkal, és utána lassacskán pakolunk, és szeptember elején húzunk le délre, Brazíliába. Még gondolkodunk arról, hogy lehet, hogy még elmegyek Chilebe egy síelésre, mert ugye ott még tél lesz mindig, végződik a tél szeptemberben, lehet, hogy Chilebe még elmegyek egy síelésre, és az évvége felé, évvégét Rióba szeretnénk tölteni a szilvesztert, mert a szilveszterkor még nem voltam Rióba, úgyhogy még azt így ilyen bakancslista Rió szilveszter.
1: Na hát akkor ez sok sikert kívánok, és hát jó utazást, illetve jó utazásokat. Farkas Péterrel beszélgettem, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Munkáltatók Szövetsége a kiadások csökkentését kéri a kormánytól a tranzakciós adó eltörlése után. 1 millió afgán gyermek szenved életveszélyes alultápláltságtól az UNICEF szerint. Holnap is jobbára felhős idő várható 24 és 29 fok közti csúcsértékekkel. A híreket Kis Balázstól hallják. A Munkáltatók Országos Szövetsége felszólította a kormányt, hogy a tranzakciós adó megszüntetése miatt kieső állami bevételeket az állami kiadások lefaragásával pótolja. A munkáltatók hangsúlyozzák, a koalíció nem terhelheti újra a vállalkozókat az adó kivezetésével járó pénzügyi hiány miatt, amely becslések szerint mintegy 400 millió euró kiesést jelent a költségvetésnek. A Munkáltatók Szövetsége egyenes választ vár a kormánytól és a pénzügyminisztériumtól arra a kérdésre, hogy terveznek-e újabb vagy magasabb adókat és járulékokat bevezetni. Nem rendelte el a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság az indiai diák támadójának előzetes letartóztatását. A bíróság vasárnap döntött úgy, hogy szabadlábon folytassák le a nyitrai fiatalkorú támadó elleni büntetőeljárást. Egyúttal kiterjesztette a gyanúsított elleni vádakat a szélsőséges mozgalmak iránti szimpátia kinyilvánításának vétségével, tájékoztatott Jana Sinková, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A fiatalkorú beismerő vallomást tett a bíró előtt és megbánta tettét. Az indiai állampolgárokat augusztus 1-én támadták meg a Nyitra folyónál, egyikük kórházba került. A Zemplénben élők biztosak lehetnek abban, hogy a térségben nem fognak szélerőmű parkokat építeni, jelentette ki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter a kelet-szlovákiai önkormányzatok képviselőivel folytatott kormányhivatali egyeztetést követően. A tárcavezető hangsúlyozta, a korábbi kormány által elfogadott helyreállítási terv kötelezettségei miatt lépniük kellett, hogy az ország ne veszítse el a 450 millió eurós támogatást, amely leginkább a helyi önkormányzatokat érintené hátrányosan, ugyanakkor határozottan biztosította a településeket arról, hogy a zempléni régióban nem valósulnak meg ilyen beruházások. Szlovákia támogatja Montenegrónak azt a célkitűzését, hogy 2028-ig az Európai Unió következő tagjává váljon, s csatlakozása hozzájárulna Európa egész stabilitásának megerősítéséhez is. Jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután Pozsonyban fogadta Jakov Milatovic montenegrói elnököt, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Szlovákiába. Az államfő hangsúlyozta, Szlovákia már hosszú ideje támogatja a Nyugat-Balkán országainak uniós integrációját, mivel úgy véli, hogy az unió ezen országok csatlakozása nélkül nem lehet teljes. Az UNICEF szerint Afganisztánban jelenleg mintegy 3,7 millió gyermek küzd akut alultápláltsággal, közülük csaknem 1 millió állapota életveszélyes. A válság különösen a legkisebbeket sújtja. A súlyos alultápláltság és szövődmények miatt kórházba került gyermekek csaknem 40%-a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemő. A 2 év alatti gyermekek pedig az akut alultápláltság eseteinek több mint 80%-át teszik ki.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg csökkenhet a felhőzet, főként Nyugat- és Közép-Szlovákiában esőre is számíthatunk. Holnap napközben is többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan zápor, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Besztercebánya felül Donovali irányában még az éjszaka folyamán felborult egy kamion az emelkedőn, a jármű részben blokkolja az egyik sávot. Radarméri a sebességet Csallóköz, Nádasd és Bős között, valamint a D1-es autópályán Szenc után Nagyszombat irányába. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Szövegköz Aszmár Líviával.
3: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit! Az idei madácsdíjasokat bemutató sorozatunk következő részét hallhatják azok, akik ma velünk tartanak. 4 héttel ezelőtt Böszörményi Péter volt a vendégem. Pontosabban én voltam az ő vendége, hiszen feleségével, Mészáros Tündével együtt ebéddel vártak budapesti otthonukban. Már ekkor jeleztem, hogy 2 beszélgetés is készült a látogatás alkalmával, ma a második kerül adásba. Mészáros Tünde Pozsonyban született, és itt is töltötte gyermekkorát, majd a Prágai Károly Egyetem bölcsészettudományi karán végezte tanulmányait. 2-szeres Madács díjas, 2-szeres Madács Nívó díjas műfordító, és a szlovák irodalmi közeg is jutalmazta munkásságát. 2024-ben ő vehette át a Szlovákiai Írószervezetek Szövetsége Pavolország Vjezdoszláv díját. Főként kortárs szlovák és cseh irodalmat fordít. Többek között Pavol Rankov, Veronika Sikuló vagy Szilveszter Lavrik művei olvashatók neki köszönhetően magyarul, de Daniela Capitányová nagy sikerű Knyihao Cintorinje című könyvét is ő fordította, Könyv a temetőről címmel, amelyből nem kisebb sikerű monodráma készült az Örkény Színházban Bíró Kriszta szereplésével. Tagja a Műfordítók Egyesületének, a Szépírók Társaságának, valamint a Bázis Egyesületnek. Az Abacus Plus kiadó honlapján található rövid önéletrajza szerint kedveli a hüllőket, kétéltűeket, a barátait és a családját. A tavalyi könyv megjelenések közül az érsekújvári születésű, magyar anyanyelvű, szlovák és magyar nyelven is alkotó Peter Macsovszky Tantalopolis című regényének magyar fordításáért érdemelte ki a Madács Nívó díjat. A szöveg különös világba kalauzolja el olvasóját. Főhőse egy szlovákiai magyar származású egyetemi tanár, aki Brazíliából tekint végig életén. A sajátos ritmusú könyv rendkívül sokféle szöveg és műfaj típust mozgósít. Az expat főhős Szoborkai ennek segítségével idézi fel gyerekkorát, gyerekkori, főként magyar olvasmányélményeit. Tudományos karrierének állomásait teszi közzé kedvenc írójáról, Szent Kuti Miklósról és kedvenc festőiről, Csontváriról és Hokusairól szóló eszmefuttatásait, valamint írja le braziliai, gyakran egzotikus, megmagyarázhatatlan élményeit, tapasztalatait. A kötet 2016-ban elnyerte a legrangosabb szlovák irodalmi elismerésnek számító Anasoft Litera díjat. Ennek kapcsán beszélgettünk egyebekről is.

0: gondoltam, hogy nem kérek előre életrajzot, önéletrajzot, hogy majd a saját erőmből összekaparom azokat az információkat, amikre szükségem van. Hát nem volt túl egyszerű, például próbálkoztam azzal, hogy összeírjam az összes fordításodat. Te számon tartod?
1: Annyira, hogy amikor le kell adni valahova egy publikációs listát, akkor azt frissíteni szoktam, mindig hozzáírom az utolsókat, amik épp elkészültek, illetve ugyanúgy benne vannak azok, amik készülőben vannak, és innen tudnám visszakeresni én is, hogy mi volt. Persze vannak emlékezetes dolgok, amiket nem fogok elfelejteni, de úgy nem tudnám felsorolni természetesen mindet, és főleg nem időrendi sorrendben.
0: De hogy így mennyiségileg nagyjából, tehát hogy vannak ugye nem csak szlovák nyelvből keletkezett fordításaid is, vannak angolból, vannak csehből is, illetve német és francia, de hogy így nagyságrendileg körülbelül milyen számról beszélünk, ez megvan neked?
1: Hát azért nem tudok pontos számot mondani, nem tudom, szerintem valahol 50 és 60 között, de azért ebben van olyan is, ami nem szép irodalmi könyvfordítás volt, hanem mondjuk valamilyen hobbikönyv, ezek között akadtak németből, mert szép irodalmat nem fordítanék németből, illetve hát egy-két ilyen nagyon vékony gyerekkönyvet németből szlovákra fordítottam. A francia az csak valami, nem tudom, valami legenda lehet, egyetlen egyszer fordítottunk franciából valamit a Péterrel, úgyhogy egyikünk sem bírja ezt a csodaszép nyelvet. De mindig is szerettem volna tudni, úgyhogy még nem adtam fel, de ez valamilyen levél volt, egy hivatalos levél, amit meg lehetett oldani annak idején 20-30 éve is.
0: Azért is indítom minden beszélgetést, mert hogy te vagy a leg, azt hiszem, hogy bátran kijelenthetjük, hogy a legaktívabb a szlovák-magyar műfordítók közül, legalábbis ami a mennyiséget, a lefordított műveknek a mennyiségét illeti, és hát a legtöbb díjjal jutalmazott fordító is. Mivel van, hát nem túl sok, de valamennyi tapasztalatom ebből az irányból, onnan fogom megközelíteni, hogy a kezdeti lelkesedést értem, amikor elkezd valaki fordítani, akkor valami nagyon húzza abba az irányba. De hogy mi volt az, ami téged ott is tartott a fordításnál? Tehát, hogy ne az legyen, hogy fogyjanak ezek a fordított művek, hanem hogy egyre többet és egyre gyakrabban fordíts.
1: Azért, hogy így a kérdésedben felvetett dolgoknak az időrendi sorrendjében menjek, azért vannak mások is, akik nagyon aktívak, és mennyiségileg azért szintén, persze minőségileg is hoznak egy csomó dolgot, főleg így a szlovák-magyar fordítások terén azért, mint ott van Vályi Horváth Erika is, ott van akár Pénzes Tímea, ott van György Norbert, és ott vannak még, Böszörményi Péter se fordít például keveset. Elnézést, hogyha bárkit itt most hirtelen kihagytam ebből a felsorolásból. De ami azt illeti, hogy miért maradtam meg az egészben, inkább úgy mondanám, hogy beleragadtam. Amiért elkezdtem az egészet, én azelőtt legalább 15 évig szakfordítóként dolgoztam, főleg angolról dolgoztunk magyarra, vagy úgy, ami adódott, mint azt már az előzőekben megbeszéltük. És egyszerűen iszonyatosan untam a penge szervereket, meg az orvosi műszereket.

0: korában, hogy azért emberileg formált rajtam valamit ilyen, már csak egy alázat szempontjából is, hogy már nem éreztem úgy, hogy ide nekem az oroszlánt, majd én bármilyen szinten elbánok vele, hanem minden egyes új szöveg új kihívást jelent valamilyen módon, és igazából akkor jó, ha jelent valamiféle kihívást a szöveg, hanem csak egy ilyen iparos munka.
1: Valamennyire válaszoltál is, de hogy mi az, ami igazán benne tartott, mi az, ami megfogott a fordításban, és aztán mi miatt döntöttél úgy, hogy a többit azt már hanyagolod, mondjuk így a szakfordításokat illetően, meg hogy teljesen a szép irodalomra állsz rá.
0: Hát a szakfordítás az igazából egy idő után, mert már így büntetésnek éreztem, szóval meg lehetett belőle élni sokkal jobban, mint a műfordításból. De egyszerűen az, hogy az ember napi 12-14 órát kotlik a gép mögött, és lélekölő szövegeket fordít, legalábbis számomra azok voltak, azt úgy nem tartottam úgy egy jó opciónak életem végé. Persze abban ugyanúgy bele lehetett volna ragadni, mert az ember kényelmesen megvolt belőle. És itt nem azt mondom, hogy a szépirodalmi fordításaim közben nem érzek néha ilyesmit, mert azért a szépirodalomban is rengeteg a rutin munka. Tehát vannak például kollégáim műfordítók itt Magyarországon, és akiknek mondjuk 200-250 könyv van a listájukon, és mondjuk ezeknek a 90%-a, mit tudom én, ilyen romantikus regény, krimi vagy valami, tehát ezek a tucatjával vagy ezer tucatjával megjelenő könyvek, amiknek már nekifognak és gyakorlatilag csukott szemmel begépelik a dolgokat. Ami persze nem von le az értékéből, mert sosem a zsáner a lényeg, hanem az, hogy milyen a minősége az adott zsáneren belül a könyvnek. Én azt hiszem, hogy mindegyik zsánernek van létjogosultsága, és egészen kiváló fordítók dolgoznak ezekkel néha. Előfordulod, nem, mert a kiadók azért próbálnak spórolni, és vannak kifejezetten erre szakosodott kiadók, és akkor néha úgy is néz ki a megjelent könyv, de azt hiszem nagyon eltértem a témától. Valahogy mindig jött egy újabb olyan dolog, ami érdekes lehetett, és ha már megemlítettem ezt az anyagi dolgot, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy nem biztos, hogy ennyi ideig benne maradhattam volna főfoglalkozásként, ha nem jelennek meg azok a Szlovákiában szinte gyakorlatilag egyedülálló ösztöndíjrendszerek, amik voltak, és itt most a Kultminorról és az FPU-ról beszélek, amik nagyon sok, és nem csak fordítónak, hanem művészeknek, más ágazatokban alkotó művészeknek is elhozták azt a fajta szabadságot, amitől egy kicsit jobban tudott mindenki koncentrálni, és én azt hiszem, hogy ez például a szlovák irodalmon nagyon meg is látszott, tehát, hogy annyira meglódult a minősége a kortárs szlovák irodalomnak szerintem, amivel megint nem azt akarom mondani, hogy előtte nem voltak minőségi dolgok, de hogy most annyi minden jött a felszínre, és szerintem ebben nagy szerepe volt ezeknek a támogató rendszereknek. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember a gázszámlája miatt éjjel 2 és 3 között írja meg a következő művét, vagy ha tényleg van rá egy kis ideje és szabadsága, hogy dolgozzon ezzel. Tehát ennek azért volt egy megtartó ereje a szakmában szerintem, és valószínűleg nem csak én vagyok így ezzel. Most meglátjuk, hogy mi fog következni, mert hogy mi a helyzet az FPU-val, arról gondolom már sok szó esett nálatok is a rádióban. Tegnap vagy tegnap előtt láttam ezt a legújabb sztorit, a 40 ezres mesterséges intelligencia generálta könyvről, amit egy soha nem hallott társulás adott ki, és sajnos láttam a beharangozóját is a társulásnak a tulajdonosától, és hát nem tudom, minimum 80 ezret érdemelt volna.
1: Akkor most váltsunk egy nagyon nagyot. Kísérleteztél egyébként más szövegformákkal is, vagy kifejezetten a fordítás volt az, ami így ennyire az életed részét jelentette?
0: Mert úgy érted, hogy a fordításon belül próza, fordításon kívül mással. Ja, hogy saját szövegekkel, hát hogy ne, kamaszkoromban, mint mindenki, én is írtam borzalmasan rossz verseket. Aztán azt hiszem, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én, hál' Istennek nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én terepem, úgyhogy a válaszom röviden, azóta nem. Maximum egy-egy Facebook poszttal.
1: Ezzel azért egy picit elkezdenék vitatkozni, mert hogy mi most főként amiatt ülünk itt, hogy Macsoszky Péternek a Tantalopolis című művét fordítottad le magyar nyelvre, ami Madách Nivó díjat érdemelt az idei évben, már a tavaly megjelent kötetekre vonatkozóan, és ahhoz, hogy ezt a könyvet valaki lefordítsa, akármilyen nyelvre, ahhoz egy kicsit talán, tehát nem elég önmagában műfordítónak lenni, hanem a szöveghez valami egészen bizalmas viszonyának kell lennie.
0: Van nekem a szövegekhez végül is nagyon bizalmas viszonyom van, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekem saját kútfőből származó szöveget kell alkotnom. Én eleve nagyon tisztelem a szövegeket, viszont csak a jó szövegeket tisztelem. Tehát elég szigorú a mércém arra vonatkozóan, hogy mit ítél.

0: ítélek jónak. Amit viszont annak ítélek, azt tényleg nagyon tudom tisztelni. És pontosan emiatt a tisztelet miatt nem próbálkozom saját szövegekkel, mert azt hiszem, hogy középszerű vagy nem jó szövegből van éppen elég. És ha valamire megtanított még ez az egész, nem tudom, 15-20 évnyi molyolás, folyamatos molyolás a szövegekkel, akkor az pont az, hogy fel tudjam mérni, hogy hol vannak ennek a határai, hogy hol vannak a saját határaim is. Tehát az, hogy ha eleve lenne is, vagy van is bennem valamiféle alkotási vágy, akkor én úgy érzem, hogy ez az egész fordítás, ez tulajdonképpen egy újraalkotás. A magyar szöveget én csinálom, tehát az az utolsó betűjéig arról szól, meg az én hatalmamban áll, hogy én mit fogok csinálni azzal az adott szöveggel, és ez néha félelmetes is tud lenni, mert hogy inkább félelmet kell tőlem félelmetes, hogy nehogy valami olyat csinálják véletlenül, valami olyanba fussak bele, ami mondjuk ellentétben áll az alkotó szándékával, illetve nálam ez annyira lemegy az apróságokig egészen, hogy ha lehet, akkor én tényleg ezt az alkotói szándékot nagyon pontosan szeretném visszaadni, már amennyire pontosan egy másik nyelvnek a rendszerében ez működhet. És azt hiszem elsősorban, igen, ezt akartam mondani az elején, hogy nagyon gyorsan rátértünk erre az alkotói dologra, de az, hogy nekem a szövegekhez ez a fajta viszonyom kialakulhasson, ahhoz az kellett, hogy attól a perctől fogva, legalábbis én úgy érzem, hogy az első perctől fogva, hogy megtanultam olvasni, gyakorlatilag tonna szám nyomtam magamba a szövegeket. Egészen kisgyerekkoromtól, tehát tényleg ez a heti sok-sok-sok-sok-sok száz oldalt mindig. És ez valahogy úgy megcsiszolta azt, és mivel ezek válogatás nélkül mentek jó darabig, akkor az emberben kialakultak ezek a polcok, ezek a fakkok, hogy ez milyen és az milyen, de ahhoz úgy fel kellett nőni, és a szövegeken kellett felnőni, hogy az ember elkezdjen tudni különbséget tenni a jó és a rossz szöveg között. Mert persze nyilván ez szubjektív, ebben mindig megvan egy nagyon komoly faktora ennek a szubjektivitásnak, de alapvetően azért azt hiszem, hogy beszélhetünk jó és rossz szövegekről. Hát és nem csak a mennyiség számított ott, meg az, hogy jó és rossz irodalmat vegyesen olvasson az ember, és a zsánerek, tehát hogy mindenféle zsánerből, hanem az is, hogy melyik korszakokból származtak ezek a dolgok. Tehát magyar szakosként mondjuk természetesen abban előnyünk volt, akkor nem annak éreztük, hogy régi magyar szövegeket is kellett olvasni, és 19. századi irodalmat, de például a 19. századi irodalom és az onnan felfelé, azok már ugye a természetes érdeklődésből is fakadtak már korábban, amik jöttek. Tehát én például kaptam ilyen régi gyerekkönyveket, a 20. század elejéről származókat, gyerek és ifjúsági könyveket, amiknek a nagy része tényleg ilyen, úgyis mondjam, nem túl jó minőségű dolog volt. Viszont nagyon, nagyon sok kifejezést, a korra jellemző kifejezést megtanultam belőlük, illetve megragadtak bennem. És így tovább, vagy akár a Tom Sawyert, meg nem tudom, a dzsungelkönyvét, vagy bármit, amit az ember olvasott. Tehát egy ilyen lenyomatot hagyott az ember nyelvén, vagy igazából a passzív nyelvén ebben az agyamban elraktározott szótárban, amiből szedegetem néha a kifejezéseket. Tehát ott marad benne a nyoma, hogy szerintem majdnem minden elraktározódott azokból a dolgokból, amiket akkor én elolvastam, és nem tudtam, hogy raktározom is őket. És ez valóban mindenféle zsánerre, és minden korszakra, és mindenre vonatkozik, és ezt ma néha egyébként egészen zseniális fiatal fordítókon is, akik nagyszerűen bánnak a mai magyar nyelvvel, néha azt látom, hogy ezek a dolgok, mint a hiányoznának. És ezt nem is kritikának mondom, tehát ez csak egy észrevétel, hogy nincs meg az a fajta, én nem is tudom mi ez a privát nyelvtörténeti visszatekintés, amihez néha lehetne nyúlni, és egy adekvátabb kifejezéssel illetni azt. De mivel nincs meg, akkor valószínűleg a hiányát sem érzik, és valószínűleg az olvasók nagy része sem érzi már a hiányát, úgyhogy ez valószínűleg ilyen szempontból tárgytalan is, attól még a szöveg lehet jó. Szóval csak azt akartam ezzel mondani, hogy nekem nagyon fontos az, hogy van mihez visszanyúlnom ilyen téren, és amikor tudok, akkor úgy merítek belőle egy ilyen ráébredés örömével is, hogy jé, ezt a szót végre fel tudom valahol használni.
1: De lehet, hogy az első könyv, melyet Szoborkai magyarul olvasott, nem Verne volt, hanem az 1001 éjszaka legszebb meséi. Ahogy a cím is jelzi, az érdeklődő egy válogatást kapott a kezébe, egy orientációs válogatást az orientális mesék világából, Rónai György tálalásában Rónai Emi illusztrációival körítve. A vélhetően vízfestékkel készült képeken hemzsegnek a formák, és árad belőlük az a fajta naivitás, amelynek szűrőjén át a gyermek elképzeli a keletet. Budgyos perzsanadrág, felül szűkebb, bokában nagy könycsepp formára lekerekítve, cipők felfelé kunkorított spiccel, pumpás turbánok, monumentális tört évek, a háttérben egy darabka csillagokkal meghintett éjszakai égbolt, elől a kép alján pedig Seherezáde és Sahriár például. Szoborkait meglepi, hogy Aladdin története Kínában játszódik, hát ez meg hogy lehet? Hiszen láttam moziban a szovjet filmet, és abban minden a Közel-Keletre utalt. Mecsetek és minaretek, nyüzsgő piacok, hosszú nyakú részkancsók, kancsal kereskedők, hol forgatták, Szamarkandban, Buharában vagy Kívában? A perzsa mesemondók szemszögéből az talán Kína volt már, tehát a muszlim Kínára gondolnak, talán Timurlenk idejére? De ezt akkor Szoborkai még nem tudhatja, azt hiszi Kína teljes egészében buddhista. Bárhogy legyen is, már ha jól emlékszik még, az Aladdinmel se illusztrációim megvillanított egy kövér kínai alak, egy szögletes kalap, melynek a szélei felcsúcsosodnak, mint a kínai palotatetők széle. A szövegben helyenként felbukkan egy-egy tollrajz is, eredetileg vélhetően fekete-fehér volt, ám a korabeli grafikus barnára módosította a fekete vonalakat, míg a színes illusztrációk nyalánkság rágcsálását provokálják ki olvasás közben Szoborkaiból, ezek a barna tollrajzok vajas péksütemény fogyasztására illetik. Hasonlóképpen, mint a Halászsziget rejtélye esetében. Ah, persze, ez az afféle rurális, agrárjellegű gigszer. Nincs benne semmi finomság, de Szoborkai lassacskán érő sihederként alig ha gondolkozik olyasmiken, hogy mi számít emelkedetnek, magasztosnak. Alig ha gondolkozik a kávéivás közben finoman eltartott kisújról. Az iskolában aztán újra meg újra elcsodálkozik, hogy mi mindent, miféle otrombaságokat képesek fogyasztani az osztálytársai. Nem csak tankönyveik és a kötelező olvasmányok, hanem a színes képekkel teli fényes lapú folyóiratok fölött is. Pedig akinek van egy csepp józan esze, annak tudnia kell, hogy a finom, síkos papírra nyomtatott kép valami kisebb, nem túl markáns ízű, édes finomságot kíván. Például nápolyit. Lehetőleg olyat, ami nem nagyon morzsázik. A fagylalt vagy bármi, amiben tejszín van, kerülendő. Semmi ragacsos. Gyümölcs pedig végképp nem. Ezek meg. Simán akár kolbászt is, zsíros kenyeret, disznósajtot és rántott húst. A folyóiratok fölött, amelyeknek lapjain keleti tájak szédítő panorámája tarkálik, a piros, rózsaszín, türkíz, smaragd és égszínkék árnyalatok sehogyan sem illenek össze a kenyérrel, zöldséggel, szalámival. Ha olyan szövegről lenne szó, ami arra az érdesebb fajta papírra került, amit a Halászsziget titkához is használtak, hát tessék, vagyis ha az olvasónak egy gyors sárgulás iránti nemes hajlammal megáldott értes papírra nyomtatott könyv akad a kezébe, bátran ehet fölötte durva ételt. Ilyen papíron jött ki annak idején Iván Lisner Nagy kultúrák nyomában című könyvének szlovák fordítása is. A kassai kelet-szlovákiai nyomda nyomtatta public betűtípussal szedve. Public betű, ez az. Az egyik tényező, amelyen a megfelelő ennivaló kiválasztása múlik. Szoborkai lelkifurdalás nélkül élvezkedik vajas kiflin, sőt akár túrós kenyéren is, például Dobzsinszki szlovák népregéi fölött, 1969-es kiadás, a Nemzet Képzőművésze címet viselő Martin Benka illusztrációinak felhasználásával. Az ömlesztett sajttal megkent és paprikával, esetleg paradicsom karikákkal fogyasztott kifli remekül, de lassan-lassan rágcsálható Ludovít Janota szlovákiai várakja, nem képes Udikalauzról van szó, vagy Domasta várregékje fölött. Négy kötetes a mű, de Szoborkai csak az első hármat örökli meg az unokatestvérétől. Az élvezetet bizonyos mértékben befolyásolja persze a péksütemény alakja is. Szoborkainak volt olyan szerencséje, hogy néhány évtizedet olyan korban élhetett végig, amikor még létezett egyenes meg görbe kiflés. Ma már az egyenesnek sincs olyan íze. Felejtős, nem beszélve arról, hogy az Atlanti-óceán túlpartján fekvő földi paradicsomban a kiflit még csak nem is ismerik. Úgy tűnik, a közép-európai bevándorlók elfelejtették magukkal hozni. vagy talán akkoriban, amikor a bevándorlók egyik hulláma érte a másikat, nem ismerték még a görbe kiflit. Vagy esetleg a német, lengyel és ukrán farmerek birtokain frissen megtermett banán fölötti lelkesedés elhomályosította a görbe péksütemény emlékét. Görbe vagy egyenes, mindegy, csak kifli legyen. Mert ha egy könyv megfelelően régi, és árad belőle a megsárgult papír illata, a 70-es évek végén ezeknek a kritériumoknak Jan Domasta művei feleltek meg, aki figyelemre méltó mennyiségű, zaftos hangzású álnevet használt: Andrei Lubomirski, Csáporszki, Dasta, Jan Breza, Kassiak, Pridverszki, Rastislav Nyitrianszki, Teslavszki, YX Vals. Szoborkai nem fog fennakadni a péksütemény alakján. A papír felületén és illatán túl azonban nem szabad megfeledkezni a betűtípusról és méretről sem, sőt arról sem, hogy az illusztrációk színesek vagy csak fekete-fehérek. Az utóbbiak, ezek főleg tollrajzok és linómetszetek, arra ösztönzik az olvasót, hogy vágjon magának egy emberes karé kenyeret és kenje meg jó vastagon ömlesztett sajttal. A színes kép azonban disztingváltabb táplálékot igényel, arról nem is beszélve, milyen fontos szerepet játszik az étel kiválasztásában a nyelv. Magyar könyvolvasása közben kenyeret és péksüteményt enni Szoborkai számára elképzelhetetlen. Ennek ellenére az 1001 éjszaka legszebb meséi egyike annak a maroknyi magyar nyelvű könyvnek, amelyek fölött Szoborkai mégis merészel ilyesmit fogyasztani. Egyébként pedig a magyar szöveg, csak úgy, mint később a cseh, kizárólag könnyebb, ízében semleges vagy édes táplálék fogyasztására sarkalja, olyanra, melyet ugyan honnan szedte ezt, úribnak, luxusnak, csak is kivételes pillanatokra megfelelőnek tart. Részletet hallottak Peter Mácsovszki Tantalopolis című regényéből, fordította Mészáros Tünde, vele beszélgetek.
0: Adja magát a kérdés, hogy mitől jó ez a szöveg? Mivel arról beszéltem az előbb, hogy az ilyesmi a szubjektív, én csak azt tudom elmondani, hogy nekem mitől jó. Még csak nem is biztos, hogy ezt meg tudom egész jól fogalmazni, hogy nekem mitől jó egy jó szöveg, de ilyen nagyon kézen, ne legyen izzadságszagú egy szöveg, semennyire sem. És Mácsovszki szövegei nem azok. Annak ellenére, hogy rengeteg formabontó, meg más módon érdekes elemet visz bele, és én igazából nem tudom, hogy ő ezeket mennyire dolgozza ki, vagy állítja összefejben. Minden esetre az összhatás, az valami olyan, mintha a természet alkotta volna. Tehát, hogy valahogy nagyon rendben van az egész, és megvan az a fajta igényessége, ahol valahol sehol nem lógnak ki a szálkák belőle. Mert aztán vannak olyan szövegek, amik ugyan jó-jó, tehát, hogy mondjuk, itt tudom én, az 5-ből 3 faktor, most csak mondtam valami számokat, és rendben van, viszont 2 nem, és akkor már a szöveg nem jó. Tehát ott már valami elromlik. De hogy itt valahogy minden szempontból, és ráadásul konkrétan maga Tantalopolis, egy nagyon izgalmas olvasmány is volt, tekintve, hogy ez egy félig meddig útirajz, akkor ott vannak a gyermek és ifjúkor ilyen reminiszcenciák, amik szintén egy nem szokványos tálalásban jönnek, és ráadásul még a nekem személyesen még ilyen ráébredések is voltak, ahol azonosulni tudtam azokkal a dolgokkal, amiket ő ott leírt. Nagyon szerintem Mácsovszki az egyik leghumorosabb szerzőnk is, még akkor is, ha esetleg komolynak álcázza azt, amit szeretne leírni. Nem is tudom, szóval, hogy számomra itt tényleg az egyik legfontosabb elem ez a minőség volt.
1: Szerinted, most majdnem minden kérdés elé oda lehetne tenni ezt a szót, hogy szerinted, mert hogy ez véleményes. Vajon ki érti ezt a szöveget jobban a saját nyelvén? Az, aki az eredetit olvassa szlovákul, az, aki a műfordítást olvassa, az, aki expat, az, aki szlovákiai magyar, vagy mennyire tekinthető, érthetőnek ez a szöveg?
0: Szerintem bárki, aki veszi a fáradtságot, hogy ezt végigolvassa, de mint minden irodalmi műnél ugye megvan, hogy mi az, amit ő levesz magának az egészből, tehát önmagában mire fordítja le ezt az egészet. Tehát, hogy mindenkinél szerintem egy más aspektus érvényesül, és még csak nem is kötném ahhoz, hogy most expat. Biztos, hogy az expat ugyanúgy, hogy én azt mondtam, hogy nekem ezekből a gyerekkori emlékekből, tehát voltak dolgok, amikkel ezzel a hűha, ezzel így azonosulni tudtam velük, és egy kellemes meglepetés volt, akkor említetted az expatokat, nyilván akkor nekik is vannak olyan részek, amelyekre jobban rezonálnak. A szlovákiai magyarság szintén, lehet, hogy a szlovákiai szlovákság is. Minden esetre azt hiszem, hogy ennek a könyvnek, mivel hogy a formabontásai ellenére is én rendkívül olvasmányosnak találom ezt a könyvet. Tehát, hogy bárki, aki tényleg neki fog és végig szórakozza ezt a könyvet, nagyon sok ponton kapcsolódhat előbb-utóbb.
1: Ebben az esetben ugye Tantalopolis egy képzeletbeli brazíliai város lenne, tehát olyan szöveggel volt dolgod, ahol a brazíliai reáliákat is át kellett ültetni a közép-európai közegbe. Más ez mondjuk, mint a szlovák reáliák esetében, mert ugye ott is fel szoktak bukkanni különböző problémák a fordításnál, vagy nehézségek. Ha más, akkor miben látod másnak?
0: Hát a reáliák azok mindig gonoszak. Hát a reáliákkal mindig meg kell küzdeni, és egyébként gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy most egy, akkor onnan kezdem, hogy a szlovák meg a magyar reáliek nem olyan sokban különböznek egymástól, de ahol mégis ott ugyanúgy meg kell velük küzdeni, mint mondjuk egy magyar-brazil reália különbségben. És a próza erre pont megfelelő, hiszen tudunk csalni a narrációval, ha nagyon kell. De ugye konkrétan a Tantalopolisnál nem kell komolyabban csalnom, hiszen amit a szlovák olvasó nem értett a szerző szándéka szerint esetleg, akkor azt ugyanúgy a magyar olvasó sem értette, hiszen ezt egy szlovák szerző, vagy az adott pillanatban épp szlovák szerző, mert ugye Macsovszkiról tudjuk, hogy ő épp úgy magyar szerző is, mert magyar nyelven is ír. Tehát, hogy nem feltétlenül kellett nekem azt elmagyarázni, amit ő nem magyarázott, de másrészt viszont azt gondolom, hogy nem nagyon hagyott kifejtetlenül dolgokat. Tehát itt ilyen szempontból nem voltak különösebb problémák a reáliákkal, néha sokkal több van a két szomszédos ország közöttiben. Az más ugye, hogy közép-európai fordítóként, mert hogy közép-európai irodalmat közép-európai nyelvre fordítóként, meg kulturális közegbe fordítóként valószínűleg tényleg könnyebb a dolgunk, mint azoknak, akik mondjuk dél-amerikai irodalmat, vagy távol-keleti irodalmat fordítanak magyarra vagy szlovákra, ott azért már nagyobbak a kihívások, úgy érzem.
1: Mészáros Tünde műfordítót kérdezem, a beszélgetés a zene után folytatódik.

0: Valami olyasmit mondtam már talán, hogy a fordítónak van ugye egyfajta hatalma, ami abban is megnyilvánul, hogy mit magyarázok például, mit nem magyarázok, nagyon apró csalásokkal mindig lehet élni. De persze nagyon sok múlik azon is, hogy maga a fordító milyen közegből jön. Mert lehet, hogy sok műnél nem teljesen mindegy, hogy az illető mondjuk egy szlovákiai magyar, aki a szlovák irodalmat fordítja magyarra, vagy magyarországi magyar. És itt most még csak nem is arra gondolok, hogy az egyik jobb idézőjel megint csak, a másik rosszabb, hanem egészen másban vannak az erősségeik akár. Tehát egy szlovákiai magyarnak megvan az az előnye, és mondjuk ha a magyarországi közeget is jól ismer, mert mondjuk sokat tartózkodott ott vagy ott él, hogy mind a két kultúrában teljesen otthonosan mozog. Viszont egy magyarországi magyar fordítónak, aki soha nem élt Szlovákiában, annak lehet, hogy bizonyos vonatkozások kiesnek, vagy nem szúrnak szemet teljesen természetes módon, hiszen nem tudhatja, hogy ez feltűnő. A másik irányból például azt meg tudom mondani magam részéről, hogy amikor magyarországi szerkesztőim vannak, akkor néha rá kell jönnöm, hogy használok olyan kifejezéseket, amelyeket én mondjuk, vagy csak fordulatokat, vagy egyes vonzatokat, amikre nagyon kell figyelnem, hogy azok a standard magyarnak feleljenek meg, mert ez megfelel a szlovákiai, vagy a hajdani csehszlovákiai standard magyarnak, csak kiderül, hogy ez a magyarországi magyarban esetleg nem egészen így van. Ez nagyon ritka, de előfordult már, és volt, hogy rá tudtam csodálkozni valamire. Szóval mindenképpen a legnagyobb előnyben az van, aki mind a kibocsátó, mind a befogadó kultúrát és a közeget és a hátteret jól ismeri. Természetesen megismerheti az is, aki nem onnan származik, de mindenképpen egy előnyösebb helyzetből indul az, aki igen. És hát mondjuk akkor, ha már magát a szerzőt veszük, Machovskit, aki valóban ebből a közegből indult, kétnyelvű íróként, és rápakolta még a saját műveire, vagy az egész életművére a későbbi tapasztalatait is, akkor ott jön az az izgalmas játék tulajdonképpen, amikor megvan az ismert, ugye maga az a szlovákiai, vagy még annak idején, amikor ez elindult csehszlovákiai magyar, vagy magyar-szlovák közeg, kétnyelvű közeg, és ott jönnek az izgalmas kihívások, amikor ez az ember elindul a világba, és nekem oda kell őt követnem. Számomra teljesen ismeretlen helyekre és ismeretlen kultúrákba. És akkor jön persze az a fázis is, ami végül is minden műfordítás mögött ott van, a rengeteg kutatás, de ez ugyanúgy ott van, hogyha Verona Sikulovát fordítom, és meg kell állapítanom valamiről, egy olyan dologról, ami itt van mondjuk tőlem 60 kilométerre, de mégsem ismerem. Mert itt is előfordulhat, de persze amikor egészen más, amikor Brazíliába viszik az embert, bár mondjuk pont a Tantalopolisban a brazil rész az ugye olyan, hogy ezt tulajdonképpen a saját eszközeivel ő bemutatni szándékozik, de akkor is nyilván rengeteg mindennek utána kell nézni, utána kell kérdezni. És akkor itt még ugye az elején azt mondtad, hogy Tantalopolis ugye egy fiktív brazil város, és ez részben igaz, annyiban igaz, hogy a neve fiktív, de ez egy létező város. És nem fogom elárulni, hogy melyik, de én azonosítottam, mert addig keresgéltem a meglévő, mármint a könyvben megjelenő reáliák alapján még rá nem jöttem, hogy melyik ez a város, és ezeknek nagyon megörültem aznap, egy ilyen a diadal napja volt.
1: Ezt megbeszélted a szerzővel? És igaznak bizonyult?
0: Igen, persze megkérdeztem tőle, hogy jól gondolom-e, hogy ez az, és rábólintott, hogy igen.
1: Olvasta magát a magyar fordítást, vagy csak a munkafolyamatnál voltatok kapcsolatban, mert azt egyébként mondod is, hogy neked fontos, hogy a szerzőiddel, már az élő szerzőkről van szó, tehát hogy velük legyen valamiféle rendszeres kapcsolat.
0: Minden esetre elkérte természetesen a kész szöveget, és teljesen meg is értem, hogy kíváncsi volt rá, hogy ez hogy szól magyarul. Amikor az ember olyan szerzőt fordít, aki tud magyarul, az mindig egy még nagyobb felelősség, ugye, mert biztos vagyok benne, hogy szeretné az illető tudni, hogy alakulnak a dolgok. Nem tudom, hogy végigolvastam, minden esetre beleolvasott, az biztos, és nem nyilvánított elégedetlenséget, úgyhogy kifogásai nem voltak, vagy legalábbis nekem nem említette őket, lehet, hogyha majd őt meginterjúvolod, akkor kiderül valami.
1: Megvárjuk, hogy hazajöjjön a szerző.
2: Mészáros Tünde műfordítóval beszélgetek.
1: Milyen évszakban fordítottad egyébként ezt a könyvet, kellett hozzá kánikula? Tehát, hogy belehelyezkedj egy kicsit jobban a szövegbe? Vagy te mennyire szoktál egyébként ilyen belehelyezkedéseket fontosnak tartani?
0: Jó, hát ez a kérdés most már ott elvágódott nálam, hogy melyik évszakban fordítottam. Fogalmam sincs, lehet, hogy több évszakban is fordítottam, mert általában van egy nyerse, vagy van egy része, amit lefordítok valamikor, aztán jön a határidő, akkor gyorsan bele kell húzni, aztán kiadói határidő, akkor megint még jobban belehúzok, tehát hogy nem emlékszem, hogy ennél a könyvnél ez pontosan hogy volt, de az biztos, hogy télen egészen biztos fordítottam belőle, úgyhogy a télre emlékszem, mert általában azok ilyen nagyon hosszú 14-16 órás menetek, és sok csokival és csipszel éjszakánként.
1: És a határidőn kívül van még igazán jó múzsa?
0: Hát lehet, hogy van, de nekem még nem mutatkozott be. Vannak nagyon fegyelmezett fordítók, és fejben én is nagyon gyorsan fel tudok lángolni egy szövegért, de aztán az a része, hogy ehhez oda is kell ülni, és nem elég odaülni, hanem ülve maradni, és sok órán át koncentrálni, ez már csak az én belső alkatomból fakadóan is nagyon nehéz, úgyhogy nem annyira jól választottam szakmát ebből a szempontból. Szóval igen, nekem a legkomolyabb múzsám a határidő.
1: Ugye említetted azt, hogy azért akár 16 órás munkáról is beszélhetünk, tehát, hogy rengeteget kell ahhoz ülni egy szöveg mellett, hogy abból elkészüljön egy fordítás. Milyen módszereid vannak ahhoz, hogy ülve tudj maradni, vagy a szöveggel tudj maradni, illetve most egy kicsit kinyitnám a kérdést az alkotóházak felé is például, hogy azok mennyire tudnak segítségére lenni egy műfordítónak, mert azon túl, hogy sokat ülsz és sokat vagy a szöveggel, azon túl egyedül is vagy, és hogy itt azért sok kérdés kinyílik, hogy tudja a műfordító a lelki egészségét karbantartani.
0: Itt valóban több kérdés nyitottál ki, úgyhogy én is így valószínűleg több felé fogok elkalandozni a válaszomban. Az egyik ugye az, hogy az említett határidő az valóban egy nagyon fontos dolog, az oda tud kényszeríteni a székbe, és főleg akkor vannak ezek a 16 órás menetek, azért ez nem heti 7 nap és naponta 16 óra, kivéve határidő előtt, akkor ez mehet akár 3 héten keresztül is így. Minden kollégát irítlek, aki ennél fegyelmezettebben tud hozzáállni a dolgokhoz. A másik dolog, hogy a mentális egészséget kérdezted meg, hogy az ember egyedül van, tehát annyiban nem vagyunk egyedül, hogy ez a virtuális világ, amiben vagyunk, ez részemről konkrétan a Facebook és a Messenger, hogy ez gyakorlatilag bekapcsol engem mindenkinek a dolgozó szobájába, a kollégáimébe. És itt akkor ugye kinyitottál, pedig erre nem is kérdeztél rá egy másik fontos kérdést, akár a szervezetileg, a szervezet kollégákat, és akkor itt most említhetném a Műfordítók Egyesületét itt Magyarországon, vagy a bázist Szlovákiában, amik nagyon fontos hátterei ezeknek az együttműködéseknek, és nem csak szakmailag, ezek azért nagyon komoly emberi kötődések is, és tehát, hogy működtetni valamit, és működni valamiben, amire az ember egy idő után rájön, hogy valóban támaszkodni lehet, és valóban egy közösséget alkot, az már önmagában gyakorlatilag egy komoly támasza szerintem minden egyedül dolgozónak, de még ha valaki nem lépésben semmiféle hasonló szervezetbe, akkor a Facebookon például ugye különböző csoportok vannak, és nekünk is vannak nyitottabb és zártabb csoportjaink, ahol egymással egy-egy vitáskérdést vagy eldöntendő dolgot meg tudunk beszélni, és brainstormingolhatunk, és ez is nagyon sokat segít, tehát az ember akár hajnali 3-kor is beírhat valamit, és mindig van egy őrült kolléga, aki ébren van, és akinek van a kérdéshez fűződő gondolata, esetleg hasznos gondolata is.
1: Az előző kérdésben kicsit fölvillantottam az alkotóházak kérdését, most egy picit akkor ennél horgonyozzunk le talán. Tehát van eleve Szlovákiában egy olyan, nevezzük alkotóháznak, nem tudom, hogy mi ennek a pontos megnevezése, de hogy egy lakás Selmecbányán, ahová a szlovákról különböző idegen nyelvekre fordítók egy hónapos időszakokra elvonulhatnak, és akkor ott csak a szöveggel foglalkozhatnak, tehát kieshetnek abból a közegből, ahol egyébként vannak. Ez egy ilyen részkérdése a dolognak, hogy mennyire segít az, hogy ott is egyedül vagy, de hogy a kérdésnek a fő iránya az lenne, hogy ez mit tesz hozzá a munkádhoz, és amit múltkor említettél nekem, hogy te elnyertél egy svájci ösztöndíjat is, tehát ott is töltöttél egy hosszabb időszakot, és hogy ez miben volt más, és ott mit csináltál, akkor most már ez egy tényleg széles kérdés lett a végére.
0: De az alapvető különbség a svájci meg a szlovákiai ilyen ösztöndíjas tartózkodásaim között az, hogy míg a Selmecbányai az tényleg egy ilyen remete magány, ami tulajdonképpen a savaborsa az egésznek, hogy az ember ott jön rá, hogy mennyire jó egyedül lenni néha, ilyen teljesen egyedül. És ezeknek az elmeneteleknek tulajdonképpen persze nyilván ott is egyedül van az ember, de eleve egy másik közegben, amit fel kell fedezni, legalábbis először megy oda az ember, akkor másodszor, akkor meg már szerelemből is megy, mert Selmecbányát nem lehet nem szeretni. Viszont a kiszakadás a mindennapokból, ugye ez nem azt jelenti, hogy tudom, én most nem fogom ma kiporolni a szőnyeget, ez is nyilván benne van, de az, hogy nem ugrik fel az embernek egyik barátja sem, bár még se teljesen igaz, mert azért Selmecbányán sokan megfordulnak. Szóval mindenképpen sokkal kevesebb ez a disztraktáló, ez a figyelmet elvonó tényező ott, mint idehaza, és egy kicsit már csak azzal, hogy elmegy az ember, akkor néha olyan dolgokat is lekapcsol magáról, amiket nem kellene, amiket úgyis akár az online ügyintézések, vagy ilyesmi, csak én már beleestem abba a hibába, hogy akkor ezekről is elfeledkeztem, mert annyira megszabadultam a mindennapi élet nyűgétől idézőjelben. A svájci alkotóház az abban volt más, hogy ez egy alkotóház, tehát az nem egy egyszemélyes kis lakás, hanem az egy alkotóház. Egyébként még visszatérve a Selmecbányához, hogy azért fontos megemlíteni, hogy ez a Szlovák Irodalmi Központnak a kezdeményezése, és ők a fenntartói ennek, hozzájuk kell pályázni ezekért az egy hónapos ottlétekért, és hát egészen csodálatosan csinálják. A svájci alkotóház viszont két ember alapította annak idején. Zürichtől körülbelül 35 kilométerre van ez a Loreni alkotóház, ott van összesen mondjuk 9 szoba, és akkor oda a mindenféle irodalmak fordítói mindenféle nyelvre jönnek. Különböző ösztöndíjak vannak, van, ami kifejezetten a svájci irodalomra korlátozódik, szóval egészen különböző kategóriák vannak, amiben pályázni lehet. Van, aki ösztöndíj nélkül jön, tulajdonképpen csak a tartózkodást kapja ajándékba, idézőjelben újra. Tehát amikor én ott voltam, akkor és különböző időszakokra mehetnek az emberek, tehát lehet a 2 héttől egészen azt hiszem az 5 hét talán a maximum, tehát amíg én ott töltöttem egy hónapot, akkor én voltam együtt grúz, holland, német, svájci, ukrán, argentin, spanyol, stb. Fordítókkal. Mindenki a saját kis kuckójában végzi a napi feladatát, van egy nagy közös konyha, ott összefutunk, és ennek pedig pont ez adja a báját, hogy az ember annyit lehet egyedül, amennyit akar, de van egyfajta közösség is, ha akarja az ember. És körülbelül olyan mértékig van közösség, amennyire igénye van rá az embernek, és mégis van kit köszönteni a folyosón, vagy nem tudom, teakészítés közben. Megkínáljuk egymást a kajánkból. Egy héten egyszer van közös vacsora, már aki részt szeretne venni, az részt vesz, aki nem, az nem. Tehát nekem nagyon érdekes barátságaim és kapcsolataim alakultak ki ez alatt az egy hónap alatt ott. Tulajdonképpen úgy működik, volt már hasonló helyen, mint a Balatonfüredi fordítóház, amit viszont nem rám szabtak, mert ugye ez a magyar irodalmat külföldire fordítóknak van, de önköltségesként lehetett ott eltölteni időszakokat, és volt, amikor számomra fontos volt, hogy legyen egy ilyen nyugodt környezet, és ott is nagyjából ugyanez a módszer, valamivel kevesebb szobával talán, de ugyanilyen nemzetközi közösség jön ott össze. És nagyjából ilyen hasonló kategória, de nem csak fordítókra kihegyezve, a visegrádi ösztöndíj, ami 4 városba pályázható meg, Prágába, Pozsonyba, Budapestre és Krakkóba. Ez gyakorlatilag bármi, ami ez az írott betűnek köze van, tehát az újságíróktól a dramaturgokig, tehát hogy megpályázhatják nagyon sokan, viszonylag sokan is pályázzák, és akkor minden évben megy 4 ember ebbe a 4 városba, 4-4 ember ebbe a városba, tehát az ember mindig együtt van szlovák állampolgárként egy cseh, egy magyarországi és egy lengyelországi emberrel. És itt is megvan mindenkinek a maga kis külön tere, és vannak közös programok is. Tehát ez nagyjából ilyen a fordítóház mintájára működik, nem csak fordítókkal.
1: Nekem meg még az jutott eszembe közben, hogy Körmözbányán is kialakulóban van egy alkotóház, ami most épp nem tudom, hogy aktuálisan milyen fázisánál tart. Bízunk benne, hogy egyszer lesz majd egy ilyen dolog nálunk is. Még visszaugranék egy kérdés erejéig a Tantalopolisra. Brazíliába látogatnál el szívesebben, vagy a szerzőt látogatnád meg Ausztráliában?
0: Tulajdonképpen bármelyik helyre szívesen elmennék, ahova építenének egy autópályát, vagy bármilyen fajta autóutat, vagy ha megdobna valaki egy odaszóló hajójeggyel, ugyanis nem repülök. Tehát itt csak elméletben tudom meglátogatni, akár Machowski Pétert, akár Brazíliát.
1: Sosem repülsz?
0: De életemben 3-szor már repültem, ebből az egyik egy oda-vissza, Tel Aviv, és egy oda London, ez 1995-ben volt ez a londoni út, ez volt az utolsó, visszafelé már autóval jöttem.
1: Már csak egy kérdésem maradt a végére, hogy ha nem műfordító lennél, akkor mi lennél?
0: Mondtam, mert a standard válaszom az, hogy pincér, és még mindig ezt gondolom, de lehet, hogyha felvonultatnának előttem valamilyen foglalkozás listát, amit csinálni lehet. Néha láttam ilyen nagyon izgalmas foglalkozásokat, amik úgy még érdekelnének is talán, de elfelejtettem, hogy mik ezek, úgyhogy maradjunk annál, hogy pincér, jó? Ha majd lehet, hogy beszélgetünk 10 év múlva újra, akkor, mert hogy addigra mondok egy másik álomszakmát.
2: Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársam volt Vassies Olivia hangmérnök, a zenéket a vendég Mészáros Tünde válogatta. Az ismétlést szombaton a 15 órai hírek után hallhatják, új műsorral pedig legközelebb 2 hét múlva kedden várom önöket a 16 órai hírek után. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Munkáltatók Szövetsége a kiadások csökkentését kéri a kormánytól a tranzakciós adó eltörlése után. 1 millió afgán gyermek szenved életveszélyes alultápláltságtól az UNICEF szerint. Holnap is jobbára felhős idő várható 24 és 29 fok közti csúcsértékekkel. A híreket Kis Balástól hallják. A Munkáltatók Országos Szövetsége felszólította a kormányt, hogy a tranzakciós adó megszüntetése miatt kieső állami bevételeket az állami kiadások lefaragásával pótolja. A munkáltatók hangsúlyozzák, a koalíció nem terhelheti újra a vállalkozókat az adó kivezetésével járó pénzügyi hiány miatt, amely becslések szerint mintegy 400 millió euró kiesést jelent a költségvetésnek. A Munkáltatók Szövetsége egyenes választ vár a kormánytól és a pénzügyminisztériumtól arra a kérdésre, hogy terveznek-e újabb vagy magasabb adókat és járulékokat bevezetni. Nem rendelte el a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság az indiai diák támadójának előzetes letartóztatását. A bíróság vasárnap döntött úgy, hogy szabadlábon folytassák le a nyitrai fiatalkorú támadó elleni büntetőeljárást. Egyúttal kiterjesztette a gyanúsított elleni vádakat a szélsőséges mozgalmak iránti szimpátia kinyilvánításának vétségével, tájékoztatott Jana Sinková, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A fiatalkorú beismerő vallomást tett a bíró előtt és megbánta tettét. Az indiai állampolgárokat augusztus 1-én támadták meg a Nyitra folyónál, egyikük kórházba került. A Zemplénben élők biztosak lehetnek abban, hogy a térségben nem fognak szélerőmű parkokat építeni, jelentette ki Tomás Tarab, a környezetvédelmi miniszter a kelet-szlovákiai önkormányzatok képviselőivel folytatott egyeztetést követően. A tárcavezető hangsúlyozta, a korábbi kormány által elfogadott helyreállítási terv kötelezettségei miatt lépniük kellett, hogy az ország ne veszítse el a 450 millió eurós támogatást, amely leginkább a helyi önkormányzatokat érinteni hátrányosan, ugyanakkor határozottan biztosította a településeket arról, hogy a zempléni régióban nem valósulnak meg ilyen beruházások. Szlovákia támogatja Montenegrónak azt a célkitűzését, hogy 2028-ig az Európai Unió következő tagjává váljon, és csatlakozása hozzájárulna Európa egészen stabilitásának megerősítéséhez is, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután Pozsonyban fogadta Jakov Milatovic montenegrói elnököt, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Szlovákiába. Az államfő hangsúlyozta, Szlovákia már hosszú ideje támogatja a Nyugat-Balkán országainak uniós integrációját, mivel úgy véli, hogy az unió ezen országok csatlakozása nélkül nem lehet teljes. Az UNICEF szerint Afganisztánban jelenleg mintegy 3,7 millió gyermek küzd akut alultápláltsággal, közülük csaknem 1 millió állapota életveszélyes. A válság különösen a legkisebbeket sújtja, a súlyos alultápláltság és szövődmények miatt kórházba került gyermekek csaknem 40%-a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemő. A 2 év alatti gyermekek pedig az akut alultápláltság eseteinek több mint 80%-át teszik ki.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt mellett 26-29 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg csökkenhet a felhőzet, főként Nyugat- és Közép-Szlovákiában esőre is számíthatunk. Holnap napközben is többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan zápor, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Besztercebánya felől Donovali irányában még az éjszaka folyamán felborult egy kamion az emelkedőn, a jármű részben blokkolja az egyik sávot. Radarméri a sebességet Csallóköz, Nádasd és Bős között, valamint a D1-es autópályán Szenc után Nagyszombat irányába. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
3: Az őszi politikai szezon kezdetéhez közeledve a pártok többségének figyelmét a vészesen közelgő megyei és önkormányzati választások kötik le, amely kapcsán ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, mivel éjfélkor lejár a jelölt listák leadásának határideje. A Magyar Szövetség először május végéig, később pedig az Országos Tanács júniusi üléséig szerette volna lezárni a voksolással kapcsolatos személyi ügyeket, végül azonban a szóban forgó tanácskozást követően is maradtak nyitott kérdések, de az elmúlt hetekben sikerült mindent tisztázni, vagy az utolsó pillanatban még jöhetnek meglepetések. Erről is beszélgetünk Kubik Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével, aki már itt van velünk a vonalban. Legutóbb az országos tanácsülése után beszélgettünk arról, hogy milyen kondícióban fordul rá a párt az őszi megyei és önkormányzati választásokra, akkor pedig, ahogy némiképp már jeleztem, még akadt pár nyitott kérdés. Ezeket mostanra sikerült teljesen lezárni, illetve tisztázni?
4: Lényegében igen, de mielőtt ráfordulnánk így az őszi politikai szezonra, van ma egy másik jeles nap is, nem csak a listák leadásának, illetve jelölések leadásának határideje, bár jeles, nem biztos, hogy a legmegfelelőbb jel.
3: Szomorú évfordulóra gondol elnök úr feltétlenül.
4: De ha már arról beszéltünk, hogy mivel foglalkoznak, vagy mi köti le a pártok figyelmét, akkor a Magyar Szövetség figyelmét nem tudja nem lekötni az, hogy 20 éve történt Marina Hedvig elleni támadás, és gondolkodtam, hogy egyébként ezt fölhozzam-e, nem szeretnék régi sebeket föltépni, és tartok tőle, hogy az érintett se boldog attól, hogy a nevét ragozzák. Ugyanakkor most a napokban volt az akkori belügyminisztertől, most honvédelmi minisztertől egy olyan megint csak méltatlan reakció és interjú, ami arra ébreszt rá, hogy az illetékesek 20 év után se értik, hogy az az államfelfogás, meg az a vak nacionalizmus, amilyen szemellenzős nyilatkozatokra készteti őket, hogy az miért vállalhatatlan, miért volt vállalhatatlan akkor is, és miért vállalhatatlan most is. Tehát, hogy mikor jutnak el már ennek az államnak a vezető képviselői, legyen szó akár a miniszterelnökről, akár az ő jobb vagy bal kezéről az egyes miniszteri pozotokban, amikor egy egyszerű bocsánat elrontottuk, megvan bennünk a készség arra, hogy helyre tegyük, egy ilyen mondat, vagy egy ilyen gondolatsor elhagyja a szájukat. Ennek ellenére ugyanazt látjuk, mint mondjuk a földelkobzások tekintetében, a tulajdonképpen alternatív világ fölépítése, valóság tagadás és az áldozatból kreáló bűnöst. Tehát, hogy bocsánat, hogy ezt most itt reggel a téma vagy a tárgytól kicsit eltérve idehozom, de az a helyzet, hogy pártelnökeként nem tudom ezt a 20. évfordulón nem megtenni.
3: Mielőtt visszakanyarodnánk a fő témára, egy kiegészítő kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Az ilyen és hasonló nyilatkozatok megerősítették a párt korábbi döntését, amelyben kizárták a legerősebb kormánypárttal azt merrel való együttműködést, amely képviselőihez az utóbbi napok ominózus nyilatkozatai is kötődnek.
4: Tartjuk magunkat ahhoz a döntésünkhöz, amelyet az országos tanácson elfogadtunk, és amelyet én többször megerősítettem országos szinten. Nem tudjuk elképzelni sem a választások előtt, sem a választások után az együttműködést a legnagyobb kormánypárttal.
3: És azt, hogy lesz-e értelme majd a parlamenti választások kapcsán együttműködésről beszélni, feltehetően nagyban meghatározza majd a közelgő megyei és önkormányzati választások eredménye is, tekintve, hogy az már irányadó lesz arra vonatkozóan, hogy milyen kondícióban fordul rá a párt a közelgő parlamenti választásra 2027-re. Ahogy jelezte, többé-kevésbé ezeket a kérdőjeleket mára már sikerült megválaszolni, de ezt úgy kell érteni, hogy elnök úr az utolsó pillanatban sem kíván élni azzal a mondhatni vétójoggal, amit korábban egy módosítás révén megszerzett, éppen azzal a céllal, hogy nagyobb beleszólással legyen a jelöltállítási folyamatba?
4: Én a tárgyalásokon jóformán mindenhol részt vettem. Tehát, hogy járási szinten egyértelműen, de sok esetben még helyi szinten is. Tehát az elmúlt hetek, hónapok azért arról zajlottak, vagy annak a jegyében zajlottak, hogy a helyi csapatok, legyen az járási csapat, vagy legyen az helyi csapat, milyen összeállításban és milyen jelöltekkel kívánnak belevágni október 24-ébe, és többé-kevésbé egyébként igen, tehát hogy így van, ahogy a szerkesztő azt, hogy mondja, hogy én a helyi autonómiát, vagy lokális autonómiát, hogyha járásokra gondolunk, tiszteletben tartottam. És ezt az országos tanácson még júniusban meg is erősítettük, én ott azt mondtam, hogy ha így áll a csatasoraink, mert látjuk, hogy kik a legmotiváltabb emberek, és kik azok, akik színeinket is felvállalva belevágnak abba, hogy majd magyar embereket képviseljenek továbbra is, akár megyén, akár helyi szinten, akkor nekünk ebben a helyzetben eredménykampányt kell folytatni, hiszen hogyha a regionális politikát nézzük, akkor azért az elmúlt 4 év, de említhetném az elmúlt 8 vagy az elmúlt 12-t is, ott azért a helyi csapatok és úgy összességében a magyar párt egész nyugodtan kihúzhatja magát, mert hogy csak nagyon leegyszerűsítve, mert nincs itt időnk arra, hogy felsoroljuk az eredményeket Kassától egészen Pozsonyig, de az elvet letéve az asztalra annyit tudok mondani, hogy lényegében a magyar frakcióknak sikerült elérni azt, hogy a délre érkező források azok arányban legyenek az északra érkező forrásokkal. Tehát ez sikerült Nyitra megyében is átvinni, ez sikerült Nagy-Szombat megyében is átvinni, annak ellenére, hogy ugye ezekben a megyékben, és most még a két legnagyobbról beszéltünk, az egy negyedét se éri el a magyarság a teljes népességnek, és ehhez képest az, hogy van egy erős magyar frakció, azt eredményezi, hogy a források elosztásánál ez gyakorlatilag 50-50. Na ez mutatja azt, hogy mire képes egy magyar frakció, mire képes egy egységes csapat, és hogy mi a parlamenti képviseletnek is majdban a tétje jövőre 2027-ben. Tehát lecsupaszítva erre a történetre, csapataink továbbra is motiváltak és folytatni kívánják ezt a munkát, akkor ebben a helyzetben ránk számíthat kampány, és ennek a munkának a folytatása a legkézenfekvőbb kampánystratégia és a párt hozzáállása az önkormányzati választásokhoz. Tehát, hogy ezt határoztuk meg 2026. júniusában, és lényegében ma a személyi kérdések most már mindenhol eldőlnek, úgyhogy most már nem kell és nem is lehet spekulálni azon, hogy akkor ki helyett kicsodát, hanem most egyetlen egy dologra kell fókuszálni. Maradt 2 hónap, hogy az eredményeket bemutassuk, a célokat vázoljuk, és elmondhassuk a magyar embereknek, a Pozsony megyétől egészen Kassa megyéig, hogy egyetlen egy párt van, amelyre számíthatnak, az Magyar Szövetség.
3: Az önökre számíthatnak kampány és az eredmények mellett azonban volt még egy ígéret, amit korábban tettek, és ezt egyre többször kérik önökön számon, és feltehetően joggal, mégpedig a korszakváltás hiányáról van szó, és elképzelhető, hogy azok, akik ezt a korszak jelesül, sokkal inkább generációváltást hiányolják, még számolhattak mondjuk egy olyan eshetőséggel, hogy elnök úr azért a listák leadása előtt eszközöl néhány változást, hogy ezt az ígéretet is sokkal jobban tükrözzék a jelölt listák.
4: Én értem ezeket a kritikákat, és sőt, el is fogadom őket, tehát, hogy a korszakváltás végül is az én szellemi termékem, ha úgy tetszik, tehát én hirdettem meg. Ugyanakkor, ha mélyre ásunk, és mondjuk azon járások, ahol a legtöbbet ragozták az országváltás hiányát, ha megnézzük, akkor ott van a legtöbb új jelölt. Tehát például a Galántai járásban 3 új jelölt is van, a csapat 1/3. Sőt, majdnem fele. A Nagy-Szombat megyében pedig az 1/3. Dunaszerdahelyi járásban azzal, hogy egy helyen, hál' Istennek egyébként is bízom benne, hogy élünk is a lehetőséggel, hogy ezáltal 9 képviselőt is beküldjenek a magyar emberek a Nagy-Szombati képviselőtestületbe. Ott ráadásul ez az új lehetőség pont egy fiatal, feltörekvő politikus, legalábbis az új generációból Heringes Waltert illeti meg, pontosabban előtt áll ez a lehetőség. Úgyhogy lehet persze, és ezt gondolom állandó kifogás is lesz, hogy még többet kéne fiatalítani, mert még több érfrissítést kéne. Mondom, értem a történetet, és pontosan tudom, hogy hogyan lehet szervesen folytatni a korszakváltást, de hogyha mélyre ásunk és megnézzük a tényleges történeteket, akkor nem lehet azt mondani, hogy ne történt volna fiatalítás vagy érfrissítés. Még azokban a járásokban is, ahol ezt a közvélemény a legtöbbet kifogásolta.
3: Ugyanakkor az nem biztos, hogy jó üzenet volt akár a választók, akár a fiatalabb generáció felé, hogy egyrészt, ha már a Nagy-Szombati megyei listát említette, akkor ennek bemutatásakor egész konkrétan 3 korábbi pártelnök állt ön mögött, és a szintén említett plusz hely, amit a Dunaszerdahelyi járás utólag kapott meg, azt akár úgy is értékelhetik, hogy a korszakváltó képviselő jelölt csak a Póthelyre csúszott be, tekintve, hogy a kezdő 8-asban egyáltalán nem számoltak vele. Milyen üzenetet közvetít a párt ezzel a fiatalok felé, akik a korszak, illetve generációváltásban bíztak, és mondjuk abban reménykedtek, hogy labdába rúghatnak a párton belül, és talán maguk a választók részéről is volt egy ilyen elvárás, hogy már ne azok az arcok közvetítsék egy új éra üzeneteit, akiket évek, adott esetben évtizedek óta ismernek.
4: Nem szeretnénk leragadni ennél a témánál.
3: Nem fogunk leragadni, ígérem, ez az utolsó kérdés a téma kapcsán.
4: Tehát az, ki mennyire kíváncsi új arcokra, tehát hogy annak függvényében vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy egyébként olyan arcokról beszélünk, akiket megválasztottak, tehát akik élvezik az embereknek a bizalmát. Például a Dunaszerdahelyi járás erre a legjobb példa.
3: Nem gondolja, hogy ez a bizalom részben annak szól, hogy nincs más merítés?

0: vállalkozik a feladatra, hogy bizony Magyar Szövetségen belül nem egyszerű képviselőjelölté válni. Tehát, hogyha innét nézzük, akkor viszont ez pozitív történet, de még egyszer mondom, tisztában vagyok a korszakváltás szükségességével, és ahogy említettem az országos tanácson is júniusban, és ezzel aztán most már részemről inkább lapoznék erről a kérdéskörről. Azt is mondtam, hogy a regionális választások, tehát a mostani hely és a megyei önkormányzati választások, azok tulajdonképpen az eddigi stabilitásról, a pozíciónk nem csak megőrzéséről, hanem lehetőleg még erősödéséről és az eredmények bemutatásáról szólnak. A jövő évi megmérettetés 2027, mind a szakpolitikákat, mind a dinamikát illetően, na ott fog a valódi korszakváltás megérkezni. Így tudjuk megteremteni az egyensúlyt a politikai világon belül és a pártunkon, a Magyar Szövetségen belül.
1: Ennek kapcsán tehát 2027-ben fogjuk majd szaván az elnök urat, és tekintettel arra, hogy fogy az adásidőnk, eleget teszek azon kérésének, hogy lapozzunk. Tehát tegyünk egy nagy kitérőt, és Nagyszombat megye után érkezzünk meg Kassa megyébe, amelyet sokáig úgy emlegettek, mint az utolsó olyan régiót, ahol még megmutatkozhatott volna az együttműködés szintjén, hogy a Magyar Szövetség közeledni kezdett az ellenzéki pártokhoz, különösen azután, hogy Nyitra megyében mondhatni kicsúsztak az időben. Ennek fényében mennyire volt a párt egyhangú döntése az, hogy a demokratikus ellenzék jelöltje Marián Porvazsnyik helyett a regnáló megye elnököt, Rasztyislav Trunkát támogatja a párt?
0: Nem kellett volna egyiket sem, az a helyzet. A párt elnök azon véleményen volt, hogy ugyanúgy, ahogy Nagyszombat és ugyanúgy, ahogy Nyitra megyében, Kassa megyében is egy saját jelöltel kéne belevágni a küzdelembe, mert hogy egyébként ott is elmondhatja a frakciónk, ott is elmondhatja a csapatunk azt, hogy számos dologban segítették a helyi magyarságot, Kassától egészen Bodrogközig. És az ilyen eredmények után egész nyugodtan, még úgy is, hogy a számarányunk nincs meg hozzá, de megérett a helyzet arra, hogy saját jelöltet indítsunk, és akkor lehet, hogy az ilyen dilemmákról okafogyottá válik a beszélgetés, hogy most akkor a jelenlegi megyeelnököt támogatjuk, vagy adott esetben az ellenzéki kihívóját. De nem akadt vállalkozó erre a történetre, tehát hogy itt az ellenkezője történt annak, mint amiről az elmúlt percekben beszéltem, a túljelentkezés lett volna az egyes feladatokra, úgyhogy maradt a kettő lehetőség, az egyik, hogy nem mond semmit a párt, a másik pedig azt, hogy a frakció eldönti, hogy helyben mi a legjobb Kassa megyén belül, és hát a frakció úgy szavazott és úgy döntött Kassa megyében, hogy tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyeelnökkel már azért ismerjük egymást, és van valamiféle együttműködés, sőt eredmények is, ezért nek a munkának a folytatását érzi most a legjobb megoldásnak.
1: Elnök úr egy furcsa kettősséget vázolt, tekintve, hogy arról beszél, hogy a képviselő helyek iránt óriási volt az igény, megyeelnök jelöltek szintjén azonban ez valahogy nem mutatkozik meg, tekintve, hogy akár a már említett Nagyszombat megyében Berényi József jelölése körül is elég nagy gordiuszi csomó alakult ki. Most Kassa megyében is úgy tűnt, hogy nem igazán van jelentkező, és Nyitra megyében is voltak olyan hangok, hogy Csenger Tibor jobb híján vállalta a megmérettetést. Mi az oka, hogy ennyire nem attraktív a Magyar Szövetségen belül megyeelnök jelöltnek lenni?
0: Nem, szerintem másképp tenném fel a kérdést, valószínűleg a feladatnak a súlya ekkora.
1: És ezt hirtelen most kezdte el mindenki érezni, különösen a parlamenti választásokhoz közeledve?
0: Meg az ezzel járó tapasztalat azért az nem terem minden fán. Tehát, hogyha valaki egy olyan helyen, ahol a magyarság aránya nem éri el mondjuk a negyedét sem az össznépességnek, akkor azért, ha valaki versenybe akar szállni, ahhoz egyrészt meg kell, hogy legyenek a már az adott testületben kivívott tapasztalatok, másrészt azért tisztában kell lenni azzal, hogy a maradék 75%, tehát a többségi népességből azért komoly vetétársakkal kell majd megmérkőzni ezért a bizalomért, és a matematika nem feltétlenül azt mutatja, hogy ezt megnyerheti. Tehát, hogy ilyen saktáblán kell azért az ilyen vállalásokat látni, tehát, hogy ezt én a feladat súlyának tudom be, nem pedig annak, hogy kevés lenne mondjuk az alkalmas jelölt.
1: De azt azért feltehetően mindenki tudja, hogy ahogy ön is jelezte, a matematika nem enged, így megyeelnök feltehetően egyik szlovákiai magyar politikusból sem lesz, és korábban nem úgy tűnt, hogy különösebb gondokat okoz ez a felvetés. Mi az oka, hogy ez változhatott? A feladat súlyán túl feltehetően valamilyen más okok is megbújnak a háttérben, hiszen a feladat súlya eddig is adott volt.
0: Talán térjünk vissza arra, amiről beszélgettünk, hogy ha látjuk azt, hogy az elmúlt években milyen munkát sikerült letenni az asztalra, akkor igazából az, aki ilyen feladatra vállalkozhat, az olyan lehet, aki ennek a munkának szerves alkotója, részese, kivitelezője volt.
1: Több konkrétumot úgy tűnik, hogy nem árul el ezzel kapcsolatban, és tekintve, hogy vészes

0: sem fogy az adásidőnk fel, tehát olyan felesleges arra pozorolni az időt, hogy még kétszer feltegyem ugyanezt a kérdést. És a szavazatokért már csak azért is nagy harc lesz, hiszen a szlovák pártok csapataiban is indulnak magyar jelöltek, de arra is akadt példa, hogy a régiós húzónevek már nem a Magyar Szövetség színeiben mérettetik meg magukat, hanem függetlenként indulnak, mivel nem sikerült megegyezniük a Magyar Szövetséggel. Ilyen körülmények között még összejöhet a 4 évvel ezelőtti siker megismétlése, vagy a kialakult helyzet azért hatással lesz arra, hogy mit értékelnek majd jó eredménynek?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és az, hogy ki húzónév és ki nem, azt ne mi döntsük el, azt majd eldöntik a választók, és majd október 25-én térjünk vissza arra, hogy kiminősülhetett volna húzónévnek. Tehát ezt azért ne prejudikáljuk.
0: Egyelőre az eddigi statisztikákból indulunk ki, és amiket majd frissíthetünk mondjuk október 24-e után.
1: Igen, hát az eddigi statisztika azt mutatja, hogy a csalló közben a Magyar Szövetség jelöltjei gyakorlatilag 100%-os eredménnyel vannak ott a megyei testületben. Ez természetesen nincs jól megírva, hogy az örökké így lesz, tehát hogy az alázatnak és a tetrekészségnek annak ott kell lenni a minden egyes politikai döntésünkben és lépésünkben. És hát ezt az alázatot és ezt a hozzáállást segíti elő az az országos tanácsi határozat is, amelyet júniusban fogadtunk el, hogy amely helyeken, illetve amely járásokban a pártnak nem sikerült a 4 évvel ezelőtti választói bázist megszólítani, és most nem a mandátumokra gondolok, mert a mandátumokat sok minden befolyásolhatja. Például a szlovák jelöltek összefogása olyan járásokban, ahol többségben van már azért, vagy jócskán többségben van a szlovákság, de az, hogy mi hány ember tudunk elvinni az urnákhoz, és hogy mennyire tudjuk mobilizálni a magyar közösséget a déli járásokban, az senki máson nem múlik, csak is rajtunk és csak is a mi politikai munkánkon. És ahol nem tudunk ugyanannyi embert legalább elvinni, mint 4 évvel ezelőtt, ott bizony tisztulításnak kell bekövetkeznie, mert hogy nem mehetünk olyan kondíciókban a 2027-es parlamenti választásban, ami gyengébb a 4 évvel ezelőttinél. Tét az ilyen szempontból párton belül is adott mindenki előtt, aki vállalkozott erre a feladatra.
0: Elnök úr arra utal, hogy az elmúlt évekre jellemző következmény nélküliségnek véget kell érnie, és azokban a járásokban, ahol nem lesznek elégedettek az eredménnyel, tisztújítást kell tartani. De figyelembe véve, hogy önnek volt fegyvere, úgymond, hogy elébe menjen egy ilyen esetleges problémának, tehát volt a köznyelvben egyszerűen megfogalmazva vétójoga, ön is kíván majd valamilyen konzekvenciát levonni abból, hogyha esetleg nem úgy sikerül ülnek a megyei választások, ahogy ezt szerették volna, vagy adott esetben nem sikerül megugrani a 4 évvel ezelőtti számokat?
1: Én azt tudom a felelősségben természetesen. Tehát, hogy nem csak a jelölteké, akik vállalkoznak a megmérettetésen, hanem a pártelnöké is. Mint ahogy egyébként közvetve szinte minden döntés, amit meghozunk, vagy amit meghoznak helyben. Végső soron még akkor is, hogy a személyi felelősség nyilván nem tud minden döntésért az enyém lenni, de hát a közösségi, a pártelnöki lét az már csak ilyen, hogy az rám is hárul, természetesen.
0: Azt, hogy osztozik a felelősségben, hogyan kell majd érteni a tettek szintjén?
1: Hát valószínűleg, vagy bízom benne, hogy úgy, hogy megismételjük, sőt, még rálicitálunk október 24-e után a 4 évvel ezelőtti eredményekre, és október 26-án, amikor 40 éves leszek, akkor ennek egyében ünnepelhetem a győztes csapatokkal.
0: Ez a nyilvánvaló forgatókönyv, és mi lesz akkor, hogyha kevésbé nyilvánvaló valósul meg?
1: Majd egy kongresszuson konzekvenciákat és a tanúságokat levonva a kampányból eldöntöd a rajtpisztolya jövő évi parlamenti választásokra, mert ott tulajdonképpen most egy szinte 1 éves ilyen maratoni kampányév áll előttünk.
0: És hogyan befolyásolja majd a maratoni kampányévet az, hogy például akár az említett Kassa megyében, akár Nyitra megyében nem jött össze az együttműködés az ellenzékkel? Lehet ez bármilyen hatással a jövő évi esetleges közeledésre, vagy képesek lesznek elválasztani egymástól a megyei és az országos, tehát a parlamenti választásokat?
1: Elsődlegesen azért nem az ellenzékkel kell együttműködnünk, vagy a kormánypártokkal, vagy bármilyen pártal, hanem a saját közösségünkkel.
0: Igen, csak a matematika nem biztos, hogy enged, elképzelhető, hogy szükség lesz az együttműködésre, hogyha a parlamenti küszöböt meg szeretnék ugrani.
1: Matematika a tekintetben enged, hogy még mindig van elegendő magyar ebben a országban, akinek a szövetségével a magyar érdeképviselet biztosítani lehet, és mondjuk az olyan dolgokat ezáltal ki lehet küszöbölni, illetve meg lehet oldani, amelyekkel ezt a beszélgetést kezdtük.
0: Arról, hogy milyen kondícióban fordul rá a Magyar Szövetség a közelgő megyei és önkormányzati választásokra, Gubik Lászlóval, a párt elnökével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó. FM 105,9.
0: Bár a kormány hónapok óta az adóbeszedés hatékonyságának javításán, valamint az árnyékgazdaság mozgásterének szűkítésén munkálkodik, a tervek megvalósítása egyelőre nem halad túl jól, mivel továbbra is a készpénz a legnépszerűbb fizetőeszköz. Az érmékhez és a bankjegyekhez való ragaszkodás mostanra nem csupán a lakosokra, az országban működő vállalatokra is jellemző. Derül ki az Európai Központi Bank legfrissebb felméréséből, amely tanulságait Sidóház Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével tekintjük át. A készpénzhez való ragaszkodás nem egy új jelenség, hiszen a lakosok egy csoportja, főként az idősek, eddig is az érméket és a bankjegyeket részesítette előnyben. De ez mennyire volt jellemző korábban, hogy a vállalatok is inkább a régi, jól bevált módszereket preferálják, mondjuk az innovatív fizetési megoldásokkal szemben?
3: Valóban az a helyzet, hogy nálunk még mindig majd, hogy nem előnyben részesítik a készpénzes kifizetéseket. Elsősorban is azért ezt hangsúlyozni kell, hogy itt a kis és középvállalkozásokra gondolunk, legalábbis az Európai Központi Bank ezt mérte fel, tehát nem a nagy cégekről van szó. Tehát a kimutatás azt tükrözi, hogy a kis és középvállalkozások 47%-a a készpénzes kifizetést részesíti előnyben, és ez bőven több, mint a kétszerese az euróövezet 21,5%-os átlagának. Hát ezzel Szlovákia egyértelműen uniós csúcstartónak számít, tehát ez derült ki ebből a felmérésből. A 47% az már tényleg meghatározó arány, hiszen minden második cég jobban kezdveli a készpénzt, mint az elektronikus, modernebb átutalás. Azt kell mondanunk, hogy a lakosok esetében bizonyos szempontból még progresszívabbak is az emberek, hiszen ott jobban kedvelik az elektronikus átutalás, a legkülönbözőfélébb formákat választják, tehát nem csak a bankkártyát, hanem a mobiltelefont, okosórát, sőt már vannak okosgyűrűk is. Tehát a lakosság e téren előbbre tart, mint a cégek, de azért érezzük, hogy itt van valami torzító hatás, tehát nem véletlen, hogy a kisebb cégek óckodnak az elektronikus átutalásoktól. Ennek oka hát részben, vagy döntő részben éppenséggel a tranzakciós adóban keresendő. Ugye ezt a közutálatnak örvendő adót 2025 áprilisában vezették be, és ebből tavaly mintegy 350 millió euró folyt be, és hát ez az eurózónában példátlan adófajta, még a készpénzmentes pénzmozgásokat is megadóztatja 0,4% erejéig, és hát tavaly Robert Fico kormányfő a kamerák előtt megesküdött, hogy ez az adófajta visszavonhatatlan, szó szerint ilyen tagoltan mondta, nos ebből adódóan hétfőn bejelentette, hogy 2027. januárjától kivezetik a rendszerből, hát ami híven tükrözi a kormányának a gazdaságpolitikai dilettantizmusát. Tehát ez az adóféleség biztos, hogy torzította a rendszer, mert hát ha az eurózóna többi országát megvizsgáljuk, akkor nálunk kiugróan magas a készpénzes kifizetések aránya, ami elvileg nem volna olyan nagy baj, de olyan szempontból igen, hogy ez az adó elkerülés egyik biztos útja, márpedig lenne, ha az adót elkerüljük, akkor kevesebb összeg folyik be az államkasszába, ha kevesebb összeg folyik az államkasszába, nő az államháztartási hiány, illetőleg új adókat kell kivetni, tehát ez egy rendkívül káros megoldás, rendkívül káros út, ezért is volna jó, ha sikerülne úgymond meggyőzni a vállalkozói réteget, hogy kerülje a készpénzes kifizetéseket, mert ezáltal az adóbevételek is, a legális adóbevételek is.
0: Több olyan felvetést is említett, amit érdemes picit közelebbről megvizsgálnunk, és kezdjük mindjárt a kormányfő Robert Fico tegnapi bejelentésével, aki nem csak azt közölte, hogy a tranzakciós adó már nem teljességgel érinthetetlen, hanem azt mondta, hogy egyenesen januártól meg is szűnhet, és ez a bejelentés, ahogy arra némiképp utalt, elsősorban azért érdekes, mert korábban azért tartották eltörölhetetlennek, mivel hogy a kormányfőt idézem, olyan jelentős bevételi forrásról volt szó, amely nélkül elképzelhetetlennek tartották a konszolidációt. Felmerült tehát a kérdés, hogy mi változhatott az utóbbi hónapokban, ami miatt a miniszterelnök már nem ragaszkodik annyira ehhez a korábbi kijelentései szerint kulcsfontosságú bevételeket biztosító intézkedéshez.
3: Hát nem tudom, hogy a horvátországi nyaralásán mi minden futott végig az agyán, de azt biztos, hogy látta, hogy Szlovákia gazdasága úgymond egy helyben jár, csak dagonyázik a pocsolyában, gazdasági növekedés gyakorlatilag kimutathatatlan, ez már tavaly is így volt, 0,6-0,7%-os ütemben növekedünk, pöfögünk, ami hát rendkívül alacsony, mondhatni érzékelhetetlen, és mivel jövőre választási év jön, hát nem túl szerencsés ráfordulni az utolsó évre úgy, hogy a növekedés nullával kezdődik, és ahogy Robert Fico mondta, új adó, illetőleg hát végül is új adó eltörlésének döntően gazdasági folyománya van, tehát szerinte a tranzakciós adót elsősorban azért bírálták, mert fékezi a gazdaságot, ezért annak megszüntetését követően rendkívüli gazdasági növekedésnek kellene következnie, ezt állítja ő, de tudjuk jó, hogy Robert Fico sok mindenhez ért, de pont a gazdasághoz nem, tehát ez nem biztos, hogy így van, ugyanis sokkal egyszerűbb lefékezni a gazdasági növekedést, mint újra beindítani a rakétákat. Ahogy az ellenzék is mondta, a kormány ezzel úgymond élő adásban ismerte el a saját kudarcát, és az adó eltörlése pedig csupán annak a tűznek az eloltása, amelyet maga a kormány gyújtott. Úgyhogy az, hogy eltörlik jövőre ezt az adót, jót tesz a gazdaságnak, nem vitás, de úgymond a gazdasági növekedés motorját egészen biztosan nem rúgja be. Ráadásul most izgatottan várhatjuk, sőt kicsit rémülettel vegyesen, hogy milyen új adókat vet neki, ugyanis ahogy jeleztem, a tranzakciós adóból tavaly mintegy 350 millió euró folyt be, és idén legalábbis az első hónapokban mintegy 165 millió, és hát valami közel 500 millió eurós bevételt váltak a tranzakciós adóból. Nos, ez kiesik jövőre, hogy feltörlik. Másrészt Szlovákia évek óta hát takarékossági programokon él, ezt hívják ezeknek a konszolidációs csomagoknak, amelyek nem igazán működnek az államháztartás ilyen igazándiból nem sikerült lefaragni, de mégiscsak most bő 500 millió euró kiesik, akkor ezt valahol, valamilyen úton másképpen kell behajtani. Na most itt kell izgulnunk, hogy milyen esetleges őrültségeket találnak ki, hogy pótlólagosan behajtsák ezt, amit egy 500 millió eurós kiesés, mert erről nem szólt a fáma. A hétfői bejelentés csak arról szólt, hogy megszűnik a tranzakciós adó, hogy ezt hogy kompenzálják, már pedig len kell, hiszen jövőre, ha tényleg csökkenteni szeretnénk a hiányt, hát minimum 1,2-1,3 milliárd eurós megszorítás kell, és erre rakódik rá még ez a mintegy 500 millió eurós kiesés.
0: Nem véletlen tehát, hogy Ladislav Kamenyicki az államkincstár őre tulajdonképpen nehéz év elé, vagy nehéz hónapok elé néz ilyen problémák árnyékában, és az új adók kivetésére nem csak a tranzakciós adó eltörlése miatt lehet szükség, hanem azért is, mert ahogy arra némiképp szintén utalt, az adókerülés egyre komolyabb problémát okoz, hiszen a készpénz felé fordulással sokkal könnyebb eltitkolni a bevételeket, mint hogyha valamilyen innovatív fizetési megoldást alkalmaznának akár a kis és középvállalkozók, akár maguk a lakosok. És történik mindez úgy, hogy egyébként pont az adókerülés jelentette probléma, illetve a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása miatt eleve bevezetésre került egyfajta felső határ, amiben korlátozni szerették volna a készpénzes fizetést. Ezek a limitek nem elég szigorúak, vagy mi az oka, hogy még így is elég jók vagyunk az adókerülésben?
3: Hát valóban bevezették a limiteket, mert korábban a Covid idején ezt úgymond felszabadították, hiszen akkor minden csak döcögött, és hát 2026-tól vannak ezek a korlátok, ezek értelmében a vállalkozók legfeljebb 5000 eurót, még a magánszemélyek 15000 eurót fizethetnek készpénzben. Hát mondhatnánk, hogy ugyan kifizet ki ekkora összeget készpénzben, de ha bizarr helyzetre kell példa, akkor a saját magának vermetású, majd abban mindig csodálkozó arccal üzembiztosan beleső Matus Utajestok belügyminiszter mindig kéznél van. Nossa, nem éppen patyola tiszta Dubai útját, éppen ő állt a készpénzben, legalábbis a fáma szerint potom 12.500 euróról van szó, tehát ilyenre is van példa. Ezek a határok, tehát 5.000 euró a cégeknek, a magánszemélyeknek 15.000 euró, ez úgymond beleesik az Európai Uniós normába, tehát más országok sem szigorúbbak ennél, Nálunk a valódi probléma az, amit az elején említettük, hogy a kis és középvállalkozások hát bő 46-47%-a a készpénzes fizetést kedveli, és hát itt folyhat el a pénz, ugyanis amikor azt mondom, hogy kis és középvállalkozások, akkor nem egyszer a vendéglátásra gondolok, szállodai szolgáltatásokra, ahol hát jobban elfolyhat a pénz, tehát az adóhatóságok elől. Maguk az adóhatóságok sem működnek éppenséggel tökéletesen, hiszen maradva ennél a Sutay Estok belügyminiszternél, az ő stikkéjeit nem olyan szigorúan büntetik az adóhatóságok, sőt egyáltalán nem, mint például a Pozson környéki lángosozót, ahol elég volt egy lágyjel hiányzott a számláról, és már meg is büntették volna az illetőt. Tehát az adóhatóságok munkáját is növelni kellene. Ez nem tudom mennyire megy, mert sajnos ez a kormánykoalíció nem éppen a szakmaiságot helyezi előtérbe, hiszen ha már említettem Matus Sutay Estokot, épp a hétnek a híre a következő, nyugodtan mondhatom, hogy elképesztő történet, hogy egy kassai kozmetikus került a LASZ nevezetjeként az Energetika Szlovenszkó felügyelő tanácsába. Egyébként az asszony férje utasította el a büntető feljelentést az Emirátusokba Forma 1-es versenyre utazó Matus Sutay Estok belügyminiszter ellen. Nos, a kedves kozmetikus nő egy akkora cég felügyelő tanácsában ül, ahol az éves forgalom meghaladja a 1,5 milliárd eurót, és hát az ő szakértelme nem tudom, mennyire fog ehhez hozzájárulni. Ez a kis kitérő arra volt jó, hogy nehogy már esetleg az adóhivatalokban is ilyen idézőjeles szakértők legyenek, ugyanis ahol a kormány ilyen urambátyám viszonyokat folytat, ott voltak éppen az összes állami intézmény lerohadt, és csak papíron maradnak meg a szép eredmények. De ténylegesen az adóbevételek így nem fognak nőni, és a készpénzes kifizetéseket is kevésbé tudjuk visszaszorítani, ha ilyen lesz a hozzáállásunk.
0: Az elképesztő híreken túl azonban érkeztek olyan bejelentések is, amik talán a kedves hallgatók vagy a lakosok napját is jobbá tehetik, tekintve, hogy tegnap nem csak az derült ki, hogy a tranzakciós adónak búcsút inthetnek azok, akiknek még fizetnie kellett, hanem az is napvilágot látott, hogy mennyivel emelkedhet jövőre a minimálbér összege. Mennyire lesz markáns ez az emelés, illetve megérzik majd a hatását azok, akiket ez érint?
3: Hát valóban elég erőteljesen nő, de ehhez már hozzászokhattunk. Ugye idén 915 euró, jövőre pedig len 972 lesz, tehát több mint 50 eurós növekedésről beszélhetünk. Például tavaly is mintegy 100 eurós volt a növekedés, tehát egészen elképesztő az ütem, csak hogy egybevessük, 10 évvel ezelőtt, vagyis 2016-ban még csak 405 euróról beszélhetünk. Ez a növelés mintegy 130-140 ezer munkavállalót érint. A mechanizmus lényege egy képlet, mindig a két évvel ezelőtti átlagbér 60% adja a végösszeget, korábban 57% volt ez az igazodási pont, tehát ezt a mostani kabinet merő szívjóságból 60%-ra emelte. Tehát az a lényeg, hogy nem azért nő ilyen ütemben a minimálbér, mert Szlovákia gazdasága is úgymond dagadó vitorlákkal suhan előre, hanem éppen ellenkezőleg idén pegyhütt vitorlákkal hánykolódunk a világgazdaság óceánján. Tehát egy adminisztratív döntés áll a háttérben, aminek terheit döntően a piaci szereplők állják. Ez egyébként jellemző a Fico kormányokra. Mindig szívesen jótékonykodnak más zsebéből, és mint ahogy az is jellemző, hogy a gazdasági realitásokat sem veszik figyelembe. Konkrétan arra gondolok, hogy 2013 és 2023 között a minimálbér több mint 100%-kal nőtt, miközben az átlagbér csupán 75%-kal, és ami még fontosabb, hogy a gazdaság termelékenysége mindössze alig 40%-kal bővült a vizsgált időszakban. Magyarán gazdaságilag megalapozatlan és indokolatlan a minimálbér ilyen gyors ütemű növekedése.
0: Talán még azt is érdemes megemlíteni, hogy a minimálbér emelése nem csak azokat érinti, akik a legalacsonyabb fizetésért dolgoznak, hanem azokat is, akik hétvégén vagy éjszaka végeznek munkát, tekintve, hogy ezen pótlékok összegét is a minimálbérből számolják ki. Ilyen körülmények között elbírják még a vállalatok ezt a mértékű emelést?
3: Bizonyos ágazatok mondjuk ki, hogy már nem, illetve a régiók. Tehát Kelet-Szlovákiában a kevésbé termelékeny cégeknél ez már bizony komoly akadály, és vannak ágazatok, mint a textilipar vagy a cipőgyártás, ahol már szó szerint távoznak innen a cégek, mert itt viszonylag kicsi a haszonkulcs, és nem mindegy, hogy mennyikora összeget kell bérekre fordítani, és inkább távoznak már a balkáni országokba, vagy mennek vissza a távol-keletre. Tehát egyes ágazatokat ez már bizony fájdalmasan érint, és hogy jeleztem, természetesen kell növelni mindig a minimálbért, de ennek a növekedési üteme az utóbbi néhány évben olyan gyors, hogy ez már gazdaságilag indokolatlan, és egyes ágazatokat meglehetősen fájdalmasan éri.
0: 2027-ben egy újabb nagy lépéssel közelebb kerülünk hozzá, hogy a minimálbér összege átlépje az 1000 eurós álomhatárt. Jövőre azonban nem csak a legalacsonyabb fizetésért dolgozók gazdálkodnak majd több pénzből, hanem a vállalatok is, mivel a kormány belátta, hogy eljött a tranzakciós adó eltörlésének ideje. A legfrissebb fejleményekről Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm én is.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Dél-Németország, a bódeni tó és a Bajor-Alpok vidéke nyáron a túrázók, kerékpárosok és aktív kikapcsolódásra vágyók kedvelt célpontja. Ha Neuschwanstein kastélyát vagy a Königssee környékét keressük fel, érdemes ismerni a német kerékpáros szabályokat. Biciklizés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni, a készüléket csak tartóban vagy kihangosítva kezelhetjük. Fülhallgató használata megengedett, de csak olyan hangerővel, hogy a környezet hangjait és a közlekedési helyzeteket továbbra is érzékeljük. A szabályok megszegése bírsággal járhat. A gyalogos zónákban mindig figyeljük a táblákat, ahol nincs engedélyezve a kerékpározás, ott le kell szállni a bicikliről. Autóval érkezve ne feledkezzünk meg a környezetvédelmi zónákról sem. Az Umweltzone területére csak érvényes zöld matricával lehet behajtani. A helyi előírások eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig tájékozódjunk. A tavaknál pedig ügyeljünk a parkolási szabályokra és a jegyek érvényességére, mert a német hatóságok a szabálytalanságokat szigorúan büntetik.
2: Szlovákia számára a kohézió és a mezőgazdaság lesz az uniós költségvetés legfontosabb prioritása. A munkáltatók szövetsége a kiadások csökkentését kéri a kormánytól a tranzakciós adó eltörlése után. A Progresszív Szlovákia feljelentést tesz az orosz közlekedési kamerák ügyében. 1 millió afgán gyermek szenved életveszélyes alultápláltságtól az UNICEF szerint. Holnap is többnyire felhős időre készülhetünk, a hőmérséklet 24 és 29 fok között tetőzik.
0: Napzárta. Kis Balázsa.
2: Részletes híreink. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia támogatja az Európai Unió erős kohéziós politikáját, amely a régiók közötti különbségek csökkentését szolgálja, valamint a közös agrárpolitika megerősítését is. Ezek lesznek Szlovákia legfontosabb szempontjai az Európai Unió 2028 és 2034 közötti következő 7 éves költségvetésének kialakításakor. Robert Fico ezért nem támogatja az Európai Bizottság által javasolt forrás csökkentéseket ezeken a területeken. A kormányfő mindenről António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott pozsonyi találkozása után beszélt. A mai nap, augusztus 25-e volt az utolsó nap a jelölt listák leadására az október 24-i önkormányzati és megyei választásokra. A függetlenként induló jelölteknek a támogató aláírásokat is le kellett adniuk, tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium. A megye elnök jelölteknek legalább 1000 támogatói aláírást kellett összegyűjteniük. Az 50 lakosnál kisebb falvakban 10 aláírást kellett összegyűjteni. Ezzel szemben Pozsonyban és Kassán a polgármester és képviselőjelölteknek 1000 támogatót kellett felmutatniuk. Szintén legalább 1000 aláírásra volt szükségük a független megyeelnök jelölteknek. A Munkáltatók Országos Szövetsége felszólította a kormányt, hogy a tranzakciós adó megszüntetése miatt kieső állami bevételeket az állami kiadások lefaragásával pótolja. A munkáltatók hangsúlyozzák, a koalíció nem terhelheti újra a vállalkozókat az adó kivezetésével járó pénzügyi hiány miatt, amely becslések szerint mintegy 400 millió euró kiesést jelent a költségvetésnek. A Munkáltatók Szövetsége egyenes választ vár a kormánytól és a pénzügyminisztériumtól arra a kérdésre, hogy terveznek-e újabb vagy magasabb adókat és járulékokat bevezetni. Ha most tartanák a parlamenti választást Szlovákiában, a Progresszív Szlovákia 18,1, a Smer pedig 17,9%-ot szerezne, derül ki az Ipsos ügynökség Gyennyik N számára készített legfrissebb választási felméréséből. Harmadik a Republika 10,9%-kal, bejutna még a parlamentbe a Szlovenszko mozgalom 8,4, az SAS és a Hlas egyaránt 8,2, valamint valamint a KDH 7,3%-kal, a Demokrati 4,7%, a Magyar Szövetség 3,4%, az SNS pedig 3%-on áll az Ipsos szerint, így ezek a pártok a törvényhozáson kívül maradnának. A Progresszív Szlovákia feljelentést tett az orosz közlekedési kamerák ügyében. Az ellenzéki párt szerint az eset kapcsán több bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerül, ezért újra kell értékelni a kamerák jelentette biztonsági kockázatokat. Peter Bátor, a párt elnökségi tagja szerint komoly a gyanú, hogy a belügyminiszter nem intézkedett akkor, amikor kellett volna, és a tárca nem tett eleget a szlovák állampolgárok védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek. A Progresszív Szlovákia emellett a kamerák árképzését és a minisztériumnak eladott berendezések vételárát is kifogásolja. Nem rendelte el a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság az indiai diák támadójának előzetes letartóztatását. A bíróság vasárnap döntött úgy, hogy szabadlábon folytassák le a nyitrai fiatalkorú támadó elleni büntetőeljárást. Egyúttal kiterjesztette a gyanúsított elleni vádakat a szélsőséges mozgalmak iránti szimpátia kinyilvánításának vétségével, tájékoztatott Jana Sinková, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A fiatalkorú beismerő vallomást tett a bíró előtt és megbánta tettét. Az indiai állampolgárokat augusztus 1-én támadták meg a Nyitra folyónál, egyikük kórházba került. A Zemplénben élők biztosak lehetnek abban, hogy a térségben nem fognak szélerőmű parkokat építeni, jelentette ki Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter a kelet-szlovákiai önkormányzatok képviselőivel folytatott kormányhivatali egyeztetést követően. A tárcavezető hangsúlyozta, a korábbi kormány által elfogadott helyreállítási terv kötelezettségei miatt lépniük kellett, hogy az ország ne veszítse el a 450 millió eurós támogatást, amely leginkább a helyi önkormányzatokat érinteni hátrányosan, ugyanakkor határozottan biztosította a településeket arról, hogy a zempléni régióban nem valósulnak meg ilyen beruházások. Szlovákia támogatja Montenegrónak azt a célkitűzését, hogy 2028-ig az Európai Unió következő tagjává váljon, és csatlakozása hozzájárulna Európa egésze stabilitásának megerősítéséhez is, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután Pozsonyban fogadta Jakov Milatovic montenegrói elnököt, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Szlovákiába. Az államfő hangsúlyozta, Szlovákia már hosszú ideje támogatja a Nyugat-Balkán országainak uniós integrációját, mivel úgy véli, hogy az Európai Unió ezen országok csatlakozása nélkül nem lehet teljes. A Magyar Külügyminisztérium feljelentést tett a koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A tárca mintegy 300 milliárd forint értékű 2020 tavaszán Szijjártó Péter akkori külügyminiszter vezetése alatt lebonyolított beszerzéseket vizsgált át. A minisztérium szerint az átvilágítás során olyan információkat találtak, amelyek felvetik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját, valamint a korábbi felső vezetés felelősségét. A beszerzések többségét közbeszerzés nélkül elsősorban lélegeztetőgépek vásárlására fordították. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai partnereivel közösen készített javaslatcsomagot az Oroszországgal fennálló háború lezárására, amelyet Moszkvának is bemutatnak. Zelenszkij úgy véli, hogy 2027 nyaráig az Egyesült Államoknak van a legnagyobb esélye arra, hogy közvetítőként segítsen az ukrán-orosz béke megteremtésében. Az egyoldalas dokumentum több javaslatot tartalmaz, köztük a tűzszünetet és azt a korábban is tárgyalt amerikai elképzelést, hogy a kelet-ukrajnai Donbászban egy harmadik fél által igazgatott szabad gazdasági övezetet hozzanak létre. Radoszláv Sikorszky lengyel miniszterelnök helyettes és külügyminiszter szerint, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök a télen nem tudja megtörni Ukrajna ellenállását, megnyílhat az út a tűzszünet előtt. Sikorszky úgy fogalmazott, hogy a háborút nem Ukrajna, hanem csak Oroszország tudja befejezni, azzal, ha leállítja a támadásokat. Szerinte Putyin esetleg újabb mozgósítást fontolgat, ez azonban kockázatos lenne Oroszország számára, vagy a kemény térre és az ukrán energetikai infrastruktúra megrongálására épít. A görög parti őrség ma 85 migránst mentett ki két gumicsónakból, amelyek bajba kerültek Kréta partjainál. Az elmúlt napokban már több száz Európába tartó embert emeltek ki a tengerből a sziget közelében. A két csónakot egy drón észlelte, ezt követően a parti őrség hajója a helyszínre sietett, majd a migránsokat a Kréta déli részén található Kalilimenes kikötőjébe szállították, ahol nyilvántartásba veszik őket. Az UNICEF szerint Afganisztánban jelenleg mintegy 3,7 millió gyermek küzd akut alultápláltsággal, közülük csaknem 1 millió állapota életveszélyes. A válság különösen a legkisebbeket sújtja, a súlyos alultápláltság és szövődmények miatt kórházba került gyermekek csaknem 40%-a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemő. A két év alatti gyermekek pedig az akut alultápláltság eseteinek több mint 80%-át teszik ki.
3: Sport. Zsigárdi László.
4: Bronzérmet harcolt ki a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. Beláki János, a válogatott sportszakmai vezetője elmondta, az akadálypályára az eső miatt végül nem mehettek fel a versenyzők, pedig ha a második számot is megrendezik, akár még előrébb is végezhetett volna a magyar páros. A magyar női röplabda válogatott ma délután 3-0-ra kikapott a német együttestől, az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának harmadik fordulójában, ezzel távol került a továbbjutástól. A magyar csapatnak ez volt sorozatban a 13. veresége az EB-ken. Eltűnt személyként körözi a magyar rendőrség a korábbi válogatott labdarúgót, Buzsáki Ákost, aki az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a José Mourinho vezette Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queen's Park Rangers-el a Premier League-ben is szerepelt. A magyar válogatottban 20-szor lépett pályára és 2 gólt szerzett. 8 hónap 2-2 döntetlen és vereség után menesztették Robert Prosinecskit, a kirgiz labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát. A többek között a Real Madridban és a Barcelonában is futballozó VB bronzérmes horvát legenda már 4 válogatottnál dolgozott. Kirgizisztán előtt Azerbajdzsán, Bosznia és Montenegró legjobbjait is irányította, míg az edzői pályát 2006-ban hazája, Horvátország nemzeti csapatának stábjában kezdte. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai és a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős két játszmában vereséget szenvedett a Monterrey tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. Max Verstappen szerencsésen elkerülte, hogy az érkező mezőny valamelyik tagja eltalálja a vasárnapi Forma 1-es holland nagydíj első körében történt súlyos balesete után. Nico Rosberg szerint az incidensnek sokkal rosszabb következménye is lehetett volna.
3: Időjárás.
2: Többnyire felhős, helyenként borult időre számíthatunk, éjszaka átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, Nyugat- és Közép-Szlovákiában pedig eső is előfordulhat. Napközben is a felhők lesznek túlsúlyban, később azonban helyenként elvékonyodhat a felhőzet. Elszórtan záporok, kivételesen zivatarok is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge és változó irányú lesz. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Most Vasi Jesó Líbia hangmester nevében is elköszön a hírszerkesztő Kis Balázs. További szép estét, a viszont hallásra!
5: Óráig névnapköszöntő szerdán a Natáliák, Izsók és Samuelek ünnepelnek, majd eseménynaptár egyebek mellett arról, hogy aláírták a Csehszlovákia megszűnéséről szóló történelmi megállapodást. Rengeteg mindent kínál a Gótai Szabadidőközpont, Kulik László igazgatót faggatjuk. Török Sára kommunikációs vezető a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe. 10 és 11 óra között Maksó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa elmondja, miről szóltak fő előadásai az idei kaptár ifjúsági táborban. A Testteo program két szakembere, Szádecki, Kardos Magdi és Géza házaspár a keresztény szexualitást hozza test közelbe. 11-től délig Olgyai Csaba állandó diakonust, a kaptár keresztény ifjúsági tábor egyik, ha nem a legfőbb mozgatóját élőben faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és egyebekről. Ürge Tamás vagyok. Várom Önöket augusztus 26-án szerdán a Nappaliban, 9-től délig itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

infart. Das ist kein Ort, wenn ich dort bin.

0: obraz, guľka, smrť.
1: Súženie, hrôza, past, strach, des, záhu.